0: minden tábornokot kivégeztek.
1: A megtorlást nem rendes polgári bíróságok, hanem haditörvényszékek vezényelték.
0: Ez a haditörvényszék gyakorlatilag egy koncepciónál is eljárást folytattak le. Ez csak formálisan tette, vagy formálisan végzett egyfajta tárgyalást. Itt a végeredménye gyakorlatilag előre borítékolható volt. Mindazon személyeket a haditörvényszék idézőjelben perbe fogott, annak lehetett tudni, hogy mi lesz a következménye, legtöbb esetben halálos ítélet. Egészen apró dolgok miatt is kivégeztek embereket, és ennek az is volt az oka, hogy ennek az egész végrehajtásának a legrettegettebb személye Európában is egyébként leginkább közmegvetésre érdemes hajnó volt. Kivégzés, amely általában kötél általi halál volt, akasztás volt, egyes esetekben golyó általi halálra enyhítették idézőjelben.
1: Ez volt a kegyelmesebb kivégzési mód.
0: Igen, ez volt idézőjelben a becsületesebb vagy enyhébb kivégzési mód. A kötél általi halál az pedig a köztörvényes bűnözőknek egyfajta megszégyenítő halál nem volt ebben az időszakban. Ehhez ugyanakkor hozzátartozott a vagyonelkobzás is. Minden halálra ítélt, vagy akár akit csak vádfogságra ítéltek, akár 10-20 évig is, azok számára is a teljes vagyonelkobzás történt, amely által a császári kincstár birtokába, tulajdonába került az elítélt személynek a vagyona, így az elítélt személy hozzátartozói családtagjai földönfutóvá lettek.
1: Történtek tehát jelképes kivégzések is, illetve várfogság és kényszersorozás.
0: Csak egyszerű honvédeket legtöbb esetben kényszersorozásra ítélték, ami annyit jelentett, hogy akár 5-10-15 évig is osztrák hadseregbe, a Habsburg hadseregbe besorozták őket, és nem az Itáliával szembeni harcokban kellett nekik részt venni. De ugyanakkor voltak olyanok is, akik külföldre menekültek, ilyen formán őket nem tudták fizikailag is kivégezni, hanem őket távolítőkben elítéltek, és 1851. szeptemberében hajtották végre rajtuk a távollétükben egy látványos esemény során az idézőjeles kivégzésüket. Leghíresebbek voltak közülük Kossuth Lajos, illetőleg Andrássy Gyula, akiket ugye nem tudtak kivégezni, de bitófára szögelték az ő nevüket, vagy pedig egy báb figurát is az ő jelképük során megfojtottak, és azt végezték. Idővel változott sok minden, Ferenc József a koronázása, a magyar királyát történő megkoronázása alkalmából azokat a személyeket, akik valamiféle ítéletben vagy büntetésben részesültek, és nyilván akik vonatkozásában ezt még helyre lehetett tenni. Ilyen volt, és legkiemelkedőbb közülük Andrássy Gyula, és olyan mértékű volt az ő rehabilitációja, hogy például Ferenc József fejére is ő helyezhette rá koronát. Majd később Magyarország miniszterelnöke lett, és Kossuth Lajos is kapott volna kegyelmet, amnestiát, de ezzel nem kívánt élni.
1: Az aradi vértanúk perének melyek voltak a jogi visszásságai?
0: A jogi visszásságai leginkább azok voltak, és ez különösen is gróf Batthyány Lajos esetében merült fel, hogy végig a törvények talaján állt. Az uralkodó szentestette a törvényeket, szentestette az ő kinevezését, és ilyen formán, amikor pedig bekövetkezett a trónfosztás, addigra ő meg már lemondott. Tehát igazából az ő terhére jogszerint nem lehetett semmi olyat terhére róni, amely során ő nála törvénytelenség megállapítható lett volna. De ő személyével keményen példát akar statuálni a Habsburg udvar, és ezért ragaszkodtak az ő kivégzéséhez. Alapvetően akasztani kívánták őt is, hogy a megalázás még nagyobb okát tudják demonstrálni, azonban nyakon szúrta saját magát, és ilyen formán csak golyó általi halállal tudták őt kivégezni.
1: Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyvari Járt országos igazgató számol be.
1: Díjátadás történt a hétvégén. Miről is volt szó?
2: Igen, évről évre megrendezzük a Caritas Hungarica díjátadást, ami nem másról szól, mint a Caritas keretein, hálózatán belül önkénteskedőknek az elismerése. És ez nagyon fontos, hiszen nekik a Caritasnak az alapjai. A plébániai Caritas csoportokban, amiből több mint 790 van országszerte, közel 800 ilyen csoport, és több mint 8000 állandó önkéntes tagja van ennek a Caritas hálózatnak. Nagyon fontos az ő elismerésük, példamutatások, és ezt meg tudjuk mutatni a társadalom számára, a hívők számára, hogy a Caritas az mindenkinek a küldetése, hiszen ez nem csak egy szervezet, hanem a Caritas az az irgalmas szeretet, evangéliumi szeretet, amit nekünk hívőknek feladatunk, kötelességünk teljesíteni, és ebben ők élen járnak. Nagyon sok akik díjat kaptak, 35-en egyébként a mostani díjátadáson, hosszú évek óta, van, aki évtizedek óta, volt olyan, aki a kezdetektől, amikor újraindult a Caritas, 1991-től végzi ezt az áldozatos szolgálók szeretetet. Ezért nagyon-nagyon fontos ez az ünnepség minden évben. Idén is a püspök atya, a Caritas püspök elnöke, Fekete Szabolcs Benedek tartott hálaadó szentmisét, és adta át a díjakat.
1: Ez a díj mire jogosít fel?
2: Alapvetően ez a díj nem arról szól, hogy valamire feljogosítani, hanem ez egy olyan elismerés, amely azt gondolom, hogy mind az egyházunk részéről kifejezi azt, hogy milyen fontos ez a szolgálat. Másrészt azonban egy tényleges elismerés azoknak, akik ezt közösségben végzik, hiszen nyilván kapnak egy díjat, egy Caritas Hungarica jelvényt, egy gyönyörű szép keretezett oklevelet és egyéb díjat, viszont nagyon fontos az, hogy ők nem csak egyedül végzik ezt a tevékenységet, hanem közösségben, egy Caritas csoportban a legtöbb esetben, és ez azt jelenti, hogy az egész közösség számára ez egy elismerés, hiszen ott van, aki megkapja ezt a díjat, mögöttük ott van egy közösség, aminek a tagjai ugyanúgy részt vesznek ebbe a szolgálatban, de ott van mögöttük a család, aki biztosítja ezt, hiszen ők a szabad idejüket adják, és ez talán az egyik legfontosabb gondolata ennek az önkéntességnek, hogy ők az idejüket adják, és ennél többet nem nagyon lehet adni a másik embernek, mert ugye ebbe az egész éves önkéntességben benne vannak az ünnepek is, a karácsonyi időszak, a húsvéti időszak, amikor talán a legtöbb időt töltik a rászorulók megsegítésével.
1: A szervezet folyamatosan várja az önkénteseket?
2: Igen, és nagyon fontos ez a gondolat, hiszen kétféle önkéntesség létezik a Caritason belül, ez az egyik, ez az állandó önkéntesség, ami egyfajta tagság. A Caritas csoportokban, a plébániákhoz tartozóan egész évben végzik ezt a feladatot, összejönnek, havi gyűléseik vannak, beosztják a feladatot, időseket látogatnak, segélyprogramokat szerveznek, krízis helyzeteket igyekeznek orvosolni, családokat látogatnak. Nagyon sok-sok része van ennek a feladatnak, de egész évben zajlik. A másik pedig az alkalmi önkéntesség, amikor egy-egy segélyprogramhoz lehet kapcsolódni, már akár az egyházmegyei Caritas központokhoz, az intézményeinkhez, az az országos központnak a programjaihoz is, felzárkóztató tevékenységéhez lehet önkéntes munkával csatlakozni.
1: Novemberben jótékonysági rendezvényel koncertál, várják az adakozókat.
2: Igen, nagyon nagy örömünk, hogy idén két jótékonysági koncertet is rendezhetünk. Az egyik a Mompult Színház termében lesz november 11-én. A Parno Graszt fogadni egy teljes értékű 90 perces koncertet a Caritas hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáért, jótékonysági ügyért. És nagyon fontos ez számunkra, hisz szerint összeér a 35 év összeköt minket a zenekarra, amik 35 éves megalapulást fogják hamarosan majd ünnepelni, 35 éve zenélnek együtt, mi pedig 35 éve alakultunk újjá, és végezzük ezt a szeretett szolgálati tevékenységet, ugye 1991-ben indult útjára, tehát egy kicsit ennek is az ünnepe ez a koncert, de alapvetően egy jótékonysági koncertről van szó. És a másik pedig majd decemberben a Szent István Bazilikában is tartunk egy karácsonyi jótékonysági koncertet.
1: Zagyvari Hárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Az SOS Gyermekfalvak szervezet az állami gondozásban élő gyermekek napján október 7-én szakmai párbeszédre hívta az ágazati döntéshozókat, szakembereket és civil szervezeteket. Szilvási Léna szakmai igazgatóval beszélgetünk.
1: Jelenleg mennyire tehető a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma?
2: A 18 év alattiak, a kiskorú gyerekek azok olyan 21 ezer körülbelül, és akkor még ezen kívül van körülbelül 2000-2500, aki már betöltötte a 18. évét, és még utógondozásban marad.
1: Az állami gondozottak egy részéről 1983 óta az SOS Gyermekfalvak szervezete gondoskodik. Hogyan, milyen módon?
2: Mi a gyerekek nagyon pici részéről gondoskodunk, ebből a 21 ezerből vagy 23 ezerből körülbelül a gyerekek 100%-a tartozik csak az SOS-hez, ugye rengeteg nevelőszülői hálózat van, és 83-hoz képest ma különböző most már, ahogy gondoskodunk a gyerekekről, ugye eredetileg az volt, hogy nyílt 3 SOS gyermekfalu, tehát ez a szó szoros értelmében a nemzetköz által kidolgozott modell volt érvényben, ahol egy ilyen közösségben ezt nevezték gyerekfalunak, volt 10-12 ház, ahol SOS anyák voltak gyerekekkel, és egy faluvezető irányította a hálózatot, tehát ez volt az eredeti modell. Ez már tulajdonképpen szinte megszűnt, most már csak egy gyermekfalu van Kecskeméten, a többiek megszűntek, és többnyire saját otthonukban végzik a nevelőszülők a munkájukat. A mi feladatunk az volt, hogy ezt az átállást, ezt úgy csináljuk meg, hogy a korábbi biztonságot, jó minőséget meg tudjuk őrizni ebben a másfajta modellben is. Erre a másfajta modellre azért volt szükség, mert ugye az eredeti modell az a második világháború után lett kidolgozva, amikor rengeteg árva gyerek volt, és tulajdonképpen az SOS anyák is megözvegyül, tehát háborús özvegyekből verbuválódtak a 80-as évekre, illetve annak végére, és a 2000-es években meg aztán mindenféleképpen ritka, hogy árva gyerekek kerüljenek be, sokkal inkább az a helyzet, hogy olyan családi körülmények közül kerülnek ki a gyerekek, hogy a szülők megvannak, rokonok megvannak adott esetben, de az a környezet, ahova a gyerek születik, vagy ahol nevelkedik, az nem biztonságos az ő nevelése szempontjából, és ezért kerül sor kiemelésre. Tehát ezekkel foglalkozunk mi.
1: Tehát voltak változások a szervezetben.
2: Komoly változások, igen.
1: Hány fókuszú a gyermek? Védelmi rendszer.
2: Ugye a legfontosabb az alapellátás, tehát hogy a törvény is kimondja, meg minden gyerekvédelmi szakember tudja, hogy a gyereknek a legjobb a saját családjában. Minden, ami ettől eltér, az további kockázatokat jelent, tehát miközben ha egy bántalmazó családból kiemelünk egy gyereket, az átmenetileg jó, de azért az ő hovatartozása és a biológiai gyökerei sérülnek, tehát mindenféleképpen veszteség él át a gyerek, még akkor is, ha valóban bántalmazó családból kerül ki, és ezek a gyerekek azért bonyolultabb fejlődésűek, mint egy átlagos családban nevelkedő gyerek, mert nekik ezt a vesztességet az életkorukkal folyamatosan fel kell dolgozniuk. Tehát az nem egy egyszeri feldolgozás, hanem minden életkorban újabb és újabb kérdéseket vet fel, és azért az a bizonytalanság, hogy mi lesz velük hosszú távon, kivel fognak élni felnőtt korukban, hova kerülnek felnőtt korukban, ez minden gyerek számára egy ilyen belső identitás, bizonytalanságot, hovatartozási gyökértelenséget jelent, ami mindenféle mentális, tanulási, kognitív, érzelmi tünetekben meg tud mutatkozni.
1: Tulajdonképpen minden rendszerbe kerülő 12 éven aluli gyermeket a jogszabályok szerint nevelőszülőknél kell elhelyezni.
2: Igen.
1: Ez vajon meg is valósul?
2: Nem tud megvalósulni. Ez egy elviekben nagyon helyes szabály, ugyanakkor a döntéshozók nem követték le ennek a megvalósíthatóságát, mert ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a jelenleginél sokkal több nevelőszülőre lenne szükség, de a nevelőszülők számát meg nem sikerült emelni egyáltalán, amióta ezt a jogszabályt bevezették, és nem történt hozzáigazítás, tehát nem döntött úgy senki, hogy lehet, hogy ezt az életkort lejjebb kell tenni, vagy más ösztönzőkkel növelni a nevelőszülők számát. de ez az elmúlt, ugye 12 éve van ez a jogszabály érvényben, azóta tulajdonképpen nem sikerült érdemben növelni a nevelőszülők számát, tehát nem tud megvalósulni az, hogy minden 12 év alatti gyerek bekerüljön nevelőszülői családba, és tulajdonképpen túlterhelté váltak a nevelőszülők, mert a jogszabály értelmében azért az fontos, hogy legyen törekvés arra, hogy családba, nevelőszülői családba helyezzék el, és ennek a túlfeszítésnek az egyik tünete az, hogy rengeteg csecsemő van több éve kórházban, és nekik már nem találnak férőhelyet nevelőszülői családokban, pedig nekik aztán tényleg nevelőszülői családban vagy családban lenne a helye.
1: Hány gyermeket lehet egyszerre elhelyezni nevelőszülőknél?
2: A törvény szerint 5-öt, vagy hogyha testvérek vannak, vagy saját gyerek van, akkor azzal együtt 6-ot. De azért a tapasztalatunk az, hogy ez csak nagyon kevés nevelőszülő bírja hosszú távon ezt a magas gyereklétszámot, és ennél hát mi sokkal ildamosabbnak tartjuk így 3 főben maximálni a hálózatunkon belül az egy családra jutó gyerekek számát. Nálunk is van, ahol 4-5-6 gyerek van, de érezzük is, hogy ott már az nagyon feszegeti a határokat, és nem minden gyereknek jó az, hogyha ekkora nagy családban van.
1: Mennyire tudják segíteni anyagilag, pénzügyileg a nevelőszülőket?
2: A nevelőszülők bérét azt jogszabály állapítja meg, és hát ugye azt tudni kell, hogy most január 1-től megemelték, meg duplázták tulajdonképpen a nevelőszülők bérét, ami azt gondolom, hogy ez egy fontos döntés volt, tehát hogy ezt nem vitatom, hogy erre már hamarabb szükség lett volna, meg az, hogy megduplázták, ez azt is jelenti, ez kvázi egy beismerése annak, hogy nagyon alacsonyan voltak fizetve korábban a nevelőszülők, és a nevelőszülők a bérük mellett kapnak ellátmányt is minden egyes gyerek után, amilyen 70 000 forint per gyerek havonta. Ez egy drága ellátási forma, még akkor is, hogyha ez a 70 000 forint messze nem elég arra, hogy kielégítsük a gyerek szükségleteit. Tehát, hogy miközben a béreket emelték, ezt az ellátmányt meg csak minimálisan emelték, úgyhogy azért itt vannak még aránytalanságok, és viszont az, hogy a nem nevelőszülőknél, hanem a lakásotthonokban, gyerekotthonokban dolgozó nevelők esetében a bérek meg sem mozdultak eddig, az meg azt jelentette, hogy jelentős mértékben csökkent a férőhelyek száma és az ott dolgozók száma a lakásotthonokban és a gyerekotthonokban, ami egyúttal egy még megnöveli a terhelést a nevelőszülői hálózatokban, mert hogy nem tudjuk áthelyezni a gyereket, hogy neki más a szükséglete, vagy máshol lenne jobb, mert hogy nincsenek ilyen férőhelyek, ahova át lehetne helyezni a gyerekeket.
3: Szilvás Ilénával, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával beszélgettünk.

0: Tudásteremtés a Vállalati Egyetemi Ökoszisztémában az ELTE informatikai karán. E témában kerekasztal beszélgetést tartottak az Innovációs Napon. A moderátor Horváth Zoltán egyetemi tanár, az ELTE informatikai kar Akadémiai Ipari Együttműködési Központ igazgatója volt. Vele beszélgetünk.
1: A vállalati stratégiai partnereinkkel a kerekasztal beszélgetésünk célja az volt, hogy egy szélesebb körbe is megmutassuk azt az együttműködési modellt és ennek az eredményeit, amit az informatikai kar több évtizede sikeresen alkalmaz, és ez hogy hat az oktatásra, a kutatásra, milyen értelemben hasznosulnak ennek az eredményei a vállalati partnereknél, és szélesebb körben milyen előnyökkel jár.
2: Szó volt a nyílt innovációról, illetve az ökoszisztémáról, hogy miként működik. Ez mennyiben sikeres?
1: A modell a nyílt innováció igényének teljesítésére épül, mert hogy a vállalatok fölismerték azt, hogy az ő saját kutatófejlesztési kapacitásukat jól egészíti ki, a versenyképességüket javítja, hogyha az egyetemen meglévő kutatói tudást, kompetenciát és kutatói tevékenységet be tudják vonni abba a kutatási munkába, ami az új termékek és szolgáltatásoknak az piacra viteléséhez kell. Mi arra törekszünk, hogy ez ne csak a kutatókat érje el, ne csak a doktoranduszokat érje el nálunk, hanem ami ennek a kerekasztal beszélgetésnek a fő üzenete volt, a harmadik, negyedik generációs egyetemi, kutatóegyetemi modellnek megfelelően széles körben éri el például a mesterhallgatóinkat. Mindez azt eredményezi, hogy már a mesterképzésben a hallgatóink azok a vállalatok által felvetett valós piaci igényeknek megfelelő technológiai kihívások megoldásában vehetnek részt csoportban, a képzésünk, mesterképzésük részeként az egyetemen belül, és ennek a kutatásfejlesztési gyakorlatnak az eredményeit rögtön úgy tudják a vállalatok használni, hogy a hallgatói csapatok visszajelzéseket is kapnak, hogy ez mennyire sikerült jól, amit ők megalkottak, nyilván vezető oktatói kutatói irányítás mellett, mire lenne még szükség, és ennek mi a társadalmi előnye. Példaképpen azt mondhatnám, hogy az OTP nálunk létrehozott egy kiberbiztonsági laboratóriumot, és már olyan megfogható eredményei vannak, amelyek érezhetően az átlagember számára is előnnyel járnak, mert az OTP ügyfelei esetében a kibercsalások lehetőségét jelentős mértékben szűkítették azok a technológiai, kreatív, hallgatói ötletekre épülő megoldások, amelyeket ez a projektlabor, ez egy 20 fős hallgatói csapat kidolgozott, de sok más témával is dolgoztak, például a mesterséges intelligencia biztonsági kockázataival is, a banki szolgáltatások viszonylatában, és hát a Bosch-sal és az Ericssonnal való együttműködésünkkel is egy sor ilyen eredmény sorolható fel. Olyan eredmények is vannak, ahol a vállalat egyébként magát a technológiai eredményt nem csak hogy nyílt innovációval minket bevonva hozza létre, hanem az eredményt is szabadon hozzáférhetővé teszi, tehát a nyílt átétel következő fokozata, és ez egy közjóvá válik, ami azt jelenti, hogy akár az egész világ szabadon hozzáfér egy ilyen egyetemi vállalati hallgatókat megmozgató együttműködés eredményeihez. Konkrétan tudjuk, hogy az Ericsson Szoftver Technológiai Labor által létrehozott szoftver eszközöket használja a Google, a Mozilla és számos cég Kínában is. Ami aztán egy nagyon jelentős motiváló tényező is a hallgatóink számára, használják, hogy olyan feladatot dolgozhatnak az egyetemi képzésük részeként, amely nem egy számukra mesterségesen kitalált feladat, hanem aminek a hatása érezhető, láthatják, hogy valami olyasmit hoztak létre, ami előre viszi a világot, javítja a magyar társadalom gazdaság versenyképességét első körben, de javítja az egyetem versenyképességét.
2: Tehát tulajdonképpen a kutatási eredményekből ipari megoldások születnek?
1: Igen, tehát, és itt az a lényeg, hogy mi mindig arra reagálunk, amit a partner hoz. Tehát a mi megközelítésünk nem az, hogy meglévő kész kutatási eredményeknek keresünk a partnerek körében felhasználási lehetőséget, nem akarjuk rájuk erőltetni azt, ami nálunk megszületett. Az alapkutatás nagyon fontos, mert az készít föl bennünket arra, hogy a vállalati igényeket meg tudjuk majd válaszolni. De konkrétan ezek a együttműködések már azon a szinten működnek, hogy a partner hozza a feladatot, és a feladat jön be az egyetemre, és ez a valós feladat az, ami egyébként nagy fejlődés lehetőséget is nyit számunkra, mert ilyet mi magunk nem tudunk kitalálni. Tehát ennek az az értéke az, hogy őket behozták, ez egyébként nagyon sok áldozatvállalást igényel a cég részéről is, és erre nálunk utána projektlaborok, sőt egész tanszékek tudnak épülni. Van két vállalati tanszékünk, ami jól mutatja ennek az erejét, ahol a két cég, ez a Bosch és a Deutsche Telekom nem állt meg a laborkoncepciónál, hanem egy olyan széles portfólióban hozott feladatrendszert, ami teljes tanszékek működését igényli, és két nagyon versenyképes tanszék jön létre, az adattudomány és a mesterséges intelligencia azok olyan témakörök, ahol az számunkra óriási érték, hogy vállalati tanszék működik, és erre nemzetközi kettős diplomás mesterképzések épülnek rá abban a koncepcióban, hogy erről szó volt, hogy a hallgatók részt vesznek a behozott feladatot megoldani.
2: A beszélgetés követően egy együttműködési megállapodás megújítására került sor. Mi volt ez?
1: Körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtük el az Ericssonnal az első olyan projektlabor felállítását, amiben, ahogy itt kihangsúlyoztam már, ők hozták a feladatot. Volt egy óriási szoftver forrásszöveg, örökség, amelyben ők szerették volna ennek a szoftvernek a minőségét javítani, és ehhez volt szükségük eszközökre. Egy olyan eszköz, amikor szoftver elemzi a szoftvert, szoftver tesz javaslatokat, és ellenőrizi a szoftver továbbfejlesztését. Ezt sok esetben ma mesterséges intelligencia eszközökkel is támogatják, de 20 évvel ezelőtt, és mi azóta is ezt a feladatot komoly kutatási háttérrel, új módszerekkel és új algoritmusok létrehozásával oldottuk meg. A kettő egyébként a mai napig nagyon jól kiegészíti egymást, sőt, a mesterséges intelligencia által készített kódokat, azok a megoldások, amelyek ezen 20 éves Ericsson együttműködésre épülnek, és a mai napig komoly fejlődést mutatnak, ezek az eszközök ellenőrizni tudják azt, hogy vajon a mesterséges intelligencia által készített kód az biztonságos és jó minőségű és megbízható-e. Tehát ezek az eszközök egy kicsit, mintha jövőbe láttuk volna 20 évvel ezelőtt, amikor az Ericsson felvetette ezt a kutatási témát. Ezek az eszközök a mai világban talán egyedi értékként többet képviselnek, mint akkor azt gondoltuk volna. Egy nagyon egyszerű kis feladatot kaptunk 20 évvel ezelőtt, és ebből a pici feladatból azóta is egy széles együttműködés építkezik. És ezt az együttműködést az Ericsson is úgy látja, hogy érdemes folytatni, számára ez versenyelőny. Az, hogy a magyar budapesti Ericsson kutatásfejlesztési központ, az például az Ericsson cég belül az egy erős egység, az többek között ennek köszönhető, hogy a magyar egyetemi környezet ennek a hátterét biztosítani tudja, tehát ez egy közvetlen versenyképesége számukra a cégcsoporton belül. De hát nyilván ez azért van így, mert az itt közösen létrehozott értékek, azok be tudnak épülni az Ericsson termékeibe, szolgáltatásaiba, és ezzel ők a nemzetközi versenyképességüket javítják.
2: Horváth Zoltán egyetemi tanár nyilatkozott.

0: Képviselőket választottak az oroszok. Magas részvétel mellett Putyin elnök pártja nagy előnnyel végzett a voksoláson, de több más párt is bekerült a Dumába. Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Ez az állami Duma választás volt. Kiket választottak meg az oroszok?
2: Az orosz parlamentet választotta meg, tehát az alsóházat. Itt összesen 450 képviselő dolgozik, ebből 225-öt választanak pártlistáról, és 225-öt pedig egyéni választási kerületekből. Itt, hát ami meglepetés nem okozott, az Egységes Oroszország párt nyerte meg ezeket a választásokat. Ha jól emlékszem, akkor 349 széket szereztek a parlamentben, és további négy párt került még be. Egyébként ugyanaz a négy párt, ami a korábbi Dumában is jelen volt. Nyilván, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire voltak jelen ellenzéki hangok, vagy eltérő vélemények, akkor az jóval szürkébb ez a paletta, mint más országokban. Azért történtek olyan események, mint például egyes pártoknak, mint a Jablokónak például a választási részvételének a korlátozása. A magyar sajtóban is, meg egyébként az általános ismeretek alapján ugye az volt a hír, hogy a pártot kizárták a választásokból, valóban a listát azt levették, tehát listával nem tudtak indulni, az egyéni választási körzetekben viszont Jablokónak a képviselői indultak, több ilyen regionális parlamentbe be is kerültek a Jablokónak a képviselői.
1: Bocsánat, ez a Jabloko párt azért érdekes, mert ők háború ellenesek.
2: Hát háború ellenesek, de háború ellen nem nagyon lehet beszélni Oroszországban, mert Oroszországban nem háború zajlik, hanem speciális katonai művelet, így ők inkább a békéért kampányoltak, nem pedig a háború ellen.
1: És ez volt, ami miatt korlátozták őket?
2: Nem emiatt korlátozták őket. Ők alapvetően még a 90-es évek óta egy nagyon liberális politikát folytattak, és nagyon, hát mondjuk úgy, olyan fajta nyugatbarát politikát folytattak, ami a jelenlegi orosz vonalnak teljesen ellentmond, de ami miatt levették, ez egy adminisztratív probléma volt. Más kérdés, hogy egyébként nem nagyon volt nagy támogatottság a Jablokónak, tehát amúgy is, ha indult is volna, valószínűleg nem érték volna el a parlamenti bejutási küszöböt.
1: Beszéljünk azokról a pártokról, amelyek bejutottak. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja például, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, van egy Új Emberek nevű párt, van egy Igazságos Oroszország nevű párt. Ezek Vlagyimir Putyin pártjához képest radikálisabbak, vagy liberálisabbak, vagy mennyire kritizálják a fennálló rezsimet? Miért szavaztak rájuk az emberek?
2: Ezek a pártok, ezeket gyakran utják, hogy ilyen rendszer ellenzék, tehát hogy a rendszer által jóváhagyott és a megadott kereteket nem túllépő pártok. Ezek gyakran töltik be azt a funkciót az orosz politikai életben, hogy egy ilyen, tulajdonképpen azokon keresztül lehet leengedni, vagy kiengedni a gőzt egy kicsit. A kommunista párt például gyakran kritizálja a jelenlegi vezetésnek a szociális politikáját, tehát például nagyobb állami beavatkozást kérnek a gazdaságba, azt is elmondják, hogy a háborút be kéne fejezni például, voltak olyan megnyilvánulásai a kommunistáknak, akik a háborút mindenáron be akarták volna fejezni, még akkor is, hogyha ez nem járt volna további területi szerzeményekkel Oroszország számára, mondván, hogy nagyon rossz hatással van a gazdaságra. A LDPR, ugye ez a Liberális Demokrata Párt, ami Oroszországban van, ők inkább egy ilyen nacionalista vonalat visznek be, ugye ez is egy érdekes dolog, Oroszországban a nacionalizmus nagyon-nagyon próbálják korlátozni, mert az orosz állam szempontjából ez egy káros tendencia.
1: Bocsánat, itt álljunk meg, miért káros?
2: Azért káros, mert hogyha Oroszországban egy etnikai alapú nacionalizmust hirdető orosz párt próbálna politikai karriert kiépíteni és támogatást nyerni, akkor nagyon gyorsan megjelennének a többi etnikai csoportnak a pártjai, például megjelen, nem tudom, a Szabad Dagesztán, vagy Baskirok Demokratikus Pártja, vagy a Jakutok, nem tudom, Liberális Demokratikus Pártja. Ezek ugye valószínűleg olyan destruktív hatással lennének az Orosz Föderációra, amit a központban nehéz lenne karbantartani. Ezért a nacionalizmus, mint olyan Oroszországban nem túl jó. Hogyha megnézzük, és hogyha valaki beszél oroszul, akkor észreveheti, hogy erőteljesen megkülönböztetik a ruszki, az oroszt, és a rosszíjszkit, az oroszországit egymás között, és ugye mindig hivatalos beszédekben mindig rosziszkiről, tehát oroszországiról beszélnek, mert az inkluzív, és ugyanúgy oroszországi, egy jakut, baskír, dagesztáni, csecsen és orosz is, de orosz csak az orosz lehet. Tehát ezért nem nagyon szeretik az ilyen radikálisabb nacionalista erőket érvényesülni, hagyni. De most ez az LDPR, ez nem egy ilyen etnikai nacionalista formáció, tehát ők inkább, hogy az Oroszország először, vagy Russia first lehetne az ő mottójuk, tehát ők egy erős Oroszországot képzelnek el, és egy radikálisabb külpolitikai fellépést szoktak egyébként propagálni. Az új emberek, ők inkább ilyen technokrata pártot jelentenek, tehát ők például a internetkorlátozások ellen szólaltak fel sokat, a kisvállalkozóknak a támogatását helyezik előtérbe, kevesebb állami beavatkozást akarnak a gazdaságba. Tehát általában, hogyha ezeket az ellenzéki pártokat vesszük, ha ezeket lehet ellenzékieknek nevezni a divatos, vagy nem tudom, általánosan elfogadott ellenzéki normák szerint, tehát az ő mozgásterük az az orosz belpolitika és az orosz lakosságnak a mindennapi gondjainak a megoldása. Úgy, hogy egyébként az országnak az általános külpolitikai vonalát, vagy az országnak az általános berendezkedését nem kezdik ki, és nem akarják megváltoztatni.
3: Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: Minden év októberre az Európai Kiberbiztonsági Hónap. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Október 2012 óta a kiberbiztonság hónapja. Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség 2012-ben hívta életre először ezt a kezdeményezést, hogy a tagszervezetei, illetve a tagországai egy egész hónapot szenteljenek arra, hogy konferenciák, szakmai találkozók, díjátadók és mindenféle oktatási segédletek segítségével hívják fel arra a figyelmet, hogy bizonyám a kiberbiztonság mindannyiunk közös ügye.
2: Konkrétan mi a program célja?
1: Az online teret már nem csak egy hónapig használjuk, hanem az év 365, illetve 366 napján. Úgyhogy ez az egy hónap kiemelten arra irányítja a figyelmet, hogy álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy hát mi is történik velünk az online térben. Akár jogszabályi szempontból, akár technikai szempontból, akár felhasználók szempontjából. A kiberhónap középpontjában az új trendek, az aktualitások állnak, és az, hogy növeljék a felhasználóknak a tudatosságát, mert hogy anélkül az a bizonyos tudatos és biztonságos internet használat, amit oly sokszor említenek a szakemberek, köztük én is, anélkül nem valósulhatna meg, ha mi felhasználók nem lennénk felelősek és tudatosak. Úgyhogy ez a hónap egyrészt szól az információ átadásról, meg arról, hogy próbáljunk kialakítani új és jó gyakorlatokat a mindennapi digitális eszköz használatunkban.
2: Az idei évnek a központi üzenete a kiberbiztonság, közös felelősség.
1: Bizonyám, mert hogy sokszor hátradőlünk, és azt gondoljuk, jó, hát nekem itt most semmit nem kell csinálni, majd oldja meg a vállalat, oldja meg az internet szolgáltatóm, ez az államnak a feladata, de én szeretném minden kedves hallgatónak a figyelmét felhívni, hogy a kiberbiztonság éppen úgy mindenkinek is a feladata. Amikor odafigyelek arra, hogy milyen jelszót adok meg egy felületen, amikor ott vagyok a közösségi oldalon, és képes vagyok különbséget tenni egy valódi és egy nem valódi tartalom között. Ha ilyenkor szólok és élek egy jelzéssel, hogy például az egy csaló tartalom, vagy kapok egy telefonhívást a bankomtól, akiről kiderül, hogy egyébként nem a bankom, és pontosan tudom, hogy ezt a hívást meg kell minél gyorsabban szakítanom, nem adok meg semmilyen kódot, akkor én magam is része vagyok ennek a nagy kiberbiztonságnak. És ha ezeket az információkat mondjuk megosztom a családtagjaimmal, a barátaimmal, az ismerőseimmel, vagy akár egy nyilvános poszt formájában az internet más felhasználóival, akkor bizonyám, én is sokat teszek azért, hogy a kiberbiztonság valóban közös ügyé és közös felelősségé váljon.
2: A témaválasztások mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek évről évre?
1: Ez egy igen gyorsan változó technológia és átalakulóban lévő világ, úgyhogy évről évre vannak visszatérő témák is, és a visszatérő témák között az új technikai megoldások is. Azt hiszem, 2026-ban sem mehetünk el a mesterséges intelligencia témája mellett, de hogy itt egészen érdekes és új fejlemények is megjelentek. Az egyik oldalról, hogy valóban egyre nehezebb különbséget tenni a valódi és a nem valódi tartalmak között, szóval amíg mondjuk macskát, gyümölcsöt látok emberi tulajdonsággal felruházott videófelvételen, addig ez nem jelenthet gondot, az ember pontosan tudja, hogy a gyümölcsök nem emberek, és nem úgy élik a mindennapjaikat, mint mi. De abban a pillanatban, amikor barátok, ismerősök, egy általunk kedvelt személy, egy nagy befolyással bíró személy, vagy számunkra egy fontos, hiteles ember mond olyan dolgokat, amitől elkerekedik a szemünk, akkor bizonyán már komolyan fontolóra kell venni, hogy amit látunk, az igaz, vagy nem igaz. Úgyhogy az egyik oldalról a mesterséges intelligenciának ezt a szeletét kell kihangsúlyozni, hogy egyre több tartalmat állítanak elő mesterséges intelligenciával, és ma már nem egyszerű sem a szemünkkel, sem a fülünkkel különbséget tenni a tartalmak valódisága kapcsán. A másik oldalról pedig pont azért, mert hogy rengeteg csalás, átverés kapcsolódik már a mesterséges intelligenciához, a nagyvállalatok is elkezdték használni arra, hogy az ilyen típusú támadásokat kiszűrjék. Szóval a mesterséges intelligenciának egyfajta kettős használatáról és kettős jelentőségéről érdemes beszélni.
2: Tehát a mesterséges intelligencia kiemelt témája az idei évnek?
1: Így van, az egyik vezető témája már évről évre, és az a különlegessége, hogy minden évben kínál a mesterséges intelligencia egy új szeletet, amit érdemes kibeszélni. Az idei évben a tartalmak vannak a középpontban, illetve azok a csalások, ahol egyébként már valódi emberek valódi hangjait használják fel. Mert hogy miről van szó? Hát nyilvánvalóan, ha egy idegen felhív, akkor az ember azért már én szeretem azt hinni, hogy sokkal óvatosabb és körültekintőbb. De amikor mondjuk egy szerettünk hív fel, ő kér segítséget, valamilyen pénzbeli támogatást, akkor az ember már elbizonytalanodik ezzel kapcsolatban, és például az ilyen típusú csalások is megugrottak, hogy már a valódi hangot használják. A másik oldalról viszont pedig jó hír szerintem, hogy egy csomó olyan csalásról és visszaélésről azért nincsenek értesüléseink, vagy egy nagyvállalat csak utólag akkor beszél mindenről, mert pont a mesterséges intelligencia segítségével megakadályozták például azt, hogy a náluk lévő felhasználók adatai idegenek kezébe jussanak.
2: Európai Kiberbiztonsági Hónap. Baracsi Katalin internetjogászt hallották.

0: Szent Mihályra emlékezünk a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával, Kovács Gergely művészettörténésszel.
1: Szent Mihály alakja az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt feltűnik. Az Ószövetségben Izrael képviselője és oltalmazója volt. Annak a történetnek a kapcsán kerül elő, hogy amikor Mózes elhunyt, akkor ugye az Ószövetség szerint az Úr elrejtette a sírját annak érdekében, hogy az izraeliták ne eshessenek a bálványimádásba, ne tudják meg hol van. És hát viszont Mihály volt az, aki egy harca kelt a sátánnal Mózes sírjáért, és hát ezáltal az ószövetségi forrásra hivatkozva ugye a zsidó hagyományban ilyen módon van jelen, és hát az Új Szövetségben pedig János jelenései említik, mint a mennyei seregeknek a vezetőjét. A tisztelete egyébként Szent Kozmához és Szent Damjánhoz hasonlóan keletről, tehát Bizáncból ered, ott vannak az első nyomai az 5.-6. században Szent Mihály tiszteletének, például a bizánci császár testőreként és patrónusaként is számon tartották, és hát innen terelődött át a tisztelete nyugatra. Szent Mihály kapcsán is meg lehet említeni, mint ahogy Kozmánál és Damiánnál Róma városát, ugyanis Rómában is nagyon fontos Szent Mihály tisztelete, és ez Nagy Szent Gergely látomásaira vezethető vissza, hiszen Krisztus után 590-ben Róma városát egy komoly pest is sújtotta, pusztította, és annak érdekében, hogy a járvány eltűnjön a városból, ugye Nagy Szent Gergely ekkor még pápaként, tehát körmeneteket tartott ennek érdekében, és a feljegyzései szerint az egyik körmeneten Hadrianus császár sírjának a tetején meglátta Szent Mihály arkangyalt, a főangyalt, amint a büntetés kardját a hüvelyébe teszi, és ez szimbolizálta azt, hogy a járványnak vége lesz, és hát Hadrianus sírja pedig ugye a későbbi angyal vár, tehát így kapcsolódnak össze ezek a személyek a művészet és az építészet területén is.
2: Tehát a keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére.
1: Így van, tehát az angyalok seregének a vezetője, a főangyal, és a középkori ábrázolások tekintetében is ugye...
2: Szemben állnak a lázadó angyalokkal.
1: Így van, igen, ez is megjelenik, de hát a középkorban ugye a legismertebb, elterjedtebb ábrázolása az ugye a János jelenései kapcsán a végítélethez kötődik, tehát ismerünk olyan freskókat, ahol az utolsó ítélet jelenetnek a részeként tűnik fel Mihály arkangyal, ahogy a kardjával a kárhozottakat ugye a pokol felé tereli, és talán ennél is elterjedtebb ábrázolása, amiből mi is választottunk egyet, ez a karaszkói templomnak a freskója, ahol pedig ugye a lélekmérés során tűnik fel Szent Mihály, ezeken a képmásokon általában frontális pozícióban ábrázolták, az egyik kezében a kardot tartva szintén, és a másikban pedig azt a mérleget, ahol a lelkek megméretnek, ugye ezen folyamat során, amennyiben a jó cselekedetek bizonyultak súlyosabbnak, akkor a hívő mennyországba, és amennyiben pedig a rossz cselekedetek bizonyultak súlyosabbnak, akkor a pokolba került. Itt Karaszkón egyébként azt látjuk, ez különben a középkori falfestészetnek egy jellegzetes eleme, vagy motívuma, hogy ilyen kis ördög alakok. Tehát a lelket egy kis emberi figura szimbolizálja, kapaszkodik a serpenyőnek ebbe a kis kötelébe, a másik oldalon pedig ilyen kis ördög figurák igyekeznek lehúzni azt a serpenyőt, hogy a bűnök bizonyuljanak súlyosabbnak.
2: A jelképe a kard is megtalálható.
1: Így van, akkor egy kicsit esetleg beszélnek erről a falképmásolatról, tehát Karaszkón vagyunk, Gömör-Kishont vármegyében, ahol számtalan középkori templomot díszítettek a 14. század második felében és a 14. század elején falképekkel, és ez a karaszkói templomban Mihály ábrázolása a diadalívnek a nyugati falára került. Erről is van egy másik falképmásolatunk, ami az egész diadalívet mutatja. Itt egész pontosan arról van szó, hogy a diadalív homlok falán, tehát a felső részén teljes szélességben egy angyali üdvözlet jelenik meg, és alatta pedig a pillérnek, az északi pillérnek, illetve a déli pillérnek a nyugati oldalán egy köpenyes Mária az északin, illetőleg egy Szent Mihály freskó jelenik meg a délin. Ez azért is érdekes, mert az ilyen típusú falusi templomok, mint a karaszkói, ezek nagyon sok esetben a főszentélyben elhelyezett főoltáron kívül két mellékoltárral rendelkeztek, amik többnyire itt a diadalívnek a pillérei előtt kaptak helyet, és minden bizonnyal a karaszkón is ez a helyzet, tehát az északi és a déli pillér előtt is lehetett egy-egy mellékoltár, és ebből a freskó ábrázolásból pedig arra következtethetünk, az egyiket, az északit, azt Máriának, a délit pedig Szent Mihálynak a tiszteletére ajánlhatták fel, aki valóban egyébként a kardja mellett ráadásul még páncélt is visel, tehát ez ilyen értelemben egy picit különlegesebb ábrázolás, bár nem példanélküli. Hát itt is kiemelném azt, hogy a falképnek a másolója, ez esetben Huszka Józsefről van szó, akiről szintén beszélgettünk már a korábbi adásokban, meglehetősen, tehát nagyon-nagyon aprólékosan és pontosan rögzítette az egyes részleteket. Mihálynak ezt a keménységét, a karakterét alátámasztandó, és hát magának a jelenetnek a súlyosságát alátámasztandó, itt a, láthatjuk, hogy a kardon szinte ilyen vércseppek láthatók, és még egy nagyon érdekes motívum van egyébként, ez tudomásom szerint a művészet történetírás nem nagyon talált rá megfejtést, hogy a kard markolata fölött egy picit az országalmához hasonló kis motívum díszíti ezt a pengét.
2: Mind a két falkép másolat nagyon elegáns, finom színekkel rendelkezik.
1: Ez azért is van így, ugye itt a Szent Mihály esetében, amik dominálnak, az a páncélnak az ezüstösebb színe, annak azon van egy ilyen okker, sárga köpeny, ugye a szárnyak inkább vörösebbek, és nagyon-nagyon meghatározó a háttérnek a kékje. Ez egyébként ezeknek a bizonyos gömöri középkori falképeknek egy fontos sajátossága, ez a nagyon erős mélykék háttér. Nyilvánvalóan a 14. századi itáliai művészettől sem mentesen, tehát azt mondhatjuk, hogy ezeket a felvidéki freskókat itt Gömörben a Trecento, tehát az 1300-as évek itáliai művészeti hatásai egy kicsit később elérve hazánkat nagyon erősen befolyásolják, többek között a színek vonatkozásában is.
2: A 18. század közepéig hazánkban Szent Mihály napja parancsolt ünnep.
1: Igen, és hát a különböző néphagyományokba is a kezdetektől fogva Mihály alakja nagyon erősen beépült, tehát nagyon sokáig az egy hagyomány volt, hogy ugye Szent Mihály napján hajtották be ugye a legerőlőn a nyájakat, utána adták számba az állatokat.
2: Sőt, még szegény etetésre is sor került, mint például Egerben.
1: Igen, például arra is, aztán sok helyen ezen a napon fogadták a pásztorokat, és hát híresek voltak ugye a Szent Mihály napi vásárok is. Szerintem ezek is azt mutatják, hogy Mihálynak, tehát a keletről jövő kultusza a magyar királyságot is nagyon hamar elérte, és hogyha ezt máshonnan próbáljuk igazolni, akkor megemlíthetnénk azokat a jelentős városoknak a templomait, amelyeket szintén Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel, de Sopronban például a Szent Mihály templom, vagy Kolozsváron a Szent Mihály templom, mint plébánia templomok voltak, jelentős városok plébánia templomai, vagy ott van mondjuk Kassán, ugye a dóm mellett álló Szent Mihály kápolna, szintén az arkangyal tiszteletére szenteltek fel, tehát egy nagyon-nagyon fontos és nagy tiszteletnek örvendő szent volt a középkori Magyarországon is.
2: Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra. Iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Negyed századdal ezelőtt 2001. október 11-én díszbe öltözött a Duna mindkét partja az 1719-es folyamkilométernél. Magyarok ezrei gyűltek össze északon Párkányban és a déli oldalon Esztergomban is. Az ünnepélyes pillanatban aztán könnyes szemmel hömpölygött a tömeg mindkét oldalról a másik felé. Az 1895-ben felépített Mária Valéria hidat immáron harmadszor adták át, reméljük utoljára. Beszélgetőtársam Esztergomból a város alpolgármestere Bánhidi András. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: Alpolgármester úr, emlékszik, hogy hol volt 25 évvel ezelőtt az átadáskor?
1: Hát 25 évvel ezelőtt még én egyetemista voltam, és hát igazi népünnepé volt. Itt ugye a felújítás hamarabb kezdődött el, és már a nyár folyamán a három vas szerkezetet, amit ugye a másik világháború után alatt robbantottak fel, azt így egyesével eresztették le. És mindig, hát most pontosan emlékszem, de talán így havonta egyet. Na és ahogy egyet egy ilyen hatalmas uszállyal beillesztettek a két pillér közé, akkor is mindig tömegek álltak mind a két parton, és néztük, ahogy így a szakemberek összeillesztik ezt a hatalmas szerkezetet, és hát az utolsónál is tényleg már nagyon-nagyon sokan voltunk, a középső a leghosszabb volt, ha jól emlékszem, az utolsó elem, és hát utána október 11-én meg egy hatalmas ünnepség volt. Rengetegen voltak, akik emlékeztek még arra, amikor újra úgymond megnyílt a két város között 38-ban a bécsi döntést követően, és nagyon-nagyon nagy élmény volt.
0: Amikor végignézem a mai hídon, akkor még felderengenek a Dunába szomorúan álló csonka pillérek, ugye látványt, vagy már ezt teljesen elfelejtette?
1: Az én gyerekkorom az így telt. Az én gyerekkorom úgy telt, hogy ha szerettünk volna átmenni Párkányba, akkor csak Komppal tudtunk átmenni, vagy pedig Komáromig el kellett menni autóval, és lényegében így telt az egész életünk, de mindig álmodoztunk arról, hogy egyszer ez össze lesz kötve. Igazából ez egy európai nonsense volt, hogy nem épült meg. Tehát azt ugye tudni kell, hogy ez volt az utolsó híd Európában, amit a második világháború után építettek újjá. Tehát minden hidat újjáépítettek, kijavítottak, használhatóvá tettek pár éven belül. Erre nagyon-nagyon sokáig kellett várni. De hála Istennek pont úgy alakult mind a két ország kormányánál, hogy mind a két állam ezt szerette volna. És egyébként abszolút kellett is már, persze jóval hamarabb, de ma már úgy megyünk, hála Istennek át, mintha mindig is.

0: emlékeinkben megvan a Csonka híd. Mi csak így hívtuk.
1: Igen, hát bő 5 évtizedet kellett arra várni ezek szerint, hogy tényleg Európa utolsó ilyen második világháborúban felrobbantott Csonka hídját újraépítsék. Milyen volt akkor a kapcsolat a két város között, a két magyar város között, mondhatjuk így nyugodtan, amikor még csak ezek a kompok voltak, meg egyéb ilyen ideiglenes megoldások?
0: Mindig nagyon jó kapcsolat volt a két település között, évszázados jó kapcsolat. Annyi volt a különbség, hogy akadozott a fizikai gát miatt. Tehát, hogy ugyanúgy voltak baráti társaságok, rokoni kapcsolatok, kulturális egyesületek. Én emlékszem arra, amikor a Ferences gimnáziummal felléptünk egy valamelyik, hát lehet, hogy március 15-i ünnepségen énekeltünk a kórussal, és a Párkányi Művelődési Házba volt a fellépés, és hát az utolsó komp az, most itt tudom én, mondjuk este 6-kor ment, és 6 után ért véget az ünnepség, és akkor busszal kellett, ahogy az előbb is említettem, fölmenni Komáromba. Tehát az egy ilyen plusz majdnem 100 kilométer. Tehát, hogy itt a felvidéken végig kell mennünk a Komáromi hídig vissza, és akkor a 10-es úton vissza Esztergomba. És amikor véget ért az előadás, kimentünk a kompállomásra, és láttuk a Ferences templom tornyát, meg a bazilikát, meg a várhegyet, tehát 500 méter választott el a várostól, de nem, föl kellett ülni a buszra, és akkor buszozni kell még több mint egy órát.
1: Hát és gondolom, ugye meg télen, hogyha mondjuk esetleg jég zajlott, akkor pedig nem is tudtak átmenni, akkor még a kompal sem.
0: Igen. És akkor még nem beszélünk arról, hogy azok az iskolások, tehát ugye most is már úgy van, hogy nagyon sok felvidéki jár Esztergomba, illetve az esztergomiak is járnak ügyeket intézni, vagy vásárolni a Párkányba. Tehát most az, hogy és most mit tudom én, hogyha csak a Ipoly hídról beszélünk, vagy tehát ha Vácra szeretnék menni, akkor én itt megyek keresztül, és Szalkán jövök vissza, és akkor úgy Kemence fele megyek mondjuk Vác irányába. Ezt nem tudtuk megtenni. És azok, akik mondjuk ide jöttek volna iskával, vagy kollégiumot kellett, vagy valahol valami más megoldást kell találni. Most már minden sokkal gördülékenyebb. Hála Istennek a gyerekeim ezt már csak ugye történetekből hallják, hogy milyen elképzelni, egy kicsit olyan, mint az internet előtti világ. Tehát, hogy mesélnek róla, de nem hiszik el, hogy volt ilyen.
1: Jól értettem, tehát, hogy Esztergomból Vácra felvidéken Párkányon keresztül az egyszerűbb a közlekedés?
0: Igen.
1: Elképesztő. Hát ez tényleg, ezt most sem tudjuk elképzelni.
0: A Megyeri hídon tud átmenni. Igen. Tehát a Megyeri hídon megy át, vagy pedig kompozik. De hogyha így kocsival gyorsan, akkor úgy.
1: Említette hát már.
0: Nagyon összetett ökoszisztéma egyébként, amit ez a Csonka híd, hogy mondjam, így akadályozott, és annyira gyorsan, tehát nem kellett új dolgoknak kialakulni, hanem úgy lehet fogalmazni, hogy helyreállt a rend. Tehát, hogy mindenki rögtön fölvette a ritmust. Még olyanok is, mint én, akik ugye úgy születtünk, hogy ott nem volt híd. De annyira természetes volt, tehát a Mária Valéria híd előtt is volt átjárás, tehát volt egy ilyen ponton híd már a középkortól. Tehát, hogy ez folyamatos volt. Tehát utána volt egy a 19. században ilyen legyező kompszerűség, és az is segítette még az átkelés, de ponton híd az mindig volt.
1: Említette ugye a történelmet, hát akkor nézzük át, hogy pontosan mikor és milyen körülmények között és hogy lehetett átkelni a Duna ezen szakaszán. Az összefoglalót Harcsik Róbert kollégám mondja el.
2: Marcus Aurelius római császár korától különböző ideiglenes átkelők, hajóhidak és jéghidak működtek a Duna ezen szakaszán. Az állandó híd terveit Feketeházi János készítette. Kivitelezője az a svájci származású Katri Szalész Ferenc mérnök volt, akinek a nevéhez fűződik a budai fogaskerekű vasút és a pozsonyi Duna híd is. Sírja a Farkasréti temetőben ma is látható. Az Esztergom és Párkány közötti híd építése 1894. februárjában kezdődött. Az átadása 1895. szeptember 28-án volt. Nevét az uralkodói pár Ferenc József király és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta. A híd szentelését Vaszary Kolos herceg prímás végezte. 1919. július 22-én a Párkányi oldalon a megszálló csehszlovák katonák felrobbantották az első nyílást, amely a Dunába zuhant. A hidat a helyreállítása után 1927. május 1-én nyitották meg újra. 1938-ban itt vonultak át a felvidéket felszabadító magyar honvédek. 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok robbantották fel a híd középső elemeit. A Mária Valéria hidat 2001. október 11-én adták át két miniszterelnök, Orbán Viktor és Mikolás Zorinda jelenlétében. A híd esztergomi lábától néhány száz méterre alig két hónappal korábban avatták föl Mellokkó Miklós Szent István megkoronázása című 12 méter magas, sütői mészkőből alkotott emlékművét.
1: Kedves hallgatóink, témánk a Mária Valéria híd legutóbbi átadása, 25 évvel ezelőtt került erre sor, és beszélgető társam Esztergomból a város alpolgármestere Bánhidi András, aki az imént említette, hogy az esztergomi Ferences gimnáziumban járt, a Frankába, ahogy közkeletűen nem beszél róla mindenki. Tanultak valamit a hídról, vagy a helyi történelemről bármi módon a gimnáziumban? Beszéltek erről?
0: Természetesen szóba került ez sokszor, tehát ezt nem kellett külön tanítani, mert ugyanúgy, mint mondjuk a Várhegy vagy a Bazilika, ugyanúgy része volt a helyi tudásnak, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy milyen beszélgettek az emberek, a nagyszülők erről, tehát így köztudott volt. Most értelmszerűen ezek a pontos évszámok, ezek ilyen szinten nem, de magáról a történetről, hogy az első világháború után mi történt, vagy a második világháború után, akkor igen. Illetve nekem még a nagyapám is ide járt a Ferences gimnáziumba, és ő például 38-ban ott volt a hídon, amikor visszakerült a felvidék, és akkor a teljes Ferences gimnázium is átvonult, sőt, nekik volt akkoriban ilyen sportpályájuk a felvidéken is. Tehát volt itt a Prímás-szigeten, de volt a felvidéken is.
1: És milyen történetek voltak még? Miket meséltek a régiek? Ezek szerint önnek a saját családjában is, de ahogy mondja, a városban mindenkinek volt valamilyen kapcsolódása, még a régi híthoz, a felrobbantásokat is gondolom látták, tudtak róla. Hogy élt ez ugye a mindennapokban, mondjuk a szocialista évtizedekben? Miről beszéltek
0: hát, igazából,
1: a régiek?
0: Igen, tehát a helyiek leginkább arról, hogy hogyan tudtak kommunikálni az elszakított rokonokkal, vagy a barátokkal. Tehát, hogy megvoltak erre azok a technikák, hogy mit tudom én, egy ilyen novemberi párás ködös időben, hogyha az ember lemegy a Dunapartra, akkor négében a suttog annyira viszi a hangot, hogy lehet hallani a másik oldalon is, és azt tudom, nagyon sokat mesélték, hogy így kommunikáltak, vagy így beszélgettek egymással, illetve a másik nagyapám is mesélte, ő Egerben élt, és hogy kirándultak, ilyen hajókirándulás volt, és ez még 38 előtt, és a hajó túl közel ment a csehszlovák felség vonalon túl, tehát ugye a határon túl, és akkor ott már a csehszlovák határőrök már felfegyverkezve álltak be, hogy vajon mit akar ez a turista hajó, meg mit tudom én, tehát gyanús elemként kezelték a diákokat szállító hajót. Tehát ilyen történetek rengeteg inkább ilyen szomorú meg egyéb. És akkor ehhez ugye hozzátartoznak még a kitelepítések, meg minden, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fájó pont volt, de hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy az idő, illetve az, hogy visszakerült minden a helyére, ez segített feldolgozni, tehát nem ezekre emlékszik az ember igazából, hanem arra, hogy mindig van remény, és hogy a mondjuk egy ilyen közös akarattal, közös munkával minden megvalósítható, ami egy ekkora, hogy mondjam, egy térségbe a két városnak az érdekét szolgálja. Tehát nem talált akkoriban olyan embert abba a két városba, aki azt mondta volna, hogy nem kell a híd, hogy nincs igény a hídra. Tehát ilyen nem hangzott el. Mindenkinek ez egy teljesen normális dolog igénye volt, hogy az épüljön újra meg, és akkor, tehát az elmúlt 25 évben pedig ez egy teljesen normális dolog, hála Istennek.
1: Hát ahogy említi, hogy átsuttogtak a ködös Duna Igen. fölött a másik partra, nekem most egy másik felvidéki, és ugye a mai Ukrajna területén lévő kis székely és nagy székely közötti
0: Igen.
1: rettenetes időszak jut erről eszembe, ahol ugye a falu közepén húzták meg gyakorlatilag a határt, Igen. két magyar rész választódott el így egymástól, ugyanúgy a második világháború alkalmával, és akkor is ezek a technikák, ahogy ön említette, akkor például ott emlékszem, vagy hallottam róla, olyan volt, hogy mondjuk a temető az egyik oldalra került, és a templom meg a másik oldalon, és hogyha meghalt valamelyik Igen. rokon valahol, akkor így népdalba szőtték bele, hogy meghalt Józsi bácsi, 87 éves volt a másik oldalon, hát meg visszaénekeltek.
0: Az emberi kreativitás az végtelen egyébként. Tehát minden ilyen helyzetre az ember tud valamit lépni. Az még nagyon fontos egyébként megemlíteni, hogy ugye, ha most Esztergomról beszélünk, ugye a Magyar Katolikus Egyháznak a központjáról és az mint első város, meg a Katolikus Egyház központjáról beszélünk, hát az Egri főegyház megye, az Esztergomi főegyház megye az ugye a 90%-át vesztette el Trianonba, tehát az egyházi élet, tehát a katolikus egyházi életnek a nagy része tehát a felvidéki területek tartoztak hozzá. Tehát azért van ilyen hatalmas szeminárium, ugye a Szent Adalbert központ is a főegyház megyének a szemináriuma volt, tehát ott onnan a felvidékről jöttek az emberek, és hát ezt kellett valahogy ugye utána újra varni ezt a történetet. Tehát ez is egy külön szegmense ennek az egész helyzetnek, tehát hogy de nagyon sokan járnak zarándokok mai napig, tehát egy nem is tudom pár hónappal ezelőtt volt a szepességi zarándoklat, 6000 szlovák hívő jött a bazilikához, megünnepelve, hogy a szepességi püspökség 200 éve vált ki az esztergomi püspökségből, és akkor ennek volt egy ilyen nagy zarándok ünnepe. Tehát, hogy ez egy tényleg egy ilyen összetartó erő.
1: Igen, a Trianon után és aztán ugye a második világháború után is majd később szabták újra az egyházmegyei határokat.
0: Igen, igen.
1: És hát ez egy nagyon fontos dolog volt nyilván a normális kapcsolattartás szempontjából, hogy ez működhessen is. De ugye említette, mondjuk így azért tényleg a szomorú dolgokat azért nem tudjuk elfelejteni, a kitelepítéseket. Tehát voltak Igen. például olyanok, akik Párkányból kerültek át Esztergomba, a kitelepítéskor, aztán így hát csak vissza tudtak nézni a egykori otthonukra, igen, a Duna partja északi oldalára.
0: Nagyon sokféle történet van. Ugye azért leginkább ugye itt a kitelepítések kapcsán is után ugye először kitelepítések voltak, és akkor utána lakosságcsere volt, tehát a magyar kormány próbált valamit lépni, hogy legalább akiket a csehszlovák kormány áttelepít, hogy akkor ha esetleg a Magyarországon élő szlovákságból szeretnének visszamenni ugye Csehszlovákiába, és akkor egy ilyen lakosság cserére fordult át ez az egész, de nagyon sokakat ugye előtte már átdobtak a Duna másik oldalára, és nem feltétlenül Esztergomba, hanem más kitelepített területekre.
1: Igen, tehát sokszor a kitelepített sokakat, németek helyére
0: így van,
1: vitték igen, a felvidéki igen, magyarokat.
0: Igen, Békés Csaba környékére, meg ilyen Durán helyekre. Túlra. Így, igen. De voltak olyanok, akik a háború után jöttek át. Mindenkinek megvan, de hogy mondjam, vannak, és hát, hogy fogalmazzam meg, azért az idő ezt is próbálta, nagyon könnyen tudtak beilleszkedni meg minden, de természetesen az egész életükben egy fájó pont ez. De emellett, hogy mondjam, tehát emellett szerves volt az összefonódás. Tehát nagyon tehát sok felvidékinek van úgy rokona, hogy mondjuk Esztergom vagy környékéről a nagyszülők vagy dédszülők költöztek át a Duna másik oldalára. Tehát ugye akkor ez oda-vissza ment egyébként, de most is nagyon összefonódott. Nekem is van jó pár barátom, akinek a mondjuk a felesége felvidéki, de vannak olyanok is, akik magyarországiak is átköltöztek Párkányba. Tehát hogy mindenféle van. Tehát ez ugye a normális, hogy ez nem egy elválasztó a Duna, hanem egy és főleg ugye a híd meg összekötő, tehát hogy ez már mindennapokban is hála Istennek ez működik.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a 25 évvel ezelőtt újra átadott Mária Valéria hídról beszélgetünk, amely Esztergom és Párkány között ível át ismét a Duna két oldalán és köti össze a két parton élőket. Beszélgető társam Esztergom alpolgármestere Bánhidi András, és egy kis zene után majd folytatjuk.

0: Felvidéki dallamaink után folytatjuk műsorunkat. Egy negyed századdal ezelőtti eseményre emlékezünk, illetve beszélünk róla. 2001. október 11-én adták át immáron harmadszor a Duna két partját összekötő Mária Valéri hidat Párkány és Esztergom között. A telefonvonalban itt van velünk Bánhidi András Esztergom alpolgármestere, és reményeink szerint csatlakozott hozzánk Himmler György nyugalmazott tanár úr Párkányból. Egyelőre nincs meg a felvidéki kapcsolat, akkor alpolgármester úrral folytatjuk, hogyha ön itt van.
1: Itt vagyok.
0: Reméljük, hogy előbb-utóbb tanár úr is fog tudni csatlakozni hozzánk.
1: Egész biztosan.
0: Milyen érdekes dolog, hogy tényleg önök, ahogy említette, tudom én, pár száz méterre vannak elvileg egymástól.
1: Igen.
0: És most már minden további nélkül, akár pár perc múlva is kezet foghatnának, hogyha akarnak, és hogy előtte pedig, amíg nem volt meg a híd, évtizedeken keresztül, ahogy említi, 100 kilométer távolságot kellett megtenniük, hogyha akartak találkozni. Folytassuk ott, hogy mi változott akkor az elmúlt negyed században egészen pontosan, tehát mit hozott önöknek az, hogy most már megvan ez az állandó híd?
1: Nagyon, nagyon, nagyon bonyolult kérdést tesz fel, mert lényegében minden. Tehát ez, ha gazdaságot nézzük, ha turizmust nézzük, ha kultúrát nézzük, az élet minden területén teljesen megváltozott a jó irányba, és hogy fogalmazom ezt a változást, tehát helyreállt. Tehát ez nem egy nekünk újnak számított, de igazából úgy helyre kerültek az alkatrészek, és az a gépezet elkezdett újra működni, és olajozottam. Tehát ha a munkaerő piacra gondolunk, nagyon sok felvidéki dolgozik itt az esztergomi ipari parkba, de nagyon sok esztergominak is van akár felvidéken gazdasági érdekeltsége, akár mezőgazdasági, egyéb ilyen dolgok, a turizmusról nem is beszélve. Tehát ugye Párkányban is van turizmus, tehát itt van egy nagy fürdőjük, és akkor oda-vissza járnak az emberek, és oktatás területén szintén, kultúra területén teljes egészében az én gyermekeim itt tanulnak a primási iskola központban, Esztergomban, és a cserkész csapat, amiben vannak, az felvidéki, az Apor Vilmos felvidéki cserkész csapat, és oda járnak táborozni, meg oda járnak ilyen, mit tudom, milyen hétvégi programokra. A legnagyobb lányom most is Marcellházán van itt a felvidéken, tegnap vittük el, és tehát ez egy olyan közös cserkész csapat van például. És akkor ide-oda járkerálnak, és megismerkednek más felvidéki cserkészekkel, de ugyanez a néptánc tekintetében jönnek felvidékiek táncolni hozzánk, a mieink is járnak felvidékre. Rokoni kapcsolatok, baráti kapcsolatok, minden. Tehát, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amit már az elején is említettem, hogy ez egy olyan ökoszisztéma, ami igazából, hogy mondjam, olyan, mint a só, hogy tök egyszerű, meg mindenki használja, de és nem is nagyon foglalkozik vele, de ha nincsen, akkor nagy baj van. Tehát, hogy ebben az a csodálatos, hogy az egyszerűsége adja az egésznek a csodálatát, hogy annyira normális dolog, hogy van itt egy híd, és annyira normális dolog, hogy ezt a hidat használja, és használhatja bárki, hogy azért nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert az élet minden területén változás hozott, és igazából, ahogy említettem az előbb is, ez a változás, ez azt jelentette, hogy helyre kerültek a dolgok.
0: Ön emlékszik arra, hogy mikor ment át először a Mária Valéria hídon, és akkor most egy kis személyeset behozok előtte, hogy én hát a megnyitó ünnepségen nem voltam ott, de nem sokkal később jártam arra, és azt hiszem, hogy már vagy Pozsonynál, vagy Komáromnál mentünk át a Felvidékre, és hazafelé úton jöttünk itt ezen a már megnyitott Mária Valéria hídon, és ez valamiféle ilyen hivatalos dolog volt, mert gépkocsi vezető is volt, és én még a Párkányi oldalon kértem, hogy álljunk meg, mert hogy én mindenképpen gyalog szeretnék átmenni a hídon, és hát a gépkocsi vezető nem nagyon értette, hogy hát miért, mit szórakozol te itten, hát fussunk már, minél hamarabb érjünk haza, és mondom, ne haragudj, én most itt gyalog megyek át, és valahogy tényleg úgy éreztem én is, mint a megnyitó alkalmával az egymásra szembe hömpögő tömegek, hogy hát ez most egy olyan esemény, és látja, most is emlékszem rá, hogy könnyes szemmel sétáltam át Párkányból Esztergomba, úgyhogy szembe volt velem végig a bazilika.
1: Így van. Hát én akkor mentem át rajta először, amikor a hivatalos átadó ünnepség volt, és akkor elindultak mind a két irányból az emberek. Akkor még ugye határ ellenőrzés volt, tehát még pecsételtek az útlevélbe, és pont valamelyik nap beszélgettünk bátyámmal, hogy valami brutál, tehát ilyen egy vagy két év alatt töltöttük be az útlevelet, tehát új útlevelet kellett kérni, mert ugye mindig pecsételni kellett. És akkor aznap is, akárhányszor mentünk át, ugye ez egy több két napig tartó ünnepség volt, ha jól emlékszem, és úgy tudom én egy nap átmentünk 10-15-től, és ugye mindig nyomták bele a pecsétet, mert ugye az volt a hivatalos, tehát amikor átmentünk Pánkányba pöcsét, amikor visszajöttünk, pecsét. Na most eleinte össze-vissza nyomták, de aztán annyit jártunk, meg hogy mondjam, ha volt egy görbe este Esztergomba, akkor még kitaláltuk, hogy akkor ugorjunk már át egy sörre Párkányba, és akkor még simán átsétáltunk az éjszaka közepén, és akkor ott megittunk egy sört, és akkor jöttünk vissza. És mai napig ugye itt van hídünnepünk, a szeptember végén van egy nagyon-nagyon népszerű program, ez a reggeli a hídon, amikor a Párkányi és Esztergomi emberek regisztrálnak, és akkor kisorsolják őket, és egy reggelit fogyasztunk el közösen, tehát úgy ülünk le egy kétszemélyes asztalra, ami végig van az egész hídon terítve, és egy esztergomival egy Párkányi beszélget, de olyanok, akik nem ismerik egymást. És a vegyesen olyan tanulók szolgálják fel a reggelit, akik ugye ezt tanulják ilyen felszolgáló tanulók Párkány részéről, ugye Esztergom részéről is, és ott egy nagyon-nagyon jó egy órás reggeli van a hídon, nagyon-nagyon népszerű. Rá egy-két napra pedig van ugye a hídfutás, ami kibővült az utóbbi években ilyen híd sétává, tehát az ilyen kisgyerekes szülők is át tudnak menni a babakocsival, és az ugye a bazilikától indul, és Párkányba ér véget. Nagyon-nagyon népszerű, tehát több ezer résztvevő van. Akár a sétán, és pár múlva pedig a futáson, az is nagyon-nagyon népszerű. Tehát, hogy vannak minden, ami a híddal kapcsolatos ilyen szimbolikus, de mégis az ember sportol, vagy reggelizik, de hogy mondjam, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy élmény a mai napig, ez egy nagyon-nagyon népszerű program egyébként.
0: Hát az tényleg, gondolom, negyed századdal korábban ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen sűrűséggel látogassák egymást.
1: Hát ugye itt az ember elsétált, le volt zárva egy ilyen ráccsal, le volt zárva, és nem lehetett tovább menni. Tehát ilyen nagyon elvetemültnek kellett lenni, aki így kiment az utolsó pillérig a vas szerkezeten. Tehát már arra se szabadott kimenni, ha jól emlékszem, hamarabb le volt zárva. Hát, hogy volt egy rács, én így nőttem föl, volt egy rács, és kész. És akkor ugye a rendszerváltáskor, meg hát akkor én még azért kicsi voltam, de édesapám itt nagy rendszerváltó volt a városba, és akkor a, hát a, akkor, Himmler Györgyel szintén, tehát aki a Párkányi oldalról csatlakozza most hozzánk, és akkor ilyen hangos bemondón skandáltunk mindenféle ilyen építsük újra, meg mit tudom én, tehát hogy itt nagy performanszok voltak a rendszerváltás környékén. Tehát ha bármilyen volt, akkor ez a két város azonnal azt mondta, hogy jó, oké, de akkor kezdjük a híddal, mert az a legfontosabb. Tehát hogy itt mindig ez volt.
0: Tehát ezek szerint volt egy mozgalom így valahol úgy a lelkekben legalábbis, és 45 és 2001 között várták, tudták, el tudták képzelni, hogy ebből lesz még valami? Meséltek ilyenekről a régebbiek?
1: Az volt a furcsa, rendszerváltás után azt gondolta a mindenki, hogy akkor értelemszerűen akkor ez
0: mint ahogy máshol is, ugye, újraépítették.
1: Igen, gondol. Igen. Hát most mit tudom én, itt volt egy ilyen szocialista időszak, tudom én, nem akarták, jó, oké, hát most beléptünk a demokráciába, akkor értelemszerűen, ugye hát akkor még Csehszlovákia volt, hogy akkor, na, akkor jött egy kormányváltás, mondjuk, vagy létrejött Szlovákia, na, hát akkor lesz egy szlovák kormány, biztos, hogy ez, tehát mindig ez a Párkányt Esztergommal összekötőt, akkor, ha meg itt volt, akkor Esztergomot Párkánnyal összekötő híd, ugye, hogy mindig, minden kormányprogramban, minden kampányban ez volt, hogy akkor, tehát, hogy és akkor így igazából a fiatalságom így telt, hogy így mindig, hogy jó, oké, de akkor a híd, és akkor a híd mikor, és akkor ezt így mindig tologatták. És hogy az elején is említettem, valamelyik oldal nem szerette volna annyira. És akkor egy ilyen 90, ha jól emlékszem, ilyen 98-99 környékén született meg egy olyan megállapodás, hogy az unióval együtt, tehát ilyen európai uniós pénz alappal, támogatással épült ez újjá, és akkor így nem is akkor, de nem akartuk már elhinni, annyiszor ígérték, meg annyiszor volt róla szó, hogy egyszerűen nem hittünk tényleg a szemünknek is. Amit a legelején is meséltem, tényleg az, hogy ott ücsörögtünk, hát azért, tehát fölhozták ezt a mondjuk az egyik elemet, hogy ezt így a Dunán följebb vitték, és egy ilyen hatalmas úszát, ilyen dolgokat nem is láttunk előtte, hogy olyan fantasztikus mérnöki munka volt, és akkor ezt ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassan eresztették visszafele. És tényleg ilyen így rá emelték a pillérre, és azért ez egy nagy folyó, hullámok vannak, sodrás, és megtudták ezt, és az órákig tartott, és ott ültünk, és néztük, nem hittünk a szemünknek, hogy tényleg, és ha nagy népünnepé volt, mindenki hozta itt a ételt, italt, és akkor néztük egész nap, ahogy ez megvan. Hú, most tették rá, nem most tették rá, több százan néztük.
0: De jó, de minden, akkor már tudták, hogy ebből már biztos, hát hogy lesz valami.
1: Igen, persze, igen. Akkor már tudtuk, és egy olyan felszabadító érzés volt átmenni, nem egyszerűen tényleg az volt, hogy nem is tudom hányszor mentünk át. Tehát, hogy már mint még aznap, amikor át lehetett, és akkor utána volt még egy nagy lépés, amikor megszűnt a határellenőrzés. Tehát, hogy amikor
0: 2004-ben, ugye?
1: Hát nem,
0: az Európai Unióban való belépéskor. Igen?
1: Igen, tehát itt a Schengeni övezetbe később később lépett be Szlovákia, ha jól emlékszem, de most erre, de én 2007-re emlékszem, tehát nem rögtön. Ugyanúgy, mint ha ment az Erdélybe az ember, ugye hiába uniós, még Schengen övezetben nem volt bent.
0: Hát Románia még később lépett be a Schengen
1: övezetbe. Így van, hát tavaly előtt lehetett már útlevél ellenőrzés nélkül menni. Itt is volt pár év, és akkor erre volt egy külön ünnepség, hogy na, akkor nem tudom hány órától, még az is lehet, hogy éjfél, ezt most már erre nem annyira emlékszem, de az a lényeg, hogy át tudtunk menni útlevél nélkül.
0: Hát az volt az igazi felszabadítás.
1: Na, akkor az olyan volt, hogy akkor és akkor az ember biciklivel jött, mindennel, és az is egy óriási nagy dolog volt. A feleségemnek a nagyszüleik, azok felvidékiek, felvidékiek voltak, kitelepítették egyiket Losoncról, a másikat Komáromból, és ott a nagypapa még akkor élt, és hát annyira boldog volt ő is, hogy lényegében útlevél nélkül át lehet menni. Tehát, hogy ez hihetetlen volt. Hogy... És ez emellett még ugye az, hogy itt sorra jöttek a jó hírek, tehát, hogy megépült a híd, beléptünk az Unióba, megszűnt a Schengen, tehát ahol mondjuk nem volt híd, mert hogy nem volt folyó, vagy ahol meg volt mondjuk, mit tudom én, Komáromba, ott is nagyon örültek, de ott ugye más volt az érzés, tehát hogy nem úgy kellett leélni egy emberöltőt, hogy nem tudunk csak úgy átsétálni.
0: Igen, a komáromiaknak azért ez mást jelenthet. Bár most, hogy a komáromi hidat is említi, nekem azért eszembe jut, amikor Solyom László köztársasági elnök megpróbált átmenni, és az akkor éppen nem túl barátságos szlovák hatóságok visszafordították a hídról.
1: Igen, igen.
0: Tehát
1: igen,
0: ilyenek is voltak. Rá. Tehát nem csoda, hogy voltak feszültségek.
1: Hát ezek azok, amiket így finoman érintettem, hogy itt voltak érdekek arra, hogy ne épüljön vissza. És ez is egy ilyesmi volt. Hát hála Istennek ezen is túl vagyunk már egyébként. Tehát, hogy azt kell látni egyébként, hogy ez mindenkinek jó. Tehát ez jó a Magyarországon élő embereknek, jó a felvidéken, Szlovákiában élő embereknek, legyen magyar, vagy szlovák, vagy bármilyen nemzetiségű, mindenkinek jó, mindenkinek az érdeke. Tehát, és szerintem most már ez így szép lassan ez kialakult, tehát én abszolút optimista vagyok egyébként.
0: Hát bízunk a legjobbakban, kedves hallgatóink, a 25 évvel ezelőtt átadott Mária Valéria hídról beszélgetünk, és egy kis zene után majd folytatódik műsorunk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Témánk a 25 évvel ezelőtt átadott Esztergom és Párkány között átívelő Mária Valéria híd, és csatlakozott most hozzánk telefonon Himmler György, nyugalmazott tanár úr Párkányból. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Nem tudom, hogy eddig tudta-e hallgatni műsorunkat.
1: Igen.
0: Alpolgármester úrral beszélgettünk eddig, és tőle most akkor elbúcsúzunk, hogy technikailag is rendezzük a sorainkat, és így tudunk most önnel is beszélgetni. Köszönöm szépen alpolgármester úrnak, hogy velünk volt, gondolom még mindig hallgat minket. Tanár úr, hát ön hogy emlékszik vissza 25 évvel ezelőtti napra? Október 11-én volt, tehát holnap lesz pontosan 25 évvel ezelőtt.
1: Hát egy nagyon felemelő háromnapos ünnepségre emlékszek, amely mindkét parton összehozta a parkányákat és esztergomiakat, de persze a környék, a régió lakossága is nagy lelkesedéssel jött átvenni, birtokba venni a hidat.
0: Mit meséltek önnek a régiek a régi hídról, még akik látták?
1: A háború előtti időkben, időkből hallottam visszaemlékezéseket olyan párkányaktól, akik még megélték a híd újjáépítését és felavatását is. Ők azt mondták, hogy a két város az teljes szimbiózisban élt, annak ellenére ugye, hogy volt egy rövid időszak, amikor 1919-től 27-ig nem lehetett átkelni az 1919-es harcokban történt rombolás miatt, de 1927 után ismét visszakerült a rendes kerékvágásba az élet, és a két város polgárai úgy éltek, mintha egy városban élnének. Rengeteg családot fűztek össze, családi kapcsolatok, üzleti kapcsolatok. Sok olyan cég volt, amelynek volt részlege Párkányban és Esztergomban is, és hát kiterjedt rokonságok éltek a két városban.
0: Tanár úr, messze lakik a hídtól?
1: Én nem lakok messze, néhány száz méterre mindössze. A Fő utca környékén lakom.
0: És hányszor kelt már eddig át rajta? Meg tudja számolni, vagy fölösleges ilyen kalkulációba bonyolodni?
1: Hát szinte napi szinten haladok át a hídon, és ez gondolom a Párkányák nagy részére is érvényes. Akár ha csak egy újságért, vagy vásárlás kedvéért megyek át, vagy éppenséggel valamilyen kulturális rendezvény okán. Persze nem csak Esztergomba, hanem távolabb is, ugye Budapestre. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg régióbeli ember dolgozik Esztergomban és a környező ipari üzemekben, ami egy nagy segítség ennek a régiónak, mivel Párkányban viszonylag kevés a munkalehetőség azután, hogy megszűnt a papírgyár, amely a város nagy részét eltartotta. Tehát bőven van rá okunk, hogy átaladjunk ezen a hídon.
0: Tanár úr, milyen tantárgyat tanított?
1: Én történelmet és társadalomismeretet tanítottam a Párkányi gimnáziumban.
0: Szóba került az iskolai órákon esetleg, hát történelemből akár maga a Párkányi híd és annak a története?
1: Természetesen ezt nem lehetett kihagyni a helyi történelmi tények oktatásából, sőt az utóbbi években már az általános iskolákban regionális történelmet is tanítunk, és hát a gimnáziumi tananyagban természetesen ez szintén szerepel.
0: És hogy tanítottak erről? Mit volt szabad, mit volt nem szabad elmondani? Változott bármi mondjuk 90-92 után a történelem tanításban? a felvidéki magyarok oldaláról?
1: Én úgy gondolom, hogy alapvetően a történelem oktatás tartalmában nem szólnak bele a oktatásügyi hatóságok. Természetesen létezik alaptanterv Szlovákiában is. Ennek törzsanyaga a világtörténelem és a nemzeti történelem. Tehát tanítjuk a magyar történelmet és a szlovák történelmet is. De hogy ezt konkrétan milyen tényekkel, történetekkel tölti meg az adott történelem tanár, ezt nem határozza, ezt csak ő dönti el.
0: És tanár úr mit tanított, hogy mesélte el ennek a hídnak a történetét 1895-től napjainkig, vagy addig, amíg aktív volt?
1: Hát természetesen tényszerűen igyekeztem ezt elmagyarázni, a tények azok adottak. Bánhidi András már beszélt, illetve ön is beszélt a történelmi tényekről, amelyek a híddal kapcsolatosak. Hát ezek bemutatása mentek, különösebben ideológiamentes tartalommal.
0: Egyébként, amíg még nem újították fel, építették újra, akkor önök Párkányban a felvidéken hittek benne, hogy ebből lehet valami?
1: Igen, természetesen. A itteni lakosoknak nagyon erős volt a hite abban, hogy ez a híd egyszer újjá fog épülni, hisz a normalitásnak előbb-utóbb győzedelmeskednie kell. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a hatalmas tömeg, amely a Dunaparton minden alkalommal összegyűlt, amikor egy új hídelemet a helyére tettek a mérnökök, illetve a szakmunkások. Óriási ovációval fogadták mindkét oldalon, de az érzésem szerint a Párkányi oldal talán még inkább vágyott erre az összekötetésre, hogy ez újra megvalósuljon.
0: És miért gondolja, hogy a Párkányiak jobban vágytak rá?
1: Hát ennek nyilván történelmi, nemzetiségi és egyéb okai is vannak. És hát nekünk rengeteg kapcsolódásunk van, és volt is a túlparti Esztergomhoz és Magyarországhoz. Mint már említettem, kulturálisan, nyelvileg oda kötődünk, és azáltal, hogy a híd újjáépült, ezek a lehetőségek mind újra kinyíltak számunkra, és ez egy óriási, nagyon fontos dolog számunkra.
0: Így negyed század után lehet, hogy egy kicsit furcsa a kérdés, de már teljesen megszokta, vagy még vannak pillanatok, amikor eszébe jut a régi időszak?
1: Most már ugye a hétköznapok életérzése telepedett rá a hídra, azért is, mert az emberek napi szinten használják, és természetesen vált számukra. Nem úgy, mint az előtt, amíg nem létezett, hogy egy példát mondják, a híd újjáépítése előtt, ha Párkányban valaki azt mondta, hogy megyek a hídra, az azt jelentette, hogy megyek egy sörre a hídlábnál lévő kocsmába. És a híd inkább hiányt, tehát majdhogy nem normálissá vált az állapot, az a hittalansági állapot, de azóta, hogy megépült, úgy gondolom, hogy ez mindenki számára a világ legtermészetesebb állapota.
0: Kedves hallgatóink, a 25 évvel ezelőtt átadott új Mária Valéria hídról beszélgettünk műsorunkban, amely Párkányt és Esztergomot ismét összeköti. Köszönöm szépen Himmler György nyugalmazott tanár úrnak Párkányból, hogy csatlakozott hozzánk.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Csák Éva és Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

Megismételtük az iránytű korábbi adását. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral szombaton délelőtt jelentkezünk legközelebb.

0: Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Műsorunkban erről lesz szó. Mai összeállításunkat a nap imájával zárjuk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
2: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik. Kedvező illatani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90% a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kis zombori és az óvári sütőtök. A sütőtök kálcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prostatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tök mag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Süye Károlyné Klárikát hallják.
3: Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájában rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tökmagos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok. Tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szóakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulyka-kakas here, amit tökének is mondanak fejoratívan, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukkiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves tejszínes sütőtök krémleves kakas mellel dúsítva. a főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel,

és sütőtökös burgonyapürével. A desszert pedig sütőtökös piskótatekercs és tökös mákos rétes volt. A vendégeim érkezésekor már jó hangulat keletkezett, ahogy sorra vették elő az ajándékokat, mondanom sem kell, hogy mindenkitől tököt kaptam. És az egyszerű férfi kollégámtól saját termelésű egy hatalmas gugonülő nagy töknek a felét hozta el. Az egyik pártól pedig díszkakast is kaptam, ami másnap reggel peszkesen sétált a kertbe, kiröpült a tyúkolból, aztán szomszédnál landolt, úgyhogy hamarosan le kellett vágni, mert állandóan csavargott. A tök jó hangulat garantált volt, a felszolgált ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkában én raktam a szalgyümölcsöket, már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikáns tökmagos pogácsa pedig a hozzávalókat mondanám el. Egy negyed kiló BL55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, két kávéskanál só, 20 deka pirított héj nélküli tökmag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehér bors, 1 deci étolaj és 1 deci fehér bor. Az elkészítése pedig, a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, bors, a tolajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. Majd egy centiméter vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az ínyence készítik leggyakrabban egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokba lehet esetleg kapni, mert nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy negyed kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, két kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaherét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös, vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, két közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, két darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, két-három kanál liszt, só, bors és olajasütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük, és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. A tök saláta, vagy cukkini saláta, cadziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini, héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissé besózzuk az öntetett
amit elkészítünk, tejfőbe elkeverjük a fehér borsot, kevés sót, 2-3 gerez zúzott fokhagymát, a cukkinit, ahogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.

0: A tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy ércemell, tehát csirkemell, a hangzás kedvéért került így megnevezésre, egy kiló sütőtök, egy fél liter főzőtejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehér bors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítésre a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. A sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarás, néhány ág kakukkfűvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ez nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a húst be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertés oldalas, 1 jó nagy fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges. És 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni a önt vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát 2 evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó, meg bepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. Levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére. Összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még 2 evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonyapürét készítettem, amihez 1 kiló burgonyát, fél kiló sütőtököt, 5 deka vajat, másfél deci tejet, sót és fehér borsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk. Először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni, forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya, és hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bérelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrezselyen bóbitát, vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér neki, mert elég volt a tökösi tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvert tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát, külön ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökösre barbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom ahhoz. Olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában HS tésztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy 1/4 kiló darákmák, egy 1/4 kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahé. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzad benne a darákmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A réteslapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a Ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Basobora atya hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 20 000 Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az éjc miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs körútjain nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. De az európai missziós útjainak elsődleges célja az evangelizáció. Basobora atyát a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter.
4: Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
5: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
6: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék. És ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
5: We need many holy women who encourage priests and who give birth to priests. And I was very much touched by the young people.
6: Másrészt pedig nagyon megérintett a fiatalok jelenléte. És nagyon jól esett, hogy sokan bátorítottak engem is, hogy atya, ez nagyon jó volt, tartson ki, és folytassa, és jöjjön újra. Úgyhogy köszönöm szépen Magyarországnak, köszönöm, hogy bátorítanak arra, hogy folytassam az evangelizációt. És a másik dolog, amit pedig nevezhetünk úgy, hogy ez az a hobbim, hogy elhagyatott gyerekekről gondoskodom, és nagyon szeretem őket, és a szegény gyerekekről, a félárva és teljesen árva gyerekekről, és azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy imádkozzanak ezért a tevékenységemért, és ha egy kicsit hozzá tudnak esetleg járulni, azt is hálásan köszönöm Jézus nevében. Erről általában nem szívesen beszélek, nem gyakran beszélek, mert szeretném azt elkerülni, hogy azt higgyék Európában, hogy azért utazom ide, hogy pénzt kérjek, mert nem ezért jövök, hanem azért, hogy evangelizáljam Isten népét, és megtérésekhez és gyógyulásokhoz segítsem. Ez az én fő feladatom.
5: I come to evangelize, that's my major thing. Please, Hungarians, you have a lot of faith.
6: És azt szeretném mondani Magyarországnak, hogy tartsanak ki. Nagyon szeretem Magyarországot és a magyarokat, nagyon szeretem Szent István királyt és Szent Elzsébetet. Árpádházi Szent Elzsébetről először kicsi fiú koromban hallottam, és nagyon megérintett a története. És kedves püspök atyák, köszönöm, hogy meghívtak és befogadtak, és evangelizálhattam az országban. Isten áldja meg Magyarországot, az egész nemzetet, és minden környező nemzetet is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: Hungary and all the nations around, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Birincsikné Antalóci Hajnalkát, akivel abból az alkalomból beszélgetek most itt a stúdióban, hogy Basabora atyának az egri lelki napján te is részt vettél. Régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk. Basabora atya már többször járt itt az egri főegyház megyében, ő most azonban Egerbe is ellátogatott egy estés ima alkalmat, ima estét tartani a ciszterci templomba. Azt elmondjuk, hogy a ciszterci templom eléggé zsúfoltan megtelt, hál' Istennek. Nagyon sokan jöttek erre az imaestre, nem csak Egerből. Így a szervezőket is egyébként meglepte, ezt is hozzátehetjük. Hajni, téged mi, illetve ki vonzott, miért érezted úgy, hogy ezen a lelki estén részt kell venned?
1: Én is szeretettel köszöntelek, Andi, és igazából egészen véletlenül találkoztam ezzel a plakáttal, mégpedig a Facebookon. Gyakran megjelennek a hasonló jellegű plakátok és hirdetések, és mindig el szoktam ezeket olvasni, bár ritkán jutok el azért ezekre az ima alkalmakra, de most, ahogy megláttam ezt a plakátot, valahogy volt bennem egy olyan indítatás, hogy nekem el kell oda jutni. Tulajdonképpen egy hívás volt. Kértem is a Jóistent, hogyha ő szeretné, hogy eljussak ide az ima alkalomra, akkor segítsen. Úgyhogy én ezt próbáltam a családnak is elmondani, hogy én ide szeretnék eljutni, és hogy akkor próbáljuk már meg ezt megszervezni, hogy ez meg is valósuljon. De tulajdonképpen az utolsó pillanatban, tehát, hogy előtte, nem tudom, két nappal, vagy tehát, hogy nagyon-nagyon szűkösen előtte találkoztam én ezzel a plakáttal, ezzel a meghívással, és a Jóisten hívott, és nekem oda kellett menni, és mindent meg is tettem, hogy oda jussak, és oda is tudtam jutni.
0: Igen, igen, szerintem nagyon sokan voltak ezzel így. Basabora atyának már én voltam többször egy ilyen lelki napján, lelki gyakorlatán, de tavaly volt az a pont, amikor sikerült vele például interjút készíteni. Tehát valahogy én is úgy vagyok vele, hogy megkapja az ember a meghívást, de nem biztos, hogy például egyből ott is egy beszélgetést kell készíteni vele, hanem kell az, hogy kicsit átérezzük azt a lelkületet, azt a lelkiséget, amit ő közénk hoz, Európába, vagy így egészen konkrétan Magyarországra, Egerbe elhoz, mert ugye ő egy afrikai misszionárius, és ő teljesen más stílusban közvetíti az evangéliumot. Ezeken az ima alkalmakon ez kiderül. Mindig mondja ezeken a hosszabb lelki gyakorlatokon, hogy az afrikaiaknak idejük van, az európaiaknak meg órájuk van. Ezeknek a programoknak mindig az elejét tudjuk, hogy mondjuk 5 órakor kezd, de a végét soha nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be, mert ahogy Basabora atya szokta mondani, hogy őt a lélek vezeti, nincs két egyforma ima est sem, amit ő itt tart Magyarországon. Mi volt ez a hangulati élmény, az a lelkület, ami átjött Basabora atyán keresztül?
1: Az az igazság, hogy várakozással tekintettem az ima alkalom elé, kíváncsi voltam, és próbáltam tulajdonképpen nagyon racionálisan nézni ezt az egész ima alkalmat. Vártam azt, hogy mi fog történni, esetleg mit fogok pluszban érezni, vagy milyen olyan esemény fog, hogy hogyan fog a lélek ott munkálkodni, akár a többi emberen keresztül, vagy a többi emberben, vagy akár velem is, hogy mit fog tenni, és én igazából tényleg kíváncsisággal mentem oda, amellett, hogy én nagyon is régóta ismerem ugye a karizmatikus közösséget. Fiatal korom óta már találkoztam ezzel a közösséggel, és tudtam, hogy hova megyek. Csak úgy mégis ugye érdekelt, hogy akkor ez az atya ezt hogyan fogja közvetíteni felénk. És igazából engem az fogott meg, hogy mennyire lelkes volt, és mennyire lelkesen tudta az evangéliumot közvetíteni számunkra. És hogy 78 évesen egy életvidám, egy lelkes, egy mosolygós ember állt ott előttünk, aki úgy adta át az evangélium üzenetét, hogy közben ő ott ugrált, meg majdnem, hogy táncolt, és hogy nagy kézmozdulatokkal és bennünket is motiválva arra, hogy igenis merjünk Jézussal egy kicsit, meg ugye a Szent Háromságos Istennel egy kicsit másképpen beszélgetni, mint ahogy idáig tettük. Szerintem mi magyarok egy kicsit visszafogottabbak vagyunk azért ezen a téren, talán szégyellünk is imádkozni a másik előtt máshogyan, mint ahogy annak idején bennünket erre tanítottak. Kicsit furcsán is nézünk azokra, akik meg másképp imádkoznak. Nyilván elfogadjuk mondjuk az afrikaiaktól, mert ismerjük a kultúrájukat annyira, hogy ők egy táncos nép, és hogy ők igenis zajosabbak és vehemensebbek, és számomra ez volt, hogy ez a lelkesedés, hogy mennyire jó lenne, hogyha egy picit átragadna ez így a magyarságra is ez a lelkesedés, és konkrétan rám is. Tehát, hogy én ezt magamra is értem, hogy nem mindig pessimistán nézzük az élet dolgait, hanem igenis merjünk optimistán, és ő nekem az nagyon tetszett, amikor ő azt mondta, hogy ne vettél-e már ma. Ez a gondolat bennünk legyen, hogyha az öröm bennünk van, akkor bennünk van az Isten. Tudjuk az Isten szeretetét akkor átadni, ha meg állandóan csak szomorkodunk, meg lefelé nézünk, és ő is ezt hangsúlyozta, hogy nézzünk mindig fölfelé, tehát ne lefele nézünk, hanem föl, az Isten felé nézünk, mosolyogjunk, és így át tudjuk adni az ő szeretetét, ami szerintem nem olyan nagyon könnyű, de nem is lehetetlen.
0: Igen, ahogy én mondtam, hogy többször voltam már Basobora atya lelki gyakorlatán, és korábban egyébként egyszer sem volt ilyen, hogy a Szent Mise keretében, a prédikáció keretében úgymond a résztvevőket felállította, és megimádkoztatott minket, hogy egymásért imádkozzunk, de nagyon tetszett itt ezen az EGRI alkalmon nekem is, hogy végülis azt emelte ki, hogy mi egymásért tudunk imádkozni, és ez nagyon fontos, hogy egymásért is imádkozzunk. Ne csak kérjünk a jó Istentől, hanem tényleg ez egy olyan karizmája kell, hogy legyen minden embernek, hogy a másik felé szolgáljon az ima által is.
1: Szoktak ilyen kérések lenni felém, hogy imádkozzak emberekért, és van is egy ilyen küldetésem, hogy imádkozok emberekért már sok év óta. Nyilván ugye a családomon kívül vannak ezek a személyek, és igazából nekem ez furcsa volt, hogy amit te is mondasz, hogy felállított, és az igazából ismeretlen, hiszen én ugye nem ismertem azokat a személyeket, akik mellettem voltak, akkor találkoztam velük először, és egyrészt, hogy érintsük meg a másikat, ami szintén ez is szerintem számunkra nem egy annyira elfogadott dolog, hogy egy idegen embert megérintünk, és a másik, hogy én imádkozok egy olyan emberért, akit tényleg nem ismerek. És akkor még tegyem is rá a kezemet, és attól függetlenül, hogy én szívesen mindenkit megérintek amúgy, de hogy most mit tudok én neki mondani, vagy miért tudok én imádkozni? Ez úgy eszembe jutott, hogy hát oké, hogy imádkozzak, de hogy most akkor mit? Vagy mire van neki szüksége? Vagy hogy tudok én? És akkor, hogy hangosan imádkozzunk, hát aztán ott olyan zaj is lett végül is, de ennek is volt egy tanító jellege, hogy jött, hogy mit is kell érte imádkozni, vagy mit is imádkozzak. Nem is gondolkoztam én rajta, hogy igazából tudtam az adott személyet imádkozni, és ez az érintés is olyan volt, hogy az én számomra meglepő, hiszen amikor az egyik hölgy, aki rám tette a kezét, egyszerűen az érintésnek is megvolt a maga ereje. Hiszen ugye elmondta utána az atya, hogy mi mindent lehetett érezni ez alatt az imádság alatt, és én tényleg azt éreztem, hogy amikor nem tette a kezét a mögöttem álló, akkor mint ahogy a vasaló melegszik föl, egyre melegebb lett az ő tenyerének az érintése általamon, és egészen erős forróság töltött el, és aztán az úgy el is áradt az egész testembe. Ez egy olyan különleges dolog volt, hogy ez hogyan lehet. Nem tudom, hogy az én kezem érintése mit váltott ki a másik szeméből, de én ezt éreztem, és ez egy különleges élmény volt. És aztán úgy tudatosult, hogy ho-ho, hát most akkor itt, hogy ez hogyan is lehetett most. Ez úgy kicsit furcsa is volt számomra, mert zajos volt nekem, de amellett pedig tényleg volt egy ereje ennek az imádnak.
0: Igen, igen, és Basabora atya is mindig hangsúlyozza azt ezeken a lelki napokon, hogy ugye Jézus az, aki gyógyít, ő is az Istennek egy eszköze, meg mi is ugyanúgy Krisztus hívők az Isten eszközei tudunk lenni, hogyha hittel imádkozunk a másokért. Ezt ilyen kicsit ilyen kulisszatitokként mondom el, hogy most itt a magyarországi állomásain sehol nem imádkozott Basabora egyenként az emberekért, kivétel Eger volt, és az én meglátásom, hogy szerintem itt sem akart imádkozni, azért volt szerintem az, hogy úgymond imádkoztatott minket egymásért, hogy itt sem akart, de mégis, ahogy ő is szokta mondani, hogy a lélek arra indította, hogy a tömeg ellenére végigjárt ő is a tömegben, az emberek között, mi közöttünk, és mindenkire azért rátette egy ima erejéig a kezét, és akik tudjuk, hogy akik Szentlélek szemináriumot végeztünk, hogy ugye van ez a lélekben nyugvásnak az állapota, ami egy hát elmondhatatlan, meg leírhatatlan állapot, amikor úgy betölt a Szentlélek, és hát eldőlsz, de nem a semmibe dőlsz, hanem érzed azt, hogy van, akinek az ölébe dőlsz, tehát az Isten átölel, én ezt így szoktam mindig megfogalmazni, és átjár a lélek, és szinte itt mindenki, akit megérintett az atya és imádkozott érte, úgymond lélekben nyugodott. Neked mi volt a tapasztalatod?
1: Amikor a Szentlélek szemináriumot végeztük, ugye akkor is már voltak hasonló tapasztalataim, nyilván láttam, hogy mik történnek, és mik a Szentléleknek azon adományai, amelyek tényleg különlegesek. Mert az, hogy most imádkozzunk a másik emberért, tehát a közbenjáró imádság, ami akár nekem is karizmám, az nem egy látványos dolog. Az egy kihívás, hogy napi szinten tudjak azért az emberért tényleg hosszú ideig imádkozni kitartóan, és a Jóisten igazolja, hogy mondjuk meghallgatja ezeket az imádságokat. Ezek viszont látványosabb karizmái is vannak a Szentléleknek, mint ahogy Pünköskor is egészen látványosan tevékenykedett, ugye az apostoloknál is, meg aztán amikor ők is gyógyítottak, és itt is ez volt, hogy néztem, és mindig az volt a félelmem, hogy na hát nekem ilyet ne. Tehát, hogy ez milyen égő már, hogy most ott eldőlünk, és ott fekszünk a földön, és hát ne. Én ettől így óckodtam, és tényleg mindig meg is könyörült rajtam a Szentlélek még ideig, amikor voltam ilyen eseményeken, hogy nem kaptam ilyen kegyelmet, viszont most ez másképp volt, és igazából én úgy voltam vele, hogy jó van, hát ahogy akarod, úgy legyen, tehát igazából nem kell nekem mindig így ellenkezni, és rábíztam, és vártam, hogy mi fog történni, és tulajdonképpen nagyjából végignéztem mindenkinek így az imádságát, és tényleg azt láttam, hogy az atya egy pillanatra tette rájuk a kezét, tehát nem csinált velük igazából semmit, hanem csak egy pillanatra a fejük fölé tette a kezét, és tényleg van, aki örömben, tehát látszott az arcukon, hogy eltöltötte őket a kegyelem, és van, aki tényleg eldőlt, van, aki csak így hátradőlt mondjuk térdepelt, és akkor hátradőlt, és úgy maradt, és van, akivel nem történt úgymond látszólag semmi, de senki nem jött onnan ki úgy, hogy valamiféle élményen ne gazdagodott volna, és vártam, hogy jó, hát akkor majd én is mi fog történni, és én is ott térdepeltem, és jött az atya, és fölém tette a kezét, még éreztem is, hogy picit olyan hidegebb a tenyere, és abban a pillanatban, amikor ő ezt megtette, abban a pillanatban kezdtem én is dőlni, de nem a semmibe, hanem teljesen úgy éreztem, hogy engem tartanak, hogy egy olyan szeretett ölelésbe vagyok, hogy nem fogok megütni magamat, biztos, hogy nem, tehát hogy biztonságban vagyok. Olyan jó volt ez az ölelés, tehát szóval, hogy jó lett volna, ha még tovább is tart, de hogy megtapasztaltam, hogy igen, van ereje a Szentléleknek, meg tud tartani, és nem engedi, hogy megűsd magad. És jó volt abban az állapotban lenni. Ez egy nagyon-nagyon örömteljes állapot volt, és ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ezt megtapasztaltam, és kár, hogy ideig meg óckodtam, mert mert nem kellett volna.
0: Igen, nyitottnak kell lenni a Szent Lélekre, az biztos, hogy ő kérni kell az őt, hogy ő vezessen minket az utunkon, a hivatásunkban. Bosobora atyánál mindig az is jellemző, hogy ezeken az ima alkalmakon, meg amikor imádkozunk egymásért a Szent Mise után, mindig kiteszi az oltári szentséget az oltárra, illetve az oltári szentséggel megáld minket. Ezen az egri ima alkalmon is most így volt, hogy végigjárt az oltári szentséggel, nagyon méltóság teljesen, nagyon hittel, nagyon, tehát az egész mozgásán is látszik, hogy ő mennyire jelen van, és mennyire szinkronban van az Úr Jézussal, és itt is végül is megáldott minket, mindenkit, ha nem is egyénenként, hanem csoportosan, és számomra ez is egy nagyon nagy élmény volt, illetve nagyon fontos az, hogy ő is szokott imát kérni, és talán már nagyon kevesen maradtunk a végén, amikor ugye vége lett az ima alkalomnak, akkor ő érte is imádkoztak ott a jelenlévő atyák, és látszott rajta az öröm Basabora atyán, hogy mennyire örült annak, hogy ő sem maradt ki úgymond a körből, nem feledkeztek meg róla, és ő érte is imádkoztak. Nekem ez is nagyon nagy élmény volt, és még annyit reflektálok arra, hogy amikor mondtad, hogy érezted a melegséget a hátadon, amikor imádkoztak érted, Basabora atya értem is imádkozott külön, nekem a térdemben van fájdalom, és tényleg ez is egy ilyen pozitív, tehát jó érzés volt, hogy amikor imádkozott értem, így éreztem, hogy a térdemben úgy rendeződnek a dolgok. Tehát, hogy ezt így máshogy nem lehet elmondani. Nyilván ahhoz, hogy valaki valakiért imádkozik, akiért imádkoznak, azért abba is jelen kell, hogy legyen a hit. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak úgy oda dobjuk a másikhoz, hát imádkozzál már értem, tehát hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy a hit az kölcsönösen jelen legyen bennünk.
1: Mondta is,
0: igen.
1: Hogy Jézus is úgy gyógyított, hogy legyen a te hited, igen. Szerint, és igazából kell a hit, igazad van, te teljesen egyetértek, illetve még talán annyit tennék hozzá, hogy azért úgy elgondolkodtatott ezen tevékenységgel, amikor úgy járt körbe, és mindenkit megáldott, hogy azért Jézusnak mekkora nagy idézőjebb teher lehetett azért az, hogy ott a tömegek húzták, nyúzták, mindenki őt akarta megérinteni, mindenki ő hozzá akart szólni, mindenki őtőle várta ugye a gyógyulást és a problémáinak a megoldását, és hogy így átéreztem, hogy mennyire nagy kegyelem ez, amit az atya kapott, de nagyon nehéz feladat, mert ugyanezt élhettem most meg ennél a 200 akárhány embernél, hogy mindenki őt akarta, mindenki ővel akart beszélni, mindenki az ő áldását kérte, és valószínűleg ő ezt érezte, és ezért is áldott meg mindenkit, mert bennünk volt a vágy, én bennem is, hogy most engem fog kihagyni. És ez mindenkiben szerintem így volt, és ezért inkább rászánta az időt, hogy mindenkihez oda ment, hogy senki sem maradjon ki.
0: Igen, ez biztos, hogy így volt, és tényleg lezárásként még annyit, hogy még az több mint 3 óra hosszás ima alkalom után még volt ereje és kedve riportot is adni, és akkor is mondta azt, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte itt magát Egerben, tehát ő rajta is látszott az, hogy érezte az emberekből áradó szeretetet is ő felé, meg természetesen hát a jó Isten felé is, és ugye hát ez érződik, és ő rá is jó hatással volt, és ő mondta, hogy persze, hát, hogy ő még hiába, hogy ma este nem tudom, 3:40 van, még azért a riportot azt készítsük el. Köszönöm, Hajni, neked ezt a beszélgetést, és kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogyha van ilyenre lehetőségük, hogy egy ilyen karizmatikus ima alkalmon részt vegyenek, akkor nyitott szívvel, bátorsággal menjenek el egy-egy ilyen ima alkalomra, és tényleg ne szűnjünk meg egymásért imádkozni, mert mindannyiunkra rábízta Jézus azt a missziós parancsot, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, Basobora atya egri ima alkalmáról beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjáalkottál, ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetetből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint

0: Mai összeállításunk munkatársai Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből, Udvarhelyi Erzsébettől. Hódmezővásárhelyen a

Üzenete számunkra, a haza nem attól lesz közös, hogy mindenben ugyanazt gondoljuk, nem is attól, hogy nincs közöttünk vita. A haza attól közös, hogy vannak dolgok, amelyek fontosabbak a személyes érdekeinknél, a nézetkülönbségeinknél, a pillanatnyi hibáinknál, ilyen a szabadság, a közösség, az otthonunk és Magyarország. Az ünnepség koszorúzással zárult, majd a város vezetői a kincses temető hősi parcellájában is elhelyezték az emlékezés virágait. Átmeneti forgalmi rend lép életbe a Szeged-Hód mezővásárhely Békés Csaba vasútvonalon található Tisza hídon. A Szeged-Hód mezővásárhely Békés Csaba vasútvonalon található hídon már rendeltek el szerkezeti hiba miatt fokozott felügyeletet. Szeptember 8-ától pedig 60 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. Az ellenőrzések alapján ugyan lassult a szerkezet állapotromlása, teljesen azonban nem állt meg. A helyreállítás megkezdéséig hétfőtől 50 km/órás sebességkorlátozás érvényes egy 500 méteres szakaszon. A bevezetett sebességkorlátozásokkal minimális többletmenetidővel kell készülni, de a Szeged-Hód mezővásárhely közötti vasútvillamosok, illetve Szeged-Békés-Csaba közötti vonatok esetében fennakadást mindez nem okoz. Nagy Mágocs önkormányzata meghirdette a szociális tüzelő programját. Idén is szenet adnak a rászorulóknak, a település pályázott az állami támogatásra. Ha pozitív lesz az elbírálás, reményeik szerint a szociális tűzrevalót még karácsony előtt kiosztják. Nagy Mágocson évek óta szenet kapnak a nehéz körülmények között élők. Nagy Mágocs képviselőtestülete megalkotta a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályait a 2026-os évre. Szociális tüzelőanyagra azok a lakosok jogosultak, akik a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és széntüzelésre alkalmas fűtőberendezésük van. A képviselőtestület meghatározta a havi maximum jövedelmet is, ez egyedül élők esetén nem haladhatja meg a 170 000 forintot, családban élők esetén pedig az egyfőre első jövedelem 160 000 forintnál nem lehet több. Támogatást egy háztartáson belül egy személy igényelhet. A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az, aki például aktív korúak ellátásában vagy idős korúak járadékában, vagy települési támogatásban részesül, határozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy ha a háztartás egyszülős. A benyújtás határideje október 30-a. A támogatás mértéke háztartásonként nem haladhatja meg a 9 mázsa szenet. A tüzelőanyag kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik majd. Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Templombúcsúval és családi nappal ünnepel a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társzékesegyház közössége október 10-én szombaton. Az ünnep 10 órakor szentmisével kezdődik, majd a programok a plébánia udvarán folytatódnak. A családi napon zenés műsorral, gyermekprogramokkal, közös ebéddel és kvízzel várják a résztvevőket. Különlegessége az eseménynek, hogy Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója ezen a napon köszön el a nyíregyházi és környékbeli hívektől. A család napra 16 éves kor alatt ingyenes a belépés, 16 éves kor felett a részvételi díj 2000 forint. A szervezők egyébként sütemény felajánlásokat is szeretettel fogadnak. A klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta jelentősen fejlődött és bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A pszichológusok 2022 óta kétszer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben számottevően csökkent a várólista. A központ eddigi eredményeiről és a tervezett fejlesztésekről a debreceni szakemberek a napokban egy nemzetközi konferencián számoltak be, olvasható az egyetem honlapján. A pszichológiai támogatásnak a betegségek kezelésében és rehabilitációjában nélkülözhetetlen szerepe van, segíti a betegséggel való megküzdést, hatékonyabbá teszi a funkcionalitásban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodást. A pszichológiai gondozás eredményeként csökkennek azok a pszichés tünetek, melyek nehezíthetik, késleltethetik a gyógyulási folyamatot, ezáltal javul a rehabilitáció hatékonysága. A klinikai szakpszichológiai központ létrehozásával a korábban elszigetelten szakorvosi felügyelettel dolgozó pszichológusok egységes szakmai irányítás mellett egy önálló szolgáltató és betegellátó egységben folytatják munkájukat. Több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián 54 pszichológus dolgozik, akik a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátását végzik, segítik a páciensek lelki felépülését és gondozását. A debreceni eredmények a hazai és a külföldi szakma figyelmét is felkeltették. Az eddigi tapasztalatokról és tervekről legutóbb egy nemzetközi konferencián a 16. Alps Adria Psychology Conference szakmai fórumon számolt be Mayer Réka pszichológus, a központ helyettes szakmai koordinátora. Országos razziát tart a rendőrség Debrecenben is, tudatta a Hajdu Press. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez. Az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n közölte, hogy a Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Egy olyan robotkarral bővült az Agora Tudományos Élményközpont interaktív tere, amely az európai automatizált mozgatórendszer működését mutatja be, adta hírül a Hajdu Press. Az SMC Hungary Kft. Egyedi fejlesztésű Pick and Place demonstrációs eszközének célja, hogy a látogatók játékos és látványos formában ismerhessék meg a modern ipari automatizálás, a robotika és a mozgásvezérlés világát. Az új eszközben egyszerre jelenik meg a fizika, a matematika, a programozás, a gépészet és az elektronika, emelte ki Nagy Zsigmond, az SMC termékértékesítési fejlesztési vezetője. A látogatók megtapasztalhatják, hogyan lehet pontos mozgásokat létrehozni, hogyan működik a koordinátarendszer, vagy hogyan dolgoznak együtt különböző tengelyek egy összetett feladat végrehajtásában. Az új demonstrációs eszköz által az érdeklődők élményszerűen fedezhetik fel a fizika, a matematika, a robotika és az automatizálás összefüggéseit. Szó szerint az alaksorból indult, azóta pedig alaposan kinőtte magát a Malter Rövidfilm Fesztivál. Az elmúlt 13 év során a debreceni közönség a hazai rövidfilm termés legjavát láthatta. Idén is lesz Malter, a hétvégén az Apollo moziba költözik 2 napra. Rövidfilmekkel, animációkkal, dokumentumfilmekkel, alkotókkal, közönséggel, beszélgetésekkel és azzal a kissé nehezen definiálható dologgal, amiért az ember egyáltalán moziba jár, olvasható a De Híren.
A Malter egy rövid filmfesztivál Debrecenben. A Malter olyan filmeknek próbál teret adni, amelyek nem feltétlenül a legnagyobb zajban érkeznek. Október 9-én és 10-én az Apollo moziban találkozhatunk a Malterrel. Pénteken már 14 óra 30 perckor, szombaton pedig már 13 órakor elkezdődnek az ingyenesen látogatható vetítések, melyeken debreceni alkotók filmjei is vászonra kerülnek. Az ünnepélyes díjátadó gála és ceremónia 10-én szombaton 19 óra 30 perckor kezdődik, majd 20 óra 30 perctől a közönség megnézheti a díjazott alkotásokat. Jön az ötödik debreceni sokadalom olvasható a Hajdu Presszen. Újra megelevenedik a hagyományos vásárok hangulata Debrecenben. Október 10-én és 11-én rendezik meg az ötödik debreceni sokadalmat a Nagy Erdei Stadion északi rendezvényterén. A szervezők célja, hogy a tradicionális vásári világot a mai kor igényeivel ötvözzék. A rendezvényen a hagyományőrzés mellett olyan portékák, programok és élmények is helyet kapnak, amelyek a fiatalabb és az idősebb korosztály számára is tartalmas kikapcsolódást kínálnak. A sokadalom egyben Debrecen régi piactartási hagyományai előtt is tiszteleg. A szervezők olyan eseményt szeretnének létrehozni, ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik, miközben a látogatók egy igazi vásári kavalkád részesei lehetnek. A rendezvény különlegessége, hogy a tervek szerint ismét egy időben rendezik meg a debreceni régiség vásárt és a sokadalmat, így az antik tárgyak, régi kincsek és különleges használati tárgyak szerelmesei is találhatnak kedvükre valót. Már keresik Debrecen idei karácsonyfáját, értesült a Hajdu Pressz. A fa a Kossuth téren a nagy templom előtt áll majd. A hagyomány szerint minden évben egy felajánlott fa díszíti Debrecen főterét az ünnepi időszakban. A felajánlásokat ezúttal is a város valamennyi részéből várják. Olyan legalább 15 méter magas, szép, arányos koronájú fenyőt keresnek, amely biztonságosan megközelíthető a kivágáshoz és az elszállításhoz szükséges járművekkel. A kiválasztott fenyő kivágását és elszállítását az önkormányzat intézi, a jelentkező fákat pedig a szakemberek személyesen is megvizsgálják. Aki úgy érzi, hogy a kertjében állhat Debrecen idei karácsonyfája, október 31-ig jelentkezhet a kabinet@ph.debrecen.hu e-mail címen. A jelentkezéshez meg kell adni a fa pontos címét, a felajánló nevét és elérhetőségét, a fenyő hozzávetőleges magasságát, valamint néhány fényképet is kérnek róla. Emellett egy rövid személyes történetet is várnak arról, miért különleges a fa. Két éremmel tértek haza Paksról a DSI cselgáncsozói, tudta meg a De Hír. Öt korcsoport, több mint 600 cselgáncsozója volt érdekelt az ESZI sportcsarnokban megrendezett Atomkupa országos utánpótlás versenyen. A 45. alkalommal kiért versenyen az U15-ös korosztály judokái a magyar bajnoki címekért léptek tatamira. Éremesélyekkel vágott neki a küzdelmeknek a DSI Debrecen 40 kilós fiatalja, Boros Kincső, aki csoportjában Palánki Lujzát és Sáfár Danikát is legyőzte, majd vereséget szenvedett Rutai Hannától, de ennek ellenére az elődöntőben folytathatta. Sajnos a négy között a későbbi aranyérmes Asbót Lilla is kifogott rajta, így végül a fiatal korosztályos válogatott a harmadik helyen zárt, írta a dsidebrecen.hu. Az U18-asoknak országos rangsor versenyt rendeztek az Atomvárosban, a mezőnyben a magyarok mellett román, szlovák és szerb judokákkal és Fancsali Lászlóval. Az 50 kilós tehetség szenzációsan szerepelt az elmúlt hetekben, és a jó széria most sem szakadt meg. Fancsali László Szentes Benedek, Franz Osztadal és Kőszegi Bálint ellen is iponnal nyert, begyűjtve ezzel az aranyérmet. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Debrecenben egy projektet üzemeltetnek a Debrecen megyejúváros önkormányzata által, amelynek a Life IP Hungary a neve, és amely azzal is foglalkozik, hogy milyen aszálytűrű növényeket érdemes a lakosságnak ültetnie, vagy akár közterületeken milyenekkel találkozhatunk. Az egyre többször előforduló aszályos napok miatt kérdeztük a jövő debreceni növényeiről Szentpéteri Nagy Veronikát, ökomenedzsert.
1: Az örök zöldeket, hogyha szóba kerülnek, akkor mindenkinek a fenyők jutnak eszébe. Hát ez, a kutatások azt mutatják, hogy a fenyőtől hosszú távon el kell majd búcsúznunk, viszont vannak olyan cédrusok, például atlasz cédrus, boróka, ezek a fajok egész jól bírják, és valószínűleg hosszú távon is megállják a helyüket, jó az aszálytűrésük. Ugye gondolni kell arra, hogy mivel pont ez, hogy nem a mediterrán irányba megyünk, hanem ahogy említettem, a szélsőséges kontinentális előfordulhat, hogy a telek hidegek. Úgyhogy ezek a mediterrán fajok igen csak nagy eséllyel ki is tudnak fagyni, ezért kell fagytűrő növényekben, és ezek az örök zöldek bírják a fagyot is.
0: Mit ajánlanak a szakemberek, mit érdemes odahaza ültetni, hogy jól bírja az aszályt?
1: Ha már a cserjéknél vagyunk, akkor a galagonya, cserszmörce, sómfajok, és az is érdekes, hogy ennek ugye nem csak díszítő értékük van, hanem akár ehető kertekben is gondolkodhatunk, és hát az évelők sem maradjanak ki a sorból, a cickafark, az ernyős verbéna, hogyha itt a városban is szétnézünk, egyre jobban látszik, hogy megy el az irány az egynyári ágyások felől az évelő ágyásokba, és nyilván amúgy az egynyáriak is szépek, meg kell a virág, kell az esztétikum a szemünknek, de ugyanakkor ezt szerencsére meg tudjuk tenni évelő növényekkel is, hogy szép díszítő ágyásunk legyen, vagy például ott van, ami ugye a nevében júdásfa, ha most a cserjékre térünk vissza, de lehet cserje méretben is kezelni, és például ott a Csonka templom környékén van egy gyönyörű szép júdásfa, és amikor az virágba borul, hát az mese szép. Szóval nem feltétlenül azt jelenti a szájtűrő növények választás, hogy hát akkor itt csak egyhangul, csupán a lombjukkal díszítő növényekről van szó, hanem abszolút benne van a színkavalkád is.
0: Ha egy kicsit eltávolodunk a fáktól, és mondjuk ránézünk az ibolyákra vagy a jácintokra, mit tapasztalhatunk majd a jövőben? Találkozhatunk még velük egyáltalán?
1: Ők annyira koraiak, hogy szerintem nem lesz, a közeljövőben még biztos, hogy nem lesz probléma, és ezt majd idővel meglátjuk, hogy alakulnak a klimatikus viszonyok. Ugye ők még annyira koraiak, hogy még azért 30 fokra nem melegszik fel jó esetben napközben, és pont ezt érdemes az ültetésnél egyébként szem előtt tartani, hogy inkább az őszi ültetésekben gondolkodjunk, mert akkor még akár egy virághagymának, de nyilván a nagy gyökérzettel rendelkező növények, fák, cserjék esetében akkor van esélye a növénynek megerősödnie, míg ha mondjuk tavasszal beüt egy májusban egy 28-30 fok, akkor már annyira elkezd gyorsan párologtatni a növény, hogy nem gyökére kezd el dolgozni, mert az lenne a legfontosabb, hogy a gyökere megerősödjön, hanem lombozatra, és elkezd eszeveszetten párologtatni. És ezt akár a hagymások tekintetében, mert a hagymásoknál meg ugye a hagymában raktározódnak azok az anyagok, amik ahhoz fontosak, hogy gyönyörű szépen tudjanak virágozni tavasszal.
0: Lehet-e egy debrecenének segítséget kérnie az önkormányzattól a kertjével kapcsolatosan?
1: Segítjük, támogatjuk a lakosokat, ezzel kapcsolatban lehet minket keresni. Közösségi kertekben is már adtunk a városi közösségi kertekben tanácsot a kapcsán, hogy mit lehetne, hogy lehetne ültetni, úgyhogy ebben van tapasztalatunk, gyakorlatok, várjuk szeretettel a lakosságot is, hogy forduljon felénk ez ügyben. Ügyfélfogadási időnkben a régi városházán vagyunk megtalálhatóak, az ügyfélfogadási idő úgy alakul, hogy szerdán 8-tól 12 óráig, és csütörtökön pedig 1-től 5 óráig vagyunk elérhetőek, a 211-es irodában lehet bennünket keresni.

0: Cserháti Zsuzsa és Fehér Adrien duettje szólt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc.
3: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leópápa szombaton a halálbüntetés elleni világnap alkalmából megengedhetetlennek nevezte a halálbüntetést. Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést. A vatikáni államtitkár Nidal Hassan egykori amerikai katonai őrnagy halálbüntetése és tervezett kivégzése ellen emelt szót. Hassant a 2009-es Fort Hoodi katonai támaszponton elkövetett 13 halálos áldozatot követelő lövöldözés miatt ítélték halálra. Pietro Parolin bíboros a katolikus egyház hivatalos álláspontját megerősítve kijelentette, hogy a halálbüntetés teljesen összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a férfit kivégző osztag által tervezik kivégezni, és a kivégzést élőben, internetes közvetítésben akarják bemutatni a nyilvánosságnak. A katolikus egyház katekizmusának halálbüntetést elítélő pontját korábban még Ferenc pápa módosította. Október 11-én a vasárnap déli úrangyalak közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatikán News. Az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel, a műtétre a következő napokban kerül sor, a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást, egyelőre nem tudni, a műtét befolyásolja-e ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziós szolgálatot, később Chiclayo püspökévé szentelték és megkapta a perui állampolgárságot. Donald Trump, amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállít az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát, és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az Egyesült Államok idegenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízel üzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Oroszország elítéli a riadi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az arab félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riadi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni húszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina repülőtere képez kivételt. Hazánk időjárásáról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium

Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 29-től a 32. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: XIV. Leó pápa üzenete az elvándorolók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorolók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc transzitusának 800. évfordulójára emlékezett a Katolikus Egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szentatya üzenetét, amelynek címe: akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító, és őket féltő magatartása adta Leó pápa ide üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szentatya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akár csak egy is a gyermekek közül címmel most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távol lét gyötrelmét élik át.
Vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljából történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságok, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt mert kiskorúak, másrészt mert idegenek és harmadszor mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelen létének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében, idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le.
arra szólít, hogy a gyermekben mindenekelőtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenekelőtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szent Atya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez terméken talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beilleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számüzetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én, Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története.
A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a római katolikus egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai napra kész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országukban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

sem összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a férfit kivégző osztag által tervezik kivégezni, és a kivégzést élőben, internetes közvetítésben akarják bemutatni a nyilvánosságnak. A katolikus egyház katekizmusának halálbüntetést elítélő pontját korábban még Ferenc pápa módosította. Október 11-én a vasárnap déli úrangyalak közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatikán News. Az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel, a műtétre a következő napokban kerül sor, a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást, egyelőre nem tudni, a műtét befolyásolja-e ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziós szolgálatot, később Chiclayo püspökévé szentelték és megkapta a perui állampolgárságot. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállít az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát, és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az Egyesült Államok idegenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízel üzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Oroszország elítéli a riadi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az arab félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riadi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni húszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina repülőtere képez kivételt. Hazánk időjárásáról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Frédéric Chopin F-moll zongora versenyének harmadik tétele hangzott el. Előadta Farkas Gábor zongorán, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. 6 óra 15 perc van Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Jézus nyilvános élete állandó küzdelem volt a lázadó elmékkel és a megátalkodott szívekkel. Gyakran ütközött bele kemény emberi akaratba, és emiatt a könnyekre fakadásig szenvedett. Honnan van a kegyelemnek való ellenszegülés? Gonoszságunkból és romlottságunkból. Az eredeti bűn mélyén földúd a természetünket. Minden részében megtámadta. Értelmében, melyet a szenvedélyek elhomályosítanak és elvakítanak, szívében, ami természetszerűen kevésbé szereti, amit jobban kellene szeretnie, akaratában, amely minden természet fölötti segítségtől megfosztott, álhatatlan és törékeny. Alig tudunk fogalmat alkotni természetünk romlottságáról, mert magunkon nem tudjuk megfigyelni. Nem elbukott, hanem elkorcsosodott emberek vagyunk. Ha a keresztség nem is oltotta ki az érzéki vágyat, legalább gyöngítette. Így a szenvedélyeknek az Isten gyermekeinél nincs olyan tűzük és életképességük, mint a pogányoknál. Közelebbről kell tanulmányoznunk a régi társadalmak érzelmi és erkölcsi világát, hogy megtudjuk, mi volt az ember a megváltás előtt. Márpedig a legkiválóbb és legelfogulatlanabb történetírók tanúsága szerint is az ember nem volt más akkor, mint az érzékiségnek élő állat, a föld pedig örökös villongások és egyetlenkedések szintere. Szent Pál megdöbbentő képét adja a pogány léleknek, aki az érzékiség teljes hatalmában a legalacsonyabb vágyakban fetrengett. Ha merészelnék, tudnék a régi Rómában, Görögországban, Asszíriában végbe ment fényűzésről, érzékiségről és kegyetlenségről olyan részleteket fölhozni, amelyektől megdöbbennének. Ekkor a lecsúszás láttán Jézus a szószoros értelmében megundorodott. Lejött a földre hirdetni az alázatosságot, a tisztaságot, a szeretetet, mert látta, hogy a világ, a gőg, az érzékiség, a gyűlölet zsákmányává lett. Hogyan emelje ki abból az iszonyatos szennyből, amelyben az ember gyönyörűségét leli? Azt mondják, hogy a Divina Commedia isteni színjáték szerzője, aki képzeletben bejárta az alvilági köröket és rendkívül élénk színekkel megrajzolta, egész életében szomorkodott ezen, és nem talált békét. Így volt Jézus is, aki miután betekintett az emberi romlottság mélységébe, mindig homlokán viselte a szomorúság redőjét. Fájt neki a sok betegség, nyavaja, testi fogyatkozás, a számtalan mindenféle csapás, amely mind a bűn következménye és büntetése. Oly mélységes és élénk volt szánakozása, hogy a nyomorúság egyik alakját sem nézhette meghatottság nélkül. Tekintete azonban messze túllátott Palesztina szűk határain. Látta, ahogyan a halál, mint megittasodott arató, jár kell az emberi nemzedékek fölött, aki kaszájával találomra osztogatja vágásait, és megkülönböztetés nélkül vágja le az érett kalászokat, valamint az alig kinyílt virágokat. Hallotta a betegek nyögését, a sebesültek jajgatását, a haldoklók halálhörgését, mindazokat a siralmakat, amelyek éjjel-nappal szüntelenül szálltak föl a földről. Hallotta a tönkretett lelkek még tompább és szívszaggatóbb nyögéseit, akik, miután elvesztették hitüket vagy önuralmukat, szomorú roncsként hányódtak. Végül hallotta az elkárhozottak kétségbeesett jajkiáltását, mint a tengerben elmerülő hajó utasainak szörnyű jajveszékelését. Azokét, akik a nap minden percében zuhannak le az örök lángokba. Ennyi gonoszság, bűn és szenvedés láttán a kenyérszaporításkor ezt suttogta. Szánom a sereget, szánom a bűnös és nyomorult emberiséget. Bizonyos értelemben boldogok a korlátolt, előre nem látó vagy önző elmék. Szürke életükben viszonylagos nyugalmat élveznek. Keveset aggódnak a holnap miatt, és mások baján könnyen túlteszik magukat. De a nemes szívek drágán fizetik meg éles látásukat és nagy lelkűségüket. Mivel előrelátásuk nagyon messze nyúlik a jövőbe, a jelen bajaihoz hozzáfűzik azokat is, amelyeket ott látnak. Személyes szerencsétlenségüknek érzik a vallás és a haza viszontagságait is. Tudásukkal bővül rokonszenvük, és mondhatni az egész világ érdekli őket.
távoli események miatt, melyeket mások észre sem vesznek, ők nyugtalankodnak és szomorkodnak, hogyha azok ártanak az előttük kedves ügyeknek. Ha ez így van, mély nyugtalan és milyen fájdalmas lehetett Jézus szíve, ez az isteni szív, amely, mint egy tükörként, az emberiség minden szenvedését visszatükrözte. Könnyen érthető tehát, miért ábrázolják a szentséges szívet tövis koszorúval körülvéve, lángokkal és kereszttel. Népies ábrázolás, ha úgy tetszik, de nagyon kifejező. Jézus egész földi életében tövis szúrások gyanánt érezte a csalódásokat, a megaláztatásokat, az árulásokat. Minden nap viselte keresztjét, és már előre elszenvedte a passió minden kínját. Végül, mint emésztő tűz, a szeretet lángra gyújtotta odaadó lelkét. Innen van az a szomorúság, amely gyakran kitűnik megnyilatkozásaiból. Nyelvezete egyszerű és családias. Kerülő az ünnepélyességet és a lendületet, emellett mindig komoly marad és sohasem nevetséges. Néha mosolygott, mint például amikor anyjuk karján megáldotta a gyermekeket, de a hagyomány szerint nevetni sohasem látták őt. Ő maga mondta ezeket a meglepő szavakat. Jaj nektek, akik most nevettek! Nem mintha száműzni a testet és a lelket üdítő ártatlan és gondtalan örömet, de van bűnös nevetés is, amely hiúságból, érzékiségből, vagy a kielégített gonoszságból ered. És ez a nevetés a fékevesztett ösztönök kitörése, amit az evangélium elítél.

0: Johann Baptist Krumpholz F-dur szonáta hárfára, Hegedűvel és Gordonkával című szerzeményének első tétele hangzott el. Előadta Víg Andrea és Szabadi Vilmos, valamint Oncai Csaba. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör. Hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba. A technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarai Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főpireink röviden. Elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. A vallások a békét és az életet szolgálják. A Vatikán felemelte szavát az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzés ellen. Amerikai-orosz olajmegállapodás. Súlyos gázhiányra figyelmeztetnek Brüsszelből. 12 millió otthon fűtése kerülhet veszélybe. Tucatnyi halott és több száz sérült. Rakétatámadás érte Riád repülőterét. XIV. Leó pápa szombaton elfogadhatatlannak nyilvánította a halálbüntetést. Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, hangsúlyozta Parolin bíboros. A bíboros emlékeztetett arra is, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben, hozzátette, hogy a Szent Szék is nyilatkozatot ad ki a kérdésről. A halálbüntetés elleni európai és világnapot minden évben október 10 tartják. Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár Nidal Malik Hassan egykori amerikai katonai őrnagy tervezett nyilvános kivégzését bírálta élesen. Nidal Hassan a 2009-es Fort Hoodi lövöldözés elkövetője, amelyben 13 embert megölt és további 32-t megsebesített. Egy katonai bíróság ítélte halálra. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a tervek szerint kivégző osztag általi büntetését élő internetes közvetítésben mutatnák be. A bíboros elfogadhatatlannak nevezte, hogy a halálból látványosságot csináljanak. Kijelentette, hogy az egyház teljes mértékben ellenzi a halálbüntetést, mivel az összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, a tervezett közvetítést pedig érthetetlennek minősítette. Parolin bírálatát követően 14. Leó pápa is megszólalt, aki a halálbüntetés elleni világnapon szintén megengedhetetlennek nevezte a halálbüntetést. A Szent Atya nem utalt arra, hogy visszaszállították a börtönbe a halálra ítélt Krista Pike-ot, aki 10 nappal ezelőtt túlélte a 2 méreg injekciós kivégzését Tennessee államban. Ferenc pápa 2018. augusztusában módosította a katolikus egyház katekizmusának 2267-es paragrafusát. Az új tanítás szerint a halálbüntetés megengedhetetlen, mivel az a személy sérthetetlensége és méltósága elleni támadás, és az egyház teljes erővel munkálkodik a halálbüntetés világméretű eltörlésén. Az új szöveg és a pápa nyilatkozatai szerint a modern büntetés végrehajtási rendszerek már kellően hatékonyak ahhoz, hogy megvédjék a társadalmat. Emellett az emberi méltóság a legsúlyosabb bűnök után sem vész el, és meg kell adni a bűnösnek a megtérés, a megbánás lehetőségét. Ferenc pápa az életfogytiglani börtönbüntetést is kritizálta, és azt korábban egyfajta burkolt halálbüntetésnek nevezte, kiemelve, hogy a Vatikán mind a kivégzést, mind az életfogytiglant eltörölné.
0: Október 11-én a vasárnap déli úrangyala közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatikán News. Az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. Napápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. Egyelőre nem tudni, a műtét befolyásolja-e ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziószolgálatot, később Csiklájó püspökévé szentelték és megkapta a perui állampolgárságot. Általánosságban kiváló egészségnek örvend az egyházfő, rendszeresen úszik és teniszezik. Újabb orosz dróntámadások és légi csapások érték Ukrajnát. Volodymyr Zelenszky közben jelezte, Kijev kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Moszkva felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra bombázásával. Új választások megtartását ígérte Volodymyr Zelenszky annak függvényében, hogy Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe. Nyílikata jelenti.
3: Súlyos károkat okoztak az éjszakai orosz dróntámadások Dnipróban. Egy 9 emeletes lakóépületet is tanára tért, 3-an megsérültek, a robbanás pedig a környező épületek ablakait is betörte. A városban raktárok és gépjárművek is kigyulladtak. Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország 116 drónt indított Ukrajna ellen, ezek közül 94-et megsemmisítettek, vagy elektronikai eszközökkel hatástalanítottak. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban 2 lakóházat ért légicsapás. A helyi hatóságok későbbi tájékoztatása szerint 7 sebesültek meg, több lakóépület és egy üzlet is megrongálódott. A Harkiv megyei Csernoh-Lazivka közelében egy mezőgazdasági vállalat teherautójára csapódott be egy orosz drón, a járművezetője meghalt, egy másik férfi pedig megsérült. A Szumi megyében szolgálatot teljesítő mentőket sem kivelte a támadás. Egy mentőautót is drón talált el, miközben a személyzet egy beteghez tartott. A sofőr és a mentőápoló megsérült, de saját erejükből ki tudtak szállni a megrongálódott járműből, sérüléseik a közlés szerint nem súlyosak. A diplomáciai fejlemények között kiemelt jelentőségű Volodymyr Zelenszky nyilatkozata. Az ukrán elnök közölte, országa kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, amennyiben Oroszország is beszünteti az ukrán energetikai létesítmények támadását. Hangsúlyozta, hogy a feszültség enyhítését célzó lépéseknek kölcsönösnek kell lenniük, és valódi garanciákra van szükség.
0: Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra, jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő szombaton Prágában. London nem támogatja a megállapodást. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Közben nyugati hírszerző szolgálatok arra figyelmeztették az európai hadipari vállalatok vezetőit, hogy Oroszország ellenük szőtt merényletterveken dolgozik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken állapodott meg arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállíthat az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az amerikai pénzügyminisztérium aznap közölte, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmat. Andrej Babis úgy véli, hogy Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. Az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Donald Trump az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak számlájára írta. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni. Mindeközben szigorítani fogják az orosz állampolgárok beutazását az Európai Unióba, hogy így csökkentsék az esélyét az esetleges hibrid támadásoknak. Erről ír a Politikó. A megoldási javaslatok szerte ágazóak, valódi lépések azonban csak a jövő évben várhatók. Tavaly összesen 478 ezer turista vízumot a adtak ki orosz állampolgároknak az EU államaiban. Ezek egyrészt többszöri belépésre engedélyt adó pecsét, amely korlátlan számú utazást tesz lehetővé Oroszország és az Unió között. Az Oroszországhoz földrajzilag közel elhelyezkedő államok csoportja, mint Észtország, Lengyelország vagy Svédország, szigorúbb vízumszabályozást kért az Európai Bizottságtól, például azon volt katonák miatt, akik korábban a harcmezőn voltak az ukrajnai háborúban, most pedig turistaként jelentkeznek az uniós határokon.
0: Az Európai Unió az eddigi legsúlyosabb téli energiakrízisével nézhet szembe, miután a gáztárolók telítettsége történelmi mélypontra süllyedt. A közel-keleti háború pedig tartósan megbénította a globális szállítási útvonalakat. Udvarhegyi Erzsébet összefoglalója.
2: A Politico brüsszeli hírportál birtokába jutott legfrissebb iparági és uniós jelentések szerint a blokknak hamarosan közel 14 milliárd köbméternyi földgázt kell valahonnan előteremtenie, ami mintegy 10-12 millió európai háztartás téli fűtésének és áramellátásának felel meg, amennyiben a kontinensre a tavalyihoz hasonló hideg hullámzódul, az unió választás elé kényszerül, vagy csillagászati áron vásárol korlátozottan elérhető gázt a kaotikus világpiacon, vagy kőkemény lakossági és ipari fogyasztás korlátozásokat vezet be a tél kellős közepén. A jelenlegi válság alapját az adja, hogy az Európai Unió gáztartalékai a hivatalos mérések 2011-es kezdete óta nem álltak ilyen alacsonyan az őszi időszakban. A tárolók telítettsége alig haladja meg a 70%-ot. A szakértők szerint a belső tartalékok ilyen szintű hiánya miatt az EU védtelen a hirtelen jövő hidegbetörések szemben, ami egyenes utat nyit a drasztikus rezsiemelkedések felé. A kitettséget tovább fokozza, hogy az alternatív beszerzési források a geopolitikai konfliktusok miatt gyakorlatilag eldugultak. A közel-keleten zajló amerikai-izraeli-iráni háború folyamatosan zavarja a tengeri energiaszállításokat, aminek következtében az európai gázárak már most közel 4 éves csúcson mozognak. Európa legnagyobb új beszállítója, az Egyesült Államok ugyan igyekszik csepp folyósított földgázzal mentővet dobni a kontinensnek, ám az amerikai exportkapacitások csúcsra járnak, így fizikailag képtelenek több árut indítani a tengeren túlra. Ha az EU mégis megpróbálná túllicitálni az ázsiai vevőket, az a jelenlegi árak mellett plusz 3 milliárd eurós extra kiadást jelentene a tagállamoknak, ami önmagában 12%-os drágulást jelent a tavalyi évhez képest.
0: A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását hívták össze vasárnap a Donald Tusk lengyel kormányfő és Vladislav Kostyák-Kamis kormányfő helyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merénylet miatt. Közölte Jacek Dobzsinszky, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője az X-en. A Polsat News szerint a rendőrség e-mailben kapott információt a lehetséges merényletről. A lengyel rendőrség vasárnap letartóztatott egy férfit, aki a miniszterelnök elleni merénylet kísérlettel kapcsolatba hozható, jelentették Varsóban. Rasszizmus ellenes platformot indított a román kormány. Kiemelten az antiszemita, a cigány ellenes és az idegen gyűlölő incidensek azonosítása érdekében. A magyarok külön nem szerepelnek a honlap fejezetei között. Gáspár Sándor tudósít.
4: Romániában az antiszemita vagy roma ellenes, esetleg idegen gyűlölő incidenseket a stoprasism.ro címen a román kormány által működtetett platformon jelezhetjük csütörtök óta, akár áldozatként, akár az eset tanújaként. Az internetes felületen túlnyomó részt a zsidóságot érintő jogvédelemmel foglalkoznak, de kitérnek a roma jogvédelemre is. 13 pontban részletezik, hogy miféle incidenseket jelenthetünk. Külön rovatban az áldozatokat megillető jogokról is tájékoztatnak, valamint vissza nem térítendő támogatási és finanszírozási lehetőségekről is. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi, hogy a polgárok folyamatosan nyomon követhessék bejelentésük státuszát is. Felhívják a figyelmet, hogy sürgős esetekben tárcsázzuk a 112-t is. A platform profiljának 13 pontja között az idegengyűlölet, a nyilvános úszítás, több változatban is megtalálható, de a magyar ellenességről külön nem szólnak. A negyedik pontban sorolják föl, hogy a rassz, az etnikum, a nemzetiség, illetve vallás miatt történő diszkrimináció elleni fellépés a platform profiljához tartozik. A platformot Románia legfelső igazságügyi intézményei, az Elie Wiesel Nemzeti Holokauszt Kutató Intézet, a Romániai Országos Roma Ügynökség, az Etnikum Közi Kapcsolatok Főosztálya, valamint a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetsége hozta létre. Kifejtik, hogy az idegengyűlölet és a nemzetiségi diszkrimináció miatt is tehetünk feljelentést, vagyis joggal jelenthetnek a panaszosok magyar ellenességet mutató atrocitást is. Az nem derül ki a honlapról, hogy már tette valaki panaszt a román kormány által frissen indított rasszizmus ellenes platformon.
0: Oroszország elítéli a riádi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az Arab-félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riádi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni huszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina légi kikötője képez kivételt. Pénteken hirdették ki Oszlóban az idei Nobel békedíj nyertesét. A díjat 2026-ban Navanethan Navi Pillai nyerte. Az apartheid idején az indiai tamil származású család gyermekeként Durbanben, Dél-Afrikában született Pillai Nelson Mandelát védte. Bíróként dolgozott a dél-afrikai legfelsőbb bíróságon, a ruandai nemzetközi törvényszéken és a nemzetközi büntetőbíróságon. Az ENSZ emberi jogi főbiztosaként is szolgált, legutóbb az ENSZ megszállt palesztin területekkel foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottságának elnöke volt. Navi Pillai jelenleg a Nemzetközi Bíróság bírájaként vesz részt abban az ügyben, amelyben Myanmart népirtással vádolják. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5%-a marad, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap közösségi oldalán. Kifejtette, a Tisza párt bevezette az iskolakezdési támogatást, áfamentessé tette a vényköteles gyógyszereket, 5%-ra csökkentette a tűzifa áfáját és megduplázta a szociális tűzifa keretét. Latorcai Csaba felszólította a Tisza pártot, vegyék ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke közösségi oldalán kitért arra is, hogy a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak vagyonadót kell fizetni, mert abba beleszámít a termőföld, az eszközök, a mezőgazdasági gépek és az állatok is. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonat közlekedés. Befejeződött a déli pályaudvar hétvégi karbantartása. Mától ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok a budai pályaudvaron. A Budapest-Vác-Szobvas útvonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása. Emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A 60 Szolnok vonalon október 15-éig 60 és Jászberény között pótlóbusz szállítja az utasokat ugyancsak karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes-Pécs vonal felújítása. Mától Gyékényes és Vízvár között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerde estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet. Hétfőn gomoly felhős, tapos idő várható. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Főpirénk még egyszer röviden. Elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. A vallások a békét és az életet szolgálják. A Vatikán felemelte szavát az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzés ellen. Amerikai-orosz olajmegállapodás. Súlyos gázhiányra figyelmeztetnek Brüsszelből. 12 millió otthon fűtése kerülhet veszélybe. Tucatnyi halott és több száz sérült. Rakétatámadás érte Riád repülőterét. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
8: 2026. október 12-e van hétfő. Isten éltesse Miksa és Rezső nevű hallgatóinkat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, később pedig eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására is használták. A Rezső a Rudolf férfinév magyarosított változata. Szent Szerafinra, a 16.-17. század fordulóján élt kapucínus szerzetesre emlékezik ma a katolikus egyház. Egyszerű életéről és segítőkészségéről volt ismert, a szegények és betegek különösen szerették. 1604. október 12-én halt meg. 1492. október 12-én Kolumbusz Kristóf elérte a Bahama-szigetek egyikét, a mai San Salvadort. Ezt az eseményt és dátumot az európai történelem Amerika felfedezéseként tartja számon. 1810-ben ezen a napon vezette oltár elé Lajos bajor trónörökös, a későbbi első Lajos király, Tereze von Sachsen-Hildburghausen hercegnőt Münchenben. A Wittelsbach uralkodó család étellel, itallal vendégelte meg az ünnepségek résztvevőit, végül lóversenyt is rendeztek a város kapui előtti réten. A házasság kötést már abban az időben népünnepélyként emlegették. A rákövetkező évben megismételték a rendkívül népszerű lóversenyt, és ezzel lerakták a belőle később kialakuló, ma is népszerű Oktoberfest alapjait. 1885. október 12-én történt az első kapavágás a pesti tömőtéren, és ezzel hivatalosan is kezdetét vette az országház építése. Az országgyűlés mindkét házát befogadó parlament építését az 1880. évi törvény rendelte el. A pályázatra 20 pályamű érkezett, amelyek közül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el. Az eklektikus, neogótikus épület 1885 és 1904 között készült el. A félkész épületben 1896. június 8-án a millennium idején tartottak először ünnepi ülést, az első országgyűlést pedig 1902. október 8-án. A végleges átadásra 1904-ben került sor. 1902. október 12-én játszotta első hivatalos mérkőzését a magyar labdarúgó válogatott. A találkozóra Bécsben került sor, és ezzel kezdetét vette a több mint 100 alkalommal megrendezett magyar-osztrák összecsapások sorozata. Az osztrákok 5-0-ás győzelmét hozó találkozón csapatunk bal összekötője a kétszeres olimpiai bajnok úszó Hajós Alfréd volt. 1928-ban ezen a napon próbálták ki először a vastüdőt, a légzés segítésére szolgáló berendezést. A beteget egy fémkamrába helyezték, úgy, hogy csak a feje és a nyaka maradt szabadon, majd a kamrában változó légnyomással segítették a mellkas mozgását és ezáltal a légzést. A szerkezet később a járványos gyermekbénulás nagy járványai idején vált világszerte ismerté. 1931. október 12-én adták át Rio de Janeiroban a megváltó Krisztus szobrát. A 709 méter magas Corcovado hegy tetején álló kitárt karú Krisztus azóta Rio és Brazília egyik legismertebb jelképe. A közel 30 méter magas vasbetonból és szappankőből készült szobrot több éven át építették, darabjait a hegyre szállítva. Az avatáskor több tízezer ember ünnepelt a városban. A tervek szerint a szobor világítását a híres olasz feltaláló Marconi rádiós jelével kapcsolták volna fel Olaszországból, ám a rossz időjárás miatt a kísérlet nem sikerült. A Krisztus szobrot 2007-ben a világ 7 új csodája közé is beválasztották. 1946. október 12-én a párizsi békekonferencia elfogadta a magyar békeszerződés szövegét. A szerződés visszaállította Magyarország 1938 előtti határait, semmisnek nyilvánította az első és második bécsi döntést, és Magyarországnak 3 a sziget közben fekvő falut is át kellett engednie Csehszlovákiának. A szerződést végül 1947. februárjában írták alá. A konferencia október 12-i ülésén a magyar békeszerződés cikkeiről szavaztak. Végül 1999. október 12-ét az ENSZ a 6 milliárdos világnépesség jelképes napjaként jelölte meg. Ezen a napon született meg Szarajevóban az a csecsemő, akit a világszervezet jelképesen a 6 milliárdodik emberként köszöntött. A számítás természetesen csak becslés volt, de jól érzékeltette, milyen gyorsan növekedett a világnépessége a 20. század végére.
7: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
9: Jó reggelt, Jézusom, tiéd ez a napom. Ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg. Áld meg apát, anyát és a testvéreket. Amen.

Kedves hallgatóink, hamarosan szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szentmisénken elhunyt Józsefért és Júlianna szülőkért, valamint elhunyt Ágnes és Éva gyermekeikért és élő családtagjaikért ajánljuk fel. Az elhunytaknak adjon az Úr örök nyugodalmat, az élőknek pedig sok-sok kegyelmet, jó egészséget. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennel, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem,

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, testvéreim, a Szentírás szerint Ábrahámnak két fia volt, az egyiknek anyja szolgáló volt, a másiké szabadasszony. A szolgáló fia pusztán a természet rendje szerint született, a szabadasszony fia azonban Isten ígérete alapján. Előkép volt ez, amelynek ez az értelme. A két asszony a két szövetséget jelenti, az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Az Ószövetség a Sínai hegynél jött létre, gyermekei szolgaságra születtek. Ezt jelképezi Ágár, a szolgáló. Ezzel szemben Sára, a szabadasszony, a mennyei Jeruzsálemet, az egyházat jelképezi. Ez a mi anyánk, róla áll, amit a Szentírás mond, örvendj, ha nincs is fiad, ujjongj és kiálts, ha nem is adtál életet, mert több a gyermeke a magányosnak, mint akinek férje van. Mi tehát, testvéreim, szabadságra születtünk, és nem szolgaságra. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne adjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás proféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a ninivejeknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik délkirálynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon,

0: Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! A vezetők, Jézus kora, a vezetők és Jézus között egyre feszültebb a viszony. A jelet kérők nem elégedtek meg azokkal a tettekkel, amelyeket az Úr Jézus Krisztus végbe vitt. Azok a jelek, amiket ő tett, a népet ámulatba ejtette, de nekik az semmi, nem volt semmi. Ezért aztán az Úr Jézus jelet ígér nekik. De a nagy kérdés az, hogy miért nem fogadják el? Én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a válasz rá, mert nem akarták elfogadni Jézust. Épp a tegnapi evangéliumban, testvérek bizonyára emlékeznek, az Úr Jézus példabeszédében a királyi ember mennyegzőt tart a fiának, és hívja mindazokat, akiknek helyük lenne a mennyegzőn, és akkor Jézus egy nagyon rövid mondattal jegyzi meg, de azok nem akartak jönni. Tehát pontosan ugyanerről van szó. Nem akarják elfogadni Jézust, nem akarnak részt venni a királyi ember fiának a mennyegzőjén. És akkor Jézus bármit is tehet, végül is számukra ez nem jelent semmit. A jelek kérése, testvéreim, hozzátartozik az életünkhöz. Nem baj, ha igazolásokat keresünk a hitünkhöz. A boldogságos Szűz Mária is kapott jelet az angyaltól, és ő volt, aki hitt. Erzsébet asszony így köszönti a hozzálátogató Máriát, hogy boldog vagy, aki hittél, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Boldog vagy, mert hitted. Nem az a helytelen, ha jelet kérünk. Uram, mutasd meg az utat, merre menjek, vagy mit kezdjek önmagammal, vagy mit csináljak, és valahol várunk valamit, valami útmutatást a jó Istentől. Persze észre kell vennünk, mert nagyon sokszor ott van azért ez a jel, csak nem látjuk meg, vagy nem akarjuk meglátni. Igen, szóval nem az a helytelen, ha jelet kérünk, hanem az, ha ettől tesszük függővé a hitünket. Ez pedig nagyon súlyos bűn, Isten kísértés. A jel nem helyettesíti a hitet. Jézus, amikor e nemzedékről beszél, honfitársaira utal, és így jellemzi őket, hogy egy nemzedék gonosz nemzedék. Inkább a gonosz erőknek a hatása alatt vannak, mint sem Isten hatása alatt. És ha egy picit beletekintünk a mi világunkban, ebbe a korba, amelyben élünk, világunk, a mi nemzedékünk úgy tűnik, erkölcsi, szellemi, lelki szempontból egyaránt egyre rosszabb állapotba kerül, egyfajta dekadencia jellemzi, mert Isten elutasításának nem csak akkor, az Úr Jézus Krisztus idejében, Isten elutasításának ma is nagy ára van. A ma emberem egyre jobban eltávolodik Krisztustól. És akkor csak egy picike kérdés, amely itt bujkál bennem. Lehet, hogy Jézus ma is ezt mondaná, e nemzedék, gonosz nemzedék? Jézus jelet ígért saját nemzedékének, és ez pedig az ő föltámadása. Úgy gondolom, hogy ma is szükség van jelre. Ma nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztus feltámadásában, akik hisszük azt, hogy a föltámadt Krisztus itt van jelen, közöttünk van, akik elköteleztük magunkat az Úr Jézus Krisztus felé, ma nekünk kell lennünk ennek a jelnek. Életünkön kell látszódnia, hogy Krisztusé vagyunk. Mi is küzdünk a mindennapi gondjainkkal, kísértéseinkkel, bűneinkkel, és mégis ennek ellenére a küldetésünk nem más, nem kevesebb és nem is több, e nemzedék számára jel lenni. Tanúsítani, hogy a feltámadt Krisztus ma is itt él közöttünk. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg elhunyt József és Julianna szülőknek, elhunyt Ágnes és Éva gyermekeknek bűnei bocsánatát, hogy irgalmatból a szentek közösségébe juthasson. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg.
0: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: ebből lesz számunkra a léleki dala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozat. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére,
1: mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszt halálának emlékét, feláldozva önmagát, mint szeplőtelen bárány, tökéletes, dicsőítő ajándékul néked. E szentséges titok által táplálod és megszentelet hívő népedet, hogy a földkerekségen minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat, Jézus Krisztust. Ezért zengi néked az imádás új énekét minden élő a mennyben és a földön, mi pedig az angyalok egész seregével együtt hangos szóval kiáltjuk, és vég nélkül zengjük.
3: Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenverésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom.
1: És csitáljuk feltámadásodat,
0: ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bítva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztük mindenkor.
0: Béke
1: veletek. És a te lelkeddel.
0: Béke veletek. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak és vérének
2: egyesítésünk,
0: váljék a szent tárgyatát, testünk és lelkünk
2: oltalmunk,
0: Uram Jézus Krisztus,
2: Isten bárányba, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Isten bárányba, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogyha élékomba jöjj, hanem csak itt szóval mond és meggyógyul az élet. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessen. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérve kérjük fölségedet, Úrunk Istenünk, hogy amint fiat szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részessévé, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen a

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa szombaton a halálbüntetés elleni világnap alkalmából megengedhetetlennek nevezte a halálbüntetést. Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést. A vatikáni államtitkár Nidal Hassan egykori amerikai katonai őrnagy halálbüntetése és tervezett kivégzése ellen emelt szót. Hassant a 2009-es Fort Hoodi katonai támaszponton elkövetett 13 halálos áldozatot követelő lövöldözés miatt ítélték halálra. Pietro Parolin bíboros a katolikus egyház hivatalos álláspontját megerősítve kijelentette, a halálbüntetés teljesen összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a férfit kivégző osztag által tervezik kivégezni, és a kivégzést élőben internetes közvetítésben akarják bemutatni a nyilvánosságnak. A katolikus egyház katekizmusának halálbüntetést elítélő pontját korábban még Ferenc pápa módosította. Október 11-én a vasárnap déli úrangyala közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatican News. Az elváltozás nagyon korai stádiumban fedezték fel. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A Szent Atya november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. Egyelőre nem tudni, a műtét befolyásolja ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziós szolgálatot, később Csikiálió püspökévé szentelték, és megkapta a perui állampolgárságot. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállít az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízel üzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízel export tilalmát. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Oroszország elítéli a Riyadi Khaled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az arab félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A Riyadi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni húszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szent város, Mekka és Medina a légi kikötője képez kivételt. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatközlekedés. Befejeződött a déli pályaudvar hétvégi karbantartása. Mától ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok a budai pályaudvaron. A Budapest-Vác-Szob vasútvonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása. Emiatt minden második S76-os vonat csak Pilis-Vörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A 60 Szolnok vonalon október 15-éig 60 és Jászberény között pótlóbusz szállítja az utasokat ugyancsak karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes-Pécs vonal felújítása. Mától Gyékényes és Vízvár között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
5: Jó reggelt kívánok! Ma is erős a forgalom a fővárosban a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. Ott egyébként várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig nem működnek majd a jelzőlámpák, karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják majd, nem árt tehát a fokozott óvatosság a csomópont környékén. Jelentős a lassulás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok, valamint lassulást tapasztalhatnak a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé Solymártól az Ürömi körforgalomig, míg a 11-es főút bevezető szakaszán a Hadrianus utcánál és a Pünkösdfürdő utcánál. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között. Útszűkület okoz lassulást, a Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt pedig már korábban lezárták. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról írt, hogy Magyar Péter a héten Zelenszkijjel találkozhat, teljesen új alkotmányt akar, de az azonos neműek házasságát továbbra sem támogatja, és az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait sem kívánja tovább módosítani. A miniszterelnök a finn Helsingin Sanomatnak adott interjút. Deák Dániel bejegyzésében azt írja, hogy Magyar Péter arról beszélt, hogy szeretné helyreállítani a magyar-ukrán kapcsolatokat. Ennek részeként az uniós csúcs találkozón várhatóan személyesen is egyeztet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Deák szerint a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy kormánya egyik legfontosabb feladata az alkotmány teljes újraírása lesz. A folyamat legalább egy évig tarthat, és az új alkotmányt népszavazással erősítenék meg. Magyar Péter már június 19-én is találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben, ahol nem hivatalos megbeszélést tartottak. A Financial Times arról írt, hogy nyugati hírszerző szolgálatok arra figyelmeztették az európai hadiipari vállalatok vezetőit, hogy Oroszország ellenük szőtt merénylet terveken dolgozik. A londoni üzleti lap online kiadásának nyilatkozó szakszolgálat illetékesek szerint az érintett cégek a figyelmeztetés hatására megerősítették a vállalat vezetés tagjainak személyi védelmét. Az ukrajnai hadszíntéren kialakult patthelyzet és az orosz gazdaságra nehezedő nyomás közepette, a Kreml utasítást adott a szabotázs akciók és a hibrid hadviselés európai kiterjesztésére, azzal a céllal, hogy a következő hónapokban végzetes mértékben meggyengüljön Kijev támogatottsága, fogalmaztak a Financial Times-nak nyilatkozó európai hírszerzési szolgálatok. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: ...2026. október 12-e hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. Hamarosan 7 óra 50 perckor a ma délutáni Dogma vagy Axióma ajánlóját hallgathatják meg, majd 8 óra 8 perckor a reggeli riport következik, melyben többek között Kádár Andrással, a Jane Goodall intézet főtitkárával Balázs Zsanett beszélget, ebből következik most egy rövid részlet.
6: Maga a mobiltelefonok egyébként körülbelül 60 féle anyagból állnak össze, ezekből pedig körülbelül 17 anyag van, amit gazdaságosan újra tudnak hasznosítani, és ezekre irányul a passzolt visszatesó használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány, ami 2018 novemberében indult. Az a célja, hogy visszagyűjtsük a használt készülékeket, illetve hogy minél tovább használják az emberek ezeket.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a messzelátó hazai turisztikai magazinunk ajánlója következik, majd 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük, végül pedig 8 óra 45 perckor nemzetközi lapszemlét hallhatnak Kövér Tamás szerkesztésében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: A Rolling Stones, a Phonograph és a The Perfect Name felvételei szóltak. 7 óra 52 perc van. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik, a ma délután 4 óra 5 perckor kezdődő sorozatunk a Dogma vagy Axióma legújabb számára hívjuk fel tisztelt figyelmüket. 4 hetente jelentkező portré sorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős, tudományos munkát végző tudósokat, akik elfogadják a Magyar Katolikus Egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy bemutassák a társadalomnak az általuk képviselt tudományterület és a hit viszonyát. Beszélgető társunk ezúttal Olá Zoltán nagyprépost, kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatója, a Babesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docense, akinek fő kutatási területe az Ószövetség és több más ókori zsidó irat görög fordítása, azaz a Septuaginta. A vele rögzített felvételünkből következik most egy részlet.
1: A Septuaginta miért fontos? Igazából több szempontot fel lehet itt sorolni. A héber szent iratokat valahol ott a harmadik század és Krisztus előtt, tehát a harmadik század, Krisztus előtt az első század derekáig valahol ebben az időszakban készültek el a fordítások. Ariszteász hellenista zsidó író beszámol, hogy hogyan keletkezett a Septuaginta, de nyilván ez egy legendaszerű beszámoló.
2: Ugye ez szó szerint latinból 70-eket jelent.
1: Igen, szó szerint 70, igazából 72 fordítót, pontosan az Ariszteász levelének köszönhetően. Ő úgy képzeli el a Septuaginta keletkezését, hát valahol a második század közepén írta a levelét Ariszteász, és ebben úgy számol be, hogy az akkori király, Ptolemaiosz megbízta a könyvtárosát, Fáleroni Demetrioszt, hogy szerezze már be a héber szent iratokat, és az akkori főpapnak küldöttséget küld, és arra kéri, hogy hát Izrael 12 törzséből 6-6 tudós személyt válasszanak ki, őket küldjék el Alexandriába, tehát az akkori hellenista Egyiptomba, és a híres könyvtár számára készítsék el a Tóra fordítását. Tehát ez Mózes 5 könyvét jelenti, a Genezistől a második törvénykönyvvel befejezőleg. Sokan úgy sejtik, hogy azért azt szeretné megfogalmazni Ariszteász ebben a levelében, hogy az a Septuaginta példány, amit ő ismer, tehát az mint egy királyi jóváhagyással, meg az alexandriai zsidóság ámmennyével, tehát jóváhagyásával készült, de később aztán ez a legenda tovább épül, olyannyira, hogy már Szent Ágoston számára, tehát a Septuaginta is sugalmazott írás. Tehát nem csak egy egyszerű fordítás, hanem csodálatos módon ezek a tudósok külön-külön dolgoztak. Ez nem szerepel egyébként Ariszteász levelében, de a későbbi legendáriumokban már ez is előfordul, ez a gondolat, hogy külön-külön szétválasztva végezték a fordítói munkát, és lásd csodát, tehát amikor összevetették a fordításokat, az szóról szóra megegyezett, tehát ezzel is jelezni szerették volna ezzel a legendaszerű beszámolóval, hogy a Szentlélek vezetésével készült ez a fordítás.
0: Olá Zoltán nagyprépost, kanonokot, a Babesbolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docensét hallották. A vele folytatott beszélgetésünket teljes egészében ma délután 4 óra 5 perctől a Dogma vagy Axióma című portré sorozatunkban hallgathatják meg.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A házastársi kapcsolat megújításáról, a bizalom megőrzéséről és a hit megtartó erejéről szólt a Nagyváradi Egyházmegyei Családtalálkozó, írta meg a romkat.ro. A résztvevők tanúságtételeken és szakmai előadásokon keresztül keresték a választ arra, hogyan lehet a mindennapok kihívásai közepette is erősíteni a családi kötelékeket. Böcskei László megyés püspök a Vatikánból videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket. Jelenleg az Evangélium hirdetése a családokkal közösen című egyhetes konferencián vesz részt, amelyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából tartanak. A találkozó a családos közösségek megerősítését, a közös gondolkodást és a hitbéli elmélyülést szolgálta. A közös tanulásról, meghallgatásról és cselekvésről szólt a Pannonhalmán október 3-án tartott szinodális találkozó. A cél az volt, hogy a pannonhalmi területi főapátsághoz tartozó 15 plébánia közösségei együtt gondolkodjanak arról, miként válhatnak a szinódus tapasztalatai, a meghallgatás kultúrája és a közös felelősségvállalás a helyi egyházi élet mindennapjainak részévé. A napot Hortobágyi T. Cyril főapát köszöntője nyitotta meg. Felidézte, hogy a főapátság plébániái 2021 óta járják a szinódusi utat. Az elmúlt években mintegy 100 képzett koordinátor által vezetett csoportban folyt közös gondolkodás, és több mint 500-an kérdőíven osztották meg tapasztalataikat. A főapát a találkozón úgy fogalmazott, a közösen megfogalmazott felismerések akkor érnek célba, amikor alakítani kezdik kapcsolatainkat, szolgálatunkat és közösségi döntéseinket. Több száz hívő gyűlt össze október 10-én szombaton a Budapest-Budatétényi Názáret missziósház udvarán, ahol immár 24. alkalommal rendezték meg az országos világmissziós ünnepet, adta hírül a Magyar Kurír. Az Isteni Ige Társasága és a Pápai Missziós Művek közös szervezésében megvalósult találkozóra az ország számos részéről és a határon túlról is érkeztek missziós imaközösségek, lelkipásztorok, szerzetesek és missziós barátok. A találkozó ideje alatt

0: este 8 órától lesz látható a Márton-Áron téren. A népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc egységében bontakozik ki Márton-Áron lelki útja. A háborúból hazatérő fiatalember útkeresése, papi hivatásának felismerése, püspöki szolgálata, a diktatúrával való szembeszegülése, börtönévei és rendíthetetlen hitvallása. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Hallgatóink, a reggeli riport következik, a szerkesztő riporter Balázs Zsanett.
1: Itt egy használt mobiltelefon, és valahol Afrikában pedig egy gorilla. Hogyan tudok én segíteni a veszélyeztetett gorillán a használt mobiltelefonommal? Kérdezem Kádár Andrást, a Jane Goodall intézet főtitkárát.
2: Maga a mobiltelefonok egyébként körülbelül 60 féle anyagból állnak össze, ezekből pedig körülbelül 17 anyag van, amit gazdaságosan újra tudnak hasznosítani, és ezekre irányul a passzolt visszatesó használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány, ami 2018 novemberében indult. Az a célja, hogy visszagyűjtsük a használt készülékeket, illetve hogy minél tovább használják az emberek ezeket, ezzel pedig csökkenthetjük azoknak a fémeknek a bányászatát, amik a Kongóban, az őserdőben, a talajban találhatóak a föld alatt. Jellemzően a gorillák, csimpánzok, bonobók élőhelyén, úgyhogy ezek az élőhelyek ilyenkor igazából megszűnnek. Tehát ezért indult tulajdonképpen a kampány, hogy ezeket az élőlényeket, illetve az élőhelyeket megvédjük, és a helyi közösségek is támogassuk ezzel a kampánnyal, akár afrikai közösségekről van szó, akár magyarországi közösségekről.
1: Hazai közösségeket is támogatnak, és magánszemélyek is leadhatják a már működésképtelen telefonjukat. A telefonomon nagyon sok üzenet, személyes adat, fénykép van, de már nem működik a készülék. Ezt a készüléket is le tudom adni?
3: Teknyő Zsuzsanna vagyok, én is üdvözlök mindenkit, a Jane Goodall intézet munkatársa. Természetesen, tehát ezek a telefonok megsemmisítésre kerülnek, tehát nem kell attól félni, hogy adatok, vagy fotók, vagy bármi kikerül belőle, és hogy hogyan tudja leadni. Tehát egy magánszemély, hogyha egy-két darab telefont szeretne leadni, nem gyűjtőpontként szeretne csatlakozni, akkor a legegyszerűbb, hogyha fölmegy az intézetünknek a honlapjára, www.janegoodall.hu, és ott a programoknál a passzolt visszatesót megkeresi, és ott van egy gyűjtőpontok térképe, és megkeresheti a hozzá legközelebb eső gyűjtőpontot, és ott le tudja adni a telefont, ami már tényleg olyan, hogy nem tudja használni, nem működik, nem javítható. Gyűjtőpontként egyébként csatlakozni is lehet, tehát hogyha valaki így akár cégen belül, iskola, óvoda, könyvtár, nagyon sokféle gyűjtőpontunk van már, bárki díjmentesen nagyon egyszerűen becsatlakozhat, ugyanitt megtalálja az űrlapot, amin tud jelentkezni, meg az információkat is, illetve ha már csatlakozott, akkor utána kap egy újabb tájékoztató levelet, ami már részletesebb információkat talál a kampányról, illetve anyagokat is küldünk hozzá segítségül.
1: A gyűjtőponton mi történik a készülékkel?
2: Hát ahogy bedobja a készüléket a dobozunkba, ettől már a mi tulajdonunkba kerül maga a készülék, tehát ez még egy használt készülék, nem hulladékként van nyilvántartva, és itt egy zárt dobozról van szó, utána pedig, amikor a kampányát befejezi a gyűjtőpont, vagy úgy érzi, hogy már megtelt ez a doboz, akkor minket értesít, és mi a legrövidebb időn belül vagy értemegyünk, vagy biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy postán vagy foxposzton keresztül eljuttassa, lezárt dobozról van szó, a küldeményt az irodánk címére, honnan pedig a hulladék elszállító partnerünk, vagy a hulladékudvarunkban közreműködő partnerünk elszállítja a készülékeket. Egy önkéntesünkről is szó van, aki pedig vállalta azt, hogy a szállításban segít. Tehát nagyon sok feladat van, amit az önkéntes munkával tudunk megoldani. Ugye egyesületként működünk egyébként.
1: Nagyon sok feladata lehet Gáspár Zitának is, a Követ Egyesület munkatársának is, hiszen a Követ Egyesület is kapcsolódik ehhez a kampányhoz. Itt a Katolikus Rádióban mi munkatársak úgy gondoljuk, hogy leadjuk a használt mobilkészülékeinket. Van erre lehetőség? Zita.
4: Én is üdvözlök mindenkit. Természetesen van erre lehetőség, és itt ezen a ponton szokott úgymond két irányba is elmenni a kampány. 2 évvel ezelőtt elindítottuk a passzolt továbbtesó kampányt, amelyben arra is lehetőség van, ha például egy cégnél nagyobb mennyiségű egyforma flotta telefon van, és azok közül nem mindegyik van nagyon rossz állapotban, akkor így egy nagyobb csomagot is le lehet adni, és ebben a folyamatban van egy partnerünk, aki segít ezeket a telefonokat teljesen adatmentesíteni, erről tud igazolást adni, ott akár a helyszínen is ezt meg tudja tenni, és onnantól kezdve ezt a telefont megpróbálják felújítani, vagy bizonyos alkatrészeit használni felújításra más telefonok esetében, és akkor ezzel szintén a körforgásos gazdaságot tudjuk előre segíteni, hogy minél magasabb szinten legyenek újra hasznosítva ezek az eszközök, és minél nagyobb mennyiségben tudjuk ezeket a telefonokat újra hasznosítani, újra használni, mert itt meg, ha ezeket a telefonokat sikeresen fel tudják újítani, akár vásárlóknak is tudjuk továbbadni, és akkor meghosszabbodik ezzel a telefon élettartama, ami meg a legfontosabb cél lenne, hogy minél tovább legyen egy-egy ilyen eszköz a funkciójában.
1: Zsuzsa említette, hogy egy térképen keresztül lehet megtekinteni a gyűjtőpontokat. A cégek esetében is így működik?
3: Igen, ugyanígy van, tehát regisztrálnak a cégek, és akkor ki lehet választani, hogy csak egy ilyen belső zárt körbe szeretnék gyűjteni a telefonokat. Van olyan, ami nyilvános hely, és bárki beviheti kintről. Ez ugye, amikor jelentkeznek, akkor kell jelezni, és úgy fognak felkerülni a térképre, mint zárt vagy nyitott gyűjtőpont.
1: Önök elvitték már a használt készülékeiket?
2: Megmondom őszintén, hogy pont erre buzdítjuk az embereket, hogy a fiókjaikból, szekrények aljáról szedjék elő ezeket a készülékeket, ez ugye lehet mobil, tablet, vagy GPS, MP3-as lejátszó, stb. Tehát ilyen kisméretű elektronikai hulladékoknak minősülő termékek. Nekem is azért van még, amit nem vittem be, mert egyrészt még javíthatóak, és akkor kell egy póttelefon, de előbb-utóbb ezek bekerülnek a dobozokba, vagy pedig a felújítás után hozzáadjuk a rászoruló közösségeknek is a készülékeket.
1: Zita, 8 éve tart ez a kampány, gondolom ez idő alatt volt olyan készüléke, amit ön is leadott.
4: Igen, természetesen, sőt, mi több. Van egy olyan előadásunk is, amikor gyerekeknek nekünk így felnőttként nem annyira egyértelmű, hogy ezek az eszközök milyen evolúció mentek keresztül, és a gyerekeknek nagyon érdekes, hogy milyen sokféle telefon volt, és az egyik ilyen telefonom az egy kicsit különlegesebb volt, én is még ajándékba kaptam, és az egy ilyen bemutató telefon életutat is követ, úgyhogy természetesen én is mindig ezeket az eszközöket leadom, mert hát egyrészt lesz egy új üres fiókom tele lehetőségekkel, másrészt meg ezzel segítem a körforgásos gazdaságot.
1: Zsuzsa, különleges készüléket adott le ön?
3: Én magam igazából, én mindig megpróbálom megjavítatni egészen addig a telefonomat, amíg még lehet, és amikor muszáj nagyon újat venni, mert hogy abszolút nem lehet, akkor kerül be tőlem erre a gyűjtőpontra, és nekem nagyon-nagyon kevés telefonom volt még életemben, szóval nekem is így el van téve tartalékba, hát talán egyet vagy kettőt lehet, hogy adtam már le, még ilyen nyomógombos, amit már egyáltalán nem lehetett használni. Hát igazából olyan nagyon különleges nem, de tényleg azért szoktunk látni olyan telefonokat, ami így a fiók mélyéről bekerül így 20 év után, és akkor sokan ülnek rajta otthon, és akkor ez jó erre, igen, ez a kampány, hogy így, na végre megszabadulhatok ettől a telefontól, mert hát nem tudtam, hogy hova tegyem.
1: Szeptember végén indult el ez a kampány, és egészen november végéig tart. Mit szeretnének elérni?
2: Ugye, amit mondod, hogy meddig tart a kampány, most az Európai Hulladékcsökkentési Hétbe is bekapcsolódik, idén is, már tavaly is bekapcsolódott a kampány, és pont ez a gyűjtőpontként regisztrál valaki, akkor ebbe a kampányba is regisztráljon be, ez a célja, és hogy minél több emberhez eljusson az információ. Igazából meghatározunk darabszámokat, kilószámokat is a kampányba, de nem ez a valódi cél, hanem az, hogy minél több emberhez eljussunk az információval, hogy tudatosabb közösségeket, tudatosabb társadalmat építsünk. Hát a célszám az idén egyébként 18 ezer darab készülék. Szerencsére már harmadik éve támogatja a Magyar Telekom is a kampányt, és az ő gyűjtőpontjaikon is leadhatóak a készülékek, és így támogatják a Jane Goodall Intézet munkáját minden egyes telefon után 500 forinttal adományoznak a munkánkhoz, hogy tényleg minél több helyszínre juthassunk a kampánnyal, illetve az előadásainkkal.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok Önöknek.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet főtitkárával, Teknyő Zsuzsannával, az intézet munkatársával, valamint Gáspár Zita Zsófiával, a Követ Egyesület munkatársával Balázs Zsanett beszélgetett. A gyűjtőpontokról bővebben a Jane Goodall Intézet weboldalán a passzold visszatesó fül alatt tájékozódhatnak az érdeklődők.

0: Sting slágere szólt. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Hol találták meg a csongrádi földvár maradványait?
2: Évtizedeken keresztül viták tárgyát képezte, hogy hol lehetett a csongrádi földvár. 17.-16. századi térképek úgy mutatják, hogy az ős Csongrád a Tisza túlsó partján volt. És emiatt így egy vita alakult ki a helytörténészek körében, hogy valójában hol lehetett ez a vár. Pont egy 2 évvel ezelőtt a Nemzeti Múzeummal együttműködésben lehetőségünk volt arra, hogy megvizsgáljuk egy nagyon modern technológiával ezt a területet, ahol sejteni lehetett, hogy Csongrádon található a földvár, és nagyon szépen kirajzolódott az alakja, úgyhogy a mai halászházakkal tarkított belvárosban található, úgy néz ki ez a földvár, nagy valószínűséggel, ásatások is voltak az elmúlt évben. Ez a föld, amely a makettet körülveszi, ugyan nincs kiírva, de a földvárból származik, és azért üres még egy kicsit a vitrin, mert a leleteket majd ezt követően fogjuk elhelyezni.
1: A Tari László Múzeum egyik féltve őrzött kincse a Kun Madonna szobor.
2: Restauráláson ment keresztül ez a szobor, de látszik, hogy a kis Jézusnak ugye a végtagjai hiányoznak. Mivel többféle módon is tarthatta a kezét, ezért a szakmai hitelesség érdekében nem választottunk, nem mi találtuk ki, mert már így került a gyűjteménybe. Úgyhogy a végtagok azok nem lettek pótolva. De én személy szerint nagyon szeretem ezt a szobrot, hiszen a szűzanya egy nagyon természetes megjelenésű, egy nagyon anyai, egy nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint akármelyik nagyon szép parasztasszony, aki fogja a gyermekét. Kezét is, ha megnézzük, hogy a test arányaihoz képest egészen nagy méretű, és ez úgy vélem az anyai gondoskodást mutatja, az anyai szeretetnek egy szép kifejeződése, hogy a gyermekét fogja a könnyedén a kezében.
1: Népviseletes babák és bábok a világ minden tájáról.
3: Azt vettem észre, hogy korábban leginkább arról szólt ez a múzeum, hogy honnan jöttek ezek a babák, a helyekről szólt. Pedig nem az az érdekes, hanem maguk a babák az érdekesek. És az, hogy most már a nyugdíjasokat és a gyerekeket is ugyanúgy meg tudja fogni, szerintem annak köszönhető, hogy mindenkiben ott van ez a játékosság, mindenki babázott egyszer. És hogyha ebből az irányból közelítjük meg, és nem onnan, hogy innen jött Indiából, meg onnan, mert nem mindenki járt Indiában, viszont a babákon keresztül mindenki egy kicsit közelebb kerülhet ezekhez az országokhoz, és ugye tavaly óta bővítettük mindegyik babához, mert amelyiknél látunk QR-kódot, azokhoz forgattam kis bemutatkozó videót, rendesen, mint hogyha a baba szólna hozzánk. Ennél fogva vannak olyan babák, akik önállóan be tudnak mutatkozni. Nem is kell mesélnem, hiszen a babák képesek rá önállóan is.
1: Messzelátunkban csongrádi gyűjteményekkel ismerkedünk.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A házastársi kapcsolat megújításáról, a bizalom megőrzéséről és a hit megtartó erejéről szólt a Nagyváradi Egyházmegyei családtalálkozó, írta meg a romkat.ro. A résztvevők tanúságtételeken és szakmai előadásokon keresztül keresték a választ arra, hogyan lehet a mindennapok kihívásai közepette is erősíteni a családi kötelékeket. Böcskei László megyés püspök a Vatikánból videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket. Jelenleg az Evangélium hirdetése a családokkal közösen című egyhetes konferencián vesz részt, amelyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából tartanak. A találkozó a családos közösségek megerősítését, a közös gondolkodást és a hitbéli elmélyülést szolgálta. Több száz hívő gyűlt össze október 10-én szombaton a Budapest-Budatétényi Názáret missziósház udvarán, ahol immár 24. alkalommal rendezték meg az országos világmissziós ünnepet, adta hírül a Magyar Kurír. Az Isteni Ige Társasága és a pápai missziós művek közös szervezésében megvalósult találkozóra az ország számos részéről és a határon túlról is érkeztek missziós imaközösségek, lelkipásztorok, szerzetesek és missziós barátok. A találkozó ideje alatt lehetőség nyílt szentgyónásra és lelki beszélgetésre is. A résztvevők adományaikkal támogathatták a missziós titkárság idei madagaszkári missziós projektjét. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
2: Jó reggelt kívánok! A főváros 15. kerületében baleset miatt nem járható a Zsókavár utca az Erdőkerülő utca felé a Nyírpalota út után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. Telített a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös csomópont előtt, a Hungária körút és a Nagykörút is szakaszonként, a Váci úton az Árpád útnál befelé szintén jelentős a lassulás, az Üllői úton is befelé az Ecseri út, továbbá a Nagykörút előtt, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától az M5-ös bevezető szakaszán, az Autópiactól és az M3-ason a Városhatártól a Szerencs utcáig. A Tököli úton a Barostérhez közeledve készüljenek araszolásra, a Rákóczi út is terített, a nyugati téri felüljárón befelé egybefügg a sor, és tovább a Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve a Károly körúton is akadozik a haladás, ahogyan az Andrássy úton is, az Operától befelé, és a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre. Varga Etele, BKK Info.
1: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról írt, hogy Magyar Péter a héten Zelenszkijjel találkozhat, teljesen új alkotmányt akar, de az azonos neműek házasságát továbbra sem támogatja, és az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait sem kívánja tovább módosítani. A miniszterelnök a finn Helsingin Sanomatnak adott interjút. Deák Dániel bejegyzésében azt írja, hogy Magyar Péter arról beszélt, hogy szeretné helyreállítani a magyar-ukrán kapcsolatokat. Ennek részeként az uniós csúcs találkozón várhatóan személyesen is egyeztet Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Deák szerint a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy kormánya egyik legfontosabb feladata az alkotmány teljes újraírása lesz. A folyamat legalább egy évig tarthat, és az új alkotmányt népszavazással erősítenék meg. Magyar Péter már június 19-én is találkozott Zelenszky ukrán elnökkel Brüsszelben, ahol nem hivatalos megbeszélést tartottak. A Financial Times arról írt, hogy nyugati hírszerző szolgálatok arra figyelmeztették az európai hadiipari vállalatok vezetőit, hogy Oroszország ellenük szőtt merénylet terveken dolgozik. A londoni üzleti lap online kiadásának nyilatkozó szakszolgálati illetékesek szerint az érintett cégek a figyelmeztetés hatására megerősítették a vállalatvezetés tagjainak személyi védelmét. Az ukrajnai hadszíntéren kialakult patthelyzet és az orosz gazdaságra nehezedő nyomás közepette, a Kreml utasítást adott a szabotázs akciók és a hibrid hadviselés európai kiterjesztésére. Azzal a céllal, hogy a következő hónapokban végzetes mértékben meggyengüljön Kijev támogatottsága, fogalmaztak a Financial Times-nak nyilatkozó európai hírszerzési szolgálatok. A lapszemlét Udvarai Erzsébet szerkesztette.
0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 35 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban hazánk rejtett zenei kincseit fedezhetjük fel az Erdődi Kamarazenekar EGRI koncertjének ajánlásával, valamint a Bibliával kapcsolatos izgalmas kérdésekbe és válaszokba kaphatunk betekintést Mikja Luzsányi Mónika Bibliai Kisokos című könyve révén. Mindemellett közelebbről megismerhetünk majd egy különleges vállalkozás eredményeként létrejött három vaskos kötetből álló kiadványt, amely Sík Sándor piarista szerzetes és költő eddig kevéssé ismert drámaírói munkásságát tárja az olvasó elé. A több mint 1300 oldalt magába foglaló munka egyik szerkesztőjével, Bozók Ferenc piarista atyával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett, ebből következik most egy rövid részlet.
3: Önök ketten szerkesztették ezt a három kötetes művet. Hogyan gondoltak akkor arra, amikor ezt elkezdték szerkeszteni, hogy mi lesz a támasz?
4: Koltai András munkatársam, aki a Piarista Központi Levéltárnak a vezetője, az volt a koncepciónk, hogy ne csupán egy olyan kiadás legyen, amelyik egymás után közli a drámákat és kész luszpasz, hanem szerettünk volna egy filológiai igényű, jegyzékkel, apparátussal ellátott kiadványt készíteni, amiben viszont nagy munka van, de mi vállaltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy Sík Sándornak drámai, színpadi művekkel kapcsolatos öröksége megérdemli. Hát először is a jegyzék tartalmazza magát a kéziratot. Ez alatt azt értjük, hogy a kézirat milyen formátumban van, milyen fajta kézirat variánsok vannak, kronológiailag hogyan változott, milyen javítások vannak benne, és így tovább. Aztán van egy keletkezés történet. A keletkezés történet az, hogy mi volt az első megjelenés, hogyan változott a szöveg, mi került ki belőle, mi lett bepótolva, és egyáltalán az a legnehezebb szerintem egyébként a keletkezés történetet visszafejteni, mert nagyon fontos, hogy éppen amikor azt a valamit áthúzta és helyette mást írt, akkor az kronológiai hol is van. És vannak olyan színművek, amelyekben nagyon sokszor belenyúlt Sík Sándor életében is már. Tehát ilyen például az Advent című is, a Boldog ember inge, de az István királyban is voltak. Akkor volt egy következő a jegyzékben, az előadások. Ez azt jelenti, hogy mikor és hol vitték és kik vitték színpadra, azt is közöljük.
1: A Sík Sándor összegyűjtött színműveit tartalmazó kiadványról bővebben hallhatnak a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarellben.

0: A Jacques Lussier trió és az ABBA felvételei szóltak. 8 óra 43 perc van. Kedves hallgatóink, a nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Október 7-én, szerda délután a Szent Atya a keleti egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit fogadta a 6. Pál teremben, akik október 7-től 14-ig közös tanácskozásokon vesznek részt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. 14. Leó pápa beszédében az apostoli buzdítás közzététele óta eltelt 10 év tapasztalatainak közös átgondolására hívta fel a tanácskozás résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy az egyháznak sokat kell tanulnia a családok életéből, örömeikből és nehézségeikből, és bátran szembe kell néznie a házasságot és a családi életet érintő mai kihívásokkal. A Szent Atya arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, ismerjék fel a Szentlélek működését, és keressenek új utakat a családok kísérésére, hogy az evangélium egyre teljesebben örömhírré válhasson a világ minden családja számára, így tette közzé a Magyar Kurír. Ünnepi szentmisével emlékeztek a vatikáni magyar kápolna felszentelésének 46. évfordulójára a múlt csütörtökön, számolt be róla a Vatikán News. A szertartást Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be, aki homiliájában a hithez való hűség és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. A főpásztor Márton Áron püspök példáját felidézve arra buzdított, hogy a kereszténység ne puszta hagyomány, hanem megélt hit maradjon. A szűzanya oltalmába vetett bizalom és a nemzetért mondott imádság fontosságát hangsúlyozta Erdő Péter bíboros a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, így számolt be róla a Magyar Kurír. Az esztergom budapesti érsek felidézte Szent István országfelajánlását, valamint a magyar történelem nehéz időszakait is. Kiemelte, Szűz Mária tisztelete más népekkel is összeköti a magyarokat, ezért a történelmi sorsfordulók idején is érdemes az ő pártfogásában bízni. A magyar nemzet 14. Leó pápa franciaországi apostoli útjáról közöl véleménycikket. A 4 napos látogatása során elhangzott beszédek és jelenlétének apró mozzanatait elemezve külön szemináriumi előadásokat lehetne szervezni, mik lehetnek a magyar közélet számára is fontos üzenetei. A franciaországi katolikus egyház nagyon bölcsen kezd átalakulni egy ellentársadalommá. Így olvashatjuk Erik Zemmour a Misét még nem mondták el című, nemrég magyarul is megjelent eszéjében. A katolikus filozófus és író, mintha előtanulmányt írt volna a pápai látogatáshoz, a kereszténységért vívott csata Európában nem lehet csak a hit csatája. Meg kell védeni a kereszténység hagyatékát Európában, ezeket az építészeti, művészeti, kulturális, jogi, politikai formákat, amelyeket meg kell őriznünk, vagy helyre kell állítanunk. Nos, 14. Leó pápa látogatása erről szólt, tette hozzá a francia helyzetértékelés. Pozitív változásokat tapasztalt magyarországi utazásán az Európai Parlament 3 képviselőből álló delegációja, akik egyetértettek abban, hogy jogos lehet az országnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázatok miatt még az Orbán kormány idején felfüggesztett uniós forrásokból 4,2 milliárd forint feloldása. Azonban Daniel Freund, Jean-Marc Germain és Moritz Körner úgy látják, hogy továbbra is vannak Magyarországon megoldandó feladatok, és szerintük még korai lenne, ha az Európai Parlament leállítaná az ország ellen 2018-ban indított 7-es cikk szerinti eljárást, írta mindenről az Index portál. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózási rendje miatt. Brüsszel szerint ugyanis uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek is adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter, megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket, írja mindenről az Index. Francia elnökké választása esetén Marine Le Pen 140 milliárd euró nettó megtakarítást ígér 5 év alatt, párhuzamosan az adócsökkentésekkel. Franciaország jelenleg a legmagasabb GDP arányos hiánnyal és adósság tömeggel rendelkezik Európában. A Le Monde című napilap múlt szerdai tudósítása szerint a jobboldali jelölt ezeket a bejelentéseket a programja költségvetési főbb vonalainak bemutatása során tette, amely 30 milliárd euró nettó adócsökkentést tervez az 5 éves ciklus alatt. A javasolt megtakarítások túlnyomó többsége a radikális párt által évtizedek óta kiemelt három területre korlátozódik: az Európai Uniónak nyújtott hozzájárulások jelentős csökkentésére, az állítólagos csalások visszaszorítására és a bevándorlás megfékezésére. Ha a franciák nem a politikai változásra szavaznak, Franciaország a csőd felé rohan, mondta mindenről a nemzeti tömörülés jelöltje. Marine Le Pen megismételte azt a javaslatát, hogy népszavazással vezessenek be egy úgynevezett aranyszabályt a költségvetésben, annak érdekében, hogy fokozatosan a GDP 60%-ára lehessen csökkenteni Franciaország államadósságát. A nyugdíjkorhatárt, amely rendkívül érzékeny téma, miután a jelenlegi állam Emmanuel Macron egy tüntetés sorozatot kiváltó népszerűtlen reformmal megemelte azt 64 évre, a nemzeti tömörülés elnöki jelöltje viszont visszacsökkenteni ezt a korhatárt 62, sőt akár 60 évre. Nos, a számok a Le Monde által megkérdezett elemzők szerint optimista gazdasági feltételezéseken alapulnak, és az elképzelések heves politikai reakciókat váltottak ki, mind a jobb, mind a bal oldalon, miután Marine Le Pen az első jelölt, aki átlátható programot mutatott be a következő 5 évre vonatkozó költségvetési mozgástérrel kapcsolatban. A volt miniszterelnök és jobbközép jelölt Edouard Philippe szerint a látványos ígéretekkel teli program tarthatatlan. Paul Midi, a centrista jelölt, aki Gabriel Attal egykori miniszterelnök programjának társigazgatója is volt, úgy látja, hogy a közpénzek rendkívül súlyos romlását célzó program durva inkompetenciáról tanúskodik. A radikális baloldal jelöltje, Jean-Luc Mélenchon, azzal vádolta meg Marine Le Pent, hogy idézem, 120 évre költségvetési megszorításokra és recesszióra ítélné Franciaországot, csak azért, hogy megszerezze a spekulánsok támogatását. Nos, az elnök választás első fordulóját 2027. április 18-án, a másodikat május 2-án rendezik Franciaországban.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén Elvis Presley és a Fugato felvételeivel búcsúzunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a hangtechnikus Fülöp Csaba nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az áfonyás, málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütije, amelyet a Hévízi Enszána Terma Hotel cukrászda készített. Mindenmentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab Fantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak, tudatta a programszervező Visit Balaton 365 NKFT az MTI-vel. A közlemény szerint a versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enzana Thermal Hotel Ciklámen eszpresszójában, a Balatoni Habot a Mozart cukrászdában. A házastársi kapcsolat megújításáról, a bizalom megőrzéséről és a hit megtartó erejéről szólt a Nagyváradi Egyházmegyei Családtalálkozó, írta meg a romkat.ról. A résztvevők tanúságtételeken és szakmai előadásokon keresztül keresték a választ arra, hogyan lehet a mindennapok kihívásai közepette is erősíteni a családi kötelékeket. Böcskei László megyés püspök a Vatikánból videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket. Jelenleg az Evangélium hirdetése a családokkal közösen című egyhetes konferencián vesz részt, amelyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából tartanak. A találkozó a családos közösségek megerősítését, a közös gondolkodást és a hitbéli elmélyülést szolgálta. A közös tanulásról, meghallgatásról és cselekvésről szólt a Pannonhalmán október 3-án tartott szinodális találkozó. A cél az volt, hogy a pannonhalmi területi főapátsághoz tartozó 15 plébánia közösségei együtt gondolkodjanak arról, miként válhatnak a szinódus tapasztalatai, a meghallgatás kultúrája és a közös felelősségvállalás a helyi egyházi élet mindennapjainak részévé. A napot Hortobágyi T. Cyril főapát köszöntője nyitotta meg. Felidézte, hogy a főapátság plébániái 2021 óta járják a szinódusi utat. Az elmúlt években mintegy 100 képzett koordinátor által vezetett csoportban folyt közös gondolkodás, és több mint 500-an kérdőíven osztották meg tapasztalataikat. A főapát a találkozón úgy fogalmazott, a közösen megfogalmazott felismerések akkor érnek célba, amikor alakítani kezdik kapcsolatainkat, szolgálatunkat és közösségi döntéseinket. A csíkszeredai bemutató után, ahol több mint 3000 néző előtt zajlott az ünnepi előadás, október 23-án Székelyudvarhelyen is színpadra kerül az Én Népem című folkopera, olvasható a romkat.ro cikkében. A Mustármag közösség szervezésében a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ társszervezés

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett csongrádi barangolásunkat. A természeti, szakrális és néprajzi helyi értékek után ma a város két gyűjteményével ismerkedünk. Az idén 70 éves Tari László Múzeumba és az ott jártamkor épp a 9. születésnapját ünneplő Népek Háza Baba Múzeumba látogatunk. Tartsanak velünk! Mit jelent a város címerében a három rózsa? Hol állt egykor a Csongrád nevét adó Fekete Vár? Melyek a tiszaparti település jól ismert és kedvelt hangjai? Miért különleges régészeti darab a 70 ezer éves ősbölény koponya és az avarkori Rómeó és Júlia sírlelet? A 2022 tavaszán teljesen megújult állandó kiállítás élmény, tudás és vizuális látványtér is egyben. Itt beszélgetünk dr. Gyöngyösi Orsolya néprajzkutatóval, a Tari László Múzeum igazgatójával.
1: Az én elképzelésem az volt, hogy a belépőterem mutassa meg Csongrádnak a legfontosabb jellegzetességét, mégpedig a folyóhoz való viszonyát. Tehát a legelső terem, ez a piros terem, Csongrád városa és a Tisza folyó kapcsolatát hivatott bemutatni. Meg itt látható a kiállításnak a fő címe is, Csongrád a fekete vár virága. Ez arra utal, hogy Csongrád neve azt jelenti Fekete Vár, Csernigrád, amely az itt élő szlávok adtak, és hát ugye onnan nyerte nevét, hogy itt egy földvár állt, és a beköltöző, meg ide érkező honfoglalók ezt a várat már itt találták, felújították. Későbbiekben a tatárok által pusztult el 1241-ben. Tehát Csongrád városa ősmagja tulajdonképpen a Fekete Vár romjaira épült. A későbbiekben is három olyan esemény volt, amikor a város nagy veszélybe került. Három rózsa jeleníti meg a címerben ezt a három tragédiát. Elsőként a tatárok dúlása, majd a törökök kivonulása, illetve a város felgyújtása 1849-ben. És azt jelképezi a kiállítás címe, hogy a Fekete Vár romjain mindig újra indult az élet, akár milyen nehézséggel is szembesültek a csongrádiak. Tehát egy nagyon pozitív üzenetet szerettünk volna adni ennek a kiállításnak, hogy megmutassuk a mi közösségünknek az életerejét és a kitartását, az újjászületési képességét.
0: És nagyon sok látványelemet használtak, hogy itt már említette a fekete és a piros színnek a kontrasztját, ez a fényekben, illetve a berendezési tárgyakban is tükröződik. Vannak hallgatható felületek, vagy hallgató felületek, Csongrád hangjait is meg lehet hallgatni?
1: Igen, ez egy egészen egyedi kezdeményezés. Megkérdeztük a lakosokat internetes fórumokon, hogy mit gondolnak, melyek azok a hangok, amelyeket, hogyha meghallanak, becsukják a szemüket, tudják, hogy itthon vannak. És azért ebbe a terembe került, mert nagyon sok hang a Tisza folyóhoz kapcsolódik, vagy a folyón történő átkeléshez. Itt van például a Géza komphajónak a hangja. Gézát tavaly nyugdíjazták, és meghallgatható.
0: Beindul Géza.
1: Igen, egy komphajó, illetve az is meghallgatható, milyen az, amikor a híres csongrádi fahídon átkel egy autó. Ennek a döngő hangja ez az egész városban, legalábbis a Tiszaparthoz közel nagyon jó hallatszódik. Papallókon közlekednek az autók, nagyon alacsony sebességgel, nagyon jellegzetes, aki először megy át rajta, egy kicsit félelmetes is lehet a számára, de teljesen biztonságos az átkelés. Van olyan hang is, amelyet a semmiből támasztottunk fel újra. Ez tulajdonképpen egy Truman 411-es amerikai hadigőzmozdonynak a sípja. Ezeket ugye a háborút követően felhasználták különböző célokra, nálunk gyárak tetejére szerelték ezeket, a bútorgyár, a fűtőbelgyár tetején műszakjelző kültként szolgált, és néhány évvel ezelőtt az

0: Egyik gyár leszerelte ezt, már régóta nem volt használatban, felújították, és a Truman Alapítványtól mi pedig elkértük ennek a sípnak a hangját, amely így meghallgatható. Évtizedeken keresztül erre ébredtek a csongrádiak, és most már a kisgyerekek is meghallgathatják azt, ami nekik már nem volt élményszerűen az életük része.
1: És ezt meg lehet nyomni, meg lehet húzni, itt például konkrétan látjuk, nem is egy gomnyomásra működik, hanem meg kell húzni egy kart az eredeti mozdonynak a kürtjét. De lehet még béka és tücsök koncertet, a Piroska városi piac szombat reggeli hangjait, a Nagy Boldogasszony templom harangját, tehát minden, ami a városhoz, mint hang köthető. Akkor átjövünk a következő helyiségbe.
0: És itt kezdődik a régészet.
1: Ez a régészet. Igen. Váltott a szín, zöld és fehér falakat látunk. Kacskaringós utakon haladhatunk a tárlat elemei között. Csongrád múltja talán a legrégebbi időszak.
0: Igen, ez nagyon különleges, hogy láthatják ezt a csongrádiak. A korábbi állandó kiállítás a megye bronzkori anyagát mutatta be, tehát ilyen korai neolit anyagot például korábban nem lehetett látni a múzeumban, úgyhogy most itt egy nagyobb idősávot ölel fel. Az egyik legrégebbi itt látható régészeti lelet, ez az ősbölény koponya, amely a Tiszából került elő, és körülbelül 70 ezer éves.
1: Igen, és ez így egyben került elő?
0: Igen.
1: Az egyik szarvát teljesen jól lehet látni, a koponyacsontból nagyon nagy méretben maradt meg rész.
0: Igen, a gyerekeket leszokta nyűgözni, meg mindig elmesélem nekik, hogy ugye a csontok, hogy hogyan válnak kővé, hogyan nehezednek el, hogyan változnak meg, és hogy milyen nehéz volt kialakítani a kiállításban ezt a látványos megjelenést.
1: De látunk itt kerámia edényeket mind a két oldalon, fémeszközöket is. Ugye a vaskor emlékei, hunkor, germánok, haladunk tovább az időben, és egy sír, feltárt sír.
0: Ez a múzeumunk egyik nagyon fontos látványossága. Generációk óta visszajárnak ide látogatók. Van, aki kimondottan azért, hogy lássa ezt a fiatal párt, ugye, akik arccal egymás felé fordulva nyugszanak ebben a sírban. Körülbelül 800 évvel ezelőtt hunyt el ez a kb. 20 év körüli fiatal pár. A haláluk körülményeit nem ismerjük. Felgyőn történt a feltárás, László Gyula régész professzor nevéhez köthető, és mikor felfedezte azt áshatás közben, hogy ez milyen különleges lelet, akkor úgynevezett in situ helyzetben, tehát a feltalálási helyzetben emelték ki, és hozták el a múzeumba a 60-as évek elején, mint egy gyászmenet, olyan lassan jött egy óriási teherautó rajta a páros sírral, és az ablakon emelték be, és azóta itt vannak a múzeumban, és őrizzük őket. Pont a tegnapi napon zárta le a csontoknak a restaurálását, Hamar Edina restaurátor, ugyanis egy NKA pályázat segítségével az idők során keletkezett kisebb repedéseket, azokat helyre tudtuk hozni, úgyhogy ismét szép és épp formában tekinthető meg a páros sír.

0: Ez a fekete vár, ugye a bejáratnál már volt róla szó, hogy Csongrád egykori vára vízparti vár volt?
1: Nagyon jó a kérdés. Évtizedeken keresztül viták tárgyát képezte, hogy hol lehetett a csongrádi földvár, mert 17.-16. századi térképek úgy mutatják, hogy az ős Csongrád a Tisza túlsó partján volt. És emiatt így egy vita alakult ki a helytörténészek körében, hogy valójában hol lehetett ez a vár, de pont két évvel ezelőtt a Nemzeti Múzeummal együttműködésben lehetőségünk volt arra, hogy megvizsgáljuk egy nagyon modern technológiával ezt a területet, ahol sejteni lehetett, hogy Csongrádon található a földvár, és nagyon szépen kirajzolódott az alakja, úgyhogy a mai halászházakkal tarkított belvárosban található, úgy néz ki ez a földvár, nagy valószínűséggel, ásatások is voltak az elmúlt évben. Ez a föld, amely a makettet körülveszi, ugyan nincs kiírva, de a földvárból származik, és azért üres még egy kicsit a vitrin, mert a leleteket majd ezt követően fogjuk elhelyezni.
0: Korszakot váltunk, ez már a török időszak.
1: Ezt a várat, a fekete várat, amelyről először meséltem, ezt elpusztítják a tatárok, és ráépül tulajdonképpen a település, tehát ez idővel teljesen beépül ez a terület. És mikor a törökök érkezésének a híre eléri a várost, akkor a helyi lakosok eldöntik, hogy akkor egy korszerű palánkvárral próbálják meg megvédeni magukat, és el is kezdik építeni, de nem a régi földvárnak a helyére, hanem az elé. Tehát a mai kerekároknak nevezett rész volt tulajdonképpen a várnak az árka, ahol a Szent Rókus templom van, az pedig már a vár belsejébe tartozott. Tulajdonképpen nem készülnek el vele a csongrádiak, tehát amikor megérkeznek a törökök, egy félkész várba bevonulnak, és saját ízlésük szerint fogják a végső alakot kialakítani. És 1686-ban, októberében vonulnak ki a törökök, és felgyújtják maguk után a várat, tehát ez a vár sem látható. Két várunk volt, de most már sajnos egy sincs.
0: De gyönyörű terem. Föltekintünk a mennyezetre, itt még a stukkók is tükrözik azt, hogy a díszítő elemek, hogy ez egy régi épület. Teremből terembe lépünk, mint ugye a kúriáknál is, kastélyoknál is. Ez pedig egy időszakot is váltó terem. A Károlyiak 1956, a hazafiasság ára és az iparosodás a szocializmus idején.
1: Igen, ez
0: most néhány hirtelen ezeket a feliratokat olvasgattam el.
1: Igen, ez a történeti terem, és nagyon örülök, hogy felhívta a figyelmet a stukkokra a mennyezeten, minden teremben más stílusú. Nagyon törekedtünk arra, hogy az épület eredeti eleganciáját őrizzük meg. A kiállításnak szigorúan ehhez a millióhoz kellett igazodnia, tehát a modern forma és a régi patina az így nagyon szépen összeölelkezik ebben a kiállításban. Ez volt egy fontos cél, hiszen nem csak a tudás átadása fontos, hanem az is, hogy mindezt hiteles közegben tegyük meg, és az emberek közben jól érezzék magukat, ez egy kellemes közeg legyen.
0: Ki lehet húzni a fiókokat, amelyből most korabeli egyenruhákat, illetve viseleteket, egy férfi egyenruhát lehetett elővarázsolni.
1: Igen, egy honvéd viselet, ezek felvehető ruhák, férfi, női és gyermek viselet egyaránt, és lehet fotót készíteni, van egy fotófalunk, amelyen Kossuth Lajos látható toborzó körútján, ahogy éppen a csongrádiakat bíztatja, és hát lehet vele közös fotót készíteni, kicsit belehelyezkedni a kor világába, így a viseleten keresztül.
0: Mindegyiket ki lehet húzni, itt van alul is egy más, ez pedig a hölgy ruhadarabok, szoknyák.
1: Igen, kisgyermekeknek is, kislányoknak, kisfiúknak, úgyhogy az egész család itt be tud öltözködni. Kicsit át tudja élni. Nem csak ezen a részen van beöltözős lehetőség, hanem az 50-es éveknél ugyancsak, illetve ami mellett semmiképpen nem szabad elmennünk, az Kossuth Lajos szerepvállalása és kapcsolata a várossal. Az 1840-es évek közepén, 45-46-ban Csongrád városa Kossuth Lajost kérte fel, hogy az örökváltság ügyében a város képviselje, ezért Kossuth ügyvédi működésének egyedüli papíralapú bizonyítékai nálunk vannak, 9 Kossuth levél, és ezek közül egy eredeti, itt megtekinthető a kiállításban Kossuth Lajos aláírásával.
0: Nagyon szép kézírása volt, egész olvasható, 1846-os dátumban rajta Pest.
1: Igen, úgyhogy ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos emlék, és nagyon fontos örökség, Kossuth Lajos és a város kapcsolata. egy óriási változás volt, ugye a 60-as, 70-es évek nagy változásokat hozott. Az iparosítás egy nagyon fontos feladata volt, ugye az államszocializmusnak egy teljesen agrár, mezőgazdasági jellegű települést kellett teljesen átformálni. Fűtőbergyár, kötöttárúgyár épült, a Tisza bútoripari vállalat nagyon fontos volt, a mérköz, illetve az áfészüzletek. Vannak itt olyan jellegzetes Csongrádon készült termékek, amelyek ugye országos, sőt határon túl is nagy hírnévre tettek szert. A háziipari szövetkezetnek sláger termékei voltak ugye ezek a fali szőnyegek, ezt kimondottan csongrádi csomósnak nevezzük ezt a cseresznyés motívumot, melyből készült ugye még kávés csésze is. Itt látható egy ilyen előrajzoló készlet a festékekkel és a rajzeszközökkel, illetve az úgynevezett verőke, amelynek a segítségével ugye ezeket a szőnyegeket az asszonyok készítették. Úgyhogy ez nagyon csongrádi, nagyon jellegzetes, nagyon helyi, illetve itt a helyi hódiköt, kötöttárú gyárnak a sláger termékei, ezek még Amerikába is eljutottak, ezek a nagyon szép kardigánok és kisnadrágok.
0: Jersey, szoknya.
1: Igen, meg ha belegondolunk, azért ezeket az anyagokat manapság, mert nem is tudják nagyon megfogni a gyermekek, mert nem készülnek ilyen, mondjuk az otthonkának az anyagából ruhák, úgyhogy itt ezeket meg lehet próbálni, vannak itt sport, szettek is, nadrágok.
0: Kicsikét több a nejlon benne, mint a természetes anyag, de hát ilyet hordtunk a 70-es években.
1: Még usánka is van itt valahol.
0: Igen, nyakkendők, férfi nyakkendők, és otthonka, azt hiszem ez is valami hasonló női viselet.
1: Igen.
0: És ezeket ki lehet szedegetni, meg lehet nézegetni. Igen, ez biztos. Is egy kortörténet. Akkor megint csak időszakot lépünk.
1: Ez egy nagyon elegáns terem. Itt arra is törekedtünk, hogy megmutassuk azt, hogy ez egy régi polgárház volt, egy ügyvédnek a háza, ezért gyönyörű szép kristálycsillár uralja ezt a termet. Itt igazából a 19. század vége, 20. század elejének csongrádi társadalmát szerettük volna bemutatni, amely nagyon erősen rétegzett volt. Volt egy nagyon szűk, értelmiségi és nagy birtokos réteg, ők valóban nagyon kevesen voltak. Jóval több viszont az egyszerű paraszt, a summás munkából élő ember, és akkor ezeket a különböző társadalmi osztályokat, csoportokat szerettük volna megmutatni egy-egy kiemelkedő személyiséggel. Van itt egy nagyon érdekes, megint csak egyedinek nevezhető látványelem. Van egy úgynevezett emlékalbum, ez a Belica féle album, amit Barátság tükrének neveztek el. Ez egy nyomdai termék volt, amelyben nagyon sok előre megadott kérdésre lehetett válaszolni. Tehát az album tulajdonosa ezt odaadta a jó barátainak, akik válaszolhattak ilyen kérdésekre, hogy mi a te fő jellemvonásod, miért tudnál leginkább lelkesedni, mi a kedvenc ételed, italod, vagy hazánk mely táján szeretni leginkább lakni. És ez a csongrádi album, ez az 1890-es években lett kitöltve. Nem tudjuk, hogy ki volt a tulajdonosa, valószínűleg egy úri hölgy, aki odaadta az akkori ismerőseinek, és ezeket próbáltuk szépen egyesével látványosan megjeleníteni, és hogy mindenkinek hozzáférhetővé tenni, hogy el tudja olvasni egy általa kiválasztott karakter, mit gondol az életről, és hát azért adtuk ennek a panelnek a címet, hogy kedvenc színeim a piros, fehér és a zöld, mert a hazaszeretet nagyon-nagyon erősen megjelenik, egy olyan világszemlélet, egy olyan értékrend, ami most már azért erősen eltűnő félben van, de így ezeken a karaktereken keresztül talán közelebb hozható az ember.
0: A Csongrádi Tari László Múzeumban dr. Gyöngyösi Orsolya néprajzkutatóval, az intézmény igazgatójával beszélgetünk.

0: monokrómiában, jól olvasom, színfoltok monokrómiában, Kun Madonna.
1: Igen, azért találtam ki ezt a címet a Csongrád vallási életét bemutató egységnek, mert a város lakosságának 96-97% hagyományosan római katolikus volt. Voltak nyilván protestáns vallásúak is a városban, kisebb számban, illetve zsidók, és szerettük volna őket is így megmutatni minden vallást, amely csak itt a városban számszerűen jelen volt, és hát a katolikus vitrén tulajdonképpen, ugye mint többség, kapott egy ilyen látványosabb bemutatást is. Ez az egyetlen Kun Madonna szobor, amely a gyűjteményünkben megtalálható. Egy házi oltárnak a részét képezte a csongrádi öregváros részben, a belső városban, és restauráláson ment keresztül ez a szobor, de látszik, hogy a kis Jézusnak ugye a végtagjai hiányoznak. Mivel többféle módon is tarthatta a kezét, ezért a szakmai hitelesség érdekében nem választottunk, nem mi találtuk ki, mert már így került a gyűjteménybe. Úgyhogy a végtagok azok nem lettek pótolva. De én személy szerint nagyon szeretem ezt a szobrot, hiszen a szűzanya egy nagyon természetes megjelenésű, egy nagyon anyai, egy nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint akármelyik nagyon szép parasztasszony, aki fogja a gyermekét. A kezét is, ha megnézzük, hogy a test arányaihoz képest egészen nagy méretű, és ez úgy vélem az anyai gondoskodást mutatja, az anyai szeretetnek egy szép kifejeződése, hogy a gyermekét fogja a könnyedén a kezében. Ebben a vitrínben még törekedtem arra is, mert alapvetően vallási néprajz az én szakterületem, hogy valami újdonságot is belevigyek, meg emberközelibbé tegyem egy kicsit ezt a témakört. Azokat a tárgyakat igyekeztem ide kiemelni, amelyek a hétköznapi vallásosságnak képezik fontos részét az egyén számára. Például volt egy olyan hagyatékban egy pénztárca, amelyből előbukkant egy kis papírba csomagolt szentelt lilium, és rá is írta a tulajdonos, hogy szentelt lilium óv az utadon, és ezt ugye magánál hordta a tulajdonos, ez fontos volt számára. Van itt egy olyan kis nyaklánc, amelynek az egyik kinyitókájában Jézus Krisztus arcképe látható, a másikban pedig a nyaklánc tulajdonosának a fotója, és ezzel úgymond közel szeretett volna kerülni a szenthez, és ennek láthatjuk egy nagyon szép kifejeződését. Tehát az ilyen 9 szent betű, amelyet szintén összehajtva hordtak a tárgyat. Ez már kicsit olyan, ugye ez a népi vallásosságnak a különböző megnyilvánulásai, illetve az imakönyvnek is azt az oldalát nyitottam ki, amelyben az olvasható, hogyha elveszne, akkor mindenképpen adják vissza az utca, házszám, ki ez az imakönyv, mert hát fontos a tulajdonosa számára.
0: Sem. Apró szobrokat is láthatunk még, ugye, amit a szent sarokba esetleg otthon behelyeztek. Rózsafüzér, feszület, kis képecskék, és nyitott, kézzel írott könyvek. És akkor itt is belépünk a következő terembe, hamarosan majd fölkapcsolódik, és már föl is kapcsolódott a villany. Szőlőművelés, borkészítés, tehát ez a mezőgazdaság, és ezek szerint akkor szőlő és bor termesztés, készítés is volt. Egy házikót látunk, egy kis házat, amelynek az ablakán be tudunk nézni, sőt az ajtón is.
1: Be is lehet menni? Igen, ez egy ilyen kis kanzen jellegű, felépítettünk itt a házon belül egy házikót. Ez egy kis szőlőbeli kunyhó, hiszen mondták is sokáig, akik ide beköltöztek Csongrádra, hogy akkor kezdték igazán helyinek érezni magukat, amikor szőlőt vettek. Mert ez annyira jellegzetes, hogy Csongrádon ezek a kis keskeny szalag parcellákon, hogy néhány sor szőlővel legalább foglalatoskodni kelljen, és azon legyen ezen a területen egy kis kunyhó, ez nagyon tipikus a mi környékünkön, és egy ilyen kis kunyhót építettünk fel ide, igyekeztünk eredeti elemeket használni, tehát főleg a nyílászárók, azok valóban ilyen kunyhóból származnak, és a berendezését is olyan helyi lakosokra, múzeumpártolókra bíztuk, akik ugye kisgyerekkoruk óta élték ezeket a kunyhókat, és hát családjuknak volt ilyen kunyhója, ők hoztak tárgyakat, ők rendezték be, tehát itt például muzeológusnak nincs itt a keze nyoma, hanem teljesen autentikus a berendezés. És hát van itt egy ilyen kis apró játék is, ilyen helyi kifejezéseket kell megkeresni, hogy mi a magyarázata, mi az, hogy garaboly, karasoló, rekenyű, mit jelent a zákányos, és akkor lehet ilyen így tesztelgetni a saját tudásunkat, hogy a pirossal villan ki az érintőképernyő, ha nem jó választ adunk rá. Tehát például, hogy fiatal lányt a szüretibára elkísérő nőrokon, hát az ugye a gardimama.
0: Gardimama, igen, igen. Rosszul termékenyülő kadartőke.
1: Nem is olyan könnyű, nem is könnyű. Olyan egyszerű. Ezek hát nagyon ez helyi csomberti.
0: Másodszorra sem sikerül.
1: Ez a rugós kadar lesz.
0: Aha, tehát a rosszul termékenyülő kadartőke, ez a rugós kadar. Ez a holdalakú pengével ellátott szőlőművelésben használt kés, nagyszemű, lugas szőlő, szőlővesző, fiatal hajtása, és ezeknek mindegyiknek van egy csongrádi neve, úgy mint zákányos, rekenyő, karasoló, kimondani is nehéz.
1: Ha már szőlő és bor, akkor a pálinka. Nagyon gazdag butella gyűjteményünk van a múzeumban, 55 darabot őrzünk, és ezek ugye egyrészt a feliratoknak ugye nagyon személyes, tehát nyilván a használója, tulajdonosa neve található rajta, de vannak humoros feliratok is. Az egyik személyes kedvencem ez a kerek butella, amelyre az van írva, hogy miért nézel, hisz nem te csináltál. Igen. Ezek a
0: butellák mind zöldek egyébként, és vagy virág, vagy valami geometrikus minta van rajta, és a feliratok belevésve egy-egy kis vers, vagy név, évszám.
1: A fazekas mester ezt a színt csak a butellákhoz használta.
2: A Csongrádi Tari László Múzeumban dr. Gyöngyösi Orsolya néprajzkutató, az intézmény igazgatója kalauzolt. A múzeumban december végéig Csongrád a Kádár korszakban címmel időszaki kiállítást tekinthető meg. A most következő muzsika után a Népek háza babagyűjteményben folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A város főutcáján találjuk a Népek Háza Baba Múzeumot. Itt lakik a Fancsali Alberto, a 120 éves Frida baba, és itt várja a vendégeket a kedves arcú üzbék pár Dirar és Nerzin. Mellettük 700 baba, báb a világ csaknem minden tájáról és országából. S hogy ki az, akit szívesen befogadnának még maguk közé? Melyik országból várnak érkező babát, aki hiányzik az egyedi gyűjteményből? Erről is kérdezem Tóth Tamarát, aki évek óta szívén viseli a különleges csongrádi helyszín sorsát és a lakók bemutatását.
1: Idén 9 éves, akkor most pont egy szülinapi eseményre csöppentem be. Igen. Tehát idén 9 éves ez a Baba Múzeum itt Csongrádon. Igen. Hogy került ide, milyennek a múltja?
2: Dr. Bánszegi Katalintól kapta a városunk igazából 9 évvel ezelőtt. Csongrádi kötődéseinek hála ajándékozta a városunknak. Nagy szó, hogy ajándékozta, és nem vásároltuk ezt a gyűjteményt. Az volt igazából a feltétel, hogy biztosítsunk egy méltó helyet ennek a gyűjteménynek, ami akkor még csak 300 darabból állt. De nagyon büszke vagyok rá, hogy ugye én 3 éve kerültem ide, és ez a 3 év kellett ahhoz, hogy most már 700 babánk van. De ahhoz mértem fogadjuk el a babákat, hogy beleillik-e az alapgyűjteménybe. Úgyhogy általában csak népviseletes babákat, viszont vannak kivételek, amikor egy baba elég különleges ahhoz, hogy akkor is befogadjuk, ha nem viseletes. Katalin az egy igazi világutazó volt, és valamiért úgy döntött, hogy a helyekről, ahova ő ellátogat, mindenhonnan babákat hoz. Ezek általában véve inkább szuvenír babák voltak, akiket igazából bárki beszerezhet, viszont nagyon boldogok vagyunk, hogy az eredeti gyűjteménynek is része nem egy olyan baba, akikből nincsen még egy a világon. És azóta is már egy csomó olyan babával bővültünk, akik egyedi darabok.
1: Mindig is itt volt, tehát eleve ide került, ez volt az első helyszín.
2: Így van, ez az eredeti helyszín, az egyetlen helyszín, és nagyon érdekes látni, hogy mondjuk a 3 évvel ezelőtt lettünk volna itt, ezek a polcok itt még nem lettek volna, ezek a szekrények, ez a babaház, és ugye nyilván a babák tömkelege nem lett volna még itt.
1: És amikor elkezdte gyűjteni ez a hölgy, törekedett arra, hogy párba hozza a babákat, vagy a népviselethez kötötte mindig?
2: Inkább a viselethez, nem mindegyik babának van párja, de nagyon sok baba eleve párban kapható. Tehát úgy is vannak összecsomagolva, de ezeken mindig nagyon jól látszik. Ugye a ruhájuk annyira összepasszol.
1: Külön tetszik az, hogy a babákon túl van egy tükör hátfal, és a tükör megnagyítja a teret. Nagyon sok országhoz, illetve az adott országhoz, illetve az adott babához kapcsolható fotó, rajz, kiegészítő kellék is van, hogy még hatásosabb legyen, még jobban rá lehessen ismerni az adott országra, babáira. Tehát amikor valaki vezetést kér, hogyan mutatjátok be neki azt, hogy mindenből kapjon ízelítőt?
2: Ez az azért érdekes, mert körülbelül 6 évig egyáltalán nem volt tárlatvezetés. Tehát nem volt olyan, hogy így végigmegyünk. Egyébként sem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy hagyományos múzeumi tárlatvezetést, mert úgy működik, hogy mindig leülnek ide, most is azért vannak itt kint székek, és én elmondom nekik a múzeum történetét, és aztán rátérünk inkább a babák történetére. Mert azt vettem észre, hogy korábban leginkább arról szólt ez a múzeum, hogy honnan jöttek ezek a babák, a helyekről szólt. Pedig nem az az érdekes, hanem maguk a babák az érdekesek. És az, hogy most már a nyugdíjasokat és a gyerekeket is ugyanúgy meg tudja fogni, egyébként ez az egész tárlatvezetés, hogyha lehet így mondani, szerintem annak köszönhető, hogy mindenkiben ott van ez a játékosság, mindenki babázott egyszer. És hogyha ebből az irányból közelítjük meg, és nem onnan, hogy ó, hát innen jött Indiából, meg onnan, mert nem mindenki járt Indiában. Viszont a babákon keresztül mindenki egy kicsit közelebb kerülhet ezekhez az országokhoz. Tavaly óta még bővítettük mindegyik babához, amelyiknél látunk QR kódot, azokhoz forgattam kis bemutatkozó videót, rendesen, mint hogyha a baba szólna hozzánk. Ennél fogva vannak olyan babák, akik önállóan be tudnak mutatkozni, és ezért önállóan, ha végigmegy rajta valaki, akkor nem is kell mesélnem, hiszen a babák képesek rá önállóan is. És ez fantasztikus, mert nem csak a viseletéről mesél, hanem az országról is, ahonnan érkezett. Így szerettük volna egy kicsit ugye kiváltani azt, hogy nagyon pici a hely, nem lehet mindenfelé táblákat kitenni, meg nagyon sok olyan gyerek jár hozzánk, aki még nem tud olvasni. És ezzel meg tudja hallgatni ezt a történetet.
1: Gyermek mértékben van, szemben van a babákkal, tehát nem fölfelé kell szegénynek a nyakát forgatni. Van egy-kettő nyilván ilyen felnőtt látótérben, de a babák többsége... Ez a gyermekméret.
2: Igen, ez egyébként szerintem is nagyon egyedülálló egy múzeumhoz mérten, meg amit a gyerekektől mindig megkérdezek, mikor belépnek ide, hogy tudják, hogy mi a szabály egy múzeumban, és mindig ugyanazt mondják, hogy nem szabad hozzányúlni semmihez. És amikor elmondom, hogy ezt itt felejtsék el, ahol van, akkor úgy felragyog az arcuk, hogy csodálatos az, hogy ez mindenki, aki kint van, mindenkit meg lehet fogni. Lehet velük játszani, mert elmondom a gyerekeknek is, és ez szerintem egy általános dolog, a babákat azt teszi boldoggá, ha játszunk velük. Hiszen elsősorban játékra vannak teremtve, akármilyen baba is az. Úgyhogy erre bíztatok minden gyereket. És felnőttet. Némelyik babának is fantasztikus története van. Itt, ahol pont állunk, menjünk a pulton, semmi nem árulkodik arról egyébként, hogy a kedvenceim, nincsenek rajta 5000 képen itt a falon, de ők ketten...
1: De a képeslapon rajta vannak, hát az egyik képeslapot megtaláltam.
2: Hát igen, mindenhol ők vannak.
1: Mit lehet
2: és
1: róluk
2: a csoportjainkkal
1: tudni?
2: Is mindig ők fotózkodnak le. Ők a Baba Múzeumnak a reklámarcai. Az érdekességük, és én, amikor a Baba Múzeum 5 éves volt, akkor jöttem ide először. És akkor láttam először az egész tárlatot, és ők ketten az eredeti gyűjteménynek a részei voltak, de nem voltak kiállítva. Hanem itt voltak bent, itt a pult alatt. És mikor megtaláltam őket, borzasztóan megtetszettek, és annyira láttam bennük a fantáziát, hogy szerintem annyira barátságosak és képesek rá, hogy megszólítsák az embereket. Úgyhogy ezért lett ő Nesrin, ő pedig Dirár, egyébként Üzbegisztánból érkeztek hozzánk, és pálcabábok, most azért tudnak megállni a lábukon, mert ilyen kis vázában vannak, de egyébként pálcabábok, és tudjuk róluk, Katalinnak hála, hogy ő úgy talált rájuk, hogy egy úriember ment a sivatagban, Teveháton. És az embernek a hátára volt erősítve egy óriási nagy háttér, egy festett háttér, és előtte bábozott velük. És azt is tudjuk most már, hogy az ilyen babákat úgy készíti a készítőjük, hogy vagy arról mintázza, akit nagyon szeretett, vagy akit nagyon gyűlölt. És mindig kérdezem, hogy na hát ki lehet találni, hogy ők jóságos, vagy gonosz karakterek, szeretett, vagy gyűlölt karakterek lehetnek.
1: Arcvonásokból szerintem szeretett mind a kettő. Annyira kedves arcú a hölgy is, a fiú is. Látszik egyébként a ruhákon is, a viseleten is, hogy jellemzi az adott országot. A hajviselet, a lánynak a hajfonata.
2: Az különösen érdekes, mert volt nálunk egy török csoport, és nekik hála tudtam meg, hogy a lány egy menyasszony. Ugyanis ez a fejdísz a menyasszonyoknál van, és úgy lehet tudni, hogy ezek a kis tallérok, amik itt vannak körben, valódi aranypénzek, az igazi viseleten, és a fiú családja ajándékozza a lánynak, azért, hogyha esetleg a fiúval bármi történne, a lány el tudja tartani magát egyedül is. Úgyhogy így lehet tippelni azt is, hogy az anyóséknak mennyire szimpatikus a lány, mert ha kevés a pénz, akkor nem annyira, hogyha sok a pénz, akkor meg nagyon is szimpatikus. Úgyhogy nyilván Nesrin egyébként egy szimpatikus teremtés lehet, mert elég sok aranypénz van itt neki, de valamiért őket azonnal nagyon megszerettem.

0: Vannak közönségkedvenceink most már, és Alberto nagy közönségkedvenc. Ő kint is van, nincs is vitrínben, mert imádják megfogni is. És hát szerintem a vonásait nézve, majd mindjárt megmutatom, teljesen egyértelmű, hogy miért. Ő egyébként egy spanyol baba, és ő egy fintorgó baba. Kifejezetten grimaszolva gyártják.
1: Keressük meg Albertot, hol
0: van. Na, megnézzük, hogy hová tették le a gyerekek, igen. Mert az előbb is itt dajkálgatták. Remélem a sapkája, igen, visszakapta a sapkáját.
1: Meg van Alberto, igen.
0: Mert itt van Alberto.
1: Puha baba, ahogy puha. Nézem, a teste puha, így a kezei van. Pedig műanyagok.
0: Így van. Egyébként egy tipikusan játékra termett baba. Tehát ez
1: huncut
0: a...
1: arc,
0: huncut, így van.
1: Rosszkölyök fej.
0: Ugyanakkor fontos, hogy egyébként nem rosszalkodik, bármennyire is úgy tűnik, hanem ásít. És az az érdekessége az ilyen babáknak, hogy bármennyire is egy ilyen egy kaptafára készült babának tűnik, ezek a grimaszok, van másik ásító baba, ugyanilyen ruhában, ugyanez a típus, márka, viszont nem lesz pontosan ugyanilyen, mert ez kézzel készül. És neki az a nagy története, nagy pici története, hogy látható itt egy szám, 1800, ugyanis 1800 forintért vettem a helyi turkálóban. Ilyen kincsekre lehet bukkanni, és imádtam a telefonhívást, amikor a turkálósok felhívtak engem, hogy van itt egy nagyon fura baba, hát nem akarom megnézni. Mondtam, hogy hát de megnézném, és ő volt az a nagyon fura baba, és nem is gondolták, hogy micsoda kincset adnak nekünk szerintem.
1: Általában merevek a baba arcok. Érzelmet kevésbé fejeznek ki.
0: Hát igen, és ezért is nagyon érdekes, hogy a régi időkben viszont erre valahogy rájöhettek. Ugyanis itt van egy csutka baba. Ugye a csutka babákról tudhatjuk, nincs arcuk. És ma már kifejezetten gyártanak olyan babát, akinek nincsen. Mert pszichológiailag bizonyított tény az, hogy nagyon jót tesz, hogyha nincs arc kifejezése a babának. Mert a gyerekek mindenféle érzést eljátszanak vele, hogyha nem mosolyog. És ez nagyon jó hatással van rájuk, a szorongással küzdő gyerekek, szorongással küzdő felnőtteknek is ajánlják a babázást. És nemrég voltam Soltvadkerten egy idősek otthonában előadni a babákkal, és ott mesélte az egyik ápolónő, gondozónő, hogy ők is babáznak a demens idősekkel, mert nagyon jót tesz nekik. És én is látom azt, hogy az idősek eszmet, hogy ki tudnak itt nyílni az ilyen nyugdíjas klubok, amikor érkeznek, imádják megfogni a babákat, babázni, csak úgy, mint a gyerekek. Úgyhogy tényleg egy olyan játék a baba, ami mindig képes volt megújulni, újat mutatni, és minden korosztálynak élvezhető.
1: Babázik a gyermek, amikor pici, utána babázik a szülő a gyerekkel,
0: így van.
1: Amikor kicsi, mert nyilván leül mellé jó így esetben van. Az anyuka, sokszor az apuka is, így és van. Akkor babázik a gyerkőccel, és ezt a mintát viszi.
0: Így van, és időskorban meg nagyon sokszor megfigyelhetjük, hogy már nem úgy van a babázás, a babáknak már ruhát készítenek az idősebbek. És van rá egy nagyon jó példám. Itt van például Luizi baba, ez a nagy kalocsai baba. Ez a ruha, ami rajta van, teljes egészében az adományozónknak a munkája, Juhász Mária munkája. A hölgy már nem él, a fiától, Fodor Gyulától kaptuk meg a babát, és vele együtt a ruhát is. Úgyhogy elképesztő, hogy mennyi energia és idő van ebben az öltözékben, és ezzel egyedi lett maga a baba is. Érdekesség, hogy egyébként nem ezen a babán volt ez a ruha, átöltöztettük, mert sokkal jobban passzolt a külsejéhez, neki a külsejéhez, mert sajnos egy igen megfodrászolt babám volt ez a szép ruha, és ezért inkább egy másikra adtuk, de nyilván ez egyáltalán nem volt le az értékéből, gyönyörű szép. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy itt a magyar részen, ami kezdetben nagyon-nagyon szegényes volt, most már olyan baba is van, aki egyedi. A legegyedibb a magyarság részen szerintem a magyaros Betlehem. Egy az egyben fából van faragva, kézzel van festve, egy olyan Betlehem jelenetet láthatunk, amit sehol máshol. És tetszik nekem egyébként, hogy mindenki azonnal felismeri. Nyilván a jászolban fekvő Jézusról mindenki felismerné, de szerintem magát a jelenetet is, és Mária alakja nekem különösen nagyon tetszik, mert ez még inkább sugározza azt felénk, hogy ő is egy asszony volt. És csodálatos, hogy ilyen emberi módon láthatjuk ezt a jelenetet. Egyébként a magyar babák azért is olyan különlegesek számomra legalábbis, mert a legtöbb babától eltérően nekik nem nyomatos mintájú a ruhájuk, hanem valóban meg van hímezve, és annyira csodálatosak, annyira szépek, és akikből a legtöbb van, azok a matyó babák.
1: Díszesek is, annyira rá lehet ismerni a fejviseletről.
0: A fejviseletről így van, meg ez az a magyar viselet, amit a legtöbbször örökítenek meg babákban is.
1: A
0: matyó.
1: A magyarok, nyilván a magyar viselet.
0: Így van, a magyar viseletek. A matyó az, amivel biztos, hogy találkozunk. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy hozna be egy babát, és az magyar, tudom, hogy matyó. Anélkül, hogy meglátnám. Mert biztos, hogy ilyen mindenkinek van otthon. Ugyanis nagyon sok háziipari szövetkezet is foglalkozott babak készítéssel, és legtöbbször ilyen matyó babákat készítettek. Érdekesség, hogy sajnos egyébként a Csongrádi Házipari Szövetkezet nem foglalkozott babakészítéssel soha.
1: Van nálunk Csongrádi népviselet egyébként? Nincs. Tehát tartanak számon? Nincs. Valamilyen motivum kincs, tehát nem. Bármi, ami fennmaradt?
0: Nincs. Nem, érdekes, hogy nincsen Csongrádi népviselet. Nem tudunk ilyet mondani. A textíliáinkon leginkább ezek a lyukhímzések, amik jellemzőek, de nincs olyan, hogy Csongrádi viselet, nincs egy minta, ami hozzánk kapcsolódik. Ugyanakkor például a szőnyegkészítésnél ott van a csongrádi cseresznye minta, ott vannak olyan minták, és mégsem ültettük át valahogy a viseletekre. Pedig nagyon szép népviseleteink lehetnének.
2: A Csongrádi Népek Háza Baba Múzeumban Tóth Tamarával beszélgetünk.

0: Na nézzünk még egy pár babát. Dél-Amerika, Afrika, ugye itt vannak
1: itt
0: a...
1: azon kiemelem a kedvencemet.
0: Dél-Amerikánál?
1: Abszolút igen. Favorit. A nagybabánk a sarokban, ő Frida. Frida baba, hát ő egy mexikói baba, most már. Ugyanis, amikor őt kaptuk, akkor teljesen darabokban volt, teljesen mesztelen volt ez a baba. Nem volt neki egy nemzetisége. Azért fogadtam el, mert ő 120 éves. Ez a baba gyönyörű, és az egyik lelkes önkéntesünk rakta össze, hogy újra egyben legyen, és a helyi hagyományőrző kézi munkaszakkörnek köszönhetjük a mexikói viseletet, ami rajta látható. Azért mexikói lett, mert tavaly Dia de los Muertos-t tartottunk itt, a Baba Múzeumban. Nagyon sok rendezvényünk van, ami különböző népekhez kapcsolódik. Hát, hogy szeretnénk közelebb hozni ugye a más népek kultúráját ide a csongrádiakhoz, és tavaly a mexikói kultúrát választottuk, és Frida ennek örömére öltözött fel ünneplőbe, és egyébként nyilván Frida Kahlóról kapta a nevét. Érdekesség, hogy Fridának ugye július 6-án van a születésnapja. Az igazi Frida Kahló most lenne 119 éves, és Frida 120. Gyönyörű baba. Ő azért is egyébként el szokott ő vándorolni, mert hogyha valahova hívnak, akkor őt viszem magammal. Mert már most nem sérülékeny, hál' Istennek, hála, ugye? Igen, nagyon szépen össze van rakva. Úgyhogy ő abszolút az egyik hatalmas kedvencem, és a legnagyobb babánk is ő, nem csak az egyik legidősebb.
0: Kedves az arca.
1: Igen, a legtöbb babának mindig kedves arca van. Ne feledjük, hogy a gyerekek vonásait akarja utánozni elsősorban egy baba. A babák általában a gyerekek vonásait utánozzák, ez nem minden babára igaz, hiszen ő rá sem igaz. Ő már egy felnőtt nőt szeretne mutatni, és itt lent a perui nők különösen nagyon szépek szerintem, mint ő ott hátul, neki igazán gyönyörű, érett, jellegzetes arca van. De van nekünk gonosz babánk is, akinek nyilván itt ő is kint van. Ő is kint van, mert
0: megfogható, a gonosz,
1: megfogható.
0: Gonosz arcú baba.
1: Így van, mert direkt azt is szoktam, hogy ide ültetem, ő az.
0: Ez egy fabáb.
1: Ez egy fabáb, így van, ő Indiából, Rajasztánból érkezett hozzánk, és egy eredeti táncos baba. Egyébként a jó párjai is megtalálhatóak nálunk, ott vannak fent. Azért is vannak távol tőlünk, őket azért tettem messzire, mert a báboknál különösen fontos, hogy távolról is észrevegyük, hogy melyik a gonosz, és melyik a jó. És szerintem ez a hármas tök jó példa erre. Mert rajtuk még innen is látom, hogy jóságosak, nagyon szép élénk a ruhájuk. Ha közelebb megyek, látom, hogy szép az arcuk is. Még neki, ő itt rá van egyébként, neki eléggé pocsék.
0: Félelmetes. Fából van a feje, tehát ez így egy faragott báb, és akkor a faragott báb a feje fa, a teste
1: rongy.
0: Szerintem rongy, itt de rongy, elég
1: de
0: masszív.
1: Itt a feje és a teste kb. Eddig félig, az fából van. Hiszen, és nincsen lába.
0: És hogyan mozgatták, mint báb?
1: Nos,
0: ez
1: hát
0: a felülről mozgathatós?
1: Így van, a felülről mozgathatós. Felülről mozgatják, és egyébként akik jobban mozognak, azok a fiú babák, nekik van lábuk is, és tudnak ugye rugni meg mindent, sőt, vannak olyan babák, akik le tudják kapni a saját fejüket.
0: Vannak még olyan országok, ahonnan nagyon szeretnél babát kapni?
1: Van egy nagy álmom, fáraót szeretnék. Nagyon szeretnék egy szép fáraó babát, mert itt az egyiptomi részünk nagyon szegényes. Nem is igazán van babánk, inkább figuránk van, meg képeink. És annyira gyönyörű lenne bármi, ami ténylegesen baba, mert hát azért ne feledjük, hogy sok olyan baba van ám itt, aki nagyon látszik, hogy szuvenírnek készült, és nem tükrözi a valódi viseletet, hanem csak el akartak úgymond adni egy babát. Mindjárt megmutatok olyat, aki viszont szerintem azért érdekes, mert hogy a kreativitást is megmutatja, hogy akik szeretnének szuvenír babát gyártani, azok mennyire kreatívan tudnak hozzáállni, mert itt van ez a szír férfi. És nem tudom, hogy feltűnik-e rajta valami furcsa.
0: A szakálla meg van színezve, van. Tehát az arca ki van festve, mintha filctollal vagy tollal festették volna. És hogyha mondjuk nincs rajta a szakáll, és másik ruha van rajta, szerintem egy lánybaba.
1: Ez egy lány. Így van. Ennek egyébként egy nagyon egyszerű oka van. A Barbie babát számtalan cég másolja. Nagyon sok silány másolattal találkozhatunk, amit olcsón be lehet szerezni. Hát beszereztek. És megcsinálták fiúnak. Hát Kent nem sokan másolják, úgyhogy ezért Szegény Barbie kapott egy szakállat, meg egy férfi viseletet, és nem ő az egyetlen, mert ott is van egy. Itt van egy albán férfi, aki szintén valójában lány. Szintén ugyanígy készül, csak egy sokkal szebben kivitelezett verzió egyébként. Tehát ezzel semmi gond nincs, meg nem is szokatlan egyáltalán, mert még itt is van még másik ilyen is, akit én fel sem, tehát nem is tűnt fel nekem, csak amikor kézbe vettem, hogy hát vannak női részei. Úgyhogy elég nyilvánvaló lett.
0: Közben most olvasgatom a babák között, hogy vannak ilyen kérdések, például a román népviseletnél. Tudtad-e, hogy Románia nemzeti virága a vadrózsa? Akkor az orosz népviseletre is, hogy régiónként eltér, de mindenütt jellemző a hatalmas, élénk színű válkendő viselete.
1: Nagyon fontos, hogy ugye ne csak a babákat lássák az emberek, hanem tényleg egy szelet kultúrát is. És a QR-kódos videós megoldások is pont erre jók. Még nyelvet is tanítanak a babák. A saját nyelvükön mindig mondanak egy-két szót, amit megtanulhatunk. És ezt nagyon szokták élvezni. Egyébként vannak legnépszerűbb videósaink is. Nyilván itt, aki elől van, Hoát, azt nagyon szeretik hallgatni. Úgyhogy én fontosnak tartom, hogy a babákat ne tárgyakként lássák az ide látogatók, hanem személyekként, és ez nagyon nagyban segít, hogy önállóan bemutatkoznak, mert jobban tiszteljük őket ezáltal. A gyerekek is teljes máshogy nyúlnak hozzájuk. Sose tesznek kárt bennük. Úgyhogy szerintem működik a recept.
0: Az iménti percekben Tóth Tamarával, a Népek Háza Baba Múzeum munkatársával, házi asszonyával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, mai messzelátónkban Csongrád város két jelentős gyűjteményével ismerkedtünk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit, a Betesda Gyermekkórház által a gyermekek digitális jóllétéért második alkalommal megrendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban, annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. 2 hét zárva tartás után újra látogatható a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő, tudatta a fürdő hétfőn a közösségi oldalán. A közlemény szerint téliesítették az úszómedencéket, október 17-én és 18-án a szaunát kedvelőknek, az őszi szünetben pedig a családoknak készülnek programokkal. Az élményfürdővel egyidejűleg a szolnoki Vésőúti strandfürdő is bezárt a téliesítési munkák miatt, a tervek szerint október 16-áig. Közölte a létesítmény a honlapján. Az áfonyás málnás ízesítésű, fehér csokis bevonatú, kék Balaton lett a Balaton sütije, amelyet a Hévízi Enszána Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab fantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak, tudatta a programszervező Visit Balaton 365 NKFT az MTI-vel. A közlemény szerint a versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszána Termál Hotel Ciklámen eszpresszójában, a balatoni habot a Mozart cukrászdában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez kapcsolódva a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai és pedagógusai rózsafüzér királynője emléknapján október 7-én Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban együtt imádkozták a rózsafüzért, bekapcsolódva a világ számos pontján imádkozó gyermekek közös imádságába. A rózsafüzér imádsága Máriával együtt vezet be minket Jézus életébe, és megnyitja szívünket Isten működése előtt. A gyerekek és pedagógusaik idén a világ békéjéért, a szomorúakért, a magányosokért, a szenvedőkért és mindazokért imádkoztak, akik nehézségekkel küzdenek. A csíkszeredai bemutató után, ahol több mint 3000 néző előtt zajlott az ünnepi előadás, október 23-án Székelyudvarhelyen is színpadra kerül az Én népem című folkopera, olvasható a romkat.ro cikkében. A népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc egységében bontakozik ki Márton Áron lelki útja, a háborúból hazatérő fiatalember útkeresése, papi hivatásának felismerése, püspöki szolgálata, a diktatúrával való szembeszegülése, börtönévei és rendíthetetlen hitvallása. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik, a legmagasabb nappali

0: A Queen és Paul Rogers felvétele szólt. 10:08. Következik a heti zene, Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Ezen a héten a 177 esztendeje elhunyt Frédéric Chopinre, a zongora poétájára emlékezem. Mivel valaha zongoristának készültem, a világon sok millió hasonló embertársammal együtt a romantikus muzsika egyik legnagyobb művészének tartom, és alig ha tudok róla elfoglalatlanul írni. Ezért fordulok másokhoz segítségért, és hivatkozom elsőként Liszt Ferencre, hiszen életük jó néhány esztendőre összefonódott Párizsban. A francia fővárosban az 1830. júliusi forradalom pezsgése nagy hatással volt a művészeti és intellektuális életre. Olyan költők és írók dolgoztak itt, mint Saint-Beuvre, Hugo, Balzac, Alphonse de Lamartine és Heine, a festő Delacroix, a muzsikusok között pedig Hiller, Berlioz, Thalberg, Cserny. A művészek társaságához nem sokára csatlakoztak az oroszok feldúlta Varsó menekültjei, közöttük Frédéric Chopin és a lengyel nemzeti költő Adam Mickiewicz. Liszt úgy szólván azonnal Párizsba érkezése után összeismerkedett Chopinnel, annak Pleyel termi bemutatkozásán 1832. február 26-án.

majd együtt lépett fel vele ugyanitt április 3-án és december 15-én, valamint számtalan alkalommal találkoztak művészetpártoló szalonok népszerű vendégeiként. Chopin debütáló műsorán émol zongoraversenye, valamint Mozart Don Giovanniának híres kettőse, a La ci darem la mano témájára írt virtuóz változatai szerepeltek. Liszt mintegy 20 évvel később így írt erről a koncertről. Emlékszünk első megjelenésére a Pleyel termeiben. Legforróbb tapsainkat kevésnek éreztük lelkesedésünkben ilyen tehetség hallatán, mely a költői érzésnek új árnyalatával és művészetének új formáival ismertetett meg. Ez az időszak volt a két zeneszerző barátságának fénykora. Ekkor még Chopin is fenntartás nélkül elfogadta és szerette Lisztet, aminek egyik jele, hogy Opus 10-es etűd sorozatát 1833-ban nyomtatásban neki dedikálta. A zenekültőért szinte fenntartás nélkül rajongott korának művészvilága. Schumann híres folyóiratában a Neue Zeitschrift für Musik, az új zenei újság hasábjain áradozott róla. Le a kalappal, uraim, ez egy géniusz, írta az imént Liszt által is említett Don Giovanni duett variációiról. Chopin több témáját is felhasználta műveiben, egyebek között például híres ciklusában a Karneválban. Ugyanakkor Chopin nem szerette kora zenéjét, írja világhírű zongoraművészünk Schiff András a komponistáról és példaképeiről. Az ízlésnek különösen nagy szerepe van Chopin művészetében. Külső megjelenésében is feltűnő volt a rendkívüli elegancia. A legújabb párizsi divat szerint öltözködött, fehér kesztyűt viselt, naponta látogatta a legelőkelőbb fodrásszalont. Műveit ugyanilyen gondosság, ízlés és rendszeretet jellemzi. Ha példaképeit, ideáljait, inspirációit kutatjuk, máshol kell keresgélnünk. Ehhez számos ránk maradt levél és dokumentum áll rendelkezésünkre. Különösen két zeneszerzőért rajongott szenvedélyesen, mint jó ízlésű emberhez illik, Bachért és Mozartért. Idéztem Schiff Andrást, és Mozart szóba került témája után jut eszembe Chopin prelude sorozata, amelyet Bach Voltemperiertes Klavier című nagyszabású ciklusa mintájára komponált, a 12 fokú kromatikus hangsor minden egyes hangjára, dur, illetve moll hangnemben. Mozart iránti rajongása annyira végigkísérte életét, hogy saját kívánságára temetésén Mozart requiemje hangzott el. A végtisztességre azért kellett több hétig várakozni, mert a párizsi Magdolna templom nehezen járult hozzá, hogy a mű által megkövetelt női kar is felléphessen. Chopin holtteste a Père Lachaise temetőben nyugszik, szívét levelezésével együtt a varsói Szentkereszt templom egyik oszlopában őrzik. Gyászbeszéd nem volt. Olvasom a legismertebb Chopin életregényből, Guy de Pourtalé monográfiájából. A koporsó leeresztését követő meghatott pillanatokban látni lehetett, amint egy baráti kéz a koporsóra dobta a lengyel rögöt, melyet akkor adtak Chopinnek, amikor elhagyta a lengyel határt, pontosan 19 évvel ezelőtt. A hazai rög ezüst cserlekben várt 19 évet, hogy teljesíthesse végső feladatát. Lengyelország nem is létezett már. Csak az a maroknyi föld volt meg belőle, és Chopin ővrie. Néhány füzetnyi, néhány oldalnyi hangjegy. Háromnegyed évszázadon át ezekben a művekben fog izzani egy nemzet titkos lelke. Az 1849. október 17-én elhunyt Frédéric Chopin műveiből híres zongoraművészek játszanak a zenei barangolás vasárnapi adásában 20 óra 4 perctől.

0: Chopin művét a Creative Art Brass and Rhythm adta elő. 10 óra 22 perc. Herkó Kristóf és Ágoston évek óta kántori szolgálatot lát el a Cibakházai Minden Szentek plébánia templomában. A hívő közösség oszlopos tagjai, akik idén lesz 10 éve, hogy újraalkotják minden évben Európa egyik legnagyobb beltéri Betlehemét, amelynek csodájára járnak. A tükörkép vendége Herkó Kristóf és Ágoston.
1: Én random kerültem bele a zenébe az ottani atyával, Varga Tamás atyával, ő volt a kántor, mielőtt pappá felszentelték, és én énekből ötödikbe nem voltam olyan jó, nem tudtam kottázni, annyi bajom volt, azon kívül minden tantárgyból jeles voltam, és úgy voltam vele, hogy egy bizonyítványom, hogy csak ne roncsa már el az ének négyes, ezért megkértem Tamás atyát, hogy segítsen már nekem, tanulj meg kottát olvasni, kottát írni. Ő akkor elhozott egy ilyen kis szintetizátort, tehát egy két oktávosat, semmi komolyra nem kell gondolni, és azon elkezdte nekem mutogatni, hogy hogy vannak az angorán a hangok. Engem ez már ott egyből megfogott, ugye ott volt egy csodás hangszer a templomban az orgona, az is elbűvölt igazából, akkoriban még csak lentről láthattam. Akkor mondta, hogy próbáljuk ki az orgonát is. Hát nekem a gyerekként 12-13 évesen hatalmas lehetőség volt, ez egy álmom vált valóra. Elkezdtünk orgonálgatni, aztán utána pár évig abban maradt, viszont 2019-ben, azt hiszem, még talán a Covid előtt megüresedett a kántori pozíció Cibakházán. Ekkor már Ágoston a templomi műsorokban, amik voltak, karácsonyi műsor, rendszeresen énekelt, neki nagyon jó hangja volt, ezt hál' Istennek fel is fedezte az ottani énektanár. Ágostont ugye felkért az atya, hogy akkor legyen ő a kántor, mert jó hangja van, majd kitanítják, megoldják. Én nekem már volt egy kis zenei előképzettségem, és így ketten összefogtunk, és mi lettünk a kántorok. Tehát ilyen kettő az egyben, Ágoston énekelt általában, neki jó hangja volt, én pedig organáltam.
0: A 17 óra 30 perckor kezdődő tükörkép vendége Herkó Kristóf és Ágoston, két fiatal kántor orgon.

0: Franz Hasselböck felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Tarbai Ede, Varjú Dombi mesék. Előszó. Egy bácsikám, ki csősz volt, s egész évben a Varjú Dombi kunyhóban lakott, olyan mesét mesélt, amilyen éppen abban a percben eszébe jutott. Sok dohányt vittem néki, mert bagózott, hogy kezdjem már, haj, kezdjem már mesélni, és ő nyomban bele is fogott. Nem győztem ülni, hallgatni, megélni, mert az volt a jó, hogy élni kellett, élni a sok szeszélyes mesét, csinálva nékem ingerkedő kedvet ahhoz, hogy éljek úgy, ahogyan ő élt. Mert ő volt, ő meséje minden hőse, a hónapok és magok ismerője, kinek a nap volt kalendáriuma, szél a nagyapja, parázs meg a húga. Voltak éppen az előszó is mese, csak rövidebb, mint a többi, s mindössze arról szólt, hogy kitől is hallottam ezeket a meséket. Ez volt tehát Varjú Dombi keresztapám, azaz anyai nagybátyám bemutatása. És most következzék az első mese előzménye.

Nagyanyám frissen dagasztott kenyeret küldött velem a csőzkunyhóba, Varjú Dombi keresztapámnak. Az út hosszú volt és keserves. Nem csak azért, mert a hatalmas kerek kenyérnek nagy volt a súlya, hanem azért is, mert az illata ingerelt. Ahogy kibontotta keresztapám a kendőt, még jobban megcsapott az átforrósodott kovászos liszt illata, s egyszeriben minden még nyugtalanítóbb, még csábítóbb lett. Hogyan, hogyan nem? Neki erről nyomban a tél jutott eszébe, és egy mese, amit azon nyomban elmondott. A meséje olyan volt, mint a kenyér illata. Voltaképpen arról is szólt. Elsőnek tehát ezt mondta el nekem azon a nevezetes délelőttön, amíg megülhettem mellette, és figyelhettem a napsütésben. Mesélés közben nem mosolyodott el egy pillanatra sem. Rám bízta. Tegyek úgy, ahogy kedvem tartja. Tegyetek hát ti is, akik hallgatjátok.

Mese a kéményseprőről, a pékről és a manóról. A kéményseprőt, aki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, reggel legelső útja a pékhez vezette, s míg ment, örömében, a hóesésben csicsinkázott az út jegén. Kurjongatott is hébe-hóba, hey, dúlilárom, zengett a nóta, s a füttyögetése végén a pont a pékség csengettyűje volt. Künn, hó a házakon, az úton, ideben, liszt a zsákokon, a pulton, melyik fehérebb, tudja szösz. A kéményseprő ezen tűnődött éppen, mikor a pék, az ősz öreg bendő, eléje toppant, ő is hófehéren. Cipókéne, lenne, ha süthettem volna éjszaka, így kezdi, s folytatja nyomban. De a tűz, a manó tudja mitől, miért és hogy van, sehogy se gyúlma. Pedig fújta a legényem hajnaltól kezdve serényen, s hogy szuszhoz jusson, a feleségem érezgette a parazsat, s reményem. Majd jött a lányom, a fiam, de semmi. A tüzem oda van. Oda a sok dagasztott cipó, sok perec, volt vagy 30 kiló, nem is beszélve kifliről, kalácsról, 40 tepsiről, amiben bukta, túrós volt. Nincs tűz, nincs, de van mi a gond. Na, a kéményseprő, ki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, szerszámait mind válra vette, és mászott a ház tetején. Ott baktatott a fehér hóban, ahol fölötte is csak hó van, pihével haján, fülén, orregyén, fehér csizmával lábán, és fehér bojttal sapkája közepén, kicsi fehér zsubával hátán. Valóságos hóember volt már, s mire a kéményhez ért, nem látta senki, merre, hol jár. A fekete lett csupa hófehér, pedig lehallatszott a dúdolása, tudták, odafenn dolgozik, s a kéményből is különös lárma, kocogás, morgás neszezik. Egyszerre zsupsz, a kemencéből kigurul, szurtosan a széntől, ugyan mi, jaj mi, egy dió, nem is dió, egy csöpp manó. Manó, akit a havazás a pékházán talált, s mert fázott, nem volt habozás, a kémény likba szállt. Tavaszig ült volna odaben, koromban, füstben, melegen, de a kéményseprő, ki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, a vasgolyóval kikergette, s most ült a pékség közepén. Közben a tűz is égett, füstje a kéményseprőt megfüröztve lefújta róla a havat, s maradt, mint volt, fekete, hogy mindenki lássa, kéményseprő baktat a padlásra. És amíg sülnek a cipók, hárman, a manó, a pék, a kéményseprő, megbeszélik, a havazásban mi a jó, a becsülendő. Hogy a takaró alatt a búza, ha már szárát az ősz kihúzta, nem fagyhat el, és tavaszon nőhet tovább, s ez kész haszon. Megbeszélik, hogy a házak melegebbek, ha hóban állnak, és megbeszélik, hogy a sör mi módon erjed házilag, bajúszt ki, meddig mekkorát pödör, és szilvesztert e város mint ünnepli majd. Ülnek a tűznél, várnak, hol ez, hol amaz szól, diskurálgat, hisz mind a három úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én. Ki a történetet papírra vetette. S bár tudja, nincs manó, s a vén kéményben senki sem csücsülhet, mégis titokban arra vár, egyszer talál egy kis manót, és összeülhet vele, amíg a friss kenyér szagát orrába fújja majd a szél.

Varjúdom közelében magányosan álló, kőfallal körülkerített, vadszőlővel befuttatott öregházban lakott a boszorkány, akit ki tudja miért, keresztapámon meg rajtam kívül mindenki csak Sára néninek hívott. Márpedig mi tudtuk, hogy boszorkány volt. Termetre se alacsony, se magas. A ruhái egy kicsit lötyögtek rajta, s ha elment hazulról, kalapot tett a fejére, nyakába pedig forgyos csipkekendőt. Mindenféle kacatokat készített kagylókból, gyöngyökből, sejempapírból, s ha valaki valamelyik rokonának a fényképét ki akarta színeztetni, ő hozzáfordult. Születésnapi verseket is írt. Olyasmiket, hogy nagyra nőjön Benedek, ne itasson soha többé egeret, meg szép lány legyen Rozáli, ha kell, azért menjen szépen kaszálni. De ő írta a sírverseket is. Így nyugszik Varota Máté, aki nagy kópé volt, nyugszik a falu is, senkit se csap már bé. Egyszer, amikor a boszorkány kordéjával szokása szerint a vásárba indult, a következő történetet találta ki a bácsikám.

Mese a jóságos boszorkány seprűjéről. Egy jóságos boszorkány egy napon kezébe vette ócska seprűjét, elszállt házából ki az ablakon intézni sok-sok összegyűlt ügyét, mert pénzt hozott nemrég a postás. Bevált munkája jól az időjóslás, s most arra gondolt, zoknira, köpenyre, sálra, új kalocsnira, festékre költi mind, amit kapott. Míg szállt, a lombjuk lassan vetkező fák fölött gyakorta kapkodott, mivel a szél vén juggatott kalapját cibálta, épp ezért eszébe véste, valamit kell még vegyen a fejére. Röpült, röpült, alatta szüreteltek, szőlővel teltek puttonyok és vedrek, s a szüretelők föl-föl kiabáltak, adj Isten, boszorkány, eljössze majd, ha már a must forr, írsz-e dalt, amit a nász nép eldanászhat, ugyanis nem csak időjós, de költő, az is volt e jóságos boszorkány. Mögötte maradt 30 emberöltő, és sok tapasztalás, meg sok bíz, sok koholmány. Mindenfelé köszönt a jó boszorka, s a sok kalap mind meglendült felé. Közben pihenni hívta őt egy malomtornya, mely tudva lévő Márton sógoré. Rőt Márton és a fél tucat gyerek a háztetőt, a kéményt és ereszt megülte, mint egy fecskeraj, és faggatóztak, hogy s mint van, mi baj? Vásott köpenykém, sálam, zoknim talpa sarka, csíkjait csupán egy pók fonása tartja, a kalpagom, látjátok, mint a rosta, és fél kalocsném elveszett a hóba. Festék is kéne, tudnillik, hogy télen otthon az időm ne tölthessem tétlen, a falu népét lefessem szépen sorba, és kiállítsam Esztóni, Julcsa, Borcsa, mivel a postás tegnap pénzt hozott, most végre télre vásárolhatok. Jó vásárt! És jó utat kiáltott Rőt Márton és a fél tucat gyerek, midőn boszorkányunk a seprűjére mászott, és ott hagyott tetőt, kéményt, ereszt. Repült tovább. Már látta is, 5 perc a város, célba visz jó drága ócska seprűm, hó, ha, hó, készítsd a mércéd, Suszter és Szabó! Míg lelkendezett, nem vette észre, egy varjú ült le hátul seprűjére, és csőrével a vesszők kötelét, mint egy ollóval, nyisz, úgy vágta szét. Hullott, repül a sok-sok drága vessző, maradt a nyél, seprőtlen lett a seprő, s ez, tudva lévő, szörnyű nagy hiba, mivel a vessző itt a masina. Sóhajtozott a jóságos boszorkány, hol utasát, hol önmagát okolván, amíg a varjú egyre hajtogatta. Ha tudtam volna, ó, bekár, bekár. S a boszorkányt az erdőszélen hagyva egy bagoly régi odújába száll. A lassan hulló levelek közül egy favágó jött megrakott szekéren. Láttán boszorkányunk bús arca felderül, kiáltozik és integet serényen. Elég volt néhány szó, és a bakon kocognak együtt szép hallgatagon. Boszorkányunk a szatócsot kereste, hogy seprűjéhez új vesszőt vegyen. Mivel már félt, reáköszönt az este, s baktathat dombon, járhat völgyeken. A szatócsboltban akadt is vessző, jó, varázsos, de sokért adta, sokért bíz az áros. Már látta, télre nem lesz sál, se zokni, kalapköpeny, meg festék és kalocsni. A seprűcskére szükség van nagyon, hogy jó idő lesz rossz, így tudatom, s azt is,
Mikor kell óvni fagytól a rügyet, hőségtől borjat, és sok más ilyen ügyet. Így első a seprű, aztán jön a többi, azaz jelenleg úgy látom már semmi. Boszorkányunk új seprűjén, a régi rossz kalappal, a párás alkonyatban már is hazanyargal. Szorosra vonván nyakán a köpenyt, látván mezőn és erdőn nem jár senki lent, oly bánatos lett hirtelen. Sok terve, mind terv maradt, csak terv, és füstbe menve, és társa sincs, magányos ráadásul. És ebbe még egy jó boszorkány is csak belefásul. Így ért haza, hol meglepetve látta, szép rend van, ágya is bevetve, és rajta sorban mindaz, mit télre kívánt, sál, és köpeny, és csíkos zokni, vadonat kalap, vadonat kalocsni, s a sok festék belepte majd a díványt. Az asztalon talált még mit? Egy levelet. Jó telelést kívánunk mi, az emberek.

Varjú dombi mesék. Tarbai Ede meséjét Bánffy György mondta el. Az első rész hangzott el. Közreműködött Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Taréva. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben a Gyárfás trió muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez kapcsolódva a Ranolder János római katolikus általános iskola diákjai és pedagógusai rózsafüzér királynője emléknapján október 7-én Keszthelyen a magyarok nagyasszonya plébánia templomban együtt imádkozták a rózsafüzért, bekapcsolódva a világ számos pontján imádkozó gyermekek közös imádságába. A rózsafüzér imádsága Máriával együtt vezet be minket Jézus életébe, és megnyitja szívünket Isten működése előtt. A gyerekek és pedagógusaik idén a világ békéjéért, a szomorúakért, a magányosokért, a szenvedőkért és mindazokért imádkoztak, akik nehézségekkel küzdenek. A csíkszeredai bemutató után, ahol több mint 3000 néző előtt zajlott az ünnepi előadás, október 23-án Székely udvarhelyen is színpadra kerül az Én népem című folkopera, olvasható aronkat.ro cikkében. A Mustármag közösség szervezésében, a Székely udvarhelyi művelődési központ társ szervezésében megvalósuló szabadtéri előadás Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt tiszteleg, és az 1956-os megemlékezéseket követően este 8 órától lesz látható a Márton Áron téren. A népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc egységében bontakozik ki Márton Áron lelki útja. A háborúból hazatérő fiatalember útkeresése, papi hivatásának felismerése, püspöki szolgálata, a diktatúrával való szembeszegülése, börtönévei és rendíthetetlen hitvallása. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit, a Betesda Gyermekkórház által a gyermekek digitális jólétéért második alkalommal megrendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta, a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket, és el tudják kerülni a kockázatokat. 2 hét zárvatartás után újra látogatható a szolnoki Tiszaligeti élményfürdő, tudatta a fürdő hétfőn a közösségi oldalán. A közlemény szerint téliesítették az úszómedencéket. Október 17-én és 18-án a szaunát kedvelőknek, az őszi szünetben pedig a családoknak készülnek programokkal. Az áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütije, amelyet a Hévízi Elszána Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab fantázia nevű édessége végzett az élen. A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszána Termál Hotel Ciklámen eszpresszójában, a balatoni habot pedig a Mozart cukrászdában. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig egy nagyon illusztris vendég, Pintér Gábor, nuncius érsek, aki Új-Zéland és Óceániának a pápai nunciusa. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyjából nagykövet, ugye? Tehát ezt lehet ezt mondani, hogy tulajdonképpen a...
4: Igen, ez gyakorlatilag egy szinoníma, ennek szívesen elmondom a történetét, igen, hogy honnan van ez a kétféle név, ami ugyanazt jelenti gyakorlatilag. Tehát valamikor

0: császár közreműködésével, sőt összehívására. A pápa erre nem tudott mindig elmenni, illetve nem, tehát gyakorlatilag nem volt erre lehetőség, ezért a pápa maga helyett küldötteket küldött erre az összejövetelekre, és ezek a küldöttek mindig vittek magukkal egy oklevelet, amit a pápa aláírt, és ebben az volt, hogy ők teljes joggal képviselik a pápát, szavazati joguk van a pápa nevében ezeken az összejöveteleken. És miután az oklevél latin neve diploma, pontosan innen ered a diplomata, illetve a diplomácia, mert ezek egy diplomával érkeztek, egy oklevéllel érkeztek, és ebből alakult ki aztán a későbbiekben maga a diplomáciai tevékenység, amikor egy-egy pápát, uralkodót, diplomaták képviselnek, akik viszik magukkal az oklevelet a küldő aláírásával. Tehát innen ered a diplomácia maga. Hát ennek aztán hosszú története van, lehet, hogy még visszatérünk rá a beszélgetésben. A nuncius szó szintén latinból azt jelenti, hogy küldött. És valamikor nem csak a pápa küldöttét hívták nunciusnak, hanem nagyon sok más ország is így hívta a nagykövetét, hogy nuncius. Aztán az évszázadok folyamán egy elég nagy összevisszaság alakult ki a világban a diplomáciával kapcsolatban. Minden királyi udvarnak más-más szabályai voltak, más megszólítások voltak. Olyannyira, hogy a 19. század elején, 1815-ben összehívták az első bécsi kongresszust, amikor az akkori világ minden vezetője összejött, és lefixálták, hogy akkor a jövőben hogyan működjön a diplomácia. Akkor döntöttek el egy csomó szabályt, ami mind a mai napig érvényes, ugyanakkor titulusokat is, és akkor a szentszéki diplomácia iránti tiszteletből akkor úgy döntöttek, hogy csak a pápai nagykövetet hívják nunciusnak, és az összes többi nagykövet pedig viseli a nagykövet nevet. Tehát innen ered az, hogy ma csak a pápai nuncius az, aki a nuncius nevet viseli, a többiek pedig nagykövetként szerepelnek mindenütt.
1: Lehet, hogy buta kérdés, de hogy ezt a mikor elmegy egy zsinatra egy nuncius, vagy egy követ, akkor ő a pápai tévedhetetlenségnek mennyire a letéteményese? Mert ott azért a zsinaton dogmák születnek, meg olyan hit tanítások, amik tévedhetetlen.
0: A kérdés jó, csak a gyakorlati háttér nagyon különböző. Tehát ma nem vagyunk arra kényszerítve, mondjuk, hogy a pápát egy nagykövet képviselje, már csak azért is, mert az utóbbi időkben, ugye, ha a katolikus egyházat nézzük, akkor a zsinatok azok a Vatikánban történtek. Ugye ez, amit én mondtam, ez egy történelmi példa. Ma nem lenne Konstantinápolyban zsinat nagy valószínűséggel. Hát ki tudja a jövőt, hogy még hogyan alakul az ortodoxokkal a kapcsolatunk. Tehát ma semmi akadálya nincsen annak, hogy egy nagyon-nagyon fontos, például zsinaton a pápa maga elnököljön és részt vegyen. Ugye a pápai tévedhetetlenség dogmája az első vatikáni zsinat alatt született, és azelőtt ez nem volt dogma. Azóta pedig, mint tudjuk, mindössze egyetlen egyszer használták ezt a lehetőséget a pápák, amikor 1950-ben a szeplőtelen fogantatás dogmáját kimondták. Tehát én azt gondolom, hogy ma ez nem lenne igazából probléma. Nyilván a pápai tévedhetetlenség, ez nem személyre vonatkozik, hanem egy mondjuk így, hogy egy eseményre, egy fogalomra. Tehát ha ez bármelyik pápa használná még, vagy akar ezzel élni, akkor nyilván ezt személyesen teszi.
2: Amikor készültünk erre a podcastra, akkor nagy öröm volt meghallani azt, hogy Gábor, hogyha Csépán nőtt föl, ugyanis az utóbbi időben Csép a mi életünkben is nagyon komoly szerephez jutott, ugyanis a legnagyobb fiunknak a feleségének a családja javarész Csépáról származik.
0: Ó, tehát, hogy ezt nem is tudtam.
2: Napi használatban van a név, a Csépa név az otthonunkban. Igen. Úgyhogy gondolta-e valaha az a, nem is tudom, 10-12 éves csépai kisfiú, hogy egyszer majd a világ majdnem minden kontinensén, vagy rengeteg országában, tehát ha jól néztem, ugye Gábor atya pályafutását, akkor tulajdonképpen

0: éppen az egész világegyházból nagyon komoly keresztmetszetet kapott, talán Fekete-Afrikában nem. Ugye? Az az egyetlen, na de...
1: Hát, igen, de Észak-Afrikában voltam.
0: Észak-Afrikában, igen, Líbiában.
1: De a Fekete-Afrikában nem volt. Annak csak közvetlett információim vannak.
0: Ez elképesztő. Tehát tulajdonképpen mindenhol, az egész világegyházról egy ilyen nagy, nagyon komoly keresztmetszetet kapott. Tehát igen, a kis hát, csépai kisfi, mit gondolt erről?
2: És nem akár, hogy olyan, hanem a nagykövetek dékányaként. Tehát a
1: igen. Hát valóban a Jóisten megadta ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot, hogy megismerhettem a világot nagyon-nagyon széles sávban, és az egyházat is, és az egyháznak a nagyon különböző arculatait, amit találunk a világban, mert hogy ez nagyon különböző, azért ezt tegyük hozzá, tehát ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját képünkből, meg elképzeléseinkből indulunk ki, akár magyar, akár európai szemmel, na de hát az egyház az ennél százszor érdekesebb, meg különböző. Visszatérve a kérdésre, természetesen nem gondoltam 10-12 évesen sem azt, hogy a világ ennyi részén fogok majd dolgozni, vagy megismerhetem, és az sem, hogy diplomata leszek. Nyilván ez akkor nem volt lehetőségként sem a képben, hiszen Magyarországnak sem volt például akkor még a Vatikánnal diplomáciai kapcsolata. Az sokkal inkább világos volt, hogy én az egyházi pálya felé indulok, habár ez se volt akkoriban még egyértelmű, de minden esetre, amikor én arra gondoltam és azt terveztem, hogy pap leszek, akkor mindig az volt a fejemben, hogy hát majd káplán leszek, meg majd plébános leszek valahol, természetes módon.
0: Hát ez ugye mindenki így indult, tehát hogy pap akar lenni, az nem hiszem, hogy a nemzetközi karrierben gondolkodik.
1: Így van, pontosan.
0: A hívek szolgálatában.
1: És különösen nem diplomáciában. Tehát ez volt az én képem.
0: Azért valami még... motozhatott ott, mert hogy a nyelvek már az elejétől kezdve érdekelték. Tehát például a Szerencsi ugye, iskolában ott már azért nyelveket tanult.
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy ez a Jóistennek a fantasztikus figyelmessége, és az a gondviselésnek az eredménye, hogy én készültem erre tudatlanul. Tehát nekem tényleg nem volt erről fogalmam, hogy mire készülök, de volt mindig bennem indítatás arra, hogy én nagyon nyitott voltam a világra, ez igaz, tájékozott voltam, kicsi koromtól érdekelt a politika, rengeteget olvastam, mindenféle dolgot, az újságoktól a folyóiratokig, és könyveket mindenféle módon, és hát a nyelvek iránti érdeklődésem is nyilván ide sorolható. Annélkül, hogy én tudtam volna, hogy mire készülök. Tehát én azt kell mondjam, hogy én körülbelül 29 éves koromban értettem meg azt, hogy mire készített föl a Jóisten egész korábbi életemben.
0: Akkor hol volt éppen 29
1: hát
0: évesen?
1: Akkor kaptam meg tulajdonképpen a hírt, hogy a Vatikán diplomáciai szolgálatra hív, ugye akkor Kaszliban voltam, a Burkaszli Magyar Gimnáziumban.
0: Az is mennyire érdekes dolog, szóval az is egy elképesztő
1: érdekes
0: dolog.
1: És akkor, amikor ez megtörtént az életemben, akkor értettem meg, hogy hát hoppá, hát minden, ami volt, minden, ami idáig vezetett, az azért volt, hogy most kész legyek arra, amit fogok csinálni. És ezt most is így érzem egyébként 30 év diplomácia után, hogy tényleg erre készített fel a Jóisten, erre kaptam talentumokat, lehetőséget, környezetet, és így tovább mindent.
0: A kommunista vagy, hát a vasfüggöny mögül kijutni a Pázmeneumba, az már önmagában egy nagyon nagy
1: ez
0: dolog
1: is egy érdekes dolog igen. volt. Igen. Hát ezt elmondom röviden, hogy ennek is milyen története van. Ugye a Pázmeneum egy magyar intézmény ugye Bécsben, nagyon pontosan most volt 400 éve az alapításának. És hát ott volt egy nagyon régóta ott dolgozó rektor, a Janone Egon nevezetű rektor úr, aki hát idősebb lett, beteg lett, nyugdíjba ment. És akkor akkoriban a Pázmáneum a bécsi érsekség fennhatósága alatt volt, ők kormányozták, és ők segítették a fennmaradását. És akkor a bécsi érsek fölkért egy magyar származású atyát, a Liptai György atyát, aki akkor már sok év óta a bécsi egyházmegye papja volt, hogy vállalja el a rektorságot. És ő azt mondta, hogy hát elvállalja, de ő nem adja föl a plébániáját, mert hogy ő elsősorban lelkipásztor akar lenni, és ha kap egy helyettest Magyarországról, akkor elvállalja. És hát így történt, hogy elment a váci püspökhöz, aki Marosi Izidor volt annak idején, és hát mondta neki, hogy ő szeretne egy fiatal papot helyettesként a Pázmáneumba, ezért. És hát mondta neki a püspök úr, hogy régen jól ismerték ők egymást, hogy hát papból itt is kevés van, de van nekem egy diákonusom, aki én voltam, aki a kora miatt, a fiatal kora miatt még nem lehet fölszentelni pappá, de hát erre a munkára alkalmas, ezt meg tudja tenni. És hát akkor így történt, hogy engem oda küldtek először egy évre, és hát minden így érdekes módon aztán folytatódott, hogy akkor az egy év után, akkor ugye fölszentelt Marosi püspök úr korengedménnyel, de aztán a Liptai atya azt kért, hogy még adjon egy évre, és hát aztán így folytatódott. Utána jött ugye a burkaszli szükség, amikor aztán oda kerültem.
0: Egy picit erről beszéljünk pár szót erről a burkaszli gimnáziumról, mert ez ugye a remigráns magyaroknak volt a gimnáziuma. Ha jól tudom, 2006-ban megszűnt, tehát mintha betöltötte volna a feladatát.
1: Ez pontosan így van, betöltötte a feladatát. Ez a gimnázium, ez rögtön a második világháború után született meg Innsbruckban, Ausztriában.
0: Tehát nem is 56 után?
1: Nem 56 után, aha. Ez már akkor, a második világháború után, amikor szintén sok magyar család külföldre került, viszont szerették volna, hogy a gyerekeik magyar környezetben nőjenek föl, és hát a magyar nyelvet ne felejtsék el, illetve hát volt egy szükség is, hiszen nagyon sokan közülük már érettségi előtt álltak néhány évvel, a német nyelvet nem ismerték annyira jól, tehát kerestek egy olyan módot, hogy a magyarul is érettségizhessenek például, bár a új szisztéma szerint. És hát megszületett ez a gimnázium, egy magán gimnáziumként, annak idején sok segítséget kaptak Ausztriától, mármint az osztrák kormánytól. És utána, amikor 1956-ban, ugye ez megsokszorozódott, és még sokkal több család került ki, a gimnázium szerepe még fontosabb lett, ekkor jött ez az ötlet és az a döntés, hogy áttették Németországba, hiszen nagyon sok család Németországban élt. És a Bajor állam fölajánlotta azt az épületet, ahol később működött ez a gimnázium, ami eredetileg egy bencés kolostor volt. Aztán a reformáció idején a bencések elkerültek onnan, és akkor átkerült állami kézbe, különböző célokra használták, volt ott kórház, kaszárnya, és így tovább. És hát a Bajor állam ezt felajánlotta, és egy olyan megegyezés született, hogy a finanszírozását gyakorlatilag együtt vállalta a szövetségi állam, a Bajor állam és a katolikus egyház. Tehát úgy ennek a három intézménynek a fenntartásában működött, és a szülőknek tulajdonképpen csak a kollégiumi díjnak egy részét kellett kifizetni, tehát nagyon kedvező volt ilyen szempontból is. Hát egy nagyszerű feladatot látott el ez a gimnázium. Mindazok a családok, akik tehát szerettek volna magyar nevelést is adni a gyerekeiknek, meg a magyar nyelvet is, hiszen sok olyan gyerek került oda későbbiekben, már a 60-as, 70-es években, akik nem tudtak magyarul, és ott tanultak meg a gimnáziumban, és két nyelven érettségiztek később. És nagyon sok országból voltak gyerekek, tehát nem csak Európából, hanem 13-14 különböző országból volt, Ausztráliából volt, Japánból, Egyesült Államokból, különböző helyekről.
2: Hát ez is már milyen egy előképe annak, ami a következő pályázat. És hogy mindezt, hogy ezt hogy érezte magát, amikor ilyen, bocsánat, azt mondja, hogy zöldfülűként, hogy mindig mindenhova kor kedvezménnyel, hogy igen, bekerült, hogy,
1: ez,
2: hogy
1: ez
2: akkor ezeknek
1: igaz.
2: A
1: helyzeteknek. Igen, igen. Például a diákonus szentelésem az a 22. születésnapomon történt, hogyha egy nappal később születek, akkor nem lehetett volna együtt szentelni az évfolyam társaimmal, és hát ugye 24 éves voltam, amikor pappá szenteltek, és amikor a burkaszli gimnáziumba kerültem, 25 éves voltam, én voltam a legfiatalabb az összes tanár és dolgozó és mindenki között, úgyhogy hát nem volt könnyű, de hát nyilván a személyiségemből adódik, hogy azért hamar kiderül, hogy nem ijedek meg semmitől és senkitől, és akkor néhány hónapon belül minden a helyére került.
0: És azért, mert ugye a katolikus egyház is a fenntartók között volt, tehát milyen volt a lelkisége ennek a gimnáziumnak?
1: Ez a gimnázium nagyon-nagyon vallásos lelkületű volt. Azért nem mondom, hogy katolikus, mert természetesen voltak itt református, evangélikus vallású gyerekek is. De hát azért azt mondhatom, hogy megjellegezte a katolikus egyház ezt a gimnáziumot. Részben azért is, mert az Eichstätti egyházmegye területén és az Eichstätti egyházmegye engedélyével történt mindaz, ami ott történt. A gimnáziumban egészen az én időmig papok és nővérek is tanítottak, tehát akik eredetileg is tanárok voltak, ők különböző tantárgyakat tanítottak. A gimnázium igazgatója mindig egy pap volt, már akkor is, amikor a többi tanárok nem. És hát csak ugye ők megöregedtek, nyugdíjba mentek, fokozatosan ugye a német törvények szerint nem volt kegyelem, aki betöltötte a 65. életévét, maximum el kellett menni nyugdíjba. De a gimnáziumnak a szelleme megmaradt mindig egyházias, vallásos, tehát rendszeresen az én időmben is tartottunk lelki gyakorlatokat a gyerekeknek, minden évben volt háromnapos lelki gyakorlat, minden vasárnap természetesen szentmise, illetve istentisztelet a protestánsoknak. Ez egy bentlakásos iskola, azt még nem mondtuk el, tehát azért ez egy fontos dolog, hogy itt a gyerekeknek a 95%-a ott lakott ennek az iskolának a területén, egész kevesen voltak, akik bejárók voltak. Tehát természetesen hittanórák, lelki programok, és amit ma is örömmel mondok el, hogy habár akkor már én voltam egyedül pap, amikor az én időm volt, de nagyon-nagyon sok gyerek igényelte a lelki vezetést, és nagyon sokan jöttek hozzám. Nem volt könnyű, mert ugye végeztem egy csomó, tehát tanítás, adminisztratív dolgok, stb. Az internátusnak is én voltam az igazgatója, és emellett nagyon-nagyon sok gyerek jött hozzám, amikor lehetőség volt délután, este, hétvégén, hiszen azt azért meg kell mondani, hogy számos gyerek megtört családokból érkezett. Tehát azon túl, hogy elvált szülők, de különböző problémákkal küzdő családok voltak, úgyhogy sérültek voltak sok szempontból, és nagy szükségük volt arra, hogy lelki támaszt kapjanak. És érdekességként azt még hozzáteszem, hogy még három évtized után, több mint három évtized után is sokakkal kapcsolatban vagyok, megkeresnek, tanácsot kérnek, fölhívnak, írnak. Nemrégiben történt például valaki megkeresett, akivel 30 akárhány év óta nem volt élő kapcsolatom, ő viszont engem végigfigyelt ugye az interneten, hogy hol vagyok, mit csinálok, és most megkeresett egy pár hónappal ezelőtt e-mailben, hogy szeretne találkozni, mert hogy végül is közel lakunk ott Óceániában. Úgyhogy nagyon érdekes, és ez egy örömteli dolog nyilván, hogy olyanokat fölidéznek, hogy én amikor azt mondtam, nem is emlékszem rá, hogy kinek mit mondtam nyilván, de bennük megmaradt évtizedekre egy-egy gondolat, egy-egy jó tanács, egy-egy intelem. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt nekem. 4 évig voltam ott mindössze, de nagyon nagy öröm volt.
2: És ez a magyarság tudatát hogyan befolyásolta, vagy hogyan alakította? Mert azért mi is egy kicsit hasonló korosztály vagyunk, és azért nekünk ez, hogy mi a kommunista blokkból jövünk, ez mindig egy ilyen kicsit, egy ilyen kisebb rendűségi érzést adott. És hogy diplomataként, hogy volt-e, amikor ilyen előítélettel találkozott, és hogy akkor ezekkel hogy lehetett megküzdeni, hogy ez hogyan alakította így az egész.
1: Most, tehát ugye Burkasliból indultunk ki, nyilván a magyarság tudatom, az én úgy gondolom, hogy mindig nagyon erős volt, és én ezt soha nem vontam kétségbe, tehát még csak kísértésem se volt arra, hogy én ezt bármilyen módon relatívvá, viszonylagossá tegyem. Mindenki tudja rólam, és tudta rólam, hogy magyar vagyok, mind a mai napig. Az én számomra ez egy természetes dolog, hogy én egy magyar háttérből jövök, és magyarként élek a világban, akkor is, ha gyakorlatilag 39 éve már külföldön élek, és teljesítek szolgálatot. A burkaszli idő nyilván ebben azért erősített, hiszen ott nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a gyerekeknek a magyarság tudatának az erősítésére, nevelésére, tehát nem csak a nemzeti ünnepek kapcsán, hanem sok egyéb előadásokkal, meghívott művészekkel, történelmi alkalmakkor beszéltünk erről. Tehát ez biztos, hogy visszafelé rám is hatott, de én úgy gondolom, hogy nem volt szükség nagyon nagy megtérésre, mondjuk így ebből a szempontból, tehát ez mindig meg volt bennem. Előítéletekkel találkoztam, az az igazság. Tehát ugye ez országonként is függ, országoktól is függ, meg emberektől is nagyon. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy most főleg Európáról beszélve, de a tengeren túlról is. Aki már járt Magyarországon, akár turistaként, vagy bármilyen más okból, az nagyon jól tudja, hogy kik a magyarok, mi Magyarország, még sokan a történelmi hátteret is ismerik, bennük nincsen előítélet. Azok viszont, akik nem voltak még Magyarországon, azokban nagyon erős tud lenni, például még Ausztriában is pedig szomszédok vagyunk, és 50-100 kilométerrel a határtól tudatlanság és előítélet nagyon sokszor van, és hát ez sajnos nagyon sok országban így van. Én ezeket mindig igyekszem persze azért finoman helyre tenni, és oda is figyelnek arra, amit mondok. Sokan az én tanácsomra jöttek el Magyarországra, és ismerkedtek meg az itteni dolgokkal. Tehát van mit tennünk ebből a szempontból, akár nemzeti szinten, akár magánéletben, ki a maga módján és lehetőségei szerint, hogy megismertetni a kultúránkat, a gondolkodásmódunkat, a történelmi nehézségeinket, amik voltak, hogy ezáltal tekintsenek ránk.
0: Hát ezt annyira le tudom támasztani, mert Nagy-Britanniában, Skóciában emlékszem rá, hogy beszélgettem ott élő fiatalokkal, akik nem jártak Magyarországon, és olyan kérdéseket tettek fel, hogy rájöttem, hogy tényleg fogalmuk sincsen róla, és amikor azt mondtam, hogy hát mi Magyarországon még mindig lóval közlekedünk, és nyereg alatt pohítjuk a húst, ezt elhitték nekem.
1: Az abszurditást az elhízik. Azt
0: teljesen elhízik, hogy tényleg, és mondtam, hogy jöjjenek el, nézzék meg, mert ugye, hogy ezt mi még így csináljuk. Igen. Na, és hogy a Burkaszülből hívták el Gábor atyát utána a pápai egyházi akadémiára, ugye, ami a diplomáciai képző. Mi volt itt a fókusz, vagy a fő hangsúly, hogy mire képezték itt a fiatal diplomatákat?
1: Egy néhány mondat erejéig azért kitérek erre, hogy hogyan is történt ez a dolog.
0: Igen.
1: Tehát azt tudnunk kell, hogy a pápai diplomáciában korábban, mondjuk, hogy a második vatikáni zsinat előtti időkben elsősorban olaszok, spanyolok és franciák voltak. Máshonnan nem nagyon hívtak ilyen szolgálatra fiatal papokat.
0: Ez történelmileg alakult így, ugye? Tehát, hogy azért, mert hogy ez volt a szokás.
1: Így van. Mondjuk azért az is hozzátartozik, hogy hivatalosan ennek az akadémiának a neve régen az volt, hogy Pápai Nemesi Akadémia, tehát erre a szolgálatra csak nemesi családokból hívtak be a régebbi időkben fiatal papokat. Tehát ez is egy kritérium volt, hogy így mondjam. Aztán a második vatikáni zsinat sok-sok-sok egyéb változásával együtt, 23. János volt az, aki azt mondta, hogy hát ezt is nemzetközivé kell tenni, ezt a szolgálatot.
2: És akkor, aki maga is diplomata
1: aki
2: volt.
1: Aki maga
2: különben.
1: Is diplomata
2: tehát
1: volt, így
2: van. Tapasztalata.
1: Pontosan. És akkor kezdődött el, hogy más, akkoriban még csak európai országokból, de akkor elkezdtek másokat is hívni, hogy így mondjam, behívni az akadémiára. Aztán 6. Pál ezt folytatta, tehát ez lassan-lassan alakult át olyan módon, hogy ma már egy tényleg egy nemzetközi társaság vagyunk, habár azt meg kell mondom, mind a mai napig azért közel a fele a vatikáni diplomatáknak olasz, és a másik fele, akik a világ különböző részeiről jönnek. Magyarországról az első diplomata, az Kada Lajos érsek volt. Hát az ő oda kerülése az is egy kicsit érdekes dolog, ez nem volt nagyon szándékos. Ha hinnénk a véletlenben, azt kéne mondani, hogy véletlenül történt a dolog, hiszen ő a második világháború alatt tanult Rómában, a úgynevezett Germanikumban, a pápai német-magyar kollégiumban. Amikor befejezte a tanulmányait és felszentelték, ez már 1949-50, és akkor a úgynevezett Rákosi rendszer döntése alapján ezeket a Rómában tanult fiatal papokat már nem engedték haza, attól félvén, hogy kémkednek, és majd milyen szellemet hoznak haza, tehát nem tudott hazajönni Magyarországra. És akkor ott maradt másokkal együtt, és akkor különböző munkákat végzett, amit a Nemzetközi Karitásznál is dolgozott, a magyarok, ugye az emigráns magyaroknak a lelkipásztorkodásával foglalatoskodott, míg nem egy 1953, tehát 3-4 évvel a tanulmányai után egy fogadáson véletlenül összetalálkozott a Pápai Diplomata Akadémia akkori elnökével. És hát beszélgettek, kiderült, hogy hát igazából nagyon-nagyon nagy munkája vagy feladata nincsen. Olaszul kiválóan tudott, már Magyarországról is, annak idején már Pannonhalmán, ugye az olasz, úgynevezett olasz gimnáziumban tanult, és hát akkor megkérdezte az akadémiának, hogy hát nincs-e kedve eljönni az akadémiára, és akkor a diplomáciai szolgálatban tevékenykedni. És hát ő igent mondott, és így kezdődött az ő diplomata pályafutása. Na hát ő volt az első, és hát én pontosan 40 évvel utána kerültem a hasonló szituációban, de ez már sokkal megfontoltabb és tudatosabb volt. Ez pedig úgy történt, hogy az a bizonyos 40 év, ami a kommunizmus volt, ez alatt a Vatikán nem hívott ezekből az országokból senkit diplomáciai szolgálatra, főleg azért, hogy elkerüljék a nehézségeket, ugye megvolt az a veszély, hogy esetleg a családját valamilyen úton, módon zsarolják, vagy őt magát, hogyha hazamegy, és így tovább. Tehát jobb volt nem próbálkozni.
0: Bocsánat, ez azért érdekes, mert egy lengyel pápát megválasztanak, de diplomatákat meg nem.
1: Hát igen, de azért a helyzet azért erősen különböző, hiszen a pápa függetlenségét azért könnyebb volt megtartani, mint egy diplomatának a környezetében ugyanezt. No, és akkor mikor 1991-92-ben, amikor már a Vatikánban, meg általában a világpolitikában világos volt, hogy nem lesz visszarendeződés már, hiszen azért azt ki kellett várni, hogy hogyan alakul az első egy-két év, akkor döntöttek úgy a Vatikánban, hogy akkor most elkezdünk ezekből az országokból is hívni diplomáciai szolgálatra fiatal papokat. És hát akkor elindult ez a folyamat, az akkori elnöke a Diplomata Akadémiának, a Montalvo érsek, ő ismerte már Magyarországot jól, ő akkor Szerbiában volt nuncius, de a Diplomata Akadémia elnöke volt, tehát ilyen utazó nunciusként volt inkább Szerbiában, jól ismerte Magyarországot, az akkori magyarországi nunciust, a cserbi érseket, meg hát sok egyéb más embert. Summa summarum elkezdtek nyomozni, érdeklődni, és hát az én nevem jött ki innen is, onnan is. Kada Lajos volt akkor Németországban a nuncius egyébként, amikor én ott voltam Burgkasselben, ugye vele is folyamatosan kapcsolatban voltunk, úgyhogy a Kada Lajostól is, meg a püspöki kartól is, meg a magyar kollégiumból, a pápai magyar intézetből, aminek az akkori rektora Gonda Imre volt, aki nekem valamikor tanárom volt Egerben, ahol egy évet töltöttem. Tehát több helyről az én nevem jött ki, és hát akkor így hívtak meg erre a szolgálatra.
2: És akkor hányan voltak, és hány országból akkor az akadémián, amikor?
1: Igen. Az akadémia befogadó képessége az nagyjából 35-36 fő. Tehát ennyi hely van, ennyi a maximum. Ez több évfolyamra szakadt, hogy így mondjam. A diplomata képzés az 3 évfolyam, tehát 3 évig tart, hogy hány évet tölt bent valaki, az attól is függ, hogy milyen előképzettsége van. Mert hogy mindenkinek, amikor befejezi a tanulmányait, tulajdonképpen 3 diplomával kell rendelkeznie, egy doktorátussal, egy master, tehát licencia fokozattal, és diplomáciából diplomával. Most az, hogy ki miből doktorál és licenciázik, vagy tehát mastert szerez, az attól függ, hogy milyen tanulmányai voltak korábban, és a római időkben mit tanult. Tehát kell rendelkezni vagy jogból, vagy teológiából doktorátussal, a másik pedig a másik disziplinából, és hát nyilván a diplomácia, és hát a nyelvek. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett képzés. Tehát erre a cél az, hogy amikor valaki a végére ér, akkor ezzel rendelkezzen. Most van, aki úgy megy be, hogy még egy doktorátusa sincsen, akkor nyilván többet maradott, több időt, aki meg mondjuk én úgy érkeztem oda, hogy már volt egy teológiai doktorátusom, nekem kevesebb, tehát én végül is 3 évet töltöttem összesen.
2: És amit megkérdezett a Tamás, hogy min van a hangsúly a képzésben?
1: Hát én nem tudok egyet mondani, hogy mi a hangsúly, hiszen ez egy nagyon komplex képzés. Igen. Tehát a mi felkészítésünk az egy évszázadok alatt kialakult tanrendszerint működik, hiszen azt is hozzá kell tennem, hogy nem csak az egész diplomácia az egyház keberén született, de a diplomata képzés is. A világ első diplomata iskolája az a Vatikáni Diplomata Akadémia. Eznek most van a 325 éves évfordulója, amikor létrehozták 1701-ben. Tehát nagyon nagy tapasztalat van ebben a dologban is. Tehát a képzésünk az úgy történik, hogy délelőttőként mindenki megy valamilyen más egyetemre. Tehát kinek mire van szüksége, vagy teológiai, vagy jogi doktorátusra készül, vagy licenciára, tehát valamelyik pápai egyetemen van. És a délutáni képzések, amik a helyi képzések. Rögtön ebéd után siesta nélkül nyelvórák vannak, és utána 4 órától 8 óráig, a 4 óra keretben minden nap vannak a diplomáciai órák, amiben természetesen van a diplomácia történet, a protokoll, úgynevezett stílus, tehát az írásbeli stílus, a viselkedéstől, a tárgyalási módszerekig, és hát egy csomó minden, ami a diplomáciának a feladata, és emellett van nyilván az egyházi részre való felkészítés, ugye van külön diplomácia történet, egyházi diplomácia történet, azután gyakorlati dolgok, tehát hogyan kell egy dokumentumot megszerkeszteni, hogyan készül a püspökök kinevezésének a nagyon bonyolult rendszere, hogyan kell erre készülni, milyen írásbeli, szóbeli feladatok járnak ezzel. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kiterjedt. Igen. Tehát, hogy egy fókusz nincs, ez mind fontos. Ez mind fontos ahhoz, hogy az ember nyilván, amikor kikerül, még nem nunciusként kerül ki, tehát van ideje arra, hogy beosztott diplomataként aztán egy nuncius mellett ezeket gyakorlatilag is megtanulja, de az elvi képzés az ez.
0: Ezek mind nagyon-nagyon érdekesek, de hogy egy vatikáni diplomata, aki ott megkapja a képzését, utána ő, ezt tegyük már tisztába, hogy kit képvisel, a pápát képviseli, a pápai államot képviseli, vagy az egész katolikus egyházat képviseli, tehát kinek a képviseletében jár el?
1: Mindezt együtt. Tehát egy pápai diplomata, vagy egy pápai nagykövetség, mondjuk így egy nunciatúra, mindezt együtt képviseli. Tehát nyilvánvalóan a pápa személyét is képviseli, hiszen mint minden nagykövet, a küldő államfőt képviseli egy másik ország államfője előtt. Tehát ez a klasszikus megközelítése. Ugye a megbízó levelet, amit aláír mondjuk a mi esetünkben a pápa, azt én egy fogadó állam államfőjének vagy királyának adom át. Tehát van egy személyes képviselet is. De természetesen a gyakorlatban ez az intézménynek a képviselete. Tehát a mi esetünkben azt mondjuk, hogy ez az apostoli szentszék, mint a katolikus egyház központi kormányzása, kormányzó hivatala, ezt képviseli a nuncius a fogadó állam civil hatósága előtt, tehát mondjuk a kormánya és az egyéb más civil hatóságok előtt. Tehát maga a gyakorlati működés az nyilván a fogadó állam kormánya és a minket küldő apostoli szentszék hivatalai között van. De hogy rátérjek a Vatikán városállamra, mint szintén nemzetközi jogi alanyra, hiszen ugye ez egy bonyolult kérdés egyébként, és ezt nagyon sokan összekeverik. Ez egy külön téma egyébként a nemzetközi jogban, a Vatikán és a szentszék, ez egy külön fejezet. Mert hogy ugye végül is két nemzetközi jogi alanyról beszélünk, ami mégis valamiképpen egy. Tehát ugye a Vatikán városállam az azért van, hogy a nemzetközi jog ezáltal tudja elismerni a szentszéket mint egy államot a többi között, és ezáltal jár ki a pápának, mint államfőnek mindenféle privilégium. Ugyanakkor a Vatikán város államnak külön nincsenek nagykövetei, tehát amikor a Vatikán város államot kell, majd mondok példát, képviselni bizonyos helyeken, akkor bizony azt a pápai nuncius vagy a beosztott diplomata teszi, és úgy, hogy a Vatikán város állam fölkéri a Szentszéknek egy bizonyos hivatalát, elsősorban az államtitkárságot, hogy kérje meg a nagykövetséget, a diplomatát arra, hogy ebben és ebben az ügyben járjon el. Most milyenek lehetnek ezek? Azok, amik a Vatikán város állam működésének a feltételeit biztosítják. Tehát például a Nemzetközi Posta Szervezet, vagy a Nemzetközi Telekommunikációs Szervezet. Ugye ebben benne vannak a műholdaktól elkezdve az internet és a mindenféle szolgáltatások. Ilyen témákban, ami a nemzetközi értekezleteket jelenti, azt nuncius vagy a nuncius helyettese látja. Én például, amikor Párizsban voltam, gyakran jártam ilyen értekezletekre, mert Párizsban van például a nemzetközi telekommunikációs szervezetnek a központja.
2: És ezek milyen feladatok, ami pup az ember hátán van?
1: Nem pup, nagyon érdekes. Engem mindig érdekeltek a technikai dolgok, például a műholdak, és ezek, hogy a műhold, melyik műhold mit fed le, és akkor meg kellett tanulnom, hogy a afrikai kontinenst melyik műholdak fedik le, és az amerikai kontinenst melyik műholdak, és hogy a Vatikán gyakorlatilag minden kontinens lefed a bérelt, nincsenek saját műholdjai a Vatikának, de bérel műholdas csatornákat például. Tehát ilyen dolgokban szintén mi látjuk el a képviseletet, és hát sorolhatnám még a légügyi szervezeteket például. A Vatikánnak van külön hivatala, ami a Vatikán fölötti légteret ellenőrzi, és a Vatikán fölött nem repülhet el egyetlen repülőgép sem úgy, hogy a vatikáni légügyi hivatal ne adna erre engedélyt például.
2: És mit tehet, hogyha ez kevésbé érdekli a nuncius?
1: Hát akkor nincs szerencséje. Hát azért hát egyébként jogos a kérdés, mert nyilván mi is nagyon sokfélék vagyunk. Tehát nyilván közöttünk is van ilyen meg olyan érdeklődésű, tehát én nem mondom, hogy mindenkit ez egyformán érdekel, de hát azért a munkáját mindenkinek el kell végezni.
0: De például a fogadó egyháznak, és gondolom katolikus egyház egyetemes, tehát minden országban van katolikus egyház, nem tudom,
1: mindenütt
0: van. Van-e bármilyen véleményezési vagy beleszólási joga a diplomatáknak, nem csak a nuncius, hanem a diplomatáknak, hogy kik menjenek oda hozzájuk diplomáciai?
1: Hát a helyi egyháznak nincs, ezt megmondhatom kategórikusan. Nincsen. A helyi egyháznak nincsen. Tehát azt a gyakorlatot követi a Szentszék, mint minden egyéb állam egyébként, hogy amikor egy új nunciust küldenek, vagy akarnak kinevezni, akkor előtte a fogadó állam kormányát kell megkérdezni, hogy elfogadja-e azt a jelöltet. Ez a bizonyos agrément, hogy ezt a francia szakkifejezést használjuk, tehát beleegyezését kell adni, hogy igen, ezt a jelöltet mi elfogadja. Tehát addig nem lesz kinevezve, amíg a fogadó állam kormánya, államfője nem adja a beleegyezését. De az illető ország püspökeit vagy püspöki karát nem kérdezik meg, ez az igazság. Aha, tehát ők készen kapják.
0: De ha már itt tartunk, akkor mi a diplomácia nyelve? Ugye, mert korábban a francia volt, és így a Vatikánból folyó diplomácia nyelve micsoda? Az olasz?
1: A köztünk való kommunikáció, tehát a Vatikán és a nunciatúrák közötti kommunikáció az főleg olasz, de a nemzetközi diplomáciában az angol teljesen átvette. Teljesen. Tehát a Vatikán még tiszteletből például a Vatikánhoz akkreditált nagykövetségekkel két nyelven kommunikál, angolul és franciául, de igazából az angol az mindenütt átvette már ezt a... Tehát nincs ez, hogy ami valóban így volt korábban, hogy a diplomácia nyelve a francia volt, ez megszűnt.
2: Egy kicsit egy gyakorlati dolog, hogy most újra néztem a Misszió című filmet, és először vettem észre, hogy ez a nunciusnak, vagy a nagykövetnek a szemszögéből van az egész végül is narrálva.
1: Mert és hogy az volt az egyetlen forrás. Igen, a nunciusok jelentéseket írtak, és ebből tudták visszavezetni. Igen.
2: És döbbenetes volt az, hogy az ő szerepét ott, hogy tulajdonképpen, hogy ő hogy is ment oda. Tehát, hogy már egy kész ukásszal, hogy neki ez és ez a dolga, és ő neki a spanyol és a portugál királyságnak az érdekeit kell képviselnie, és azokat, azok között egy diplomáciai egyezségre jutnia, vagy pedig a missziónak, a jezsuita missziónak a dolgáival.
1: Hát azért erősen különbözik az akkori diplomácia és az akkori szentszéki, vagy mondjuk vatikáni diplomácia a maitól, hiszen azért abban a korban erősen összefonódott például ez a missziós területeknek a pasztorális feladata és a kolonizáció, amit ők annak idején elvégeztek, sokszor visszaélve az egyháznak az erejével és szerepével, azt azért hozzá kell tenni. Egy nunciusnak a feladata nyilván elsősorban az, amivel a pápa megbízza. Tehát az, hogy képviselje a katolikus egyházat, a pápát, mint vezetőt, és hát mondjuk azért nagyon-nagyon fontos megkülönböztetnünk a jelent a múlttól, hiszen minden másként történik. Ha csak 100 évvel visszanézünk, már akkor is. És nem sok 100 évvel ezelőtt. Tehát a mai kommunikációs lehetőségek, utazási lehetőségek teljesen másként szerepelnek, és az életünkben, a munkánkban. Tehát most csak arra gondoljunk, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt még nem voltak repülőgépek. Tehát hajóval mentek a nunciusok a bárhova a világban, hónapokon keresztül utaztak, mire odaérkeztek, és mondjuk ha jó esetben 5-6 év után esetleg visszatérhetett Rómába. A diplomáciai posta úgy ment, hogy 2-3 hónapig utazott hajón ide-oda, akkor utána megválaszolták, és másik 2-3 hónap, mire visszaérkezett a Vatikánba. Tehát teljesen más volt, meg hát tehát minden, meg a kommunikáció. Vagy én amikor elkezdtem, csak hogy még rövidebb időt nézzünk, 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a diplomáciai szolgálatot, a leggyorsabb kommunikáció a telefax volt. Ma már sokan azt se tudják, hogy mi az. És ma ugye úgy történik a kommunikáció Rómával, hogy néhány másodpercen belül mindent át tudunk küldeni, megkapunk, videokonferenciákon tárgyalunk, és így tovább. Tehát teljesen más. Bizonyos értelemben könnyebb, bizonyos értelemben meg sokkal nehezebb, hiszen a ritmus, a munkaritmus, az életritmus az olyan módon felgyorsult, hogy sokkal nagyobb teher, én ezt nyugodtan merem mondani, hogy ha csak az én életemet nézem is, ma sokkal-sokkal több idő, energia, stressz az, amit csinálunk, mint akár 30 évvel ezelőtt volt, és hát akkor nem beszélve még a régebbi időkről. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, nyilván azért, tehát az amiről ez a fantasztikusan jó film beszél, és ami világot bemutat, nyilván ebben van egy csomó dramaturgiai elem is, ami hát nem a valóság, de minden esetre nyilván azért indul ki az akkori nunciusnak a szemszögéből, hiszen a világot azon keresztül ismerte meg a Vatikán is, meg a későbbi világ, és azért ennyire fontos a vatikáni levéltár mind a mai napig, mert ezek a nunciusi jelentések adtak egy történelmi visszatekintést, más forrás nem nagyon maradt. És ebből indulunk ki mind a mai napig. De ma azért nagyon más, nagyon-nagyon-nagyon más minden.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor mennyi, hogy mondjam, szabad keze van egy nunciusnak a pápa, vagy az egyház, vagy a Vatikánvárosnak a képviseletébe? Tehát mivel pontosan ez van, hogy nagyon megkönnyebbedett a kommunikáció.
2: Emlékszem, ott magára volt hagyva, itt most
0: itt meg igen, itt nincsen, tehát hogy bármi kérdés is dolog van. Tehát irányelvek vannak, amit egy nuncius kap, hogy nagyjából ebbe az irányba mozduljunk el, és egyébként hozhat kompromisszumot saját maga, olyasmit, amiben azt érzi, hogy az irányelvekbe belefér?
1: Röviden válaszolva, igen. Tehát, de azért nagyon fontos, amit mondtunk az előbb, tehát hogy azért 100 meg 500 évvel ezelőtt egy nuncius sokkal-sokkal függetlenebb volt, és rá volt kényszerítve. Tehát nem volt lehetőség, hogy kommunikáljon, tehát neki ott döntéseket kellett hozni. Szó szerint azt lehet mondani, hogy azon a területen ő volt a pápa. Mert nem csak képviselője volt, hanem a gyakorlati döntésekben, ez bármire vonatkozzon, jogi, vagy teológiai, vagy fegyelmi dolgokban, ott neki döntenie kellett, és az el volt döntve. Ugye ma ilyen szempontból könnyebb a helyzetünk, megbonyolultabb is. Ez igaz, de azért azt kell mondjam, hogy azért megvan a bizonyos értelemben a szabadság a nunciusoknak, tehát valóban nem a legaprólékosabb részletekig van kidolgozni, nekem most mit kell mondani, vagy mit kell, megvannak az irányelvek, minden nuncius, mikor megérkezik egy újabb helyre, egy újabb országba, akkor megkap egy nagy dossziét, amiben minden egyes vatikáni hivatal leírja azt, hogy ő hogy látja per pillanat annak az országnak az állapotát, az ő szemszögéből, most legyen az kultúra, vagy legyen az ökumenizmus, vagy fegyelmi kérdések, az államtitkárság nyilván ad egy diplomáciai, politikai áttekintést, tehát van egy kiinduló pont, és ehhez hozzáteszik azt, hogy nagyjából ezekre a dolgokra kéne fókuszálni. Tehát ezek azok a dolgok, amik ott nagyon fontosak, amik ott nincsenek lezárva, amit meg kell oldani, stb. És akkor ebből kiindulva tud elindulni az ember a munkájába.
0: És azt, hogy ez nem csak egy szimbolikus feladat vagy egy szerep, az például ugye itt a Angelo Rotának a személye is bizonyítja, aki nem is tudom, talán 15 ezer menlevelet adott ki, védett házakat hozott létre, tehát annyira fontos szerepe volt itt Magyarországon a II. Világháború során az üldözöttnek mentésébe, hogy aztán később ugye meg is kapta az igazak, tehát a Yad Vashem múzeumban
1: a méltó helyét
0: pontosan el is jött neki. Tehát, hogy azért ilyen szerepe is tud lenni egy nunciusnak, aki ez komoly, hogy mondjam, felelősséget is.
1: Persze. Tehát a mi munkánk országonként nagyon-nagyon különbözik. Ezt mindig el szoktam mondani.
0: Történelmi helyzetenként.
1: Történelmi helyzettől, politikai helyzettől, az egyház helyzetétől, a történelmi, tehát nem mindegy az, hogy egy országban mondjuk 1000 éves történelme van az egyháznak, vagy 50 éves történelme van. Tehát teljesen mások a fogalmak, az embereknek a tudata, vagy akár a klérusnak is a hozzáállása. Tehát nagyon-nagyon különböző. Ilyen szempontból is érdekes volt az én életem az eddigi 30 éven, mert minden hely, ahol voltam, nagyon-nagyon különböző volt. Tehát nem volt két egyforma hely, ahol dolgoztam, és ez valóban nagyon-nagyon másként kell dolgozni, mások a vannak most mondjuk Európából kiindulva. Vannak olyan dolgok, amik Latin-Amerikában mindennapos dolgok, most mondom probléma, vagy éppen pasztorális helyzet, Európában sose fordul elő. Vagy Afrikában mindennapos dolog, de Európában nem, vagy éppen az Egyesült Államokban nem. Tehát nagyon-nagyon összetett a dolog, arra kell mindig ráhangolódni, ami a helyi helyzet. Ez így van. Most csak egy példaként példát mondok. Ugye sokan síránkoznak azon, hogy Európában ugye mennyire, hát mondjuk, hogy visszaszorulóban van a katolikus egyház, legalábbis a létszámában, meg hogy a hivatások száma, stb. Valóban ez így igaz, de ha összehasonlítjuk például egy konkrét helyen, ahol én voltam, Hondurasszal, de bármelyik latin-amerikai országot mondhatnám, az 1000 főre jutó papok aránya még mindig háromszorosa mondjuk Magyarországon, mint Hondurasban. Tehát, és akkor pasztorálisan ez hogyan néz ki? Tehát úgy néz ki, hogy Hondurasban vagy Latin-Amerikában a laikusok szerepe az nagyságrendekkel több az egyház életében, mint Magyarországon, vagy mondjuk az európai országokban. Tehát más pasztorális feladata van egy püspöknek, ezen keresztül a nunciatúrának is másként kell koordinálni, mások akár az üzenetek, de akár a gyakorlati életben is ez másként néz ki.
0: És akkor, Atya, most abba adjuk itt a beszélgetést, mert ugye még rengeteg kérdésünk van, amit nem tettünk föl, és mindenképpen szeretnénk folytatni, úgyhogy a jövő héten majd innen folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy nem befejeztük, csak abba hagyjuk. Megköszönjük önöknek és nektek is a figyelmet, jövő héten akkor megint Pintér Gábor érsek atyával folytatjuk a beszélgetést.
3: Elhangzott a lélek szava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Pintér Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Franz Hasselböck felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pontosíthatom, hogy a beavatkozás a jövő hét első napjaira van előirányozva, mondta október 11-én Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, az újságírók kérdéseire válaszolva, 14. Leó pápa tegnapi, az úrangyala imádság utáni váratlan bejelentésével kapcsolatban, mely szerint tüdőműtét vár a Szentatyára. A nyilatkozatot az olasz püspöki konferencia hírportálja közölte. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota közösségi oldalán, miután Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküdtet Baka András államfő előtt. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit, a Betesda Gyermekkórház által a gyermekek digitális jóllétéért második alkalommal megrendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban, annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez kapcsolódva a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai és pedagógusai rózsafüzér királynője emléknapján október 7-én Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban együtt imádkozták a rózsafüzért, bekapcsolódva a világ számos pontján imádkozó gyermekek közös imádságára.

Szabadtéri előadás Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt tiszteleg, és az 1956-os megemlékezéseket követően este 8 órától lesz látható a Márton Áron téren. A népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc egységében bontakozik ki Márton Áron lelki útja. A háborúból hazatérő fiatalember útkeresése, papi hivatásának felismerése, püspöki szolgálata, a diktatúrával való szembeszegülése, börtönévei és rendíthetetlen hitvallása. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a ninivelyeknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 29-től a 32. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára.

Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára emlékezett a Katolikus Egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szentatya üzenetét, amelynek címe Akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító, és őket féltő magatartása adta Leó pápa idei üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szentatya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem elé tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akárcsak egy is a gyermekek közül címmel most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át. Vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságuk, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók
témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt, mert kiskorúak, másrészt, mert idegenek, és harmadszor, mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát, az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében: idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le. Arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk.
nem elégedtünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szentatya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket.

hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beéleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számültetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én, Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története. Migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a Római Katolikus Egyházban. Az elvándorlás friss adatai.

az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai naprakész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országokban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12:30. Mai guzsolyasunkban a Fonó zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyasunkban a Fonó zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pontosíthatom, hogy a beavatkozás a jövő hét első napjaira van előirányozva, mondta október 11-én Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója az újságírók kérdéseire válaszolva, 14. Leó pápa tegnapi az úrangyala imádság utáni váratlan bejelentésével kapcsolatban, mely szerint tüdőműtét vár a Szentatyára. A nyilatkozatot az olasz püspöki konferencia hírportálja közölte. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota közösségi oldalán, miután Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a média tanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit, a Betesda Gyermekkórház által a gyermekek digitális jóllétéért második alkalommal megrendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. A csíkszeredai bemutató után, ahol több mint 3000 néző előtt zajlott az ünnepi előadás, október 23-án Székelyudvarhelyen is színpadra kerül az Én népem című folkopera, olvasható a romkat.ro cikkében. A Mustármag közösség szervezésében, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ társ szervezésében megvalósuló szabadtéri előadás Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója előtt tiszteleg, és az 1956-os megemlékezéseket követően este 8 órától lesz látható a Márton Áron téren. A népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc egységében bontakozik ki Márton Áron lelki útja. A háborúból hazatérő fiatalember útkeresése, papi hivatásának felismerése, püspöki szolgálata, a diktatúrával való szembeszegülése, börtönévei és rendíthetetlen hitvallása. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez kapcsolódva Aranorder János római katolikus általános iskola diákjai és pedagógusai rózsafüzér királynője emléknapján október 7-én Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban együtt imádkozták a rózsafüzért, bekapcsolódva a világ számos pontján imádkozó gyermekek közös imádságába. A rózsafüzér imádsága Máriával együtt vezet be minket Jézus életébe és megnyitja szívünket Isten működése előtt. A gyerekek és pedagógusaik idén a világ békéjéért, a szomorúakért, a magányosokért, a szenvedőkért és mindazokért imádkoztak, akik nehézségekkel küzdenek. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben ezúttal az idén 30 éves Sajó Bábonyi Holland Kert idősek otthona születésnapi ünnepségére látogatunk el. A helyszínen, a jeles nap apropóján, a kezdetekről, az ünnepségről és szakmájáról is kérdezem az intézmény tulajdonosát, orvosát, dr. Kerekes Ferencet. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustár magadása szól, amelyben az Eszterházy Károly főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittantanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat sugározzuk. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsék velünk együtt a most következő közel egy órát. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
3: Dr. Kerekes Ferenc, orvost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örülök, hogy ismételten találkoztunk. Sajó Bábonyban, a Holland Kert idősek otthonában ültünk le egymással beszélgetni, amely idősek otthonának ön tulajdonosa is.

0: 1995 végén született az ötlet, és aztán 96 elején kezdtük az építkezést, és októberben befejeztük, és akkor adtuk át az intézményt, akkor lett megnyitva hivatalosan, mindenféle engedéllyel, meg stb.
1: De hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen idősek otthonát nyissanak, és vezessenek Sajóbábonyban?
0: Hát akkor Borsod megyében még nem volt magán tulajdonú vagy magán indítatású intézmény, úgyhogy mi úttörők voltunk ebben a témában, de információm már volt arról, hogy van Budapesttől 30 kilométerre egy magán intézmény, amit szinte egy orvos alapított, és mondtam, hát ha ő meg tudta csinálni, akkor én is megpróbálom, hát ha sikerül meg. Ráadásul ugye nagyobbik fiunk, ő egészségügyi szakközépet végzett, akkor még később aztán egyetemet is végzett. A kisebbik a szakács volt, a feleségem orvos, én orvos vagyok, tehát úgy adódott, és ugye ismertem az öregség problémáját, mint olyat, az egy külön tudomány valójában, és hát ugye megláttam, hogy itt van egy üres épület, ami eredetileg munkásszálló volt, csak már 10 éve nem használták akkor, és hát ilyen bedeszkázott ablakok voltak, meg omladozó vakolat, meg hát ugye minden csúnya volt itt, betört ablakok, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ebből lehetne valamit kihozni, és hát eléggé vakmerő ötlet volt ez az egész, és hát végtére is azért megcsináltuk, 9 hónap alatt meg lett az egész.
1: És sikerült. Ma pedig már olyan szép az épület, hogy a születésnapra meg is szépült, meg is újult, színes lett.
0: Hát ez a mi ajándékunk volt a feleségemmel az intézménynek, ez a külső burkolatjavítás, meg ilyen kertjavítás, meg egyéb, mert úgy gondoltuk, hogy születésnapi ajándékot szabad adni a gyerekünknek.
1: Holland kert idősek otthona. Mire utal a cím? Miért lett éppen Holland kert ez az otthon?
0: Hát ennek teljesen logikus magyarázata van, mert amikor tervbe vettük, hogy megcsináljuk ezt az intézményt, meg is vettük a házat annak idején, akkor a feleségemnek a keresztapja az Egerben lakott, és volt egy holland barátja, aki egy ilyen szociális otthonban lakott a felesége, és ő annak az egész intézménynek ilyen civil szférához tartozó támogatója volt, és ők fölajánlották Nyíregyházán egy valamilyen egyházi intézménynek, hogy nekik lennének ilyen leselejtezett bútoraik, amit oda tudnának adományozni ennek a Nyíregyházi intézetnek. Csak ugye ez a Nyíregyházi intézet úgy gondolta, hogy majd mindent odahoznak neki házhoz, és akkor majd ők örülnek neki. Ellenben én meg azt mondtam a keresztapának, hogy mi bérlünk egy kamiont, elmegyünk, elhozzuk. Hát ez nekik nagyon tetszett, hogy azért neki nem árt kifizessék még a kamion árát is, és akkor mi kimentünk Hollandiába hárman Krisztiánnal együtt, és ugye elhoztuk az adományt. De ez az ember tudja, hogy Gert, ez volt a keresztneve. És akkor Holland volt, és Holland Gert, Holland Kert lett. Így lett a Holland Kert név, és neki ez nagyon tetszett, megtiszteltetésnek érezte, hogy róla elneveztek egy intézményt, és nagyon boldog volt. Hát sajnos már meghalt, meg szinte mindenki meghalt azok közül, akik akkor ezt az egészet intézték, ott megismerkedtünk az igazgatóval, meg az egész helyzettel, és nekünk ez egy óriási segítség volt, mert hát akkor én úgy számolom, hogy egy 20 milliós értékű adomány volt, amiben székek, asztalok, kerekesszékek, ágyak, stb. Tehát kaptunk 30 motoros ágyat például, ebből még néhányat adtunk a máltai szeretett szolgálatnak is, mert nekünk nem kellett, nem tudtuk hova tenni. De ezek olyan komoly ágyak voltak, hogy egy nagy része még tökéletesen működik, mert rozsdamentes acélból volt például. Ma egy ágyat megveszünk, mit 200 000 forintért, és gyakorlatilag állna javítani kell, mert hullik szét. No, hát azokat meg nem kell.
1: Igen, ez akkor is nagyon nagy adomány volt, és nagy összeg, meg még ma is nagy összegnek tekinthető. Tehát megvolt az alap, elindult az idősek otthona, hogyan is jöttek ide az idős emberek, hát hogyan szépült, bővült az évek alatt, az évtizedek alatt az intézmény.
0: Én egy kicsit azért visszamennék a tőkéhez, mert tőke az nem volt. Hát ők pénzt nem adtak, hanem csak berendezést adtak. Viszont tőkénk nekünk minimális volt, úgyhogy mi kölcsönökre szorultunk. Ez egy külön történet, de ezt majd elmeséljük a megnyitón. hogy nagyon sok barátunktól, kb. 18 embertől kértünk kölcsön, és kaptunk kölcsön, mert akkor azért a bizalom nem a mai szinten állt, nem egy jó szinten állt, helyesebben mondva, de voltak olyan barátaink, akik azt mondták, hogy hát kölcsön nem adok senkinek, de nektek adok. És ilyen volt, sőt az egyik azt mondta, hogy neki nem kell semmiféle papír, mert hogyha visszaadod, az nagyon jó, ha meg nem adod vissza, akkor bedúgy, hogy odaadtam. Ilyen is volt.

0: Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezeknek az emberekkel, rengetegen jöttek kézzel segíteni, fúrtak, mindent csináltak, takarítottak a végén, ablakot mostak, meg mindenféle segítség, de ők itt is lesznek ma.
1: Milyen nagyságú ez az intézmény? Hogyan indult és hogyan bővült? Hogyan alakult az évtizedek alatt?
0: Hát alapterületét tekintve nem nagyobb, mert ez három szinten, azt hiszem, hogy 1600 négyzetméter alapterületű, mert ugye 40 méter hosszú és 14 méter széles az maga az épület, úgyhogy itt van 40 helyiség valójában. Úgyhogy ennek a műszaki berendezése elég bonyolult. Csak én ismerem egyébként, hogy melyik cső honnan jön, meg hova megy. Úgyhogy itt a pincében olyan csőrendszer van, hogy nagyon bonyolult. Hát valahol mindenben volt segítség, tehát a vízvezetékes rendszereknek a boltjának a tulajdonosa az nekünk ismerősünk volt. Ők nyilván valamennyi kedvezményt kaptunk rá a szállításban, mindenben volt valami segítség, aztán a gyártól is, ha kellett valami, akkor betelefonáltam és megkaptuk. Mindenben, mindig nekünk valahogy a jóisten olyan jó kapcsolatunk van, hogy nekünk mindig mindenben segítenek. Most is ebben az egész szervezésben, hát ez egy olyan csapatmunka volt, hogy legalább 20 ember dolgozott benne, mert nem olyan egyszerű dolog.
1: Idősek otthonáról beszélünk, a legfontosabbak önöknek az idős emberek, az idősek. Milyen ez az intézmény? Bentlakásos vagy napközi otthonos? Hogyan kell elképzelnünk, és hogyan jöttek az első évtizedekben az idős emberek, és hogyan változott aztán évről évre az összetétel?
0: Hát ez egy bentlakásos intézmény első pillanattól fogva. Eleinte elég sokan jöttek Budapestről is, mert ott nagyon nehéz volt hozzájutni, és nagyon drága volt hozzájutni. Mi ahhoz képest, ugye mivel üresek voltunk, könnyű volt bejutni, és aránylag olcsó. Mert akkor, amikor mi 300 ezer forinttal indultunk belépési díjként, akkor Budapesten 5-6 millió volt ez az összeg. Úgyhogy ez volt a, hogy is mondjam, a jó, ezért feltudtuk nagy lassan, nem túl gyorsan, kb. Egy év alatt töltöttük föl. Az első időben jött az első, aztán második, harmadik, két dolgozó, aztán így mindig folyamatosan növeltük, de hát akkor még havonta bele kellett elég sok pénzt fektetni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Tehát körülbelül 20 ember fölött lett legalábbis már rentábilisan működtethető, akkor is non-profit módon, tehát nem, nincs több bevétel, mint a kiadás. Mindig ennek a kettőnek harmóniában kell lenni, és erre törekedni kell nekem is 15 éven keresztül, és a fiamnak is, aki most már 15 éve az igazgató, arra, hogy mindig annyi bevétel legyen, amennyi a kiadás, mert azért az állandóan változik. És most jelenleg 55-en laknak bent, 25 dolgozó van, 25 dolgozó, ennek zöme nő, akikkel elég sok a női problémák, egymással civakodnak, meg stb. Bajuk van, úgyhogy ezeket nekünk időnként kell csitítani, meg csillapítani, de hát ez a vezetésnek a lényege, hogy le kell velük ülni, beszélgetni, és aztán meg kell próbálni kiegyenlíteni az igényeket.
2: Én nem emlékszem rosszra, csak a jóra, csak arra, ami sikerül nekem. Ajándék volt minden perc és óra,

0: Időközben akkor megtelt az idősek otthona, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy hát ide is akkor gondolom, hogy manapság már egyáltalán nem könnyű a bejutás. Mert hogy minden idősek otthonában, hát elnézést a kifejezésért, de kihalásos rendszerben működik az idősek otthonának a rendszere, úgy tud újabb és újabb idős embereket fogadni és rajtuk segíteni. Mi a jelenlegi helyzet önöknél?
1: Hát jelenleg 53 lakosunk van, összesen a 30 év alatt 850 ember fordult meg lakóként, na de hogyha ezt úgy nézzük, hogy önök volt fia, lánya, meg még valaki hozzátartozik, akkor azt még négyel meg kell szorozni, akiket gondoltunk. Körülbelül 600 ember halt meg ennyi idő alatt. 600 ember, azoknak mindegyiknek meg kellett csinálni a halottvizsgálatot, az az én dolgom volt. Valamelyik nap megkérdezik, hogy lehet ezt tolerálni, hogy lehet ezt tolerálni, és csinálni kell, mert valakinek ezt meg kell csinálni, és az, hogy egy idős ember meghal, az egy orvos, meg egy bármilyen ember számára természetes kell, hogy legyen, mert ez így működik. Sajnos hozzánk beteg, súlyosan beteg emberek jönnek, és az utóbbi 5-10 évben a demencia a fő profil, ami ide hozza az embereket. Ez nagyon sok van, sokkal több, mint régen. Lehet, hogy csak azért érzem úgy, hogy sokkal többen hozzánk jönnek, de nagyon sok a demens ember, és az ember családoknak nagyon nagy teher. Egy nagyon veszélyes dolog ez bevállalni, azt is, hogy egyáltalán gondozzuk, mert egy demens ember sokszor nem tudja, hogy mit csinál. Ugye? Tehát nekünk ezért kell a kerítésnek olyannak lenni, hogy ne tudjon kimenni, a kapunak olyannak, hogy ne tudjon kimenni. Tehát ez egy nem könnyű feladat, nem beszélve arról, hogy a demens ember például elfelejt panaszkodni, neki válja hasa. És ezért félnek a szociális otthonok fölvenni demens embert, mert a demencia egyben a fájdalom küszöbnek az emelkedésével jár. Tehát fáj neki az, csak ő nem vesz észre, és nem panaszkodik. És ezt csak úgy tudjuk uralni, hogyha a nővérke figyeli. Tehát nem úgy viselkedik az ember, mint tegnap. Akkor már nekem szóljon, erre tanítom őket mindig, hogy nekem szóljanak, ha valaki nem úgy viselkedik, mint tegnap. Mert akkor én már megvizsgálom, és meg tudom állapítani, hogy neki esetleg fáj a hasa, annak ellenére, hogy nem panaszkodik. Tehát ez egy nehéz kérdés a demenciával kapcsolatban, minden másra is a hasát csak mintának mondtam, vagy példának, de épp ezért nem nagyon szeretnek szociális otthonok demens embereket felvenni. Hát félnek az öngyilkosságtól, ki ne ugorjon az ablakon, félnek sok mindentől. A tavat többek között azért alakítottuk át tóból kőtóvá, hogy a demens emberek ne tudjanak beleesni. Ugye mi egy demens ember sajnos sok mindenre képes, és pont ez a veszélye az egésznek, ugye a tévében szoktuk látni, hogy meggyújtják a házat, felrobban az a lakás, stb. Ezt általában az idős ember figyelmetlenségének következménye. Csak ugye nyilván nem mondják be a tévébe, hogy ez demens volt az ember, de valójában azért gyújtja meg véletlenül a lakását, mert nem gondolja, hogy ez veszélyes.
0: Önöknek pedig egy méltó, szép öregkort és időskort kell biztosítani. Gondolom nem könnyű feladat ez.
1: Ez sem könnyű, mert az idős ember ugye annak rengeteg problémája van. Ugye rengeteg problémája van magával, a szomszédjával, a szobatársával, mindennel. Úgyhogy egy idős embernek nem könnyű az élete, mert az rengeteg panaszsal, problémával jár, amit nekünk ne kell próbálni uralni. De a legfontosabb ebben a nővér, aki meg tudja figyelni, hogy Pista bácsi tegnap még evett, ma nem evett. Pista bácsi még kiment az udvarra, ma már nem tud kimenni. Ezt észre kell venni. Ha észreveszi, szól, megtörténik a vizsgálat, ha én úgy látom, hogy nem tudok rajta tovább lépni, akkor beküldöm a kórházba, és ez egy nagyon fontos dolog. Hát otthon egy laikus ember nem is gondol arra, hogy a demens szülőnek esetleg fájhat a hasa. Tehát, de itt meg kell figyelni, hogy hogy viselkedik, és akkor ezt megtanulták a nővérek, hogy ők figyeljék a betegnek a viselkedését, az evését, a táplálkozását. Nálunk nyilván kell tartani azt, hogy van-e széklete, van-e vizelete, eszik-e, nem eszik-e. Szóval nem egy egyszerű játék, ez egy feladat. Ez ugyanamint a kórházban meg kell operálni egy beteget, mi nem operálunk, de mi gondozunk. És itt gondozni kell a cukorbetegségét, a demenciáját, a magas vérnyomását, a szívbetegségét, az urológiai problémáját, a pelenkától kezdve mindenig.
0: Ha már orvosként kérdezem önt, és hosszú évtizedeken keresztül orvosa is volt, és jelenleg is orvosa ennek az intézménynek, tudna-e említeni néhány szép példát azzal kapcsolatosan, amelyek sikerek voltak az ön szakmai életében, amelyre most is jó így visszaemlékezni 30 év után.
1: Igen, hát egy évvel ezelőtt halt meg egy lakónk, aki 24 évig lakott nálunk. 24 évig, és ő többször mondta még, amikor egészséges volt, vagy relatív egészséges, hogy neki ilyen jó élete még soha nem volt életében, mint ami itt volt. Ilyen is volt. Aztán volt még egy nagyon emlékezetes eset, amikor egyszer egy néni azt mondta, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy levette a terhet a fiamról. Tehát nem az önző öregemben, hanem a hálás öregemben, hogy neki tudta, hogy ő teher a fiának, és levettük a terhet róla. Ezt nagyon ritkán hangsúlyozza ki egy idős ember, mert az idős ember sajnos önző. Sajnos önző, és sokszor nem veszi észre, hogy a gyerekének mekkora terhet nyom a nyakába, és úgy gondolja, hogy ezt ő megérdemli. Úgyhogy ezt is uralni kell. Ugye az idős embernek a rigójáit is uralni kell. Sokszor van, hogy egyik szobából a másikba át kell tenni, mert összevesznek. Aztán kibékülnek, akkor aztán utána azt mondják, hogy vissza szeretik menni, mert jobb volt ott. Hát olyan, mint a óvoda valójában ilyen értelemben. Vannak emlékezetes esetek, például a nővérek már megtanulták, hogyha valaki félrenyel, ami nem ritkaság időskorban, mit kell vele csinálni. Tehát már legalább 4 vagy 5 ilyen esetünk volt a 30 év alatt, amikor félrenyel az idős ember, és akkor az megfulladna, ha nem csinálnák meg azt, amit kell. És néhány szerencsés eset, amikor én ott voltam, és én koordináltam a dolgot, hogy csináltam, mert ezt csinálni kell, akkor megtanulták, és most ha valami ilyen, maguk is meg tudják csinálni. Tehát ugye nem vagyok mindig itt. Mire a mentők jön, akkor régen késő. Tehát itt van 3-4 percünk. Ugye 3-4 perc, észre kell venni, hogy fulladozik az az ember, már pedig idős ember nem ritkán fulladozik, félrenyel, és akkor meg kell tudni, mit kell csinálni, és ők tudják.
0: Hétköznapi sikerek ezek, amelyek hétköznapi csodának is tekinthetők.
1: Volt olyan már, csak itt 2 vagy 3-szor kellett így reanimálni itt az intézménybe, és mind a 3-szor sikerült.
0: Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos ünnepséghez, amelyről ön is többször utalt. Kezemben tartom az ünnepség meghívóját, hamarosan kezdetét veszi ez a szép ünnepség. Amikor már adásba megy mindez, akkor már múltként beszélünk az eseményről, de most még előtte vagyunk és ünnepelünk. Szép 2 idézetet találtam a meghívón. A szeretet az egyetlen dolog a világon, amit minél több részre osztunk, annál több marad belőle. És a Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő, ha második János Pál pápát is idéz. Mi szerint váljunk barátaivá mindazoknak, akiknek nincs, legyünk családja azoknak, akiknek nincs. Önöknek, gondolom, egész életükben, hivatásukban ez egyfajta arcpolitikájuk volt, ez a mondat.
1: Igen, ez az én síromon is ott lesz, mert én itt leszek eltemetve a kertben, mert nekem ez egy régi leszögezett véleményem, hogy én itt legyek eltemetve, és arra a nagykőre, ami ott van kinn a kertben, ez van fölírva, hogy szeretet az egyetlen dolog, ami minél tovább osztod, annál jobb lesz, annál boldogabb leszel, és végtére is minden dolog, ami itt történik, ennek kell, hogy alapja legyen. Ez az ideológia.
0: Milyen lesz ez az ünnepség? Mire törekedtek az ünnepség összeállításánál? Most nem kérem, hogy mondjon el minden részletet, de mégis a Szent István Rádió kedves hallgatóinak foglaljuk össze, hogyan is ünnepelnek, hogyan is készültek erre a jeles évfordulóra.
1: Hát a feleségem volt a koordinátora ennek, mert ő ebben profibb, mint én vagyok, meg neki az irodalmi vénája is jobb, úgyhogy mindent szépen elrendezett, de a lényege az, hogy mindenki itt lesz, aki barátunk, aki jó akarunk, aki bízott bennünk, és aki segített, meg a mindenki, aki ma segít az intézmény működésében, azok itt lesznek. Ennyi, de leszünk 100-an. Úgyhogy elég sok barátunk van, hál' Istennek, és ugye elsőbb az emberen múlik, hogy vannak-e barátai. Az nem úgy van, csak úgy van, hanem az azért tenni kell, hogy legyen az emberek barátja, és kölcsönösen tenni kell nekik, hogy viszonozzák.
0: A Szent István Rádió kedves hallgatóinak nyugodtan elárulhatjuk a kulisszatitkokat, hiszen amikor már mindez megtörténik, ahogy említettem is, múlt lesz, itt van a fejünk fölött jó néhány lufi, ezeknek is szerepük lesz. Gondolom a születésnap akkor lesz születésnapi torta, mire számíthatunk?
1: Minden, igen, születésnapi torta is lesz, a lufik is fel fognak menni jó kívánságokkal a levegőbe, reméljük, hogy jó magas, ha valaki majd esetleg megtalálja, és mindenki majd ráírja, hogy mit kíván, ez egy ilyen. Ezt már a menyem szervezte, ezt az egész dolgot, de ez is, annak idején is felengedtünk egy ilyen léggömböt az első megnyitón, igen. Hát lehetne galambokat is engedni, de most léggömb lesz.
0: Ha Kerekes Ferenccel beszélgetek, akkor nem állhatom meg, hogy ne utaljak arra a régi beszélgetésünkre, amelyet én még mind a mai napig a szívemben és a lelkemben őrzök. Az a bizonyos flow elmélet, amelyet ön olyan szépen megosztott a Szent István Rádió kedves hallgatóival, és azok a jó tanácsok, azok az életbe vett példák, amelyek mind a mai napig befolyásolhatják a mi pozitív gondolkodásunkat, hiszen az élet mit sem változik. Telhetnek az évek, az évtizedek, de a pozitív gondolkodás az jó, hogyha megmarad az ember egész életében.
1: Hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyáltalán a flow elméletnek a megalkotója az Csíkszentmihályi Mihály volt, egy magyar ember, és az egész világon ismerik azok, akik egyáltalán foglalkoznak lélektannal, de nem csak azok. És sajnos, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik még a nevet is, de meg a fogalmat is. Tehát ugye a flow elmélet az a flow, mint szó, mint viselkedés. Az azt jelenti, hogy ha élvezed, amit csinálsz, nem fáradsz el, nem nézed az órát, nem nézed, hogy mennyit keresel vele, de csinálod, mert élvezed. Ez mindegy, hogy zenéről beszélünk, művészetről, orvostudományról, akinek az orvostudomány nem hoz flow elméletet, az egy orvos ugyan, van diplomája, csak nem élvezi azt, hogy most mindig valami újat lát, és mindig valami érdekeset lát, és mindig tud csodálkozni, és tud örülni, hogy ma végre megint láttam valamit. Úgyhogy ez a flow elmélet, minden világhírű ember valójában azért lett világhírű, mert a gondolkodás módjában benne van ez, mint alapillér.
0: És gondolom, hogy ön is világéletében így gondolkodott, és szakmájára, hivatására ilyen szemlélettel tekintett.
1: Hát én azért dolgozom még most 18 évvel a nyugdíjazásom után, minden nap rendelek, mert minden nap történik valami érdekes dolog. És annyira örülök annak, hogy most megint egy ugyanarról teljesen más dimenzióban állt az ember, teljesen új dolgokat lát, úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Hát tegnap például egy olyan érdekes, meséltem is a feleségemnek, hogy kihívtak egy hölgyhöz, és mondja, hogy neki rettenetesen viszeresek a lábai. Kimegyek, megnézem, hát semmi különös. És akkor mondom neki, hogy miből gondolod, hogy ilyen retten? Hát most operálták a szememet, eddig nem láttam. Hát nem aranyos? Hát viccnek is jó. Hogy megoperálták a szemét, a kataraktát ugye megoperálták, tettek be egy új lencsét, és látja, hogy visszeres a láb, de visszeres volt 3 évvel ezelőtt, csak nem látta. Hát nem aranyos? Hát most ennek is lehet örülni. Ez a humor, tehát az egészségügyben muszáj humort bevinni, mert itt, amikor az öreg otthonban, az ebédkor mondják a nővérek, hogy ez a baj, meg az a baj van, nekem mindig eszembe jut egy vicc, és akkor bedobom, és akkor egy kicsit nevetünk rajta. Tehát muszáj higítani ezt a nehézséget, hogy itt halnak meg emberek, és szenvednek emberek, de ha valakinek fáj a foga, akkor ki kell húzni. És azt is megcsinálj. Mi próbáljuk ezt a szenvedésüket enyhíteni, nekünk ez a dolgunk, hogy enyhítsük. Nem megoldjuk, hanem enyhítsük.
0: Dr. Kerekes Ferenc orvosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az idén 30 éves Holland Kert idősek otthonának, Isten éltesse még sokáig az intézményt, önnek is, kedves feleségének szívből gratulálok ehhez a szép intézményhez, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a családom nevében.
0: Az ünnepség szép pillanata volt az a momentum, amikor az idősek otthona bejáratánál található, körülbelül 180 cm-es fehér márványból készült segítő Szűz Mária szobrot leleplezték a szervezők, és átadták az intézménynek, amely szobor dr. Kerekes Ferenc és dr. Varga Eszter személyes ajándéka. A szobor talapzatán a következő szöveg olvasható. Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk. Mi sem kívánhatunk mást, mint azt, hogy a Szűz Anya oltalmazza és védelmezze az idén 30 éves Sajó Bábonyi Holland Kert idősek otthonát. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Szentmisében adtak hálát az Eszterházi Károly főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittantanárszakos hallgatók, mindazért a kegyelemért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A jubileumról dr. Dolhai Lajos atyát, az EGRI Hittudományi Főiskola rektorát kérdeztük.
3: Az 1990-es úgynevezett politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a liceumban, az Eszterházi Károly főiskolán újra elkezdődhetett a hitoktatók, illetve hittanároknak a képzése. A Magyar Püspöki Kar és az akkori Oktatási Minisztérium megegyezése, megállapodása alapján. Nagy esemény volt ez, papi életemnek egyik ilyen, nagy eseménye, így is mondhatnánk, hiszen a politikai rendszerváltás előtt mi papok a liceumba hivatalosan nem léphettünk be, és még visszaemlékezni is jó, hogy a 90-es években volt olyan időszak, amikor 150-160 olyan fiatal volt, akik valamilyen szak mellett, magyar történelem, ének vagy valamilyen szak mellett, a második szakjuk a hittanári szak volt. 140-150 fiatal volt, akik a liceum épületében hallgatták az előadásokat, jogilag az Eszterházi Károly főiskola hallgatói voltak, de a második szakjuk a hittanári szak volt, amit a hittudományi főiskolai tanárai tanítottak. Visszaemlékezni is jó erre, amikor az ember bement a liceum épületébe, lépten nyomon dicsértességgel köszöntötték az embert a liceum épületébe, és a liceum épületébe tartottuk a teológiai előadásokat. Az idei esztendő, azt is mondhatnánk, hogy jubileumi esztendő, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdődött el ez a közös együttműködésben az a hittanárképzés. 91-92-ben még csak harmadik szakként lehetett fölvenni a hittanári szakot, 92-től pedig kétszakos formában. Az alakult ki, hogy főleg történelmi és magyar szakot választották még a hittanári szak mellett, de mindig voltak ének hittanárszakos hallgatók is. És ez a közös képzés, ez nagyon jó működött egészen 2006-ig, amikor az úgynevezett bolognai folyamat keretében megszűnt az úgynevezett kétszakos képzés. Mindenesetre jó visszaemlékezni erre az időszakra, és ez nagy áldás, nagy ajándék volt a helyi egyház vagy a magyar katolikus egyház számára, mert a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is lehessen hittant tartani, és emiatt nagy szükség volt nagy számban képzett hittanárokra. Az igazság az, hogy akik végeztek, nem lettek mindnyájan gyakorló hittanárok, de mindnyájan közel maradtak az egyházhoz, és a katolikus egyházban különböző felelős beosztásokban dolgoznak azóta is. És amit szoktam még megemlíteni a jelentőséggel kapcsolatban, hogy nem csak hittanárokat képeztünk, hanem reményeink szerint keresztény értelmiségieket, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselték a keresztény hitet és a katolikus vallásosságot. Ebben az esztendőben, ahogy mondom, ez jubileum esztendő, abból a szempontból is, hogy most lesz a találkozójuk azoknak, akik először végeztek 30 évvel ezelőtt a kétszakos hittanári szakon 1996-ban. Jó megemlíteni, hogy annak idején 39-en fejezték be, nyilvánvaló többen kezdték, emlékszem még a számadatokra is, 24-en voltak történelmi hittanárszakosok, 5-en voltak magyar hittanszakosok, 5-en voltak ének hittanszakosok, és volt néhány egyéb kategória is. De ez egy nagyon szép szám, és ebben az esztendőben a mai napon egy találkozót tartanak azok, akik 30 évvel ezelőtt kapták meg a hittanári diplomájukat.
0: A Szentmisét dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora mutatta be, aki személyes emlékeiről beszélt a jelenlévőknek.
3: Egy vallomással szeretném kezdeni ezt a rövid beszédemet. Jövőre leszek aranymisés pap, azt tudjuk, hogy az 50 esztendőt jelenti, és hát ennek a papi életemnek a legszebb időszaka, túlzás nélkül állítom, az a 15 esztendő, amikor itt Egerben 1991 meg 2006 között hogy a hittanári szakosoknak a szakfelelős tanára voltam. Így öregedő, meg megöregedett korban jó visszaemlékezni erre a másfél évtizedre, vagy a 90-es évekre, főleg számomra, meg számunkra, papok számára, teológiai tanárok számára, mert az volt az én életemben, vagy a mi életünkben az igazi rendszerváltás, mert itt van a Maksai tanár úr, tudja azt, hogy rendszerváltás előtt teológiai tanárok hivatalosan nem igen mehettek be a liceum épületébe, hogy ott mi előadást tartsunk, ezt el sem tudtuk képzelni, még álmaimban sem. Ez volt akkor, ugye 1990 előtt, és visszaemlékezni jó arra, amikor ugye 1992 után mi tanáratyák rendszeresen jártunk a liceumba, és bizony 90-es években általában 150-160-ra volt a hittanár szakosoknak a száma egy-egy évfolyamon, általában különböző szakokon 40 hittanár szakos hallgató volt, és hát így jött általában össze a 160-as létszám. Na, a lényeg az, hogy nagyon szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, nem csak azért, mert akkor fiatal voltam, hanem ott a liceumban ugye teológiai előadásokat tartani, azután tanévnyitó szentmisét, meg tedeumot tartani az angol kisasszonyok kápolnájában 100 fiatalnak. Azután emlékszünk, hogy az adventi, nagybőti közös áhítatokra, azután itt az érsek udvarba ősszel is, meg tavasszal is ezekre a szakestekre, úgyhogy papi életemnek ez egy nagyon szép időszaka volt, amire szívesen visszaemlékszem. És hát ugye 96-ban voltak azok, akik először kétszakos formában diplomát kaptak, itt a mai találkozóról készülve, meg is néztem pontosan a névsort, ugye 40 fölött volt a kezdő létszám, 44 vagy 45, és 39-en végeztek ugye 96-ban hittanári szakon, 24-en voltak olyan, akik történelmi hittanári szakon kaptak diplomát, 5-en voltak a magyar hittanosok, 5-en voltak az ének hittanár szakosok, és volt még úgynevezett 5 egyéb kategória, akik közül itt van Birkás Terézia is, aki matek-fizika szakra nyert akkor fölvételt, és mint egy Jámbor Jászapáti fiatal lányzó, harmadik szakként is fölvette a hittanári szakot. A matek-fizika szak mellett ő harmadik szakként végezte el a hittanári szakot, ugye így emlékezetes az ő személye. Minden esetre 1996-ban 39-en kaptatok itt diplomát a liceum belső udvarában, az ottani diplomaosztó keretében. Erre emlékezünk a mai napon, azt is mondhatnám, hogy hitből fakadó örömmel. Hát ahogy látom, ugye a tanév kezdet, meg a tanév vége szokott lenni általában az ilyen évfolyam találkozóknak az időszaka. Én azt a sajátos helyzetet élem meg, hogy én a Kecskeméti Piarista gimnáziumba jártam. Hát ugye túl vagyunk az 50 éves érettségi találkozón, és hát a kemény maga 50 év után elhatározta, hogy már ne csak 5 évenként találkozzunk, hanem azóta néhány éve minden évben szoktunk találkozni. És ezeken a találkozókon az ember számára nagy lelki élmény nem csak az, hogy találkozhat régi évfolyamtársaival, hanem a találkozókon a személyes nézszem közti beszélgetések is nagyon hasznosak, meg az ember számára az is, mikor el szokták mondani a volt diákok, hogy mi történt a diploma megszerzése óta velük, hogyan alakult azóta az életük. Emlékszem itt a piarista érettségi találkozókkal kapcsolatban, bár abban az időben az egyházi iskolák, egyházi gimnáziumok mások voltak, mint manapság. Hát ennek a legfőbb oka az volt, amikor én Kecskeméti piarista gimnáziumba jártam, akkor ott 30-40 piarista szerzetes élt, és ott testnevelés órákat leszámítva mindent piarista tanár tanított, most meg 3-4 piarista atya van a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A lényeg az, hogy mi akkor az évfolyamból 11-en is papok lettünk, manapság ilyen már nem igen fordul elő, de a többi évfolyamtársal való beszélgetés, meg ottani beszámolók az életükről, a volt évfolyamtársak beszámolója, mindig olyan érdekes, meg tanúságos számomra. Emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik évfolyamtársa mesélte el, hogy hát érdekes módon tanár lett, de nem rögtön, mert régen egyházi gimnáziumból rögtön tanári szakra nem igen vettek föl senkit állami egyetemre a 60-as, 70-es években. Végül is tanár lett kis kerülővel, és a lényeg ilyen évfolyam találkozón ő is, meg más is úgy elmondta azt, hogy hát civil közegben, ugye nem egy egyház iskolában, ott értette meg igazán, hogy mi is a kegyelem. Jó, hittanórákon tanult, meg tanultunk arról, hogy mi a kegyelem, Bibliából kiindulva szépen megtanulgattuk, hogy mi is a kegyelem, de ő a saját életében tapasztalta meg azt, hogy Isten kegyelme jelen van és működik a világban, és ő úgy gondolja, hogy élete legnagyobb kegyelme az volt, hogy egy vallásos, jó katolikus családban született bele, és hogy a kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett. Élete legnagyobb kegyelmének ezt a két tényezőt tartja, mert az ő egész későbbi életét ez a két tényező határozta meg. Hát remélem, remélhetőleg a kedves jelenlévők között is többen vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az ő életükben is nagy kegyelem, Isten kegyelmi ajándéka volt az, hogy annak idején 92 meg 96 között itt az Eszterházy Károly Főiskolán hittanár szakos hallgató lehetett. És a hittanári szak nem csak arról szólt, hogy szereztünk egy diplomát, ami esetleg arra képesített, hogy a történelem vagy magyar mellett hittant is taníthassunk, hanem remélhetőleg az itteni tanulmányok, az itteni közösségi élet megerősített bennünket a hitben, azután az egyházhoz való kapcsolatunkban. És hát a mai találkozó alkalmával, amikor 30 éves jubileumot ünnepeljük, akkor itt a szeminárium kápolnájában, egyéni meg közös imádságainkban adjunk hálát, ahogyan a meghívóban is benne volt, mindazokért a kegyelmekért, amit az akkori 4 esztendő alatt itt a tanulmányaink által, meg a közösségi élet által kaptunk. Mai napra rendelt olvasmányt meg Szent Evangéliumot olvastuk fel. Érdekes módon egy kicsit illik is ez a mai evangéliumi szakasz a mai találkozónkhoz. Hallottuk tartalmi szempontból, ez a mai evangéliumi szakasz két részre osztható. Az első részben arról van szó, hogy megváltó Jézus már nyilvános működése idején is elküldte nem csak a 12 apostolt, hanem másik 72 tanítványnak is küldetést adott az evangélium hirdetésére. És a mai evangélium első részében arról van szó, hogy ez a 72 tanítvány visszatért Jézushoz, és beszámoltak arról, hogy az ő küldetések során mit tapasztaltak, mit láttak, milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak, és hát többek között ezt mondták, hallottuk. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Hát ez egy nagyobb pozitív tapasztalat lehetett ennek a 72 tanítványnak, hogy a megváltó Jézus segítségével hát hatékonyan, eredményesen tudták hirdetni az Isten országának az evangéliumát. Nyilvánvaló, talán mondanom sem kell, egy ilyen jubileumi találkozó nagyon alkalmas arra, hogy mi is, mint ez a 72 tanítvány, beszámoljunk arról, hogy az elmúlt 30 esztendőben mi történt velünk. Itt nem csak arra gondolok, hogy férhez mentünk, megnősültünk, gyermekeink születtek, többször is állást változtattunk, nem csak erre gondolok, hanem hát arra, hogy mai nap ragyogó alkalom arra, hogy gondoljunk arra is, reflektáljunk arra is, hogy az elmúlt 30 esztendőben hogyan tapasztaltuk meg saját életünkben az Isten kegyelmét, az Isten gondviselő szeretetét, az, hogy a Szentlélek Isten kegyelmi segítségével sok minden olyan dologra is képesek voltunk, amire hit nélkül, vallásosság nélkül, a Szentlélek Isten kegyelmi segítsége nélkül képtelenek lettünk volna. Aztán hallottuk a mai evangéliumi szakasz második része, tulajdonképpen nem más, mint a megváltó Jézusnak egy szép hálaadó imádsága. ezt nem kell mondanom, mi ismerjük mindnyájan a Szentírást, hogy maga a mi Urunk Jézus Krisztus is imádkozott, és hát az ő imádságos életének az volt a lényege, hogy a imádság csendjében, mint egy megbeszélte a mennyei atyával való küldetését, de az ő imádságos életéhez is az írások szerint, az evangéliumok szerint hozzá tartozik a hálaadó imádság. És egy ilyen jubileumi találkozó bennünket is biztasson és bátorítson arra, hogy a mi lelki életünkben, a mi Istennel való kapcsolatunkban is legyen ott a hálaadó imádság. Ha nem is minden nap, de életünk nagy forduló pontjain adjunk hálát az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istennek. Mert mindazok, akik vagyunk, mindaz, amit elértünk, ne feledkezzünk meg arról, az nem csak magunknak, hanem a gondviselő Istennek és a Szentlélek Isten kegyelmének is köszönhetjük. És ezért időnként hálát is kell adnunk. Azt szokták mondani, hogy a hálátlan embernek tulajdonképpen két bűne is van. Az egyik az, hogy a hálátlan ember nem fedezi fel, nem látja be azt, hogy mennyi sokat köszönhet másoknak, szeretteinek, családtagjainak, munkatársainak, és még a vallásos emberek között is vannak olyanok, akik nem látják be azt, nem gondolnak arra, hogy mennyi sokat köszönhetnek a gondviselő Istennek is. Kedves jubiláns hallgatóink, hát mi ne essünk a hálátlan embereknek a bűnébe, újra meg újra fedezzük fel, lássuk be azt, hogy mennyi sok mindent köszönhetünk másoknak, és mennyi sok mindent köszönhetünk a Jóistennek. Az, hogy most itt vagyunk, az, hogy többé-kevésbé egészségesek vagyunk, normális családban élünk, és lehetne még sorolni, hogy mi mindenért lehet és kell hálát adnunk a Jóistennek. Hát a hálátlan embernek nem csak az a bűne, hogy nem fedezi fel, hogy mennyi mindent köszönhet másoknak, hanem a másik bűne az, hogy nincs benne elég alázat ahhoz, hogy azt ki is fejezze. Szavakkal, vagy másféle formában. Mi legyünk olyan alázatos emberek, akik ki tudjuk azt mondani, hogy köszönöm. Köszönöm neked, vagy köszönöm neked, Istenem. Mindazt, amit elértem, mindazt, ami vagyok. A mai evangélium második része, a megváltó Jézusnak ez a hálaadó imádsága emlékeztessen bennünket arra, hogy újra meg újra, de főleg életünk nagy fordulópontjain adjunk hálát az ember teremtő és az embert üdvözíteni akaró Istennek. Még egy rövid gondolatot szeretnék szóvá tenni, mindnyájan ismerjük ezt a Padre Piót, jelenleg Olaszországban, ugye ő az egyik legnépszerűbb szent volt, ugye régen az olaszoknál a Szent Antónió volt a legnépszerűbb szent, ugye páduai Szent Antal, az ember beült egy olasz taxiba, sofőrnek a kormány mellett mindenképpen ott volt Szent Antónió, Szent Antalnak a képe. Mostanában ugye a legnépszerűbb, ugye ez a Padre Pio, ez a kapucinus szerzetes, mindjárt hallottunk róla, nagyon népszerű az olaszok körében. Hát tőle szeretnék egy szép imádságot, egy szép fohászt idézni. Valahol olvastam, hogy ez a Padre Pio élete minden napján elmondta a következő rövid fohászt. Istenem, a múltat irgalmadba, a jelent szeretetedbe, a jövőmet pedig a gondviselésedbe ajánlom. Hát én pedig erre szeretném biztatni a kedves jelenlévőket, hogy a mai napon is, meg életünkben gyakran Padre Pio-nak ezt a szellemes tömör imádságát mi is mondjuk el újra meg újra. Uram Istenem, a múltat irgalmadba, a jelen szeretetedbe, a jövőt pedig a te gondviselő jóságodba ajánlom. Ámen.

0: Kérdésünkre Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vakbottyáni János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, gimnázium és kollégium igazgatója beszélt emlékeiről.
1: Én úgy jöttem ide 1992-ben, hogy már feleségem volt, és volt egy gyerekem. Azóta már hárman vannak, mert két unokám is van, de amikor ide jelentkeztem, akkor egy viszonylag friss megtérőként, tehát egy néhány éves egyházban való lét után jelentkeztem ide, úgyhogy én előtte, nyilván ebben a történelmi helyzetnek is volt szerepe, én semmilyen keresztény nevelést nem kaptam, hittarra soha nem jártam, akkor szereltem le a katonaságtól, és friss megtérőként én igazából kerestem a helyemet. Több irány is szóba jött, tehát ilyenkor főleg így utólag már azt érzi az ember, hogy a döntést azt nem mindig ő hozza, ő rábízza magát a Jóistenre, és akkor a Jóisten tereli úgy az életét, ahogy én ezt nagyon sokszor éreztem. És igazából így kerültem ide Egerbe, amit azóta egy pillanatig sem bántam meg. És még egy nagyon-nagyon különleges helyzet volt a miénkben, az, hogy mi az első pillanattól fogva, tehát első évesként is, mi voltunk a legöregebbek. Mivel nem volt felsőbb éves hittamból, és illetve voltak néhányan, bocsánat, tőlük, akik harmadik szakként vették föl, de ugye ők még különlegesebb csapat voltak, többen itt vannak egyébként közülük is most. Tehát mi úgy töltöttünk itt 4 évet, hogy mindig mi voltunk a nagyok. Ráadásul nagyon sokan voltunk, azóta is emlegetik sokszor az atyák is, a tanáraink is, hogy micsoda élet volt akkor. Hát persze könnyű volt akkor nagyon nagy életet produkálni, mert hogy hát egyrészt nem volt még mobiltelefon, ez is biztos, hogy benne van, másrészt meg még csak a hittanszakon voltunk 24-en. Nagyon-nagyon összetartó csapat voltunk akkor is, meg azóta is nekünk azon a csapaton belül van egy még összetartóbb olyan baráti kör, a fiúk, vagy ahogy Dolhai atya szokta emlegetni, Benyó és bandája. A fiúk, akik minden évben azóta is, de közös külföldi út, találkozások, pótszilveszter, nagyon gyakran találkozunk. És lehet, hogy ennek az egész kis közösségnek mi vagyunk az a magja, aki ilyenkor azért mozgatja az egészet. Közöttünk szerencsére van Egri is. Magának a szervezésnek, meg ezeknek a találkozóknak ők a motorjai, a középpontjai. Nagyon nagy hálával tartozunk ezért nekik, de az biztos, hogy, és szerintem ezt valamennyire mondhatjuk, hogy amit mi Egerben abban a 4 évben kaptunk, az egy egész életre szóló tanítás, egész életre szóló tudás, lelkiség, abból táplálkozunk.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittantanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

Narekis Szent Gergely imája. Ó, hatalmas lélek, küldd el édességet, sugarát! Engedd meg lelkemnek, hogy befogadja és gyümölcsöztesse a te lelki magodat. Elismerjük, hogy csak a te végtelen bölcsességed által növekednek és nyílnak bennünk ajándékaid. Tekened föl az apostolokat, ihleted a prófétákat, oktatod a tanítókat, nyitod meg a némák ajkát és a süketeknek fülét. Aki oly közel vagy hozzám, nyújts ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éles látásával a földi életből a magasságokba emelkedjek.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Somogyi Márton nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach G-dur szvítjének 6. tételét Máté Balázs adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: Tizennégy óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Jövő hét elején műtik 14. Leó pápát, mondta október 11-én Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, a pápa tegnapi, az urangyala imádság utáni váratlan bejelentésével kapcsolatban, amely szerint tüdőműtét vár a pápára. A nyilatkozatot az Agenzír, az olasz püspöki konferencia hírportálya közölte. A műtét utáni kórházi tartózkodás várható időtartama körülbelül egy hét, pontosította Bruni a Szentatya közelgő kórházi kezelésével kapcsolatban, amely a vatikáni források szerint a Gemelli klinikán lesz. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Védelmi innovációs program létrehozásáról szóló rendeletet fogadott el az Európai Unió tanácsa hétfőn. Az új 115 millió eurós finanszírozási eszköz célzott támogatást nyújt a kis- és középvállalkozásoknak, köztük az induló és a növekvő vállalkozásoknak az innovatív védelmi megoldások kidolgozása és elterjedésének támogatására. Meglepőnek nevezte az amerikai elnök bejelentését az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn, internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon, amely hétfőn kezdődött a lengyel fővárosban. Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentetve Ukrajna és Oroszország között Zelenszky közölte, Ukrajna támogatja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet. Fejes Péter Vas megyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Vas megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. A Fidesz szerint a jogot és a szabadságot szolgálja, hogy AVH figyelő néven listázzák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a párt weboldalán. A Fidesz hétfői közleményében arra reagált, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közölte, sérti az általános adatvédelmi rendeletet, de bizonyos esetekben akár jogellenes is lehet az NVVH munkatársainak listázása. A Fidesz azt írta, nem lehet jogellenes egy olyan politikai kezdeményezés, amely rámutat a kormányzati hatalom és az önkényuralmi erőszakszervezet visszaéléseire, és bemutatja az egypártrendszer felé haladó önkény politikai fogjait. A párt szerint az AVH figyelő a magyar jogállamiság visszaállítását célozza. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szeptember 30-án az NVVH-ra utalva közösségi oldalán közölte, hogy elindult a Fidesz honlapján az AVH figyelő. Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
0: Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: az EU-ban.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és kedves barátomat, úgy szintén Bese László Zsozét, a kiváló publicista rock szakírót, a TTD Rock Archivum kurátorát, a Magyar Pink Floyd klub elnökét, és egy nagyon szép és nemes folyamatról, akcióról, kezdeményezésről, a máig ható tevékenységről fogunk beszélgetni. Nemrégiben említettük szép zenékkel körítve, hogy 20 éve elindult egy leukémia fesztivál, országos jótékonysági fesztivál sorozat, ugye a leukémiás betegekért, és hozzátartozó módon, amit ma inkább nagyító alá veszünk, ugye szerves részeként az emberek embereké jótékonysági válogatás sorozat. Itt most két különleges felvételt hallhattunk, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik, és csak a Zsozénak van meg, így most mi is tudtuk élvezni a Latin Duo Kreol napfényét Szűcs Totya Antal Gabival, Tátray Tibivel, és a Török Ádinnak és Mininek a Figyel a nagy fivér című szintén élő különlegességét az Emberek emberekért sorozatban jelent meg. Aztán jön még remek zene Fischer Laci korálos csodás gitárosunkkal, és egy kimondani se tudom, Mahanaim, de majd elmeséli Zsozé, hogy mi lesz a búcsú számunk. De közben nyilván szeretném őt kikérdezni erről a csodálatos válogatás sorozat, hiszen ahogy mondtad, és a fesztivál és a fellépő és támogató zenekarok eddig 7 jótékonysági válogatás albumot készítettek, és itt nagyon komoly magyar és külföldi előadókkal többféle műfajban élvezhetjük a kiadványokat, és nagyon sok jó barát segített a zenélésben, a kiadásban, munkával, művészetével, barátságával. Ezekről mesélj egy kicsit, kérlek szépen, mielőtt felcsendül a záró két dalunk, úgyhogy tiéd a szó. Zsozé, Bese László, szia, Isten hozott.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm. Hát ahogy fölvezetted, végig is elmondtál mindent, ami most hallható és hallható lesz. Annyit javítanék csak, hogy a Latin Duónak ez nem egy ritkossága, mert ez megjelent az egyik lemezükön, a latin lemezen, onnan kértem el. Hát pontosabban ezzel nyitottál, akkor elmesélem, hogy volt egy koncepció, hogy hogyan lehet ezt a jótékonysági válogatást fölépíteni, mint zenei szerkesztés, és az első ötlet az volt, hogy ennek a válogatás sorozatnak a második vagy a harmadik része, az a Totyának, Tátray Tibinek a Tosztív című instrumentális darabjával kezdődjön, ezt ugye megcsinálta a Tátray Banddel, a Latinnal is, hát ez egy elég melankolikus, szomorkás dal, és hát egy fölütés, hogy érzi magát, aki kap egy ilyen hírt. Nem volt ebben semmi ének, stb. Nem is akartuk ezt így eldramatizálni, de hogy hát legyen valami. És akkor innen eljutni a napfényig, a reményig, ha mindig van kiútig, a kapaszkodjunk Istenbe, stb. Üzenetig, ki mit tette ez hozzá. Tehát ez volt az eredeti koncepció, meg is kerestük a Kersákogit, azonnal igen mondott, ővé volt ugye ennek a felvételnek a joga, mert ő adta ki ezt a latin CD-t. És egy vagy két napra rá, már nem emlékszem, hogy fölhívott, vagy küldött egy e-mailt, hogy ugye Latin Duo Tátray Szűcs Antal, hogy a Totya is szeretne egy dalt, és hogy hát nem lehetne, hát mondom, de hogy nem, hát nagyon nagy megtiszteltetés, csak hát nem is akartuk őket így most ilyen szinten, hogy két dal meg stb., de hogy hát szószót követett, hogy milyen jó volna, hogyha két dal lenne rajta, mert akkor Tátray szerzemény, Szűcs Antal szerzemény, szomorkásabb, vidámabb, és végül is és nem kértük, és végül is így kialakult az adott lemezen belül is ez a fajta eredeti koncepció, hogy végül is az ő fülítésük is az ő, hogy mondjam, vidámabb, napfényesebb, jövőképesebb dalug belekerült így ebbe a folyamba. Itt is azt éreztem, mint sokszor máskor, hogy emberi kézérintése nélkül. Tehát, hogy egyszerűen kvázi magától megy idézőjelbe, persze ezt jó értelembe véve.
1: Ugye itt komoly barátaink nevei kerülnek szóba, illetve a palettára még. Hát ugye Gidófalvi Attila társad az folyamatban, ugye hát Boldogult Török Ádi, Som Lajos, Benkő Laci, hát nem, már mindegyikük a mennyben. De hát Fischer Laci és a Korál, ugye remek gitárosa, és
2: hát a barátsága
1: is szóba került,
2: a
1: ugye?
2: A Fischer az egy nagyon érdekes dolog, mert amikor beszéltem erről a Fecóval, még csak terben volt, hogy tehát elkezdtük csinálni a fesztivált, és a Lordnál derül ki, egy régebbi adásban azt hiszem már beszéltünk róla, hogy a Lord nem tudja vállalni teljesen ingyen, a zenészek ugyan eljönnének, de nagy költsége van, hogy Szombathelyről ők fölcucoljanak, ródoljanak, teherautó, stb. És végülis a Gidóval beszélgetve meg a Bernát is annyival ültünk egy klubban, és akkor vetült fel, hogy akkor közt csatornázzuk be ezt úgy, hogy válogatás lemez, illetve a Sanyi kitalálta a nevét, meg azt is, hogy lehet ezt eljutatni a sajtóba, tehát ez ilyen szinte jött be. Aztán a Gidó fővédnök is lett, mint a kvázi ötletgazda, vagy az egyik alapító atya ennek. És meséltem a Fecónak, hogy csináljuk ezt a fesztivál sorozatot, és lehet, hogy lesz egy lemez. És a Fecó azonnal rábólintott, hogy hát nyilván akár legyen Korál is. Akkor volt éppen nekik az utolsó nagy lemezük, amikor visszatértek, ez a Ne állj meg soha, Kis Stadion bulival az utolsó nagy, olyan szempontból, hogy új megmozdulás, hogy új dolog, stb. Na most itt nem tudom pontosan, hogy mi történt, nem is akarom kavarni, főleg így, hogy szegény már nincs itt, de valamilyen módon a Korál nem tudott szerződni az alapítvánnyal. Nem tudjuk, hogy ez kiadói szinten, vagy valamelyik zenekari tag, de azt tudom, hogy a Fecó meg a Fischer Laci eléggé zabosak voltak. És hát jó, hát akkor, ha nem megy a Korál B-terv, akkor csináljunk szólódalt. És akkor a Fischer Laci azt mondta, hogy ő már készülne egy következő lemezre, ami sajnos se valósult meg, de hogyha mégse tudja megcsinálni, akkor az ZBB nevű másik zenekarával megcsinálja, sajnos ez sem valósult meg, mert az meg feloszlott. De lényeg az, hogy ezt az Út a jövőbe című dalát, amit gyakorlatilag egy szám maga játszott föl, és azt hiszem, hogy egyedül gépdobbal segített be, minden mást ő játszik, odaadta exkluzív felvételként a leukémés betegekért, és egyébként ez sokkal nagyobbat ütött abban a kultúrkörben, mint hogyha a Korál lemezről le lett volna szedve egy dal, és újra játszálva, mert hogy ez csak itt van.
1: Hát az úr nyújtotta le megint az ágat.
2: Hát nem én mondtam, de mi is erre gondoltunk, és hát úgy néz ki, hogy kvázi egy utolsó utáni Koráldal erre a válogatásra fölkerült, és hát nagyon örülök neki, hogy Laci így állt hozzá. Egyébként ez a 2007-es történt, ez a negyedik részen szerepelt volna a Korál, és akkor ez lett helyette, ha jól emlékszem, ez is lett a nyitódal.
1: És hát akkor még zárunk, mert most jön a Fischer Laci méltatott szerzeménye, és a Mahanaim egy mondatot mondj róla, hát szeret engem.
2: A Mahanaim az egy keresztény gyülekezet, a kifejezés egy bibliai kifejezés, ezt most talán nem lesz már idő kifejteni. A gyülekezetnek van egy gospel kórusa, vagy dicsőítő kórusa, és ők is támogatták a fesztivált, és ők is adtak egy ilyen Isten dicsőítő gospel dalt a negyedik résznek, hát ez is a végén már, hogy honnan hova jutunk a rossz hír depressziójától az Isten dicsőítéséig, de ez is egy ilyen szép kerekívet húzott.
1: A legszebb végső mondat, és már is csendülnek a melódiák, Vese László, Zsozé, nagyon szépen köszönjük, szia!

messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Ugi Szabina, a gránát alma íze, hangjáték, a szerző azonos című regénye alapján. Első rész.
4: Annyira gáz ez a szám, a Rivera. Mégis imádom. Már a második kávémat iszom. Éjfélig el kellene küldenem egy szinopszist a kiadómnak, de sehogy sem állok vele. 101 dolog, amit ki kell próbálnod Szicíliában, mielőtt meghalsz. Ez lesz az útikönyv címe, amihez anyagot gyűjtök az elkövetkezendő hónapokban. A kiadóm azt mondta, próbáljak a széles magyar közönséghez igazodni. Ütős címek, rövid leírásokkal. Top 10-es lista és miniszótár.
5: Barbara, már ott vagy egy hónapja Szicíliában, és semmi értelmeset nem csináltál. Megbeszéltük az úti tervet, amit követned kell. Tudod, milyen témákról kell írnod? Mi olyan bonyolult az egészben?
4: Új kiadó, sok pénzzel. Amerikában PR-t és újságírást tanult főnökkel, aki mellesleg résztulajdonos egy fapados légitársaságban, és aki megelégelte, hogy Magyarországon az úti könyvpiac többnyire külföldi könyvek fordításából áll.
5: Ennek a rengeteg olcsó járatnak köszönhetően most már mindenki oda utazhat, ahová csak akar, de nehogy már egy német vagy egy angol úti könyvíró mondja meg nekünk, hogy mi a tuti. Egy magyar másként utazik, mást lát és mást keres, mint egy német, francia vagy amerikai. A lényeg a sztori, a mítosz, érted? Hogy érezze, hogy ott van, és amikor becsukja a könyvet, fájjon neki, hogy otthon ül a lakótelep negyedik emeletén a lakásában. Döbbenjen rá, milyen szánalmasan unalmas az élete. Mert még nem mártotta a croissantját, csücskét a maradék teljes kávéjába Párizsban. Mert nem dobott pénzt egy madridi utcazenésznek. Mert még nem fürdött éjszaka mesztelenül a Jón-tengerben. Érted?
4: Yes, I got it. Elsőként a menő európai városokkal kezdtük. London, Párizs, Berlin és így tovább. Több tízezer példányt adtunk el belőlük. A nagy sikeren felbuzdulva most a mediterrán térséget készítjük elő, így lett az én szigetem, Szicília. Gondoltam, oké. Tőlem aztán annyi szex és pasta lesz benne, amennyi belefér. Csak fizessék ki a szállásom 3 hónapra, és adjanak tisztességes honoráriumot. Amióta itt vagyok, készítettem 2000 fotót, elszívtam 5 csomag dohányt, és megnéztem vagy 10 várost, de a hideg és az eső miatt egyelőre még nincs túl sok kedvem itt hagyni ezt a kényelmes és legfőképp olcsó albérletet. 1. Nézd bele az Etna kürtőjébe a repülőről. 2. Menj el a mandula virágzás ünnepére Agrigentóba. 3. Várd meg a naplementét a kátániai kikötőben.
6: Barbara, itt hon vagy?
4: Na.
6: Ahó.
4: Felébredt a lengyel lakótársam. Egy szőke, durcás arcú baba. Erasmusos. Élete 5 hónapos EU-s pénzéből fizetett partijának közepén. Ráér délben kelni, délután 3-ra beesni valami szemináriumra, amiből semmit sem ért, mert olaszul van. Aztán, hogy ne féljen annyira a vizsgáktól, de még inkább a nem teljesített kreditek esetén az ösztöndíj visszafizetésétől, van ideje hajnali 2-ig szórakozni. Tapintatos, mosolygós, és kissé kényszeredett, mint mindenki, aki nem beszéli a másik nyelvét. Amiért különösen szeretem, az a letagadhatatlan kelet-közép-európai bátortalansága. Bár mindketten próbálkozunk az olaszszal, végül a világnyelvet használjuk.
6: Buongiorno, Barbara.
4: Buongiorno, Kásia. Kávét?
6: Sí, grazie.
4: Na, hogy sikerült a tegnap estéd?
6: Jaj, ne is mondd. Borzasztó volt.
7: Megint lecsaptak rátok az olasz hiénák?
8: Ma come tanto sei meravigliosa, di dove sei bella, bellissima?
6: Nem, sajnos nem volt semmi vicces. Sőt.
8: Mi van? Te sírsz?
6: Szakítottam Tomekkel.
8: Na ne!
6: Elege lett a Facebookból, meg a Snapchatből.
8: Hogy mi? De miért? Olyan aranyosak voltatok, ahogy csacsogtatok esténként.
6: Azt mondta, nem akar úgy elaludni, hogy csak kihangosítva hallatja a szuszogásomat. Még nincs kész egy felnőtt kapcsolatra.
8: Felnőtt kapcsolatra? Ez hülye? Hány évesek vagytok, Kássia? 19-20?
6: Én 22, Tom meg 23.
8: Ó, az mindjárt más. Jaj, ne bőgj már, Kássia. Jobb helyen nem is válhattál volna szinglivé. Szicíliában, Erasmusosként, majd csak megvigasztalódsz valahogy. Felnőtt kapcsolat, Istenem. Gyere, tekerek egy cigit. Na jól van, bőg csak, bőg. Legalább kevesebbet kell majd pisilned.
6: Én azt hittem, hogy ő lesz a férjem. Igazán. Ő volt életem első nagy szerelme, és tényleg, annyira összeillettünk, annyira sorsszerű volt ez az egész.
8: Tudod, azt hiszem, kétféle ember van a világon. Az egyik, akit elhagyott az első szerelme, a másik pedig, aki elhagyta az első szerelmét.
6: Érdekes gondolat. És te, melyikbe tartozol, Barbara?
8: Hát, mint minden jó arc, természetesen az elsőbe.
6: És mitől lesz olyan jó nekünk, elhagyottaknak?
8: Mi vagyunk, akik a szerelem mindkét oldalát ismerjük. Az édeset és a keserűt, érted? És ettől leszünk igazán érzékenyek, és...
6: Lúzerek.
8: Nem egészen ezt a szót kerestem.
6: Bocs, igaz, te vagy az író.
8: Keresők, ez az, örök keresők. Akik egész életükben ugyanazt keresik, azt az egyetlen, soha be nem fejezett szerelmet.
6: És mi lett a te elsőddel? Hogy tudtad elengedni?
8: Nem engedtem el. Még mindig szeretem. Ha néha összefutunk zavaromban, még mindig képes vagyok hülyét csinálni magamból.
6: És?
8: És? Semmi, Kássia, semmi.
6: Néha azért beszélgettek, vagy ilyesmi?
8: Dehogy beszélgetünk, mit mondanánk a másiknak? Semmi közünk egymáshoz. Én nem a mostani őt szeretem, hanem azt a régit. Érted? És ez mindig így marad. És ez így van jól. Néha talán ő is gondol rám, de ez szinte mindegy is.
6: Ezt a legnehezebb elképzelni, hogy soha többé nem beszélgetünk. Vagy csak alig. Pedig tudod...
8: Jaj, ez biztosan az anyám lesz, ezt most muszáj felvennem. Bocs. Szia, anya, mondjad.
9: Hát így kell köszönteni anyádat. Barbikám, egy hete semmi hírem sincs rólad.
8: Mert nem történt velem semmi. Dolgozom. Próbálok dolgozni, anyagot gyűjteni, fotózni, de hideg van. Zsibbasztóan hideg, érted? Egész nap esik, amióta itt vagyok. Egyfolytában esik, aztán meg kisüt a nap, de a lakás ettől még nem melegszik fel. Na, fázom, ez történt velem. Ez a hír.
9: És még mindig nem vettél valami hősugárzót?
8: De, anya, vettem. Viszont egyfolytában lecsapja a biztosítékot. Nem bírja el a rendszer. Csoda, hogy egyáltalán van áram ebben a lakásban. Esténként két műanyag flakon töltök meg forró vízzel, és beteszem a takaró alá. Egész jó meleget csinál.
9: Jaj, Barbikám, a két diplomáddal, meg a nyelvvizsgáiddal ilyen körülmények között élsz, mint egy hajléktalan, ahelyett, hogy itthon lennél velem a jó melegben.
8: Ezt most ne kezdjük előről, jó? Legkésőbb júliusra ebből a kéziratból már könyvnek kéne lenni, hogy a nyaralóknak legyen mivel legyezgetniük magukat, de egyelőre még nagyon rosszul állok vele. Te jól vagy?
9: Jól, szívem, jól. Amennyire egy magamfajta jól lehet.
8: Suli?
9: Képzeld, kaptunk egy új pianinót. Jaj, hát az egy álom. Végre nem azon a lehangolt vacakon kell tanítanom. És bár nem fogod elhinni, de a szegény répásinét kirúgták. 17 év munkaviszony után rajta kapták az ivást. bár ezt mindenki tudta, de sajnos az egyik gyerek lefotózta az okosztójával, ahogy meghúzta a potkás üveget a kétszertárban. Most képzeld el, 2 éve lett volna a nyugdíj.
7: Anya, nem hallak, hallod? Nem jó a vonal.
9: Jaj, biztos a macska. Várj! Jaj. És most jobb? Lasz, Barbikám!
7: Anya, nem igazán hallak, bocs, meg mennem is kéne. Anya, meg mennem kéne anyagot gyűjteni, szóval most leteszlek.
9: Hogy már mész is? Na, jól van, szívem, menj, ha menned kell. Vigyázz magadra, és vigyázz ezekkel a szicíliaiakkal. A kés, amit adtam, megvan még?
7: Megvan, remekül lehet vele narancsot hámozni, köszi. Na, puszi, anya!

0: Nyolc. Kilenc. Tíz. Tizenegy.
1: Basszus! Megint elkéstem. Aj, már a téren kéne lennem.
2: Azért jó olaszokkal barátkozni, mert általában te vagy az első minden találkozón. Kássia ajánlott egy helytörténészt az egyetemről, Signor Castellit, aki állítólag mindent tud Szicíliáról, de még sehol sem látom. Fél óra késés természetes, háromnegyed elegáns, egy óra csúszás esetén azért rátszolnak telefonon, hogy kicsit késnek. Signor Castelli 35 percnél tart. Helyette bevándorlók egy nagyobb csoportja bolyong csak a téren. Egymás felé fordulnak, tanakodnak és mutogatnak különféle utcák felé. Valószínűleg most osztják fel a terepet. Lassan már arcról ismerem mindegyiküket. A tisztes családapa kinézetű például zenélő ugráló plüskutyákat és távirányítós repülőt árul, ami sosem repül fel. Megérkezik, kicsomagolja őket a dobozból, elemet cserél, értő figyelemmel egymás mellé teszi őket, majd az egyik távirányítós repülővel szlalomozik a szökőkút körül. Egy szétvetett lábakkal rohanó olasz fölrúgja az egyik robotot, a bevándorló csöndben méltatlankodik, felállítja a fejtetőn ugató valamit, és minden megy tovább a megszokott medrében.
3: A karkötőkészítők és a rózsaárusok sokkal jobban keresnek náluk. Üdvözlöm, Signor Castelli vagyok, maga pedig bizonyára Barbara, az útikönyvíró.
1: Honnan tudta, hogy én vagyok az?
3: Maga itt az egyetlen olyan ember, aki még megbámulja a bevándorlókat. Nekünk, szicíliaiaknak már fel sem tűnnek. Mindig is velünk voltak, és mindig is itt lesznek. Másrésztről meg maga az egyetlen 180 cm magas nő, aki, ha megbocsáj, de vékonyabb, mint egy agave virág. Evett ma már valamit?
1: Hát nem igazán volt rá időm. Siettem, mert attól féltem, hogy el fogok késni, de lassan kezdek rájönni, hogy ez lehetetlen Szicíliában.
3: Állítólag a középkori Messinában az Etna havát citromlével ízesítették, ez volt a mai granita őse. Mivel Szicíliában mindent mandulával vagy pisztáciával esznek, a granitából is érdemes megkóstolni elsőként ezeket. Azután a többit. Mi scusi, signorina, due granite, per favore. Ha lenyelte a falatot, akkor kóstolja meg ezt. Talán még a granitánál is catániaibb sütemény, a minne di vergine, azaz a szűz melle. Másik nevén a Le Casatelle di Sant'Agata.
1: Ha jól értem, akkor ezt Szent Ágota melléről nevezték el így.
3: Szent Ágota levágott melléről, úgy bizony. Városunk védőszentjét a Krisztus utáni 3. évszázadi keresztény üldözés idején fogságba ejtették. És hiába vallotta meg hitét, mégis tovább ostorozták, égették. Végül megcsúfolásként levágták a keblét, és még börtönbe is zárták.
1: Te jó ég!
3: Az 1575-ös egyházmegyei zsinaton végül megtiltották, hogy továbbra is a kolostorokban készítsék a tagadhatatlanul mellformájú édességet. Friss jutóróból készül, mint általában minden szicíliai sütemény, enyhén keserű mandula illatú. Jöhet a következő?
1: Signor Castelli, ön nagyon kedves, de inkább egy pohár vizet kérnék már csak.
3: Nagy kár, hogy nem lehet most kapni az én kedvencemet, majd csak november 1-től az Ossadi Morto nevű édességet.
1: Hogy micsoda? A halott csontja?
3: Jól értette, kisasszony. A szicíliai hagyományok szerint a november 1-e és 2-a közötti éjszakán a halottak visszatérnek az élők közé. Meglátogatják otthonaikban evilági szeretteiket, és cukorból készült, valóban apró csontdarabkára hasonlító édességgel lepik meg a legkisebbeket. Az édes csontocskák szopogatásakor a halál sem olyan ijesztő, gusztustalan dolog. Ilyen oldott hangulatban pedig könnyebb felidézni elhunyt szeretteink emlékét. A gyerekeket már kiskoruktól arra neveljük, hogy ne felejtsék el, hogy a halál is az élet része. Capisce?
1: Tizenhatodik. Így áll Mandulabort a Castelmólai Bár Turízi teraszán. Ráadásul kedves olvasó nem csak tökéletes panorámában lesz részed, hanem egy kizárólag falloszokkal díszített étterem vendégszeretetében is. 17. Szedj mezei virágokat a Perguzató partjánál. 18. Ha igazán különleges édességre vágysz, november elején mindenképp kóstold meg a halottak csontját.
4: Bocsánat, dolgozol?
1: Várj egy pillanatot, Kássia, mindjárt befejezem. Ahol Perszefóné épp a szerelmével hetyeg az alvilágban. Nem jó. Perszefóné épp a szerelmével mulat az alvilágban. Tessék.
4: Miről van szó?
1: Csak egy mítosz Szicília két évszakáról. És persze erről is a szerelem tehet.
4: Na, halljuk. Ez érdekel.
1: Hádész belezúgott Perszefónéba, aki a Perguzató partján virágokat szedegetett. Megkérte Zeuszt, adja már oda neki a csajt, de ő nem adta. Hádész viszont annyira be volt indulva, hogy inkább elrabolta Perszefónét.
4: Hú, ez izgi. Folytasd!
1: Aztán, amikor a csaj anyja megtudta, hogy a lányát elrabolták, gondolatot, hogy milyen ideges lett. És mivel ő volt a termékenység és a földművelés istene, hát bosszúból majdnem kinyírta az egész emberiséget.
4: Ó, az durva.
1: Hélios súgta meg neki, hol keresse Perszefónét. Ekkor Déméter megzsarolt a Hádészt. Csak azzal a feltétellel volt hajlandó újra munkába állni, ha visszakaphatja a lányát.
4: Nyilván.
1: Hádész végül beleegyezett az alkuba, de még mielőtt Perszefóné visszatért volna a földre, etetett vele 7 szem gránátalma magot. Nem tudta szegény, hogy az, aki evett az alvilág gyümölcséből, annak mindig vissza kell térnie oda. Így az év 8 hónapját Perszefóné anyjával tölti, ekkor van nyár Szicíliában, télen pedig Perszefóné épp a szerelmével hancúrozik az alvilágban.
4: Jaj, Barbara, ezek a görögök még tudták, hogy mi az igazi szerelem.
1: Ne kezd előről.
4: Igazából csak azért kerestelek, hogy megkérdezzem, nem megyünk el a piacra. Megpróbálnék zúreket főzni, de nincs itthon hozzá semmi.
1: Csak nem honvágyad van.
4: Inkább csak másnapos vagyok. De persze hiányzik az otthonom, hogy valamit igaziból csináljak. Meg hiányzik a nyelvem, anyuék, meg a szabadság, bármikor, bárkivel találkozhatok.
1: Ennyi? Csak ennyi, kicsikásia?
4: Na jó, meg talán a könyveim. Tudod, mielőtt idejöttem, azt gondoltam, hogy ez lesz életem legjobb fél éve. És azt hiszem, tényleg az is volt. Leszámítva Tomeket. Minden este buli, új emberek, nagy ivások, tenger, napfény, ösztöndi, és semmi felelősség semmiért. Persze, hogy jó volt, de amikor tudod, hogy valószínűleg tényleg ez életed legjobb fél éve, akkor valahogy az egész nyomasztóvá válik. Szerintem az Erasmusosok többsége azért izzik, hogy el tudja viselni ezt a lelki furdalást, hogy most mennyire jó. Érted, mit akarok mondani? Mint hogyha csalnék, vagy ilyesmi. Jó lenne otthon is így élni, mint valami ösztöndíjas. Fizethetne valaki a semmiért. Nincs ezeknek se fehér kolbászuk, se tejfölük.
1: Helyette van minden más. Egy frissen megnyúzott bárányka, vagy egy karthalfej.
4: Fúj, ne már!
1: Tessék csak, tessék, szinyorina! Esetleg egy kosár illatos eper 1 euróért. Ó, és ezek az olajbogyók, ami itt nincs, az nem is létezik. Ez sem olyan rossz azért, na.
4: Nem bizony.
1: Te figyú, nem iszunk meg egy kávét? Tudod, azon a helyen, ahol az az idős házaspár a tulaj, és körülbelül 10 féle kávé közül lehet válogatni. Ott a Via Garibaldiban.
5: Tessék, a 2 finom cappuccino. Kis kakaóport szórhatok rá?
1: Igen, köszönjük szépen. Nagyon kedves.
5: Látom, már bevásároltak. Én csak ennyi dolgot vettek. Fogadjunk, hogy csak magukra főznek. Eltaláltam?
1: Hát, igen.
5: 2 ilyen szép lány, és egyedül élne. Veszeg az én időmben. Alig múltam 17, amikor eljegyzett a férjem. Azóta eltelt, belegondolni is szörnyű, több mint 60 év. Amikor jött a háború, majdnem egy évig nem láttuk egymást, mert a férjem, aki akkor még csak a vőlegényem volt, a marokkói, aztán meg az egyiptomi fronton szolgált. Néha jött egy-egy levél, de volt úgy, hogy hónapokig csak Istenben bízhattam, hogy megőrzi az én drága Mikélémet. Amikor végre hazajött, rögtön össze is házasodtunk. Ezt a boltot kaptuk hozományként. Mennyit küzdöttünk érte és egymásért. Ahogy a dal is mondja, a távolság olyan, mint a szél. La lontananza come il vento spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi.
6: Arrivederci, signora.
5: Oh, hát már mennek is.
6: Hé, Kasia, várja már meg!
5: Mindig mindenki siet valahova.
6: Várj meg, most mi bajod lett?
7: Semmi, csak igazad volt. Semmi értelme folytatni vele. Nem fogom többé felhívni Tomeket, soha!
6: Ez a beszéd, kislány! Na gyere, menjünk haza! Ezek a padlizsánok már nagyon unatkoznak a szatyorban.

0: Elhangzott Ugi Szabina, a Gránátalma íze. Hangjáték a szerző azonos című regénye alapján. Az első részt hallották. Szereplők Barbara, Gáspár Kata. Anya, Bálsági Ildikó. Főnök, Snell Ádám. Kásdia, Katona Kinga. Signore Castelli, Festbaum Béla. Kávé Árus, Pásztor Erzsi. Szövegkönyv Ugi Szabina. Hangmérnök Liszkai Károly és Gera Csilla. Zeneszerző Oravec Péter. Zenei szerkesztő Bögös Herjetta. Szerkesztő Szikora József. Gyártásvezető Werner Nagy Eszter. Rendezte
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Carl Stamitz F-dur zongora versenyének harmadik tételét Elena Pinciaroli és a Rami Musicali zenekar adta elő, vezényelt Filippo Conti.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Szent István öröksége ma is küldetést jelent. A Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom búcsúját október 11-én tartották. Az ünnepi szentmise fő celebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, aki megáldotta a felújított orgonát és a templom új homlokzatát, írja a Magyar Kurír. Molnár Miklós plébániai kormányzó homiliájában a Magyarok Nagyasszonya ünnepének jelentéséről és Szent István örökségéről beszélt. Szent István király halála előtt a szűzanyának ajánlotta országunkat. Ez a felajánlás azóta is formálja a magyarok önazonosságát, utat és küldetést jelöl ki számunkra. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. Közben meglepőnek nevezte és támogatását fejezte ki az amerikai elnöknek az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetre vonatkozó bejelentésével kapcsolatban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn. Internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon, amely hétfőn kezdődött a lengyel fővárosban. Libanoni védelmi és biztonsági intézmények megerősítését szolgáló erők képzését támogató misszió létrehozásáról határoztak hétfőn Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei Luxemburgban. A misszió kezdeti megbízatása 3 évre szól. Fejes Péter Vas megyei főügyész helyettest javasolta legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vas megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. A bíróság első és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Sesták Miklóssal szembeni őrizetbevételi eljárását, közölte az MVVH hétfőn az MT-vel. A mentelmi jog felfüggesztése egy egyedi, konkrét személyre és ügyre vonatkozó parlamenti határozat, amely döntés az ülést vezető elnök általi kihirdetésével azonnal véglegessé válik. Az MVVH jogi álláspont alapján vette őrizetbe Sesták Miklós országgyűlési képviselőt szeptember 28-án. A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án az NVVH indítványa alapján elrendelte Sesták Miklós letartóztatását és megállapította, hogy a képviselő őrizetbe vétele törvényes volt. Felmerült, hogy Sesták Miklós mentelmi jogát megsértették. A KDNP-s képviselőt ugyanis még azelőtt vették őrizetbe, hogy hivatalosan értesítették volna mentelmi jogának felfüggesztéséről. Hak Péter jogtudós, az ELTE professzor emeritusza szerint ezért megsérthették Sesták Miklós mentelmi jogát, ezért indokolt lenne, hogy az országgyűlés kivizsgálja az ügyet. Hazánk időjárásáról: gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk.
4: 15 óra 4 perc van.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is. Köszönti Önöket a műsorvezető Lázár Csaba. A mai adásban hazánk sokáig elfeledett zenei kincseit fedezhetjük fel. Az Erdődi Kamara Zenekar EGRI koncertjének ajánlásával, valamint a Bibliával kapcsolatos izgalmas kérdésekbe és a válaszokba kaphatunk betekintést Nik Jaluzsányi Mónika Bibliai Kisokos című könyve révén. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak egy különleges vállalkozás eredményeként létrejött három kötetes kiadványról, amely Sík Sándor piarista szerzetes eddig kevéssé ismert drámaírói munkásságát tárja az olvasó elé.

0: Nem csak költő volt, hanem drámaíró is. Sík Sándor piarista, szerzetes, költő, irodalomtörténész, tanár és a magyar katolikus kultúra meghatározó alakja, életének egyik titkos szerelme a színház volt. Bár olyan művei, mint az István király vagy a Podolini diákok ismertek lehetnek az irodalom és a színház kedvelői előtt, drámaírói életművének jelentős része hosszú évtizedeken át nehezen volt hozzáférhető. Most azonban egy különleges vállalkozás eredményeként három vaskos kötetben jelent meg Sík Sándor összegyűjtött színműveinek teljes anyaga a Kairosz kiadó gondozásában. Ez a három kötet valódi irodalmi kuriózum, egy olyan Sík Sándort fedezhetünk fel benne, aki a történelem, a hit, az emberi sors és a nemzeti közösség nagy kérdéseit nem csak versben, hanem a színpad nyelvén is megfogalmazta. A köteteket Koltai András és Bozók Ferenc rendezte sajtó alá. Bozók Ferenc piarista atya a kiadvány megszületésének hátteréről és Sík Sándor drámai életművének jelentőségéről beszélget Kovács Éva Rebekával.
1: Amikor a levéltárban kezdtem dolgozni, az első feladataim között volt a Sík Sándor irodalmi és általában kéziratos hagyaték rendezés. És ezen belül vettük észre azt, hogy bizony a drámák esetében is, meg a versek esetében is elég nagy a csáki szalmája, hogy így mondjam. Azt láttuk, hogy a Sík Sándor drámahagyatékának, amiben mi beleértünk mindenféle színpadra szánt művet, egyfelvonásost, drámát, mesejátékot, amely dramatizált formában íródott, hogy arra jöttünk rá, hogy csak egy része jelent meg egyáltalán nyomtatásban, és ami megjelent nyomtatásban, az is kis példányszámban, illetve a II. Világháború előtt. Ami a lényeg, hogy a színpadra

0: könyvtárakban van, az is poros, szétesőben van, és hát valljuk be, hogy egy olyan életmű, aminek jelentős része meg sem jelent, másik része pedig a második világháború előtt jelent meg, indokolt, hogy legyen egy szintézis, és hogy újra úgymond a feledés porát lefújjuk róla, és ami még nagyon fontos, hogy nyilvánvaló, hogy a Rákosi majd a Kádár rendszerben szó se lehetett arra, hogy kiadjanak Sík Sándortól bármit is.
1: Önök ketten szerkesztették ezt a három kötetes művet. Hogyan gondoltak akkor arra, amikor ezt elkezdték szerkeszteni, hogy mi lesz a támasz?
0: Koltai András munkatársam, aki a Piarista Központi Levéltárnak a vezetője, az volt a koncepciónk, hogy ne csupán egy olyan kiadás legyen, amelyik egymás után közli a drámákat és kész luszpasz, hanem szerettünk volna egy filológiai igényű, jegyzékkel, apparátussal ellátott kiadványt készíteni, amiben viszont nagy munka van, de mi vállaltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy Sík Sándornak drámai, színpadi művekkel kapcsolatos öröksége megérdemli. Hát először is a jegyzék tartalmazza magát a kéziratot. Ez alatt azt értjük, hogy a kézirat milyen formátumban van, milyen fajta kézirat variánsok vannak, kronológiailag hogyan változott, milyen javítások vannak benne, és így tovább. Aztán van egy keletkezés történet. A keletkezés történet az, hogy mi volt az első megjelenés, hogyan változott a szöveg, mi került ki belőle, mi lett bepótolva, és egyáltalán az a legnehezebb szerintem egyébként a keletkezés történetet visszafejteni, mert nagyon fontos, hogy éppen amikor azt a valamit áthúzta, és helyette mást írt, akkor az kronológiai hol is van. És vannak olyan színművek, amelyekben nagyon sokszor belenyúlt Sík Sándor életében is már. Tehát ilyen például az Advent című is, a Boldog ember inge, de az István királyban is voltak. Akkor volt egy következő a jegyzékben, az előadások. Ez azt jelenti, hogy mikor és hol vitték, és kik vitték színpadra, azt is közöljük. És akkor a következő a jegyzéken belül a nyomtatott kiadásoknak a listája. Ha nem volt nyomtatott kiadás, akkor nyilván odaírjuk, hogy kéziratból levéltárba, és akkor odaírjuk a levéltári számot, hogy hol található, akár kutatók számára, de én már most már nyomtatásban is természetesen. Viszont még volt egy, hogy bonyolítsuk a saját életünket, a recenzió kritikák cikkek. És a legvégén csak azokat a kimaradt részeket közöltük, amelyek tartalmilag értékünkben méltóak arra, hogy föl lehessen őket lapozni ebben a szerényen azt a nevet adtuk neki, hogy összegyűjtött színművek. Valójában nevezhetjük bátran összes színműveknek is, hiszen az a néhány apróság, ami kimaradt belőle, azok a diákkori zsengék, amelyeket a szerző maga nem akart nyomtatásba látni.
1: Ez egy hatalmas nagy munka volt. Mennyi időbe telt, amíg ezt összegyűjtötték?
0: Azért nehéz konkrétan időt mondani, mert amellett, hogy ezzel foglalkoztunk, számos egyéb oldalágasan beúszó levéltári feladat is van. Nehéz ezt pontosan, hogyha Stahanovista rohammunkával csináltuk volna, mennyi idő alatt készült volna el. Ez alatt azt értem, ha egyébben nem foglalkoztunk volna csak ezzel.
1: Több mint 1300 oldalnyi anyagról van szó, 18 színműről. Levéltárosként és szerkesztőként mi volt a legnagyobb felfedezésük a kéziratos hagyatékban? Volt-e olyan darab vagy szövegváltozat, amely önöket is meglepte?
0: Volt olyan, például a Legyőzött halál ilyen, amely rövid, egy felvonásos színmű, amelyik annyira idegen Sík Sándornak a egyébként hagyományos drámai megszólalását, hogy meglepődtünk. Tehát ilyen kicsit frivol a Molnár Ferencnek vagy a Zsors Fejdónak a színpadi világához kapcsolható örökség. Valószínűleg hatott is rá ez a fajta színház. De ami a leginkább a kérdésére adandó válasz az, hogy például a felfedezés volt számomra az Imre Herceg Betét az István királyon belül, melyet Sík Sándor toldozott, foldozott, ide tett, oda tett, és végül kihagyott az István királyból, de mi ezt szintén értékesnek tartottuk olyannyira, tehát nem a magában a színház színmű menetébe beillesztve, de azért, ha valaki nagyon kíváncsi rá, akkor az apparátusba el tudja olvasni.
1: Önök szerint mi volt számára a dráma igazi tétje? Történelmi példázatot akart írni, vallási kérdéseket akart színpadra vinni, vagy elsősorban az emberi döntések érdekelték?
0: Egy-egy dráma esetében más a hangsúly. Nyilván a diák színpadra szánt munkákban előadhatóság, és a didaktikusság az hangsúlyosabb. Viszont mondok egy példát, a Testvérek című drámában kimutatható, sőt, még maga is tett fél-fél mondatos vallomást arról, hogy a bátyjával és édesanyjával, vagyis Sík Endrével, később külügyminiszter lett és a Rákosi rendszer meghatározó embere, tehát más irányba ment tovább, noha ő is piarista szerzett.

0: tökéletesnek készül. Tehát őt is látták, az ő testvérét, Sík Endrét reverendába. Egyszer csak úgy zárójelben mondom ezt, hogy voltak a szegedi fiatalok, az Ortutai, meg mások, akiket ő, mint tanár, atyai szeretettel irányítgatott. Később Ortutaiék, hát ilyen társutasok lettek a Rákosi Kádár rendszerbe, és akkor Sík Sándor egyszer mondott egy ilyen kaján megjegyzés, hogy tudtam, hogy ti lesztek a jövő, csak nem ilyen jövőt szerettem volna. A visszatérve, tehát a Testvérek című drámában a bátyával és az édesanyjával, vagyis Sík Endrével és Síkné Winternitz Flórával való viszonyát sublimálta, ha úgy tetszik.
1: Sík Sándor eddig kevéssé ismert drámaírói munkássága, tehát három kötetben több mint 1300 oldalon vált most teljessé és hozzáférhetővé a Kairosz kiadó gondozásában. A különleges kiadványról Bozsók Ferenc piarista atya beszélt Kovács Éva Rebekának. Az interjú teljes egészében október 19-én a Magvetés című műsorunkban lesz hallható itt, a Katolikus Rádióban.

0: Magyarország rejtett zenei kincsei szólalnak meg az Erdődi Kamara Zenekar legújabb koncertjén az Egri Líceum dísztermében október 15-én. A zenekar legfrissebb kutatásainak eredményeként az Egri Főszékesegyházi Levéltár gyűjteményében őrzött kották közül olyan művek is felcsendülhetnek, amelyek hazánkban több száz éve nem voltak hallhatók. A koncerten a ritkaságok mellett olyan népszerű alkotók darabjaival is várják a közönséget, mint Mozart vagy Gregor József Werner. Szefcsik Zsolt hegedűművész, a zenekar művészeti vezetője, Tóth Zsófiának mesélte a kutatómunka kihívásai mellett arról a sorozatról is, amelynek része a mostani Egri előadás.
1: Zenekarunk immár több évtizede foglalkozik azzal, hogy magyarországi kottatárak mélyéről olyan műveket keres elő, amelyek mindez ideig elkerülték más előadók figyelmét, és úgy gondoljuk, hogy megéri őket újra elővenni, akár több száz évi hallgatás után is. Tulajdonképpen a Zenetudományi Intézet segítségével kezdtük el ezt a munkát 32 évvel ezelőtt, eleinte az ő általuk összegyűjtött, értékesnek gondolt magyar műveket kezdtük előadni, de aztán saját kutatásba is kezdtem, először az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárába, de aztán fokozatosan vidéki kottatárakban is. Immár több éve fut egy sorozatunk, amiben vidéki főpapi rezidenciák zenéjét próbáljuk egy kicsit jobban bemutatni a közönségnek. Ebben a sorozatban jártunk már Szombathelyen, Vácon, ahol a helyi székesegyház kottatárát próbáltuk egy kicsit közelebbről is megnézni. Legutóbb éppen a múlt hónapban a győri székesegyházban adtunk egy koncertet, a győri székesegyházi kottatár gyűjteményéből válogatva, és most a legújabb kutatási eredményeinket az Egri Líceumban szeretnénk a közönség elé tárni. De az Egri Főszékesegyház kotta gyűjteménye most a levéltárban található, igazán értékes és érdekes műveket rejt. Ezek közül négyet kiválasztottam, amelyet most ezen a koncerten majd műsorra is tűzünk, és van egy olyan darab is, ami már nincs meg a kottatárban, de bizonyíthatóan elhangzott Egerben a 18. század közepén. Az akkori püspököknek számos reprezentatív feladatuk is volt, és Barkóczi Ferenc a 18. század közepén nem messze Egertől építetett egy kastélyt is, ahol számos fogadást adott, és van olyan írásos adat, ami ezekről beszámol, és megemlítenek ott például egy ott elhangzott olasz operát is, amelynek a kottája már nincs meg a könyvtárban, de...
2: És akkor hogyan lehet hozzáférni?
1: Hát természetesen más helyszínen, külföldi kottatárakban még felelhetőek ezek a kották, bár speciálisan ez az opera nem is maradt fenn teljesen, csak egyes áriái, de minden esetre ez Nicola Porporának egy Sziró nevű operája, amiből csak néhány ária maradt fenn, de ezek közül egyet sikerült megtalálnunk máshol.
2: Azért azt mesélj el, hogy hol találtak meg ilyen abszolút ritkaság számba menő kottát.
1: Az a helyzet, hogy létezik, ezt nyilván a hallgatók közül sokan tudják, egy RISM nevű adatbázis, ez Svájcban működik, ahova tulajdonképpen az összes kottatár beküldi a nála található kottákat, és ez elég jól különböző szűrőkkel kutatható, hogy tulajdonképpen hol mi van meg, és nagyon sok segítséget kaptunk már ettől. Például éppen, hogy mondjak egy példát, a múlt hónapi győri koncertünkön az egyik szimfónia, amit ott előadtunk, egyébként ez a szimfónia, ez Van Halnak az Ádúr szimfónia, ez most is el fog hangzani ezen a koncerten. Ennek Győrben van egy kéziratos szólamanyaga, amiből ott a kutatás során derült ki, ez egyébként még a katalógus sem jelezte, hogy a basszus szólam hiányzik. Na hát mit lehet ilyenkor tenni, enélkül nem lehet előadni a darabot. Így aztán utána néztem pont ezen a RISM katalógusban, hogy hol van még meg ez a mű, és szerencsénk volt, mert Kremsmünsterben, Ausztriában, egy bencés kolostorban megvan a darab, és ott megvolt a basszus szólam. Írtam az ottani szerzetesnek, aki ezzel a kottatárral ott foglalkozik, és volt olyan kedves, elküldte külön ezt a szólamot digitalizálva, így ezt hozzá tudtuk illeszteni. Ezt hozzá kell tennem, hogy ezek a 18. századi kották, kéziratos kották általában már nem alkalmasak arra, vagy csak nagyon korlátozott mértékben, hogy most előadjuk belőlük a műveket, ugyanis a lúttollal írt régi merített papíroknak van egy olyan tulajdonsága, hogy a tinta az néhány száz év alatt, valószínűleg már hamarabb, átüt a lap egyik oldaláról a másikra, és egy olyan olvashatatlan, hát ilyen pötyhalmaz alakul ki a kotta körül, hogy nagyon nehéz nehéz kivenni, hogy melyik az, ami tényleg azon az oldalon van, és melyik az a kottafej, ami a másik oldalról ütött át. Tehát ezt érdemes modern kottává alakítani. Mi ezt megtettük ezeknek a műveknek. Tulajdonképpen az összes mű, amit most elő fogunk adni Egerben, ez mind talán egy kivétellel kéziratban maradt fenn, és mindegyikből mi készítettünk modern partitúrát és szólamokat. Ez azért is hasznos, mert az is a célunk ezekkel az előadásokkal, hogy amelyek tényleg jónak és maradandónak bizonyulnak, azokat mások is elő tudják adni, ezért a legjobb műveket az Erdődi Kamarazenekar ki is adja, most az elmúlt években már...
2: Akár hangzóanyagon is.
1: Hangzóanyagon is, és kottaként is, tehát ha valaki más szeretné műsorra tűzni, akkor nek ezen túl már nem lesz akadálya. Szóval visszatérve Egerhez, megtaláltuk ezt a Szíró című operából származó egyik áriát, amit most műsorra fogunk tűzni. Ez azért is érdekes, mert ez a kastély már rég nem áll, sőt, Barkóczi utódja, Eszterházy Károly ezt le is bontatta ezt a kastélyt, és a köveit beépítette a líceumba, tehát egy kicsit van egy ilyen eszmei kapcsolódás, mert most a líceumban lesz a koncert, tehát azok között a kövek között is, amelyekben egykoron elhangzott az 1750-es években ez a darab legutoljára Egerben. Hát most újra egy kis ízelítőt adunk belőle. Azt hiszem, hogy a líceum díszterme amúgy is egy szimbolikus helyszín, ugye a líceum pont az egri székesegyházzal szemben áll, a székesegyház lépcsőjéről lefelé haladva, pont azon az oldalon van a díszterem, a templom felüli oldalon, és mivel az érseki palotában igazából olyan nagy reprezentatív helység, ahol nagy koncertet lehetne rendezni, nincsen, ezért él a gyanú, bár erről igazi írásos adatok nem maradtak fent, de valószínű, hogy az egri püspökök, később érsekek a nagy reprezentatív zenés eseményeiket, koncerteket ebben a teremben, tehát a líceumnak a székesegyház felüli oldalán lévő teremben tarthatták már a 18. század végén, 19. század első felében is.
2: Hát akkor ez egy nagyon kivételes helyszín, azt gondolom.
1: Igen, hát egy gyönyörű freskókkal kifestett terem, aminek nagyon jó az akusztikája, és pont elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen koncertet ott megtarthassunk. És természetesen későbbi korok zenéjéből is válogattunk.
2: Igen, még a műsorról beszéljünk egy kicsit.
1: Nagyon sok érdekességet találunk ebben a kottatárban. Például, ez talán nem mindenki tudja, hogy nagy divat volt a 19. század első felében, sőt, még a második felében is, hogy opera áriákat láttak el egyházi szöveggel, és ezeket beemelték a liturgikus keretek közé.
2: Milyen furcsa, hogy azért az opera egy egészen más műfaj, mint hát, amit az egyházi szöveg igényelne.
1: Hát igen, bár meg kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon jó ízléssel választottak a korabeli átírók, és általában olyan karakterű zenéket írtak, operáriákat írtak át egyházi szöveggel, ami aztán végülis az egyházi szöveghez is passzol. És erre fogunk egy példát mutatni. Mozart Titus című operájának van egy tenoráriája, amit Titus császár énekel az első felvonásban, és ez Győrben valaki, ezt nem tudjuk, hogy ki, de a 19. század közepén egy Mária éneké változtatott át, egy kicsit lejjebb transponálva és basszus szólóra, egyházi szöveggel, Alma Dei című offertórium tulajdonképpen, ami eredetileg mondom egy opera ária, de ez itt valószínűleg abszolút megfelelt az egyházi követelményeknek is, és így a korabeli, vagy egy kicsit korábbi kor sztár zeneszerzőitől több olyan ária is bekerült, ami hát egy érdekesség, és ma már nem gondolnánk. Egyébként ebben a prímet, ha szabad így fogalmazni, Veszprém vezette, mert ott található a legtöbb, és ebből is adtunk már koncertet, átírt opera ária, sőt, ott még az is gyakorlat volt, hogy szimfóniákat játszottak, komplett szimfóniákat is előadtak mise keretében, ami azért a mai fülnek egy kicsit furcsán hangzik.
2: Idegen.
1: De ez volt a gyakorlat a 19. század első évtizedeiben Veszprémben például, de ezek szerint Győrben és Egerben is. Most egy egri példát fogunk ebből mutatni. Aztán nagyon érdekes, hogy nyilván alkalmi jelleggel más városok szerzőitől bekerültek az egri kottatárba darabok, így például el fogjuk játszani Zeiler Józsefnek egy tenor és basszus szólóra írt rövid darabját, ami Ecce Sacerdos Magnus, íme a nagy főpap, nyilván egy főpapi bevonulásra, beiktatásra íródott ez a darab, és ő egyébként, mármint a szerző, a budavári Mátyás templomnak volt a főzeneigazgatója, később az esztergomi bazilikának, és ez a műve viszont csak Egerben maradt meg, egyetlen példányban, valószínűleg egy egri alkalomra írhatta. Egyébként egy nagyon jó darab, kiváló szerzőt ismerhetünk meg belőle, tenor, basszus szó és hegedű szólóra írt darab.
2: Ugye ez Zeiler József.
1: Zeiler József, igen. És hát természetesen a Zsaszkowski fivérektől is játszunk valamit. Zsaszkowski Endre volt a zeneszerző, és az ő bátyja volt Egerben a Regenskóri, a kórus és zenekar igazgatója évtizedeken keresztül. Tulajdonképpen ők voltak így visszatekintve talán a legjelentősebb egyéniségek a győri Székesegyház zenei életében. Elég sok mű fennmaradt tőlük, mármint Endrétől, aki a zeneszerző volt, és egy Ave Máriát azért műsorra tűzünk, hogy a közönség hallhasson az ő stílusából is. Ez az 1880-as éveket jelenti.
2: Mennyire nehéz olyan műveket játszani, amelyeknek nincsen hangzó hagyománya Magyarországon.
1: Nálunk ez már megszokott. Mindig van egy kis izgalom, hogy végül is hogy fog hatni a darab. Hát természetesen látjuk a eredetileg csak a stímeket. Na, ez megint egy érdekes kérdés. Egészen a 20. századig, vagy a 19. század végéig az volt a gyakorlat, hogy vagy egyáltalán nem készítettek partitúrát, csak szólamokat, vagy a partitúra a szerző tulajdona maradt, így a legtöbb kottatárban csak a szólamanyagok vannak meg. Hát ebből természetesen egy kicsit nehezebb látni az összhatást, ezért is praktikumból is készítünk partitúrát mindig, és ott már a gyakorlott szem látja, vagy belülről hallja, hogy körülbelül mi várható, de azért mindig egy kis izgalom a számunkra is, amikor először megszólal egy mű, hogy ez valójában hogy hat, és azért már az elmúlt 3 évtizednek a tapasztalatai alapján én igyekszem úgy válogatni, hogy nagy valószínűséggel jó legyen a darab, és ez azért legtöbbnyire be is igazolódik. Úgyhogy én most is úgy gondolom, hogy izgalommal bár, de azért jó reményekkel várjuk azt, hogy a közönségnek is tetszen majd, amit Egerben műsorra tűzünk.
0: Az Erdődi Kamarazenekar koncertje tehát október 15-én csütörtök este 7 órakor kezdődik az Egri Líceum dísztermében, ahol szólót énekel Ballabás Alíz, Balog Eszter, Komáromi Márton és Neubauer Nóránt. Az elmúlt percekben a zenekar művészeti vezetőjével, Szevcsik Zsolt hegedű művésszel Tóth Zsófia beszélgetett.

0: A bibliai kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyek a Biblia és a bibliai vonatkozású helyszínek, kultúrtörténeti események iránt érdeklődő gyermekek és felnőttek fejében megfogalmazódhatnának. A több száz kérdést és választ izgalmasan egészítik ki Nemes Anita szemet gyönyörködtető illusztrációi. A könyv szerzőjével, Mikjaluzsányi Mónikával Fülöp Tamás beszélget.
1: Az Otthon, Édes Otthon című fejezetben nagyon érdekes volt olvasni, hogy ezek a házak Jézus korában hogyan voltak berendezve. Talán nem kell annyira messzire menni ehhez, de minthogyha funkciójában is magától értetődőbben szolgálta az életet, hogy semmi felesleg.
2: Hát nyilván minden kultúra meghatározza a saját lakáskultúráját, szokásait, hogy hogyan rendezik be a lakásokat, hogyan érzik magukat kényelmesen, komfortosan. Ehhez nyilván hozzájárul, hogy milyen anyagi feltételei vannak az adott lakásház ingatlan tulajdonosainak, mert nyilván Magyarországon is egy mély szegénységben élő családnak egészen más komfortfokozata van, mint egy gazdagabb családnak. De ami óriási különbség a bibliai időszak és a mai kor között, illetve az előző történelmi szakaszokat is beleértve, az, hogy mi egy fogyasztói kultúrában élünk. Tehát, hogy minket folyamatosan arra, intenzíven arra biztat a környezetünk, és ezt most médiától kezdve, akár csak a barátok, ismerősöket látva, hogy vásárolj, vásárolj, vásárolj, vásárolj. És rengeteg olyan holmi van a házunkban, ami valójában funkciótlan, és itt most nem a képekről beszélek a falon, aminek ugye művészi funkciója is lehet, dekorációs, hanem tényleg totál fölösleges tárgyakkal vagyunk körülvéve. Teljesen fölösleges, nem tudom, 6 salátás kanál meg 8 keverőtál, most csak mondtam valamit a konyhából, bőven elég lenne 1 vagy 2, fölösleges annyi eszközt és holmit tartani a házunkban, amit tartunk. Ezzel szemben a Biblia korszakában sokkal funkcionálisabbak voltak a berendezési tárgyak. Tényleg az volt, és itt most nem feltétlenül a gazdag, nagyon gazdag réteget értem, mert ott nyilván voltak luxustárgyak, de igazán csak azt rakták be a lakásba, amit használtak meg, amire szükségük volt.
1: Nehézséget okozhatott-e vajon, hogy a különböző mértékegységek nem méterben vagy kilogramban mértek a bibliai időkben, és ezek a más-más mértékek mennyire okoztak problémát az országok vagy területek közötti kereskedelemben, a nagyobb távolságok mérése többek között, de még sorolhatnánk.
2: Igazság szerint ugye a 19.-20. századig, amíg nem egységesítették a mértékrendszereket, addig ez mindig és mindenhol így volt. Tehát éppen most 16. századdal foglalkozom, az, hogy egy könyök mekkora, vagy egy öl mekkora, az sokszor nem csak országonként volt különböző, hanem területenként, vagy akár emberenként is, mert egy könyök, neked egy számítandó egy könyök, az nem ugyanaz, mint az enyém. Ehhez úgymond hozzá voltak szokva az emberek, hogy a mértékegység az egyfajta tolig mértékegységet jelentett. Ezért volt nagyon fontos az, hogy becsületesek legyenek mondjuk a kereskedők, és ne vágják át a vevőket.
1: A mesteremberek és a gazdálkodó emberek munkájáról is olvashatunk, a mindennapjaikról. Például, hogy miket készítettek, mik kerültek ki a kezeik közül?
2: Hát nyilván minden olyan tárgy és dolog, ami egy háztartásban szükséges volt, mondjuk az alaptextíliákat az asszonyok megszőtték, tehát megfonták a fonalat, de például a bútorokat is már az ácsok készítették el, a házakat is kalákában építették, de ott is szükség volt például az ácsmunkára, vagy ugye olvasunk a Bibliában Lídiáról, aki ruhafestőnő volt, tehát külön szakma volt, hogy hogyan színesítsék, hogyan fessék a ruhákat. Beszélni kell ugye az ötvösökről, akik csodálatos ékszereket készítettek, mert nagyon magas szintű volt a római korban az üvegművesség, az üvegfúvás, de ezek ugye jobbára a gazdagoknak volt elérhető. A hétköznapi ember a fazekas termékeket használta, amit a fazekas a faluban vagy a településen el tudott készíteni.
1: Említetted a fogyasztói társadalmat, és azon gondolkodtam, hogy akkoriban nyilván tudás és anyag birtokában rá volt kényszerítve az adott mester, hogy megcsinálja. Vásárolni maximum úgy lehetett, hogyha valaki egy adott mestertől megvásárolja azt a terméket, amit a saját kezével elkészít.
2: Ez volt a természetes, ez még a klasszikus kézműves iparnak az időszaka, tehát még ugye a céhes szerveződések sincsenek. A mesterek saját maguk dolgoztak, mindenki tudta, hogy az adott településen ki a jó mester, kihez érdemes menni, vagy éppen ki az olcsó, aki lehet, hogy nem dolgozik olyan jól, de olcsóbb az áruja. És ugye a mestereknek az alapanyag beszerzésétől egészen az eladásig mindennel foglalkozniuk kellett.
1: Nagy érdeklődéssel olvastam szintén a különböző szépészeti praktikákra és trükkökről akkoriban. Egy egészen extrém, vagyis egy ma már extrém és elképzelhetetlen megoldás, ami akkor természetes volt, és talán az egyetlen, ez a hajszőkítéshez kapcsolódik.
2: A mai napig is ammóniával szőkítünk, vagy van egy ilyen típus is, és hát az ammónia legtöményebben, hogy így mondjam, a vizeletben van jelen, és hát a vizelettel szőkítették a hajukat a nők, sőt, nem csak a hajat, hanem például, hogyha a kendervásznot ugye megszövik, a kender az ilyen szürkés anyagot ad, és a trágyadomba ásták el először a magyar népi kultúrában is a elkészített vásznakat, mert az ammónia kiszívja ezeket az anyagokat, és szép fehérré teszi a vásznat, illetve világosabbá a hajat.
1: A gyerekkorba is betekintést kaphatunk, hogy mi volt akkoriban, hogyan és mivel teltek a napok. A fiúk és a lányok feladatai élesen elkülönültek egymástól akkoriban.
2: Számomra nagyon izgalmas volt még tanulmányaim elején felfedezni azt, hogy a zsidó kisfiúk 5 éves kortól jártak iskolába, nyilván ez zsinagógai iskola volt, hogy megtanuljanak írni és olvasni. Elsősorban az olvasás volt fontos, és ez egy hitbeni kérdés volt, hiszen a zsidóság az a könyv népe, tehát ahhoz, hogy a Tórát tudja olvasni egy zsidó ember, ahhoz bizony gyerekkortól kezdve ugyanúgy meg kellett tanulniuk olvasni, mint ma ugye 6 éves kortól tanulnak a gyerekek. Én úgy tudom, hogy ez volt az első olyan kultúra, ahol legalábbis a fiúk, férfiak körében általános volt az írástudás, hiszen Magyarországon és Kébezbert Kunó volt az első olyan miniszterünk, aki azt mondta, hogy fel kell venni a harcot az analfabetizmussal, és hogy általánosan meg kell tanítani a magyar népet olvasni. Tehát, hogy több ezer évben megelőzték ezt a törekvést a zsidók, és ez Istennek köszönhető, Isten parancsának köszönhető, hogy olvassák, naponta olvassák a Tórát, és ez alakította ki azt, hogy a zsidók is fiúk már 5 éves kortól iskolába jártak. A lányokat viszont kifejezett a háztartás vezetésre készítették fel. A fiúkhoz még annyit, hogy 5 éves korukig az anyjuk alá tartoztak, úgymond. És ahogy elkezdtek iskolába járni, az apjuk lett a felelős a nevelésükért és a neveltetésükért. A lányok viszont folyamatosan az anyjuk körében voltak, tőle tanultak meg szőni, fonni, kenyeret sütni, minden olyasmit, ami a háztartásban szükséges. A fiúk, ha felnőttek, utána általában az apa mellé kerültek, és az adott műhelybe, vagy az apa szakmáját tanulták meg az édesapa mellett, tehát legyen ez pásztorkodás, vagy mezőgazdaság, vagy bármi más. Tehát, hogy így a családon belül oldották meg a nevelést, szakképzést is, de az írás-olvasás tanítás az a zsinagógiai iskolákban folyt.
1: És hát a könyvek könyve. Hogyan keletkezett a Biblia, és hogy hány nyelvre is fordították le pontosan? A utolsó fejezetek egyike között olvashatunk erről.
2: Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a könyvek könyve, a Biblia a világ bestsellere, mert a legtöbb eladott példány. Fel se tudjuk mérni, hány eladott példány volt eddig a világtörténelem során a Bibliának. A világon 7000 nyelv létezik, de ennek a fele olyan, amelyeket csak pár száz ember beszél. A teljes Biblia 700 nyelven érhető el, 1500 nyelven az Új Szövetség, illetve 1500 másik nyelven különböző bibliai fejezetek. Tehát a legtöbb nyelvre lefordított könyv a Biblia, ami hát azért is természetes, mert ugye a hitünk könyve, Biblia nélkül nehéz elképzelni a kereszténységet, de azt tudni kell, hogy a Biblia fordítás borzasztó nehéz munka. Nem csak azért, mert egy másik nyelvre kell átültetni, hanem egy másik kultúrába kell átültetni magát a Bibliát. Például Molnár Máriával foglalkoztam, ő egy református misszionárius volt a két világháború között, Pitilón szolgált, ahol még kannibalizmus is volt egyébként abban az időszakban, és ő is igyekezett legalább részleteket lefordítani a Bibliából, meg prédikált is pitilói nyelven, és az egyik legnagyobb kínja, amit leír a leveleiben, hogy alapteológiai fogalmak nincsenek. Tehát nem ismerik azt a fogalmat, hogy bűn. vagy nem ismerik azt a fogalmat, hogy eltulajdonítani a másiktól bármilyen tárgyat. Mert másfajta a gazdálkodás, másfajta a gondolkodás, és mondjuk a bűn fogalma nélkül a kereszténységet megérteni rettenetesen nehéz.
0: Mitya Luzsányi Mónikát, a Bibliai Kisokos szerzőjét Fülöp Tamás kérdezte. A könyv a Móra Kiadó gondozásában jelent meg.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Lázár Csaba.

0: 15 óra 50 perc van. Herkó Kristóf és Ágoston évek óta kántori szolgálatot lát el a Civakházai Minden Szentek plébánia templomában. A hívő közösség oszlopos tagjai, akik idén lesz 10 éve, hogy újraalkotják minden évben Európa egyik legnagyobb beltéri Betlehemét, amelynek csodájára járnak. A tükörkép vendége Herkó Kristóf és Ágoston.
1: Én random kerültem bele a zenébe az ottani atyával, Varga Tamás atyával, ő volt a kántor mielőtt pappá felszentelték, és én énekből ötödikbe nem voltam olyan jó, nem tudtam kottázni, annyi bajom volt, azon kívül minden tantárgyból jeles voltam, és úgy voltam vele, hogy egy bizonyítványom, hogy csak ne roncsa már el az ének négyes, ezért megkértem Tamás atyát, hogy segítsen már nekem, tanulj meg kottát olvasni, kottát írni. Ő akkor elhozott egy ilyen kis szintetizátort, tehát egy két oktávosat, semmi komolyra nem kell gondolni, és azon elkezdte nekem mutogatni, hogy hogy vannak az angorán a hangok. Engem ez már ott egyből megfogott, hogy ott volt egy csodás hangszer a templomban az orgona. Az is elbűvölt igazából, akkoriban még csak lentről láthattam. Akkor mondta, hogy próbáljuk ki az orgonát is. Hát nekem gyerekként 12-13 évesen hatalmas lehetőség volt, ez egy álmom vált valóra. Elkezdtünk orgonálgatni, aztán utána pár évig abba maradt, viszont 2019-ben, azt hiszem, még talán a Covid előtt megüresedett a kántori pozíció Civakházán. Ekkor már Ágoston a templomi műsorokban, amik voltak, karácsonyi műsor, rendszeresen énekelt, neki nagyon jó hangja volt, ezt hál' Istennek fel is fedezte az ottani énektanár. Ágostont ugye felkért az atya, hogy akkor legyen ő a kántor, mert jó hangja van, majd kitanítják, megoldják. Én nekem már volt egy kis zenei előképzettségem, és így ketten összefogtunk, és mi lettünk a kántorok. Tehát ilyen kettő az egyben, Ágoston énekelt általában, neki jó hangja volt, én pedig orgonáltam.
0: A 17:30-kor kezdődő tükörkép vendégei Herkó Kristóf és Ágoston, két fiatal kántor, orgonista.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn. Orbán Anita hangsúlyozta, az ukrán parlament döntése fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le. Várjuk az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását, fogalmazott. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelte, olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális, gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak és a fiataloknak is. Magyar Péter ismét felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra. A kormányfő felszólalásában azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Több százan gyűltek össze vasárnap Hévízen a városi sportcsarnokban, ahol az önkormányzat kezdeményezésére aláírásgyűjtést indítottak, hogy a város ismét résztulajdonosa legyen a Hévízi tó működtetését végző gazdasági társaságnak. Naszádos Péter polgármester számításai szerint a 4700 lakosú városból mintegy 400-an jöttek el, és írták alá az aláírásgyűjtő íveket. A polgármester az MT-nek elmondta, az aláírásgyűjtés felhatalmazás a kormányzattal indítandó tárgyalásra, mert Hévíz lakosságának majdnem 100%-a egyetért a kezdeményezéssel. Az önkormányzatnak az a javaslata, hogy ismét hozzanak létre a hévízító üzemeltetésére egy non-profit KFT-t. Ennek három tulajdonosa legyen, az Egészségügyi Minisztérium, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, valamint a város önkormányzata. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél. A forgalmat elterelik. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ág utca és a Győri út megállót. A 178-as autóbusz szintén terelve jár, nem érinti az Ág utca és a Krisztina tér megállót. Lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Tizenhat óra 5 perc van. Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Négy hetente jelentkező portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be, olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Mai műsorunk beszélgetőtársa Olá Zoltán, nagypripost, kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatója, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docense. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Előjáróban néhány gondolat a Szent István Tudományos Akadémiáról. Ma Magyarország legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat keverén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével 1915-ben Csernok János hercegprímás a munka hatékonyabbá tételére azt javasolta, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át önálló intézményé, Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a magyar tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészet történeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.
3: Üdvözlöm a hallgatókat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. Itt tartja hamarosan ülését a Szent István Tudományos Akadémia. És itt van már beszélgetőtársam Olá Zoltán nagyprépost, kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatója, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docense. Olá Zoltán 2003 és 12 között a Gyulafehérvári Papnevelő Szeminárium rektora volt. Kutatási területe pedig az Ószövetség és több más ókori zsidó irat görög fordítása, azaz a Septuaginta. Professzor urat szeretném majd kérdezni a kutatásairól, annak érdekességeiről, jelentőségéről, illetve Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról is, mert abban fontos egyházdiplomáciai és szervezői szerepet vállalt. De mindezek előtt az indulásáról és az indítatásáról szóljunk. Zoltán atya milyen családba született 1971-ben, a Kovászna megyei Gelencében? Milyenek voltak a gyermekévei?
4: Igen, a háromszéki Kovászna megyei Gelencén születtem. Hát a gyermek éveim szülőfalumban teltek el, ahol szintiszta katolikus székelyfaluról lévén szó, számomra még az emlékezetes, hogy azt hiszem

0: Fehérvárra, és onnan aztán már Rómába.
1: A szülőfalumból abban az időben többen is jelentkeztek a gyulafehérvári teológiára, többnek is papi hivatása volt, többek között dr. Kerekes László, jelenlegi segédpüspök is, de még legalább hárman mások is elindultak a papi hivatás útján, még előttem, és hát így némileg könnyű volt errefelé irányodnom. Egész biztos, hogy az ő példájuk is, meg a nagyszüleim imádságos élete, meg a szüleim magatartása is, gyakorló katolikus keresztény emberek lévén, egész biztos, hogy nagyot nyomott alatban az én hivatásomban is.
0: Gyulafehérvár után Rómában a Pápai Gergely Egyetemen, majd a Pápai Biblikus Intézetben tanult, ahol biblikus szaklicenciátust nyert. Milyenek voltak a római évek?
1: Hát kultúrsok volt, ezt mindenképp elmondhatom, de a szó pozitív értelmében. Én összesen 4 évet voltam Gyulafehérváron, 2 érettségi előtt, mert a 11-12. Osztályt vagy évfolyamot az érettségi előtt Gyulafehérváron végeztem, 89-ben. Aztán bevonultunk katonának, és hát a változások után folytattam Gyulafehérváron a tanulmányaimat 2 évet. Nagyon szép 2 év volt, sokan voltunk a gyulafehérvári szemináriumban annak idején. Igazából 2 korosztály egyesült a mi évfolyamunkban, az úgynevezett katonák, meg a nem katonák. Persze voltak idősebbek is, akik korábban próbálkoztak. A kommunista időben numerus clausus volt, úgyhogy nehezen lehetett bejutni, sajnos néha olyan is adódott, bár minden követ megmozgattak az akkori vezetők, hogy nem tudtak embereket felvenni, akik a gyulafehérvári teológiára jelentkeztek. Aztán 92-től Rómába kerültem.
0: Azért az megütötte a fülemet, hogy 89-ben volt Romániában kiskatona. Hogy élte meg az átmenetet a kaszárnyában? Vagy akkor már pont kikerült?
1: Hát egyetlen egy olyan jelenetre emlékszem, ami, tehát a szokásos katonasági nehézségek nyilván adódtak. Másrészt egyetlen egy jelenetre emlékszem, valamikor novemberben külön összehívtak bennünket az egész kaszárnyából, bennünket magyarokat. Kicsit furcsáltok is, mert ez úgy ritkán fordult elő, ugye, nacionális kommunizmus rezsim alatt, hogy minket külön magyarokat félrehívtak, és egy kissé a tiszt fenyegetőzve elmondta, hogy nehogy elkezdjünk valami rebellis dolgot, de én azt hiszem, hogy legtöbben nem értettük, hogy miről beszél. Hát utólag aztán összeállt a kép, hogy igazából sejtették, hogy lehet, hogy Romániában is lesz hát kommunista ellenes megmozdulás, és akkor nehogy mi a kaszárnyában ennek zászlói vívői legyünk.
0: Akkor térjünk vissza az életpályára, méghozzá a római évekre.
1: Hát, amint mondtam, figyelmeztettek is arra, még a kiküldés előtt, hogy hát valószínűleg kultúrsokkal estek keresztül. A szó pozitív, meg negatív értelmében is, de alapjába véve a Germanicum et Hungaricum, tehát a germán és a magyar kollégium diákjaként, hát először is azt tapasztalhattam meg, hogy a jezsuita atyák nevelési módszere más, nyilván Nyugat-Európa, Róma a nagy világváros, én, aki igazából nagyobb várost alig láttam, Gyulafehérvár is egy 60 000-es kisváros igazából, tehát Rómában azért csak úgy kapkodtam a fejem, hogy mennyire élénk az élet egy nagyvárosban. Továbbá meglepett az is, hogy nyilván Rómában rengeteg kollégium létezik, több egyházi egyetem, ahol teológiát, meg mindenféle más szakot lehet tanulni. A teológián belül ez mind-mind meglepett, és a kulturális gazdagság, tehát igazából Róma lehetőséget adott, főleg a Germanicum et Hungaricum, a kollégium arra, hogy németül is viszonylag elfogadhatóan megtanuljak, és ezt szívesen meg is tettem a kollégiumnak akkor is. A német volt a hivatalos nyelve, és aztán 95-től átmentem a Gergely Egyetemről, a

0: Gregoriánáról a biblikus intézetbe, és ott folytattam a szaktanulmányaimat, tehát ezúttal már a biblikus tudományokban mélyülhettem ott el.
1: A görög nyelv mikor érintette meg, illetve az Ószövetség görög nyelvű szövege?
0: Igazából Steve Pisano professzorom, aki szövegkritikát tanított, vele írtam úgymond a diplomadolgozatomat is, a licenciadolgozatomat is, és ő kérdezett rá, hogy esetleg nem szeretnék-e ezen a területen kutatást folytatni. Én örömmel igent mondtam, és azóta ugye a Septuaginta ügye, meg a maga Septuaginta tényleg a szívemhez nőtt.
1: Három könyve is jelent már meg a témában. Nekünk, laikus híveknek mit fontos tudnunk az Ószövetség görög fordításáról? Mi ennek a jelentősége napjainkban? Miért van az, hogy az elmúlt fél évszázadban újra fordították ezeket, akár a görög iratokat, akár az ószövetségi részt? Mi ad időről időre aktualitást azoknak a konferenciáknak, amiknek sokszor vezetője például Szegeden?
0: A Septuaginta miért fontos? Igazából több szempontot fel lehet itt sorolni. A héber szent iratokat valahol ott a harmadik század és Krisztus előtt, tehát a harmadik század, Krisztus előtt az első század derekáig valahol ebben az időszakban készültek el a fordítások. Ariszteász hellenista zsidó író beszámol, hogy hogyan keletkezett a Septuaginta, de nyilván ez egy legendaszerű beszámoló.
1: Ugye ez szó szerint latinból 70-eket jelent.
0: Igen, szó szerint 70, igazából 72 fordítót, pontosan az Ariszteász levelének köszönhetően. Ő úgy képzeli el a Septuaginta keletkezését, hát valahol a második század közepén írta a levelét Ariszteász, és ebben úgy számol be, hogy az akkori király, Ptolemaiosz megbízta a könyvtárosát, Phaleroni Demetrioszt, hogy szerezze már be a héber szent iratokat, és az akkori főpapnak küldöttséget küld, és arra kéri, hogy hát Izrael 12 törzséből 6-6 tudós személyt válasszanak ki, őket küldjék el Alexandriába, tehát az akkori hellenista Egyiptomba, és a híres könyvtár számára készítsék el a Tóra fordítását, tehát ez Mózes 5 könyvét jelenti, a Genezistől a második törvénykönyvvel befejezőleg. Sokan úgy sejtik, hogy azért azt szeretné megfogalmazni Ariszteász ebben a levelében, hogy az a Septuaginta példány, amit ő ismer, tehát az mint egy királyi jóváhagyással, meg az alexandriai zsidóság ámennyével, tehát jóváhagyásával készült, de később aztán ez a legenda tovább épül, olyannyira, hogy már Szent Ágoston számára, tehát a Septuaginta is sugalmazott írás. Tehát nem csak egy egyszerű fordítás, hanem csodálatos módon ezek a tudósok külön-külön dolgoztak. Ez nem szerepel egyébként Ariszteász levelében, de a későbbi legendáriumokban már ez is előfordul, ez a gondolat, hogy külön-külön szétválasztva végezték a fordítói munkát. És lásd csodát, tehát amikor összevetették a fordításokat, az szóról szóra megegyezett, tehát ezzel is jelezni szerették volna ezzel a legendaszerű beszámolóval, hogy a Szentlélek vezetésével készült ez a fordítás. Na most tudományos szempontból miért fontos? Azért, mert a héber szövegnek ez az első fordítása, teljes fordítása. Sokat segít a héber szöveg értelmezésében is, tehát a Septuagintát sokáig úgy is használták, és a mai napig is, mint szövegkritikai szövegtanút. Például előfordul, hogy a hébert, bizonyos héber kifejezést alig ha értenek, vagy tudnak értelmezni, a görög alapján próbálják ezt értelmezni. Egyébként ez a fordítás nyilván nem egy ilyen nagyon automatikus és szó szerinti fordítás volt, sokszor értelmezik is a héber szöveget, Tehát így valamiképpen a korabeli zsidó teológiai gondolkodás is megjelenik ezekben a fordításokban. Számunkra, keresztények számára azért is fontos ez a fordítás, mert az Új Szövetség zömében, vagy leggyakrabban a Septuaginta változatát idézi az Ószövetségnek, tehát nem a Héber Bibliát, hanem a Septuagintát.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak az Ószövetség értelmezésében, hanem az Új Szövetségében is segíthet.
0: Persze. Tehát a Septuaginta nélkül nem értenénk meg az Új Szövetséget. Így van. Aztán továbbá fontos a Septuaginta liturgikus szempontból, illetve az ókori egyház többnyire görögül írt, görögül beszélt, még Rómában is, és hát a görög teológia egészen a Septuagintára épül. Sőt, a latin teológia is még a kezdetén a régi latin fordítást használták, az úgynevezett Vetus Latinát, a Vetus Latina pedig a Septuagintának volt egy lányfordítása. Tehát a Septuaginta ilyen szempontból is fontos még a latin egyház számára is.
1: Ígértem a hallgatóknak, Zoltán atya, hogy kitérünk Csíksomjóra, Ferenc pápa látogatására, ami 2019-ben volt, és aminek a szervezésében központi feladatot vállalt, hogyan látja utólag, mekkora jelentősége van, hiszen történelmi jelentősége van már annak önmagában is, hogy pápa látogatott Erdélybe, ez korábban nem fordult elő.
0: Igen, hát nagyon örültünk annak, hogy Ferenc pápa ellátogat Csíksomjóra. Nyilván nagyon sok nehézség adódott, nagyon sok ellenszélbe ütköztünk, részben a román hatóságok részéről, részben a... Tehát Ferenc pápával szemben volt némi ellenállás is, legalábbis én úgy éreztem akkoriban, például a migráns üggyel kapcsolatosan, meg stb. És hát egy nehéz időszak volt, viszont örülök, hogy sikerült, örülök, hogy szerény képességeimmel hozzájárulhattam. Én igazából a médiával tartottam a kapcsolatot, a média csoportot vezettem. Volt még egy liturgikus munkacsoport, illetve egy másik szervezői csoport, aki koordinálta az egészet. Tehát igazából én csak a médiás csoportnak voltam a vezetője. Nyilván elég sűrűn kellett Csíksomjóra utazni, megbeszéléseket tartani, és hát a félő az volt, figyelmeztettek is annak idején a vatikáni szakemberek, hogy vigyázzunk, nehogy utolsó percen a biztonságiak kivegyék az események irányítását a kezünkből. Tehát szinte minden egyes kis dologért harcot kellett vívni. Csak egyetlen egy példát szeretnék elmondani. Számomra nagyon fontos lett volna például azt a csoportot, akiket én meghívtam, hogy legyenek önkéntesek a sajtótáborban a pápa látogatás idején. 40 embert sikerült megnyerni az ügynek, tehát ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy külföldre szakadt magyarok, Bécsből, Németországból, nagyon sok helyről érkeztek önkéntesek, és hát az utolsó percen közölték velünk a biztonságiak, hogy nem engednek be senki más, csak 3 szemét az egész média csoportból. És ahogy említettem az előbb, úgy néz ki, hogy ez gyakori világszerte is, hogy a biztonságiak úgy gondolják, hogy ők mindent felülírhatnak. Na hát ebből elég sok konfliktusunk volt az utolsó héten, nem beszélve arról, hogy arra is törekedtek sokan, hogy ennek a pápai szentmisének lehetőleg a magyar jellegét háttérbe szorítsák. Tehát, hogy a magyar himnusz miatt sokat kellett vitatkozni. Aztán én például nagyon tartottam attól, hogy esetleg megütköznek azon, akik a pápa prédikációját először románul lesznek kénytelenek végighallgatni, de hála Istennek nem volt semmi bekiáltás vagy ilyesmi, de én ettől reálisan tartottam, hogy fennáll ennek is a veszélye.
1: Ráadásul elég rossz idő volt, mégis óriási közösség jött össze akkor ott.
0: Hát úgy képzeljék el, hogy amikor az akkori román kormányfő, a Döncsilla asszony megérkezett ilyen vékony cipőben, na hát őket a vippeseket, ahol a leültették, ők végig vízben álltak. Annyi esőt azt hiszem, hogy Somlyóhegye nem kapott, mint a pápa látogatás előtti héten. Én azt hittem, hogy már földcsuszamlás is lesz. De hála Istennek a rossz időjárás ellenére szép számmal részt vettek ezen a felemelő szentmisén.
1: Zoltán atya, nagyon elszaladt az időnk, nincs már lehetőségünk arra, hogy az utóbbi évek egyetemi életéről kérdezzem, vagy a biblikus konferenciák tárgyáról, de ha már itt vagyunk a Szent István Tudományos Akadémia következő ülése előtt, akkor térjünk rá arra, hogy miről fog itt szólni, miről tart előadást. Ugye 2024-ben tartotta meg a székfoglaló előadását, akkor is itt a Szent II. János Pál pápa díszteremben. Azért is kérdezem ezt, mert mire adásba kerül a mi beszélgetésünk, addigra Zoltán atya előadása már elérhető lesz a YouTube-on. Mit lehet majd látni, hallani?
0: Egy kissé ilyen népszerűsítő jellegű lesz ez az előadásom. Abból indulok ki, hogy a gyulafehérvári kanonok is tallumokban van egy, hát idézőjelben horror jelenet, ez pedig arról szól, amikor a királyok második könyve, második fejezet, 23-25. Versében van egy nagyon rövid elbeszélés. Elizeus próféta elindul Jerikóból Bétel irányába, onnan gyermekek, de inkább talán úgy kellene fordítanunk, hogy hát semmire kellő suhancok, szembe jönnek a prófétával is, felszólítják, gyere fel kopasz, vagy pedig kicsúfolják. A próféta pedig visszafordul, átkot mond rájuk, és két anyamedve, vagy nösténymedve jön ki az erdőből, és 42-t szétkap közülük. Na hát ezt a jelenetet megtaláljuk a kanonok is tallumokban, tehát az északi fal mellett lévő kanonok is tallumban, Illés próféta és Jónás próféta között, és erről a jelenetről szeretnék egy picit beszélni. Azért is fontos, hogy elmélyítsük ezt a bibliai jelenetet, mert Gyulafehérváron, hogyha csoportok jönnek, zarándokok vagy turisták, akkor illik erről is beszélni, és hogyha rákérdeznek és csodálkoznak az emberek, akkor valamilyen szinten tudjak magyarázatot adni erre a háromsoros bibliai történetre.
1: Zoltán atya, nagyon szépen köszönöm, akkor ezzel is ajánljuk a Szent István Tudományos Akadémia legújabb videóját. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották. Olá Zoltán nagyprépost kanonokkal, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatójával, a Babes Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docensével, a szerkesztő Tóth János András beszélgetett. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Antonio Vivaldi D-moll hegedű versenyének második tétele hangzott el. Előadta Kalló Zsolt és a Capella Savaria. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Dallamív. A most kezdődő fél órában évfordulók nyomába invitálja hallgatóit a világhírű művész Vladimir Askenázi zongorajátéka. Az összeállítás első harmadát a héten 177 esztendeje 1849. október 17-én elhunyt Frédéric Chopin emlékének szenteljük. A romantikus zongora muzsika általa meghonosított műfajának remekét, a G-moll balladát hallják először Askenázi 1985-ös Chopin albumáról a Decca kiadásában.

Chopin G-moll balladáját, a zongora lengyel poétájának kései orosz utóda, Szergej Rachmaninov követi. Az olasz barokk Arcangelo Corelli nevezetes La Folliájának témájára komponált 20 zongora változatát 1931 nyarán írta, és saját maga mutatta be az év október 12-én. Ma éppen 95 esztendeje, Montreálban. A világhírű hegedűművész partnerének, Fritz Kreislernek ajánlott Corelli variációkat hallják most Vladimir Ashkenazy 1988-as Rachmaninov albumáról, szintén a Decca kiadásában.

0: Rachmaninov Corelli variációival ért véget a dallamív. Vladimir Askenázy zongorázott a Decca kiadónál megjelent lemezeiről. Szerkesztette Magyar Kornél. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn. Orbán Anita hangsúlyozta, az ukrán parlament döntése fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le. Kifejezte, hogy a magyar kormány várja az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelte, olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Magyar Péter ismét felszólította az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal elnökét hivatalukból történő távozásra. A kormányfő azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Stipsic Andrást, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta új tagjává, és a Hunren elnökévé a Hunren Magyar Kutatási Hálózat irányító testülete, október 22-i hatállyal, közölte a testület hétfőn az MT-vel. A testület hétfőülésén úgy határozott, hogy Gulyás Balázs elnöki megbízatása 2026. október 21-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnik. Jakab Roland vezérigazgató ugyancsak közös megegyezéssel október 21-i hatállyal fejezi be vezetői tevékenységét. Azonnali vizsgálatot indított a Vidék- és Területfejlesztési Minisztérium a Vasmegyei Kormányhivatallal szemben, miután tudomására jutott, hogy a kormányhivatalban jogsértő belső szabályzatot alkalmaznak a hatósági bírságok megállapításánál. Jelentette be Lőrincz Viktória Vidék- és Területfejlesztési Miniszter hétfőn közösségi oldalán. A miniszter posztjában rámutatott, a 2023 óta érvényben lévő belső norma hatáskör elvonásra biztosít lehetőséget a kormányhivatal vezetője számára egyedi hatósági ügyekben. Az Útinform hírei. Az M0-ás déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi egy kis teherautóval ütközött. A torlódás 3-4 kilométeres. Az M1-esen a Hegyeshalon felé a 85-ös kilométer közelében egy műszakhibás kamion vesztegel. Több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Aki Budapestre tart és az M0-ás autótra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Hazánk időjárásáról. Az északnyugati északi szelet este élénk lökések kísérik, hajnalban foltokban köd képződhet, kedden napos idő várható az ország középső felén, gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél a Tiszántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 2 és 8 fok között alakul. Délután 13 és 18 fok valószínű. Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Tizenhét óra öt perc, magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Lehetünk egy helyen úgy, hogy közben lélekben egészen máshol járunk. Lehetünk folyamatosan elérhetők, miközben éppen annak nem vagyunk igazán jelen, aki ott ül velünk szemben. És talán az is előfordul, hogy a saját életünkben is csak később vesszük észre, elszaladt mellettünk egy pillanat, egy találkozás, egy fontos mondat. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az idei nagymarosi ifjúsági találkozó éppen erre kérdezett rá. Tudunk-e valóban jelen lenni? Önmagunk számára, egymás számára és mindenek előtt Isten számára. De hogyan lehet a jelenlétből nem csupán egy szép gondolat, hanem megtapasztalható valóság? Erről készített összeállítást Tóth Kata. Elsőként Dobszai Benedek ferences szerzetest hallják.
1: Főadónak, a Cora Lumen Christi közösség tagjainak ez egy nagyon-nagyon fontos téma, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak, hiszen itt a mindennapokban, ahogy élünk, úgy elfelejtjük azt, hogy Isten van, az nem csak két szó, hanem arról szól, hogy valójában mit jelent az, hogy itt és most, abban az élethelyzetben, amiben vagyok, annak örömeiben, annak nehézségeiben folyamatosan Isten jelenlétével lehet találkozni. Ő maga jelen van, és a kérdés az, hogy én magam ezekben a helyzetekben jelen tudok-e lenni az ő számára. Erre akartunk rámutatni ezzel a témával.
2: Egy olyan világban, amelyben szinte állandóan ugye online vagyunk, mit jelenthet valóban jelen lenni? Mit tapasztalnak ebből ma a fiatalok között?
1: Ez egy nagyon fontos téma, mert tényleg azt látjuk, hogy soha a világban annyira nem tudtunk virtuálisan, vagy akár az utazások lehetőségét nézzük, fizikailag is ott lenni máshol, jelen lenni másnak az életében, és eközben egészen ellentétes vagy paradox módon azt látjuk, hogy olyan elmagányosodás van, a személytelenségnek olyan szintjeit látjuk, a magánya a küzdésnek olyan formáit, ami többen érthetetlen az előzők fényében. És talán amit meg kell értenünk, hogy az igazi jelenlétben egyfajta figyelem, egyfajta nem csak ott lét, hanem tényleg jelen lét, vagy szoktuk mondani más szempontból, hogy ne csak néz, hanem láss is. Valahogy az a fajta személyesség az, amit újra kell tanulnunk, aminek lehet, hogy az is az oka, hogy ezt elfelejtettük, hogy kicsit telítődtünk a sokféle lehetőséggel, és egyszerre sok helyen ott akarunk lenni, de mégis a másik személy az valahogy kevésbé érint meg minket. És szerintem egyébként nagyon nagy szomjúság van erre. Azt látjuk, hogy miközben pörgetjük meg túlhasználjuk a dolgokat, közben néha annyira jó végre egy olyan beszélgetésben benne lenni, ahol azt érzem, hogy valaki tényleg figyelemmel volt ott, vagy én figyelemmel tudtam ott lenni. Ezért is jó, hogy ez a téma előjön, mert ennek egyébként van egy ilyen hittani alapja, hogy hát Isten ezt a fajta jelenlétet kínálja és ajánlja számunkra is.
2: Talán mondhatjuk azt, hogy Nagymaros különleges hely abból a szempontból, hogy itt egyszerre lehetünk jelen Isten előtt, és egymás között is.

0: óta az egy fontos szempont volt, hogy ez találkozó Istennel, és találkozás a másik keresztény testvérrel. Azért is van ilyen hosszú idő hagyva, hogy ott legyenek találkozások.
1: Mikor érezték azt, hogy ez több, mint egy program megszervezése? Volt-e olyan pillanat, amikor megtapasztalhatták, hogy valami valóban megszületik a résztvevők között?
0: Ugye ez a találkozó 70-es évek elején indult, és ezért azt lehet mondani, hogy már nagyon-nagyon sokszor meg lehetett tapasztalni különböző történelmi korokban, különböző események között, hogy Isten itt is működik, vagy ezen keresztül is működik. Most a legutolsó talán nagy tapasztalat az volt, hogy a Covid azért nagyon megütötte ezt a találkozót, tehát hogy nyilván többször csak online tudtuk megtartani, ráadásul onnantól kezdve legalább 6 vagy 7 találkozót elvert az eső, és nagyon erős kérdés volt, hogy lehet ezt így olyan szempontból folytatni, hogy a fiatalok fognak-e visszajönni, vagy azok, akik nosztalgiából jönnek, ami jó, csak hát alapvetően az ifjúsági találkozó. És tulajdonképpen azért az elmúlt években többször megtapasztaltuk azt a csodát, hogy egy nagyon alacsony költségvetésű szervezésben, tehát emiatt nem túl profi szervezésben, hanem inkább sokszor rutinból letolva. De hogy azt a jó szándékot, azt az erőt, amit mi beleteszünk, azt a Jóisten meg sokszor hozza, és hát az, hogy ma itt ennyien vannak, ez egy olyan létszám, amit ma itt látunk, amit nagyon régen láttunk. Covid után szépen elkezdett visszajönni a létszám, de hogy most azért megdöbbentő. És amit látunk, hogy nagyon sok minden történik közben. Ezeket nem itt rögtön szoktuk megtudni, hanem akár fél évekkel később, hogy azért történnek változások, döntések, találkozások, páratalálás, egy életdöntés meghozatala, egy hivatás alakulása. Tehát nagyon sok minden történik, és különösen azóta, mióta azt látjuk, hogy a szentségimádása és benne a közbenjárás, közben a gyóntatás kiszolgáltatása egyszerre van jelen, azóta ilyen megdöbbentő, ilyen tényleg átfordulások is történnek találkozóról találkozóra.
1: Ha egyetlen mondatot vagy gondolatot kellene úgy megfogalmazni, amit a rádióhallgatók megfognák, és akár jövőre eljönnének, tudna egy ilyen gondolatot mondani nekünk erről a napról?
0: Talán azt mondanám, hogy jussunk el attól a nagyon sablonos mondattól, hogy Isten van, odáig, hogy Isten tényleg van, és jelen van. Nyilván ez most egy találkozó mottója is, de hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon erős ilyen belső egzisztenciális átfordulás, amikor az ember rájön, hogy uram, még ez nem csak egy leírt mondat, hanem ez a valóság. És talán ezt mondanám, hogy a Isten jelen van abban a valóságban, ahol vagyok, annak fájdalmaiban és örömeiben, és arra vár, hogy ezt felfedezzem.
2: Farkas Emánuel atya vagyok, Korátum Egdiszi közösség tagja, idén felszentelt pap.
3: Ferenc István vagyok, a Korátlumán Kriszti közösség bentlakó életének a vezetője itt Magyarországon.
1: Amikor a keresztény ember jelenlétéről beszél, rögtön felmerül a kérdés, hogyan lehetünk jelen Isten számára, miközben Isten mindig jelen van számunkra. Mit jelent ez a mindennapokban?
2: Na hát ez egy nagyon összetett kérdés, úgyhogy én igazából csak egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami éreztem az én életemben is így kulcsfontosságú volt, mert ugye ezt mindig elmondjuk, hogy Isten jelen van. És ezt tudjuk, de valójában tényleg elhiszem-e? Tényleg elhisszük-e? És hogy én nekem fel kell fedeznem, hogy ez egy információ a fejemben, de a szívemben nem hiszem el. Tehát az első és legfontosabb lépés, hogy elhinni, hogy Isten tényleg jelen van, hogy én ezt elhiggyem, és hogyan higgyem el, ez az imában mélyül ez a hit. Ahogy újra és újra megtapasztalom az ő jelenlétét, egyre mélyebb lesz bennem. És amikor elhiszem, hogy jelen van, akkor leszek nyitott, mert egyébként a szívem nem tudom erőszakkal megnyitni, az megnyílik az ő jelenlétére.
1: Sok fiatal talán éppen azért nehezen csendesedik el, mert fél attól, ami a csendben megszólalhat benne.
3: Sajnos, amikor leülünk imádkozni, akkor elsősorban önmagunkkal találkozunk, legelőször önmagunkkal találkozunk, nem Istennel. És ilyenkor a vívódásaink, a félelmeink, a szorongásunk, a félelmünk a jövőtől, mit gondolnak mások rólunk, a szociális médiában hány lájkot kapott az utolsó poszt, és minden ilyen betódul a szívünkbe és az agyunkba, és ezért nehéz Istenhez kapcsolódni. Viszont azt tapasztaljuk, hogy minél gyakrabban, minél többször leülünk, és megpróbálunk elcsendesedni, akkor először találkozunk ezekkel, de Isten ott van velünk ezekben, és lépésről lépésre ezeket lebontja, kitakarítja, begyógyítja, megszabadít minket, megbocsátja bűneinket. Tehát, hogy ő egy folyamatban dolgozik, és nincs ilyen mágikus, tedd ezt, és akkor találkozol vele az első 5 percben, hanem ezt rendszeresen tenni kell a mindennapokban, a ráfigyelést és a csendességet gyakorolni.

0: gyakorolni, a rászánt időt gyakorolni, és akkor ez egy folyamat, Isten átalakítja a belsőnket, és egy belső békét, egy belső szabadságot, egy belső megérkezést tud hozni az életünkben, és így valósulhat meg, hogy egyre inkább az imánk egy egység, egy közösség lesz Istennel.
1: Jézus életében újra és újra megjelenik, hogy észreveszi azt az embert, aki éppen előtte van. Mit tanulhatunk ebből a fajta figyelemből?
2: Szerintem ebből a figyelemből igazából nem tanulni kell elsősorban, hanem egyszerűen megélni, megengedni Jézusnak, hogy ez megtörténjen velem. Mert hogy ezt ő ma teszi, ő ma rám néz, hozzám akar jönni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokszor van egy ilyen csapda, hogy mi azonnal következtetéseket vonunk le, tanulni akarunk, és tenni akarjuk a dolgunkat, és már is mi csináljuk. Szerintem nagyon fontos megállni, és megengedni Jézusnak, hogy ezt megtegye velem. Hogy meglássam őt, ahogy közelít felém, ahogy a nevemen szólít, és ez automatikusan formálni fogja azt, ahogy én a másikhoz fordulok.
1: Lehet-e a jelenlét önmagában is imádság? Például, amikor valaki egyszerűen csak ott ül Isten előtt, szavak nélkül.
0: Egyértelműen a válasz az, hogy igen, viszont ez nem ilyen egyszerű a gyakorlatban, mint ahogy hangzik, tehát hogy ide meg kell érkezni, meg kell érni, mert nagyon sok minden tódul a világból, az életünkből, be abba a csendességbe, amit Istennek akarunk adni. Tehát nem lesz az ember már holnapra kontemplatív, ezt nagyon szépen leírja a Villai Szent Teréz, vagy mondjuk a karmelita ima lelkiség, hogy ennek van egy útja. Az Isten átformálja a bensünket, a szívünket, hogy meg tudjunk érkezni ebbe a csendességbe, ebbe a jelenlétbe. És hát az első stádium ennek az, hogy mondjuk Isten igéjével elmélkedünk, és hagyjuk, hogy Isten igé, a Szentírás átformálja a bensünket, az életünket, kitisztítson minket, átalakítson minket, és ez fokozatosan évek alatt érik meg oda, hogy az ember igenis csak Isten jelenlétébe helyezkedik, és akkor ott van, anélkül, hogy a figyelme szétszóródna a millió egy dolog között. Tehát, hogy igen, lehetséges, és nagyon-nagyon jól hangzik, viszont ennek van egy útja, és nagyon gazdag a katolikus egyházunk öröksége, ahogy említettem, nem csak karmelita vonal, nagyon sok szerzetes rend, nek megvan a lelkisége, ami ezt a folyamatot leírja, és segít bennünket megérkezni ebbe a jelenlétbe.
1: Beszélgetésünk zárásaként mindkettőtöktől kérdezném, hogy mit üzennétek annak a fiatalnak, aki úgy érzi, hogy túlságosan szétszórt, túl sok minden történik vele, és képtelen megállni egy pillanatra is Isten előtt?
2: Szerintem a legjobb dolog, ami történhet veled, az Isten. És most úgy érzed, hogy túl sok minden van, túlságosan szétszórt vagy, akkor abból nyugodtan elengedhetsz többet is, mert a legértékesebb, a legjobb az maga Isten, aki megéri, hogy időt, energiát szentelj neki.
0: Én azt mondanám, hogy elsősorban felismerni azt, hogy nagyon sok félelem van bennünk, és ez a szétszórtság, és hogy mindenben benne vagyunk, legyen ez FOMO, hogy kimaradunk valamiből, vagy aggódunk az iskolai teljesítményünkért, vagy a jövőnkért, vagy bármi. Ezek sokszor meggátolnak minket, ezek a félelmek, hogy leegyszerűsítsük az életünket, és az igazán fontos dolgokra szálljunk időt. De első lépésként szerintem jó szembenézni ezekkel a félelmekkel, és második lépésként Isten elé vinni őket, vagy egy tapasztaltabb pap, lelkivezető keresztényjel átbeszélni ezeket a félelmeket, hogy induljunk el azon az úton, ami segít minket a megállásban, a megérkezésben, a lecsendesedésben.
3: Hogyan lesz a jelenlétből gyakorlat? Mert könnyű azt mondani, figyelj a másikra, légy jelen, lassíts le, vedd észre Istent a hétköznapokban. De mit jelent mindez akkor, amikor visszatérünk a megszokott életünkhöz? Amikor újra ott a telefon, a tanulás, a munka, a határidők, a rengeteg inger és a megválaszolandó kérdés. A nagymarosi fakultációk éppen arra adtak lehetőséget, hogy a fiatalok különböző utakon keressenek választ erre. A csend, a beszélgetés, a közösség, a párkapcsolat, vagy éppen a személyes tapasztalat mind-mind olyan tér lehet, ahol megtanulhatunk valóban figyelni. Kígyósi Őrst hallják.
4: Nekem a valódi jelenlét az érzelmi jelenléttel egyenlő. Pár és családterapeutaként nagyon sokat dolgozom azzal, hogy hogyan tudjuk az érzéseinket azonosítani, mert ez valahogy így a figyelmünknek az alapja, hogy mennyire tudom befogadni a másik gondolatait, érzéseit, a mögött az van, hogy én mennyire tudom azonosítani, hogy én hogy vagyok, hogy bennem szomorúság, harag, megajándékozottság vagy hála van, hogyha egyre ügyesebb és egyre jobban azonosítom, hogy ezek az érzések jelen vannak, és ezek hatással vannak rám, annál inkább tudom a másik érzését is azonosítani, befogadni, és azzal valamit kezdeni. Ez volt az előadásnak, vagy a műhelynek az egyik fókusza. A másrészt meg, hogy az önismereti munka mennyire meghatározó abból, hogyha én dolgozom a saját sebzettségeimen, dolgozom azon, ami nem jó az életembe, ami rossz érzést szül, akkor egyre könnyebben tudom akár az Isten hangját meghallani, akár a mellettem lévő embereknek a gondolatait a velük való kapcsolódásban jobban jelen tudok lenni.
1: Mi az, amit egy ilyen közösségi helyzetben könnyebb megtapasztalni, mint otthon, vagy az iskolában, vagy esetleg a munkahely hétköznapjaiban?
4: Én nagyon szeretem a nagymarosi találkozóban azt, hogy itt sokan együtt foglalkozunk egy kérdéskörrel. A műhelyemben is az volt az egyik ilyen szándékom, hogy élményeket szerezzünk, és hogy együtt sokkal könnyebb élményt szerezni, mint otthon ülve elolvasni még egy szakcikket ebben a témában. Az egyik feladat, amit most megcsináltattam a csoporttal, és jó visszajelzések születtek rá, hogy ez a válasz ki egy idegen embert itt most az itt ülők közül, vele szembe üljél le, és nézd a szemét, és próbálj fantáziálni arról, hogy ő kicsoda, micsoda, mivel foglalkozik, hol él, kivel él együtt, kutyája van-e vagy macskája, és miután mind a ketten egymásnak elmondták, hogy mi jutott az eszükbe, azután osszák meg, hogy mennyi érződik ebből igaznak. És újból és újból, amikor ezt a feladatot így kiadom, akkor annyira megdöbben mindenki rajta, hogy van egy vadidegen ember, akinek csak a szemét néztem 2 percig, és hogy ő is mennyi mindent elmondott rólam, ami igaznak érződik, és én is olyan dolgokat mondtam el, ami igaz, és hogy senki nem nyújtotta fel a kezét, hogy egyetlen egy állítása volt az, amit a másik mondott, ami így félrevitt volna. Tehát, hogy azért szeretem ezt a játékot nagyon, mert hogy azt mutatja meg, hogy jóval több az emberi kapcsolat, mint csak az, hogy én valakivel rendszeresen összejárok, rendszeresen elmesélem, hogy mi van velem, hogy valahogy így össze vagyunk még drótozódva, amit nem pontosan értünk, hogy valahogy így sokkal több közös dolgunk van egy-egy emberrel, egy-egy vadidegen emberrel, mint amit gondolnánk, és hogy olyan jó erre kíváncsinak lenni, meg erre így rádöbbenni, hogyha csak nézek valakit, megnyílhat előttem, és egy egész világ nyílik ki.
1: A jelenlét figyelmet kíván. Hogyan lehet megtanulni úgy figyelni a másik emberre, hogy közben ne a saját gondolatainkat és válaszainkat fogalmazzuk meg előre?
4: Alapfeltétel a kíváncsiság, hogy én tudok-e éppen valami feszít, félelemmel tölt el, hogyha ilyen erős érzések vannak bennem, akkor nyilván képtelen vagyok jól jelen lenni, hogy ezek az érzések arra űznek, hogy valamit kezdjek velük. De hogyha megtanulom, hogy ezek az érzések valami jelzések, hogy ezzel dolgom van, akkor egyre inkább tudom a kapcsolataimban is kifejezni, hogyha most félek, akkor hogyan tudom megteremteni a biztonságomat, hogyha szomorú vagyok, akkor hogyan tudom kifejezni azt, hogy most támogatásra, mellémállásra, meghallgatásra van szükségem. Hogy olyan keveset beszélünk a kapcsolatainkban arról, hogy mit kérek, mire van szükségem, és hogyha már kifejezzük, akkor is van bennünk egy ilyen, hogy úgyse fogja megcsinálni, úgyse lesz jó. Arra próbáltam a mai műhelyen résztvevőket is bátorítani, hogy érdemes, miután beazonosítottam, hogy milyen érzés van bennem, érdemes ebből minél többet megosztani, mert ez teremt majd bizalmat arra, hogy a másik is megossza, és ez egy mélyebb minőségű kapcsolódásra ad lehetőséget.
1: Mi az, amit reményeid szerint a műhely résztvevői nem csak megértenek, hanem magukkal is visznek Nagymarosról?
4: Én nagyon remélem, hogy elviszik magukkal azt, hogy érdemes lelkivezetőt választani, hogy érdemes, hogyha segítségre szorul valaki, és te vagy ott, aki ezt a segítséget tudja nyújtani, hogy akkor ne a saját erődbe bíz, hanem hogy hívd az Istent imában, hogy ő gyógyítson rajtad keresztül, hogy ő segítsen megfogalmazni azokat a mondatokat, amit most ennek az embernek az életébe ki akar mondani. Hogy mivel az Istennek nincs keze, nincs lehetősége, hogy megsimogassa a másikat, mivel az Istennek nincs hangja, úgy hangja, hogy ez hallható. Ezért egymás életében egymás kezei és egymás hangjai vagyunk, és hogy ezt bátran lehet próbálni. Persze külön kell választani, hogy ezt most csak én akarom, ez az én agyamba született meg, vagy pedig tényleg az Isten szándéka az, hogy ezt most kimondjam, hogy erre nagyon bíztatom az embereket, hogy már pedig az Isten nagyon sokszor akar minket arra használni, hogy figyelj, hívd már föl, figyelj, simogass már meg, lehet, hogy egy ölelésre lenne szüksége, hogy ezt tedd meg, ezt minél gyakrabban tedd meg, hogyha jön erre indítás.
1: Összefutottunk a Café Francescóval, ami amúgy egy kávézó, szóval meglepő lehet sokaknak, hogy itt találkoznak vele.
5: Most már másodszorra települtünk ki a kávézóval, ide a nagymarosi találkozóra. Hát egyrésztről szeretük volna a kávézót kicsit népszerűsíteni. Sokan járnak hozzánk, sokan megfordulnak a belvárosba, de aki esetleg nem budapesti, vagy nem Budapesten tanul, vagy él, azok nem mindig találkoznak velünk az utcákon. Ezek a találkozások lehetőséget adnak, hogy magát ezt a kávézót megmutassuk. Ugye a Café Francesco az egy missziós vállalkozás, egy alapítvány által üzemeltetett keresztény missziós kávézó. A lényege az, hogy egy kávézóként működünk rendesen, viszont folyamatosan szeretnénk olyan tartalmakat biztosítani, előadásokat, podcast adásokat, ahol keresztény tartalommal találkozhatnak az emberek, fiatalok. Meghívunk püspököket, papokat, egyházi embereket, művészeket, tanúságtételek. Tehát a lényeg az, hogy folyamatosan lelkiség tartalmakat gyártunk, és ezeket ugye az online térben is közvetítjük, de azért hoztuk létre magában ebben a formában vagy műfajban, hogy egy kávézót, egy közösségi teret, mert az elsődleges az a személyes találkozás, és hál' Istennek, hogy most már a keddi eseményeinkre ezek keddeste vannak, sokan eljönnek, megtelik a kávézó, van, hogy teljesen tele van, már nem férnek be az emberek.
1: Mit jelent számotokra az, hogy jelen lenni?
5: Ugye mi Ferenc pápa lelkiségében végezzük a missziónkat, ami azt jelenti, hogy Ferenc pápa beszélt a kilépő egyházról. Azt mondta, hogy az egyháznak mindig ki kell lépni önmagából, és el kell menni a világba, találkozni kell az emberekkel, jelen kell lenni az emberek között, és a Café Francesco is egy olyan vállalkozás, ami nem egy hagyományos egyházi struktúrán vagy kereteken belül van, hanem túllép ezeken, és kilép a társadalomba, egy híd akar lenni a civil világ és az egyház között, és azt gondoljuk, hogy akár egy ilyen kitelepülés, egy nagymarosi találkozóra lehetőség, hogy megmutassuk egy olyan formáját az evangelizációnak, ami szokatlan nagy álmunk lenne, nyilván nem a mi szervezésünkben, de hogyha minden nagyvárosban megjelenne egy ilyen keresztény kávézó, ahol keresztény fiatalok összejöhetnek, Jézusról, az evangéliumról beszélgethetnek, és közben egy rendes társadalmi közegben mozognak.
1: Papként mit jelent az a mondat, hogy jelenlét?
5: Jelen lenni talán azt jelenti, hogy megtanulunk abban a valóságban élni, ami az életemet jelenti. A valóság az, amit az Istentől kapunk, a jelenben vagyunk igazán otthon. A jövő az még nem a miénk, a múlt az már nem a miénk, a jelen az, ami a miénk. És azt is mondja Ferenc pápa az egyik beszédében, hogy mikor a fiatalokról beszél, hogy ti vagytok Isten jelen ideje a világba. Ami azt jelenti, hogy mi, hogyha megéljük az evangéliumot, akkor az Istent jelen valóvá tudjuk tenni az emberek számára. Jelen lenni azt jelenti, hogy ott, ahol vagyok, az életállapotomban, hivatásomban, családomban, munkahelyen próbálom az életemmel, az életpéldámmal az Istennek a jelen idejét megmutatni, az Isten sugározni, az Isten továbbadni. Talán ez a keresztény embernek a jelenlétének a legfontosabb üzenete, hogy ott, ahol vagyok, arról tegyek tanúságot, akit legjobban szeretek.
6: Én Urkuti Csabi vagyok.
7: Én Berezvai Laura vagyok, és már nagyon sok ideje vagyok pirospólós önkéntes itt a találkozón.
1: Volt-e ma olyan pillanat számotokra, amikor azt éreztétek, hogy most tényleg itt vagytok? És mi volt ez a pillanat? Mi történt akkor pontosan?
6: Nekem most a szentség imádás alatt volt az, hogy egy fa alatt olyan helyet találtam, ahol így pont így betakart szó szerint az ágaival a fa, és úgy éreztem, hogy itt vagyok a semmi közepén, csak én, meg Isten, és ez a fa, és annyira közel voltam hozzá, kicsit így egymagam is, de mégis a tömeg kellős közepén, és elképesztően jó élmény volt így tényleg jelen lenni a adott pillanatban.
3: A jelenlét nem feltétlenül valami rendkívüli dolog. Sokszor egészen hétköznapi döntéseken múlik. Meghallgatom-e a másikat? Észreveszem-e, hogy szükség van rám? Tudok-e valóban ott lenni egy beszélgetésben? A nagymarosi ifjúsági találkozóról Tóth Kata összeállítását hallották. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bolyás János nevében is a szerkesztő, Kékes Jenikő.

0: Következik a tükörkép.
1: Herkó Kristóf és Ágoston testvérek. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Cibakházán születtek, általános iskolai tanulmányaikat is itt végezték. Kristóf a középiskolát a Szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban folytatta, Ágoston pedig Tiszaföldváron tanult a Hajnóci József gimnáziumban. Jelenleg mindketten egyetemisták. Kristóf a Műszaki Egyetemen tanul műszaki menedzsernek, és levelező most kezdte el Szegeden a mezőgazdasági mérnöki szakot. Ágoston a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tanul, és tervei közt szerepel, hogy elvégzi az ELTE tanári szakát. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Kristóf és Ágoston évek óta kántori szolgálatot lát el a Cibakházi Minden Szentek plébánia templomában. A hívő közösség oszlopos tagjai, akik, idén lesz 10 éve, hogy újraalkotják minden évben Európa egyik legnagyobb beltéri Betlehemét, amelynek csodájára járnak. A tükörkép vendége Herkó Kristóf és Ágoston, akikkel az egyházzene szeretetéről beszélgettünk, és arról, hogyan vált meghatározóvá számukra, hogy életüket az orgonálás, a szentmisén való zenei szolgálat köré szervezik, és hová nyúlik vissza a zene szeretetük.
2: Szerintem ez mind a kettőnknek teljesen úgymond random született meg. Sajnos nem jártunk zeneiskolába, hogy ott Cibakházán nem is volt már rá akkor lehetőség, mikor mi elértük azt a kort. Én random kerültem bele a zenébe az ottani atyával, Varga Tamás atyával, ő volt a kántor, mielőtt pappá felszentelték, és én énekből 5. nem voltam olyan jó, nem tudtam kottázni, annyi bajom volt, azon kívül minden tantárgyból jeles voltam, és úgy voltam vele, hogy egy bizonyítványom, hogy csak ne roncsa már el az ének 4-es, ezért megkértem Tamás atyát, hogy segítsen már nekem, tanulj meg kottát olvasni, kottát írni. Ő akkor elhozott egy ilyen kis szintetizátor, tehát egy 2 oktávosat, semmi komolyra nem kell gondolni, és azon elkezdte nekem mutogatni, hogy hogy vannak az angorán a hangok. Engem ez már ott egyből megfogott, hogy ott volt egy csodás hangszer a templomban az orgona. Az is elbűvölt igazából, akkoriban még csak lentről láthattam. Akkor mondta, hogy próbáljuk ki az orgonát is. Hát nekem gyerekként 12-13 évesen hatalmas lehetőség volt, ez egy álmom vált valóra. Elkezdtünk orgonálgatni, aztán utána pár évig abba maradt, viszont 2019-ben, azt hiszem, még talán a Covid előtt megüresedett a kántori pozíció Cibakházán. Ekkor már Ágoston a templomi műsorokban, amik voltak karácsonyi műsor, rendszeresen énekelt, neki nagyon jó hangja volt, ezt hál' Istennek fel is fedezte az ottani énektanár. Ágostont ugye felkért az atya, hogy akkor legyen ő a kántor, mert jó hangja van, majd kitanítják, megoldják. Én nekem már volt egy kis zenei előképzettségem, és így ketten összefogtunk, és mi lettünk a kántorok. Tehát ilyen 2-1-ben, Ágoston énekelt általában, neki jó hangja volt, én pedig orgonáltam.
1: Mennyi idő van kettőtök között?
3: 5 év. Hát igazából én is elkezdtem talán 19-ben tanulni ott a Covid járvány idején, ugye az online oktatás közben, hát volt olyan, hogy az online órákat az orgona óra közben hallgattuk a templomba, és akkor orgonáltunk, közben ment az óra. Akkor kezdődött nekem is, de akkor én még ugye nagyon kis tudással rendelkeztem az orgonás képességeim, de viszont az énekhangom az mindenki szerint nagyon jó volt, és így kerültem oda, és aztán végül is én is fel tudtam fejlődni egy elég magas szintre orgonálásból.
1: És akkor már tudatosan elkezdtetek együtt a liturgián részt venni, egyikötök énekel, másikotok orgonával. Éreztétek a vágyat arra, hogy akkor, ha már csinálunk valamit, akkor jobban csináljuk? Hogy született meg a kántor iskola, kántor képzésen való részvétel?
2: Igen, ugye hát mondhatni, még gyermekfejjel ez hatalmas felelősség volt, hogy az embernek nem csak minden vasárnap, mi ugye akkor otthon voltunk Cibakházán, minden egyes nap mentünk a misére, orgonáltunk, vasárnap nagyobb ünnepeken azért hatalmas felelősség volt az, hogy 2 fiatal gyereknek 100-150 ember előtt kell bizonyítani, a lehető legjobbat kell nyújtani, és utána született meg bennem az ötlet, hogy volt egy ilyen kántorképző. Mondom, próbáljuk meg. Atya fogta is a fejét, megmondom őszintén, mert ugye nekem nem volt semmiféle zenei előképzettségem, egy nagyon minimális volt, amit tőle egy év alatt kaptam. Ugye a kántorképzőben a legtöbb ember zeneiskolai képzettséggel megy. Nem egy, nem 2 osztálya, van, aki 8-10 osztálya volt az én évfolyamomban, és hát megpróbáltam a felvételit. Nagyon jól sikerült, mondhatni szerintem, el is voltak csodálkozó rajta, hogy 0 képzettséggel odamentem, és nem mondhatni, hogy magas szinten voltam, de az előképzettségemhez képest szerintem egy nagyon jó szinten voltam.
1: Láttak benned az elhivatottságot, és akkor ez már fél siker, nem?
2: valószínűleg ez is benne volt a dologban, mert tehát nagyon lelkes voltam, engem nagyon megfogott. Ugye, amint mondtam, hogy tehát hatalmas felelősség is volt, de szerintem az én életem útjának nagyon jót tett, hogy egy ilyen hamar, ekkora felelősséget kaptam a vállamra.
1: Hogy éltétek meg, tehernek, áldásnak?
3: Én áldásként értem meg. Nyilván voltak olyan részei, amikor nehéz volt, hogy na, gyakorolni, és nem mindig úgy jött össze a dolog, ahogy mi azt elvártuk volna, de azon kívül egy áldásnak mondható ez a orgonás dolog.
1: Az éneklésben meghatározó volt azt, hogy a liturgián elhangzó népénekeket, egyházi énekeket szívesen énekeltétek, tehát részt vettetek egész gyerekként a templomi szolgálatban?
3: Igen, részt vettünk. Még annak idején, amikor a jelenlegi plébános kántor volt, akkoriban neki volt egy kórusa, és ebben anyukánk is oszlopos tag volt, és ő általa is mindig, minden vasárnapot fenntöltöttünk a karzaton, úgyhogy így szinte gyerekkorunktól fogva ott voltunk e körül, és volt egy időszak, amikor ugye az atya már mint nem kántor, hanem mint plébános mondta a misét, akkor nyilván lekerültünk minisztrálás szempontjából, de úgy látszik az Isten útja ennyire kifürkészhetetlenek, hogy mégis visszakerültünk oda föntre.
1: A felelősség szót említetted, hogy felelősséggel jár az, hogy fiatalként ott álljunk egy 100-150 fős templom előtt. Hogy értetek meg erre a feladatra?
2: Szerintem mindenképpen köszönhető ez ugye az otthonnak is, a családnak, és annak a random helyzetnek, ami ugye sokszor azt mondják, terre alatni a pálma. Vele kell dobni az embert a mély vízbe, és ez nagyon jót tett nekünk.
3: Nyilván meg lettünk kérdezve, hogy akarjuk ezt csinálni, és bátran mondtuk, hogy igen.
1: 7 éve minden áldott vasárnap ott vagytok a liturgián, a Szent Misén, illetve ünnepnapokon is. Nem okoz ez terhet, nehézséget, hogy Budapestről Cibakházára, vagy úgy osszátok be a misék, azok a tartó oszlopok, amiket tudjátok, hogy az mikorra kell hazaérni, és az összes többi program hozzá idomul?
2: Így van, tehát megmondom őszintén, nekem ez az elsődleges szempont. Hál' Istennek, nekem olyan munkahelyen van, ami mellett ezt meg tudom csinálni. Ugye Cibakházán, most így, hogy egyetemen vagyunk, itt csak hétvégente, nagyon maximum pénteken és esetleg csütörtökön tudunk orgonálni, viszont én itt Pesten kaptam egy zseniális lehetőséget, az egyetemi templomban vagyok helyettes kántor, körülbelül most már, de szeptemberben lett 2 éve, hogy én töltöm be ezt a pozíciót Újvári Csaba mellett, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, mert úgymond ő egy egyszerű falusi kántorként emelt fel engem. Hát Budapestnek az egyik legszebb orgonája. Egyszer láttam egy képet az egyetemi orgonáról, és engem úgy megfogott, nekem egy életem célja volt, hogy eljussak oda, és hát nagyon-nagyon hamar bekövetkezett ez, hál' Istennek.
1: A beléptetek egy templomba, akkor az első nézés az orgonára vetül?
3: Hát nyilván az Úr Jézus köszöntése után a következő nyilván az orgona, és ezt mindig meg is szemléljük lentről is, tehát hogy fú, mennyi regiszter lehet, hogy szólhat, mikor építhették, mondhatni ezt egy talentumnak, hogy erre is rögtön fölnézünk, és elgondolkozunk rajta.
1: És nem csak itt álltok meg, hogy énekeltek, illetve kántorkodtok, hanem azért mélyebb ismereteket is szereztek az orgonával kapcsolatban.
3: Mint már említettük, hogy bármilyen templomba bemegyünk, rögtön az orgonát megnézzük. Ez abból is adódik, hogy én belekerültem nagyon ebbe az orgona világába. Talán egy 4-5 éve, hanem már 6 megfogott, és azóta így nagyon nézem, olvasok utána, és orgonaépítők mellett is dolgozom. Ez a orgona építés iránti szeretet talán onnan jött, hogy egy jó 5-6 éve a Rózsák terére egyszer bementünk, orgonasípokat vásároltunk az ott felújítás alatt lévő orgonából, és nagy lehetőség volt ez, és így mindig úgy néztem fel, hogy Pest második legnagyobb temploma, nyilván a Szent István Bazilika után, illetve hát egy gyönyörű kastély szinte. Tehát a országház szakrális másaként szoktuk emlegetni, és ami nagy örömöt hozott nekem tavaly június-július környékén, hogy itt felkeresett engem a jelenlegi főkántor, hogy nem lennék neki a helyettese. És hát ez nekem szívem vágya volt mindig, és ez így jött, és én azóta nem tudok hálával eltelni, hogy miért pont engem, aki tényleg egy falusi kántor, ott pedig teljesen meg vannak elégedve velem, és mondták, hogy még sokra vihetem az életbe ezt, mert látják, hogy fejlődőképes vagyok, és hát nagy szeretettel várnak mindig.
1: Említettétek, hogy az orgonáláshoz, illetve a liturgián való részvételhez osszátok be a heti, havi munkarendeteket. sorrendiséget állítotok abban, hogy az életetek milyen cölöpökre épül, hogy mik a fontosak, mik a kevésbé fontosak, és mi alapján szervezitek az életeteket? Most már azért fiatal felnőttként, tudatosan?
2: Így van, tehát én próbálom mindig minél előrébb helyezni az organálást, mert megbíztak minket egy feladattal, és ezt a feladatot, ezt a szolgálatot nekünk teljesíteni kell, nekem ez a veszőparipám. Tehát én minden programot próbálom a lehető legjobban úgy igazítani, hogy oda tudjak érni a misére, el tudjam látni a templomban a feladataimat. Mondhatni, ezt helyezem az első helyre. Amiért sokszor már kaptam rossz szavakat is, hogy miért csinálom, ez fölösleges, de én úgy érzem, hogy nem, ez egy nagyon jó dolog, és nekem ez hatalmas örömet okoz. Zseniális érzés sokszor ott lenni. Az embernek olyan jó kiszakadni a mindennapi világból, mert oké, hogy feladat, ami sokszor nyűg is egyben. Tehát minden misén odafigyelni, pontosan mindent megcsinálni, ami kell. Sokszor ez nyűg. Van, hogy nekem is úgy van, hogy elmegyek egy misére, jó, csináljuk meg, utána végre lesz egy kiszabad időm, de ez az eseteknek a kevesebbik része. Általában azért egy misén részt venni, egy misét leorganálni, főleg ha még jól is sikerül az embernek, azért az hatalmas büszkeség és hatalmas öröm.
3: Nálam talán ez a felelősségérzet, ez ott kezdődött, amikor ugye elkezdtük 19-be, és úgy rá egy fél évre, amikor volt olyan, hogy hát nem tudtunk éppen egy misén ott lenni, ugye ez nagyon ritka, tehát azt mondom, akkoriban egy évben talán 4-5 ilyen alkalom volt, és akkor még megjegyezték a hívők, hogy hát nem voltatok tegnap. És akkor ott éreztem, hogy na számítanak rám, és a felelősség az meg nyilván magamtól jött, és én is e köré próbálom építeni az életem. Néha volt olyan, hogy pont a mise kezdetére tudtam csak odaérni, vagy volt, hogy egy-két percet késtem, és nyilván megvártak. Illetve még talán az is mondható, hogy itt Pesten is ugyanígy próbálom. Tehát sokszor már az egyetemen tudják a tanárok, hogy hát én most el fogok menni 5 perccel hamarabb, hogy odaérjek orgonálni.
1: Ez a közösségi élmény, ez mindig is fontos szerepet játszott az életetekben? Tehát a zene nem önmagában, hanem a közösség megélésében?
2: Igen, a közösség nagyon fontos szerepet játszik mind a kettőnk életében. Mondhatni, szeretünk a közösségek középpontjába lenni. Idén lesz 5. alkalommal, hogy én és Ágoston összeszervezünk egy baráti, templomi fiatalokból álló közösséget. 2022. decemberében adtuk elő először a pásztorjátékot. Ez ugye a Covid alatt teljesen megszűnt, előtte és azért már e-mailámmal jött össze. És nekem az nagyon pozitív volt, amikor 23. januárjában bentem egy boltba, és ott random megállítanak emberek. Nagyon jó volt a pásztorjáték, ott voltunk, remélem jövőre is lesz. Tehát nekik hatalmas élmény volt, úgy mondtad, nekem is a baráti körömnek is hatalmas élmény volt. Akármikor összeültünk, mindig előtt, hogy akkor énekeljünk egy pásztorjátékos nótát, ugye nálam mindig ott volt a szintetizátor, van egy harmonikám, és akkor azokon eljátszogattam, és akkora hatalmas feltöltődés meg élmény volt, hogy azóta ezt nem hagyjuk abba. Most már azért kicsit nehezebb felnőttként, úgyhogy az embernek sokkal több feladata van ezeket összehozni, de nincs mese, csinálnunk kell, mert úgy érzem, hogy nekünk ez a feladatunk.
3: Ez nálam is szintén így van, hogy én is közösségben vagyok, és próbálok nekik a javukra tenni. Nálam ugye, ami fő meghatározó pont még az életemben, a Cibakházi Betlehem, ez Európa legnagyobb beltéren épített betlehemi látképet ábrázoló alkotása, és itt van az, hogy szinte ez már most elkezdődött, főleg az idejében, amikor 10 éve van ez, hogy csináljuk, és itt össze kell fogni egy 10-12 fiatalt, és itt is van egy ilyen ifjúsági élet, illetve maga így a templom körüli tennivalókat, akár csak a templomkerttől a templom takarításon át, ezt mind próbáljuk a fiatalokkal csinálni, és szerintem egész jól is megy, és hát ez néha okoz fáradalmakat, mert egy-egy nagyobb ünnep előtt mi 2-3 napig meghajtjuk nagyon magunkat, és akkor épp már csak az ünnepi misére félfáradtan beesünk, de azt is végig csináljuk teljesen lendületesen és lelkiismeretesen.
1: Milyen testvérek voltatok ti, mikor gyerekek voltatok? Mert most azt látom, hogy viszonylag nagy az összhang.
2: Őszintén megmondva, szerintem azért nem voltunk a legjobb testvérek. Még mostanában is sokszor van, hogy összekapunk, veszekszünk. Hát ugye a felelősség alatt is sokszor volt, hogy összevesztünk, hogy most mit kéne énekelni, most én ezt miért nem úgy csináltam, Ágoston miért nem úgy csinálta. Ez előfordul, de utána általában mi se végre mindig szent volt a béke.
1: Térjünk még vissza kicsit erre a Betlehemre. Hogy indult ennek a elképzelésnek a végül is valóságá válása?
3: Hát ez úgy indult, hogy annak idején még 15 vagy 16-ban Tamás atya elvitt a hajnali misékre járó fiatalokkal engem is Wörsre. 16-ban volt ez pontosan, és már előző évben mi már próbáltuk a Betlehemen egy kicsit bővíteni ott a mellékoltár előtt, akkor még Tamás atyával, és Hát ott megjött 16-ba az ötlet, hogy na, ilyen nekünk is kell. És akkor az atya mondta, hogy na, akkor jövőre építhetjük is. Vagyis, bocsánat, az évbe 2016-ba. Innen jött az ötlet, és hát szépen évek alatt fejlődött, nagyobb lett, és most már tényleg elérte ezt a közel 80 négyzetméteres, a teljes mellékhajó, több szinten, látványelemekkel, vízzel, csobogókkal, több száz kiló kő, több száz kiló sárga homok, amit minden évben leszitálunk, mert nyilván belekerül a tűlevéltől kezdve minden, és ezen felül például tavaly, ami nagyon tetszett, és tájidegen volt a betlemi látképbe, de tudtuk, hogy valamit tenni kell, az egy malom volt, aminek még pörgött is a lapátjai, és azóta próbálunk mindig fejlődni egyre magasabb szintre, és igazából ezt nem is azért csináljuk, hogy mi érdemünk legyen, vagy mi dicsőségünk, hanem hogy a templomba járó híveknek, illetve szinte most már elmondható, hogy az országba örömöt okozzunk az embereknek.
1: 80 négyzetméter, ez egy hatalmas terület. Mennyi ideig látható?
3: Tehát a Betlem advent első vasárnapjára készül el, akkor van egy ilyen hivatalos megáldása, és egészen hamvazó szerda előtti szombatig, péntekig, attól függ, hogy tudjuk lebontani, mivel hogy mozgó ünnep a húsvét ezáltal változó, idejében nagyon rövid ideig lesz a gyertyaszentelő boldogasszony utáni napokon látható a Betlehem.
1: Meséltek róla, hogy miből készülnek a jelenetek, vagy az alakok, vagy mi lesz azzal a tömérdek mennyiségű homokkal, vagy sziklával, vagy kővel, amiről beszélt, hogy hol tároljátok például ezeket?
3: Nagyon érdekes, mert ez úgy indult el, hogy annak idején nagyon sok közintézményt újítottak, és onnan szigetelő anyagok, tehát hungarocell és stb. Kerültek kidobásra, amiket én megmentettem. Ugyanígy történtek, hogy bútorlapok, ilyen anyagok kerültek, és akkor ebből épül az egész Betlehem, illetve a templomnak van bizonyos mennyiségű sör asztal, és ez adja az alapját. Ami nagyon érdekes, az atya mondta egyszer szintén egy riportba, hogy hát ha ezt a Betlehemet most kibontanánk, szinte szemétből állna. A többi dolog, tehát a homok, kövek, ezeket vagy megvásároltuk, vagy tüzéptelepről kaptuk. Tehát, hogy gondolnak mindig az emberek ránk. És szinte egész évben ez, hogy na, ez jó lesz a Betlehembe, az én szavam járásával él már mindenki. Illetve mi is nagyon sokat figyeljük, ha olyan tájon járunk, tehát a hegyekből, hogy na, ez a kő milyen szép lenne. Ez a fa ágacska is pontot jól mutatni, és így gyűjtjük össze. Ez nagyon sok munkával jár, tehát ezeket minden évben át kell nézni, helyre kell egy kicsit rakni, mert sérülnek elpakolás után, és ezeket pedig a régi plébánián őrizzük, ahol Szarvas András atya lakott, őt ugye meggyilkolták 2013-ban, és így ez a plébánia igazából egy raktárfunkciót tölt most be, ott tároljuk, több szobányi dolog. Az alakok azok nagyon érdekesek, azok a templomnak megvoltak több száz éve, és azokat használjuk mind a mai napig. Nyilván ütött, kapott egy kicsit, de ez adja neki az autentikusságát.
1: Beszélgetésünk alatt többször említettétek a Cibakházi atya, a Tamás atya nevét. Mit jelent ő nektek?
2: Varga Tamás atyának mi nagyon hálásak lehetünk, mert ő volt az, aki nekünk segített abból, hogy a talentumunkat kiállásuk, a talentumunkat megtaláljuk. Ő volt az, aki vezetett minket a felnőtté válásban, mondhatni. Ugye akkor már együtt dolgoztunk vele. Szerintem ezt ő is megmondja, hogy nagyon ritkán zörrentünk össze, de szerintem az is kell az ember életébe, tehát nekünk nagyon jó a munkakapcsolatunk, és ugye előtte is ő ismert minket gyerekkorunk óta, tehát mióta megszülettünk, ő kapcsolatban velünk, és ugye mi is vele. Ő az, akire mi nagyon felnézünk, és ő az, akinek nagyon hálásak lehetünk, hogy elindított minket az orgonálás útján, és hát lelki gondjainkat is bármikor azzal fordultunk hozzá, azt mindig meg tudta oldani, és tudott benne segíteni.
1: Ágoston?
3: Én is szintén Tamás atyára nézek fel. Nekem is szintén ő volt, aki elindította ezt az orgonás karrieremet. Tehát ő volt az, aki ez bármi gondom volt, fordulhattam, bármi kérdésem volt. Sőt, sokszor ő kérdezi, hogy minden rendben van-e, meg ő mondja azt, hogy Ágoston, egy kicsit pihenjél már, mert már sok lesz a dolgokból, túlhajtod magad, és ő az, akire fel tudok nagyon nézni.
1: Melyik egyházi ének áll hozzátok közel? Kristóf?
2: Nagyon sok gyönyörű szép énekünk van, a karácsonyi énekkör különösen kedves, mint az én, de szerintem mások is így vannak vele, hogy az ő szívük számára is. Nekem az hatalmas élmény volt, amikor olyan barátaim, akik azért nem a legtöbbet járnak templomban, ők is a pásztorjáték közben után elkezdték dúdolgatni magukban az Ősi Jóslat beteljesült című, ez egy ilyen ifjúsági ének, ez nekem hatalmas élmény volt, én azt az éneket nagyon szeretem, úgymond az a pásztorjátékunk lezárása, az hatalmas öröm, mikor sikerül befejezni a pásztorjátékot, főleg, hogyha hiba nélkül is tudjuk, és nekem az első ének az a Boldogasszony anyánk volt, amit a YouTube-on így meghallottam random. nekem nagyon megtetszett, nagyon megfogott mind a szövege, mind a dallama. Nekem adhatni a mai napig ez a kedvenc énekem. Vannak még nagyon kedvelt énekeim, de ezek általában időszakonként változnak. Tehát mindig jön egy új, amit meghallok, és akkor az megy úgymond a slágerlisták élén.
1: Ágoston?
3: Én is szintén így vagyok, hogy talán nem is tudnák választani, hogy melyik a kedvenc. Itt én azt mondom, hogy minden ünnepkörnek megvan a saját szépsége, és én ugyanúgy a nagyböjtől kezdve a karácsony, a húsvét, az advent énekeken át, a hazafias énekekig, amik a boldogasszony anyánk, Isten hazánkért érdelünk elődbe, és ne soroljam tovább, mert nagyon sok van belőle. Talán ezek a legjobban, amik közel állnak hozzám, bár mi nagyon közel áll még hozzánk, és a templom titulusából is adódóan nagyon sokat énekeljük, ez a Szent Kút csillaga. Ugyanálunk a templom az minden szentek plébánia, illetve a minden szentek titulust kapta, ám a főoltár felé egy szűzanya szobrot helyeztek, aminek sokáig a kezébe jogar volt. És ez talán a 70-es években, és ebben nem vagyok most teljesen biztos, az akkori plébános Szarvas András a tiszakécskei plébánossal Gémes Mihály atyával közösen kérték a Váci püspököt, hogy hagyd lehessen már a rózsafűzér királynője titulus is a templomnak a búcsú ünnepe, és emiatt van az, hogy nagyon sok Máriás ének elhangzik a templomba, illetve én szoktam kutatni ezeket, tehát hogy nagyon sok olyan éneket is behozunk, amik nem olyan ismertek, és interneten is valahol rábukkanunk, vagy nagyon régi kötetből, illetve ami nálam még nagyon sokat jelent, hogy szoktam bizonyos dallamokra énekeket írni. Van nagyon sok szent, akiről nincs ének. És akkor akárcsak például Pió atyáról is van egy ének. És ezekről próbálunk írni, nyilván az atya segítségével, jóváhagyásával, illetve talán még itt lehet megemlíteni, hogy van az Isten hazánkért érdelünk elődben, és arra is született egy közel 30 verszakos átirat nagyon sok magyar szentről, boldogról, és ezt már egy jó pár verszakkal én kibővítettem, amik hát néhány embernek már megvan, ezt majd országos szinten is el kell terjeszteni.
1: Herkó Kristóf és Ágoston volt a vendégünk. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bólyás János nevében is a műsor szerkesztője, Kékes Jenikő.

Elhangzott a tükörkép, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

Telemann E-moll kettős verseny blokkflőtére és fuvolára és zenekarra című művének harmadik tétele hangzott el. Előadta a Capella Savaria, a művészeti vezető Kalló Zsolt volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Jövő hét elején műtik 14. Leó pápát, mondta október 11-én Matteo Bruni, a Szentszék és Sajtóközpont igazgatója. A pápa vasárnapi az uranyala imádság utáni váratlan bejelentésével kapcsolatban, amely szerint tüdőműtét vár a Szentatyára. A nyilatkozatot az Agencia, az olasz püspöki konferencia hírportálja közölte. A műtét utáni kórházi tartózkodás várható időtartama körülbelül egy hét, pontosította Bruni a pápa közelgő kórházi kezelésével kapcsolatban, amely a vatikáni források szerint a Gemelli klinikán lesz. Az olasz püspöki konferencia kifejezte együttérzését, közelségét. A püspöki kar elnöke Matteo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Más országok mellett az Egyesült Államok püspöki konferenciája Lengyelországból Stanislav Dzsivis bíboros, Krakkó emeritus érseke, Szent II. János Pál egykori titkára, aki a fatimai szűzanyára és Szent II. János Pálra bízta ezt a megpróbáltatást. Uruguay, Argentina, Peru püspöki konferenciájának elnöke is üzenetet küldött a pápának, és jelezték, hogy nagyon sokan imádkoznak érte. A Szentatya november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentinába és Peruba tervez apostoli látogatást. Chicagóból, Robert Francis Prevost szülővárosából Blaise Kapich bíboros érsek hívott mindenkit közös imádságra. Az ágostonos rend is együtt imádkozik 14. Leó pápa egészségéért. Fejes Péter vasmegyei főügyész helyettest javasolt a legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Vasmegyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Erről beszélt Orbán Anita, külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn. Orbán Anita hangsúlyozta, az ukrán parlament döntése fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le. Kifejezte, hogy a magyar kormány várja az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének a folytatását. Hazánk időjárásáról. Az északnyugati északi szelet este is élénk lökések kísérik, hajnalban foltokban köd képződhet. Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északi a szél főként a Tiszántúlon megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 2 és 8, délután 13 és 18 fok között valószínű. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Teljességünk felé.

0: Teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, mindennapjaink működését. Köszönti Önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Hogy legyen második randi, ahhoz első is kell. A fiatalok és a fiatal felnőttek valós igénye hozta létre a kapcsolatműhely programot, amely többek között gyakorlati támogatást nyújtott az ismerkedéshez, a randevúzáshoz. A programnak, ami itthon az Anthroposz Mentál Higién és Módszertani Központ szervezésében valósult meg, egyik kiinduló pontja egy holland pszichológus Merj randizni című könyve volt. Jobb Máté evangélikus lelkésszel, mentálhigiénés lelkigondozóval, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének docensével beszélgetünk. Azt olvastam, hogy a fejlett világban a gyerekszületéseknek a száma most már nem azért csökken, mert túl keveset szülnének a nők, hanem egyszerűen nincsenek kapcsolatok. Egyetért ezzel, hogy Magyarországon is van egy ilyen tendencia, hogy egyszerűen nem jutunk el odáig, hogy kialakuljanak a tartós kapcsolatok, amiben aztán gyerekek születhetnek.
1: Igen, nyugodtan mondhatjuk világtendenciának, legalábbis a fejlett nyugati országokban, hogy kevesebb gyerek születik, kevesebben kötnek házasságot. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebben élnének éppen egy adott pillanatban együtt, de a tartós kapcsolat iránti elköteleződés úgy tűnik, hogy sokak számára nehézséget jelent.
0: Ennek egyik okát egyébként ez a cikk az internet, és azon belül is az okostelefonoknak a megjelenésével is összefüggésbe hozza. Azt mondja, hogy a születések száma azokon a területeken csökkent először is leggyorsabban, amelyek legkorábban kaptak nagy sebességű mobil internetet. Magyarországon kimutatható ilyen összefüggés, vagy tapasztalt ilyet?
1: Nem tudok ilyen felmérésekről, de nem lepődnék meg akkor, hogyha összefüggést találnának kutatók a között, hogy mennyit töltünk valójában egyedül, legalábbis ami a látható, hallható jelen világot jelenti, és mennyit töltünk mondjuk egyedül egy kütyüvel a kezünkben. Nekem nagyon meglepő volt éppen most, ahogy így ezt a kérdést hallottam, eszembe jutott egy nemrégi reptéri élményem, amikor már minden útlevél vizsgálat után a várakozó terembe ott leültem, jött egy 20-25 fős fiatalokból álló csapat. Az üres helyekre reültek, és gyakorlatilag mindenki maga elé nézett, vagyis hát pontosabban a kütyüivel kezdett el foglalkozni. Miközben ott voltak, ott ültek egymás mellett. Tehát nem volt igazából interakció egymás között. Persze egy más interakcióban voltak, mert esetleg éppen a kütyükön keresztül jelen nem lévő személyekkel voltak kapcsolatban. Tehát itt nem arról van szó feltétlenül, hogy ne lennének kapcsolatokban az emberek, csak egy más formában vannak, és úgy tűnik, ez viszont bizonyított, hogy minél több időt töltünk el virtuális világban a kapcsolódások által, talán annál nehezebb a valóságban megélni a kapcsolatokat. Gondolhatunk arra is, hogyha én hirtelen be akarom fejezni a kapcsolódást valakihez, akkor egyszerűen csak egy gombnyomás által kinyomom, és már nincs ott. Ez azért nem olyan egyszerű mondjuk egy valóságos kapcsolatnál.
0: Még egy pillanatra vissza a reptéri példához, hogy én a metrón ülve szoktam nézni, és egyébként annyira bele vannak merülve az emberek a kapcsolattartásba, hogy érzelmek is látszódnak az arcukon, mosolyognak, majd, hogy nem nevetnek, szomorkodnak, tehát, hogy úgy élik meg valahogy ezt a telefonon keresztüli kapcsolatot, hogy az egy bensőséges kapcsolat, nem is foglalkoznak azzal, hogy a külvilág mit gondol, és nem is nekünk szólnak ugye ezek a mosolyok.
1: Azért ez nem egészen új jelenség. Metróba vagy bárhol látunk egy szerelmes párt egymás mellett ülve, azért ugyanezt érzékelhetjük, hogy szinte beburkolóznak a saját aurájukba, és nem nagyon vannak kapcsolatban a külvilággal. Szóval ez a jelenség azért korábban is azt gondolom megvolt, de az biztos, hogy sokkal többen utazás közben vannak ilyen módon kapcsolatban, nem a jelenlétben, hanem a virtuális világban.
0: Hogyan jutottak el ahhoz a felismeréshez akkor végül is, hogy elindítsanak egy offline kapcsolatokat elősegítő programot?
1: Képzéseinken, mentálhigiénés képzésen, vagy a mentálhigiénés lelki gondozói képzésen nagyon sokat hallottunk tanároktól, papoktól, lelkészektől olyan gondolatokat, hogy a saját közösségeikben érzik azt, hogy a fiatalok egyre nehezebben kapcsolódnak egymáshoz, és hogy jó lenne valamilyen programot szervezni. Tehát részben volt egy ilyen külső igény, tehát akik ebben a projektben benne voltak, azok legtöbb esetben családos emberek, édesanyák, édesapák, serdülőkorú vagy fiatalkorú gyerekekkel, tehát ők maguk is érezték szűkebb körben azt, hogy nagyon sokszor nehézséget okoz a fiatalok számára azt, hogy hogyan kapcsolódjanak kortárs csoportokhoz, vagy akár ha már így a randizásról, párkeresésről beszélgetünk, akkor hogyan tudnak mélyebb

0: baráti kapcsolatok alakuljanak ki. A kis közösségeknek nagyon nagy jelentőségük lenne a tekintetben.
1: Nekem is kamasz gyerekeim vannak. Régebben én úgy emlékszem, hogy ez a gimnazista korosztály, ez már szeretett randizni. Na most tőlük meg olyasmiket hallok mostanában, hogy osztálytársal semmiképp, hogy a hittan csoportból nem, mert hogy azok barátok, ők akkor ezt miért nem tekintik adott esetben lehetőségnek ezeket a helyzeteket?
0: Nem tudom pontosan a választ, de lehet, hogy azért van ez a félelem a fiatalokban, mert nincs fórum arra, hogy arról beszélgessenek, hogy jó, én lehet, hogy kapcsolatot létesítek valakivel, járok egy ideig együtt, és lehet, hogyha utána úgy érezzük, hogy mégsem folytatjuk, na akkor hogyan kapcsolódjunk egymáshoz. Tehát azt is meg kell tanítani a fiataloknak, vagy legalább lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy erről beszélgessenek. Igen, lehet, hogy mi egy ideig együtt vagyunk, utána már nem járunk együtt, de mégis elviseljük egymás társaságát. Nyilvánvalóan ez jó azt is átbeszélni, hogy mondjuk egy adott életkorban, egy adott típusú, mélységű párkapcsolatban mi fér bele, mi nem fér bele, hogy ne kerüljünk feltétlenül olyan helyzetbe, hogy elmenekülök a másik elől, vagy már nem merek vele találkozni, vagy éppen őt féltem attól, hogy velem találkozzon. Ezekről is fontos lenne nyíltan beszélgetni.
1: Jól értem, akkor a félelem is benne van ebben a dologban, tehát akkor ebben van egy ilyen inkább elkerülöm helyzet is.
0: Egészen biztos, hogy ez is benne van, mert hogy nem csak az okozhat problémát egy fiatal számára, de nem feltétlenül csak fiatal számára, hogy hogyan létesítsek kapcsolatot, hanem azt is, hogy hogyan zárjak le egy kapcsolatot, ha esetleg arról van szó, hogy mind a ketten arra jövünk rá, hogy mégse vagyunk egymásnak valóak, vagy hogy más az érdeklődésünk, mások a életcéljaink, vagy lehet, hogy éppen másképp gondoljuk azt, hogy a következő lépés mi legyen a párkapcsolatunkban. Ez is a gondot okozhat, szóval nem csak az az izgalmas, hogy hogyan támogatjuk, segítjük a fiatalokat abban, hogy jó kapcsolatot létesítsenek, hanem őszintén arról is kéne beszélni, hogy hogyan kell lezárni egy kapcsolatot. Ez még mindig érdekes módon sokkal inkább tabu téma, de gondoljunk csak egyházi környezetben is arról, hogy sokkal könnyebben beszélünk házasságról, mint válásról. Az még mindig nagyon sok esetben közösségekben tabu téma, és nehezebb feldolgozni egy ilyen jellegű veszteséget, amit mondjuk a válás okoz egy egyházi közösségben. És mivel ezt nehezebben dolgozzuk fel, és nem beszélünk róla, valószínűleg ez kihat arra, hogy a fiatalok is nehezebben tudnak mit kezdeni azzal, hogy hogyan folytassuk esetleg akár egy ifjúsági közösségben a közösségi életet akkor, hogyha már nem vagyunk együtt, mi korábban együtt voltunk.
1: A gyerekek legtöbbször ugye a minta alapján tanulnak. Lehet-e beszélni szülőkkel erről? Elmesélhetjük-e nekik, vagy elmeséljük-e nekik? Hasznos-e ez nekik? Érdekli-e őket?
0: Egy kicsit túlzásnak érzem azt, hogy a gyermekeink a minták alapján tanulnak. Inkább úgy mondanám, hogy a minták egészen biztos, hogy hatnak rájuk, de egy egészséges kamasz nem akar tanulni a szülei mintájából. És ha már itt arról beszélgetünk, hogy hogyan lehetne a fiatalokat támogatni a párkeresésben, akkor egészen biztos, hogy izgalmas lenne arról is beszélgetni, vagy esetleg egy olyan jellegű csoportot is megszervezni, hogy hogyan lehet a szülőket támogatni abban, hogy a saját tapasztalataikat, a saját élményeiket, örömeiket, vagy kudarcaikat meg tudják osztani a gyermekeikkel, mert valljuk meg, hogy szülőként azért van néhány olyan kérdés, amit ha a gyermekeink feltennének nekünk, akkor bizony elég nagy zavarba lennénk, hogy hogyan is válaszoljunk úgy, hogy őszinték is maradjunk, ugyanakkor legyen benne valami tanító jelleg is a mondani valónkban.
1: Meg valamihez nincs közük.
0: Hát, és lehet, hogy valamihez nincs közük. Igen, igen. De hogy hol húzzuk meg azt a határt, hogy ehhez már nincs közük, ez nem egy egyszerű kérdés, nem egy egyszerű téma a szülők számára sem.
1: Esetleg a jövőben, hát ha a szülőknek is lesz ilyen, viszont a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, nevezzük inkább őket így, már segítettek, vagy segítenek.
0: Hollandiából származik ez a program neve Dare to Date, merj randizni. Ezt mi kiegészítettük még egy magyarosabb kifejezéssel, ez pedig a kapcsolatműhely. És ennek a programnak, projektnek az volt a célja, hogy országosan lefedett 15 csoportot szerveztünk, meghívva olyan fiatalokat, 20-as, 30-as, de akár 40-es éveikben lévő fiatalokat, akik valahol elakadtak a párkeresés útján. És a csoportnak a lényege

0: az volt, hogy mindazokat az élményeket, legyenek akár pozitív, vagy akár negatív élményeket, amiket szereztek a párkeresés során, meg tudják egymással osztani, tanácsot, ötleteket tudjanak adni egymásnak, és így próbáljanak újra a randizás, a párkeresés útján elindulni, vagy az útjukat folytatni. Sokan vannak, akik egy-két kudarc után megakadnak, talán már önmagukban sem bíznak eléggé, hogy képesek másokhoz kapcsolódni, kapcsolatokat teremteni. Ez egy 7 alkalmas sorozat volt. Az első 2 alkalmon a csoportokban elsősorban a különböző modellekről beszélgettünk, arról, hogy ők milyen mintákat láttak otthon, milyen mintákat tapasztaltak, és aztán a 2 alkalom után pedig volt még 5 alkalom, ahol ez a megosztás megtörtént, azzal a plusz feladattal, hogy az alkalmak között el kellett menni randizni. És a randinak az élményeit kellett behozni a csoportba, és ott ezeket megosztani, és ezekre a csoport többi tagjai válaszoltak, kérdéseket tettek fel, ötleteket adtak, és ezeknek a ismeretében, tudásában aztán mentek újra randizni a csoporttagok.
1: Mennyire bátrak a fiatalok kezdeményezni, mennyire bírják elviselni a kudarcot?
0: Az egyik legizgalmasabb visszajelzés éppen a női csoporttagok részéről érkezett, mert ők mindig azt gondolták, hogy a fiúknak sokkal könnyebb randizni. Talán a társadalmi beágyazottság szokások miatt is így gondolták, és hogy ezekben a csoportokban derült ki, hogy sok esetben a fiatal férfiak is sok-sok kérdéssel, nehézséggel, önbizalom hiánnyal vannak, és hogy érdekes módon ez pontosan bátorította a lányokat, fiatal nőket abban, hogy merjenek esetleg kezdeményezőbbek lenni, mert nem gondolták volna korábban, hogy ez akár problémát jelenthet, nehézséget jelenthet a fiatal férfiak számára.
1: Mondjuk én egy percig nem gondoltam, majd nekik könnyebb a helyzetük. Szerintem nagyon nagy bátorság kell, hogy oda menjek valakihez, vállalva azt a kockázatot, hogy azt mondja, hogy nem.
0: Igen, főleg akkor, ha ez már egy kicsit idősebb korban kerül előtérbe ez a kérdés. Sok esetben, sokszori próbálkozás után, mondjuk a 30-as éveiben lévők már nehezebben tudnak felszabadultan gondolni a randira. Mert annyira előtérbe van az a vágy, hogy élettársat, egész életen át tartó társat találjak. És lehet, hogy pont ezt teszi nehézé a randizás, hogy túl nagyok az elvárások a randizással kapcsolatban, és sok esetben a másik személlyel kapcsolatban is nem tudják már könnyedében venni azokat a találkozásokat, hogy igen, én most nem szeretnék más, csak valakit meghívni egy moziba, egy beszélgetésre, egy kávéra, és hogy kapcsolódjunk, hadd ismerje meg a másik szemét, hadd ismerje meg általam magamat is jobban, és aztán majd kialakul, hogy jól együtt tudunk-e lenni, van-e még további témánk, van-e kémia közöttünk, el tudjuk-e képzelni akár hosszabb távon is a közös utat.
1: Akkor ez egyszerűen nyomasztó, talán egy kicsit biológiai óra is ketyeg, ugye? Illetve nem érez-e egy kis maximalizmust, hogy senki nem felel meg, senki nem jó, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy nem szánunk rá időt, hogy megismerjük a másikat.
0: Azt hiszem, hogy mindegyik állítás igaz. Nem szánunk kellő időt, és ez egészen biztos, hogy baj, és lehet, hogy azért éppen, mert a biológiai óránk már ketyeg, de hogy nagyon fontos, hogy tényleg legyen bőségesen idő ahhoz, hogy megismerjük a másikat, és a másik megismerésén keresztül megismerjük jobban azt, hogy mi mit tudunk nyújtani a másik számára, és mi az, amit szeretnénk, hogy a másik nyújtson, mert hogy valójában ezek nagyon sok esetben találkozások, kapcsolatok által kristályosodok ki, hogy én mit tudok nyújtani a másiknak, és mi az, amit én elvárok a másiktól. Ahhoz idő kell, hogy ezek így igazán összeérjenek, ezek a elvárások, meg az is, hogy én mit tudok nyújtani a másik számára.
1: Akkor ez egy kicsit egy ilyen önismereti út is.
0: Hogyne. És ez is egy fontos visszajelzés volt a csoporttagok részéről. Többen megfogalmazták azt, hogy nagyon sokat fejlődtek azáltal az önismeretükben, hogy ebben a biztonságos, csoportos térben tudtak reflektálni saját magukra, jobban meg tudták érteni, ki tudták mondani, vagy ki merték mondani azt, hogy mit tudnak nyújtani egy másik személy számára, és milyen elvárásaik vannak. Nem mindig egyszerű ezeket az elvárásokat, vágyakat megfogalmazni. De egy jó, biztonságos körben, csoportban magam számára is világosabbá tud válni az, hogy mi az, ami nekem fontos a másik szemében, milyen értékek, de akár külsőségek is. Ezeket nem mindig könnyű kimondani, de lehet, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy igazán jó gondolatokkal és elvárásokkal tudjak a másik felé fordulni.
1: Jó, akkor ott ülünk a csoportban. Milyen feladatok azok, amik segítették, vagy segítik a résztvevőket abban, hogy közelebb jussanak önmagukhoz is, meg akkor ahhoz is, hogy mit szeretnének?
0: A csoportokban nem volt előírt olyan módszertani csomag, amit meg kellett valósítani. A csoportvezetők feladata volt az, hogy éppen az aktuális csoport számára olyan feladatokat, játékokat találjanak ki, amelyek ezt az önismereti munkát, a párismereti munkát előre viszik. A lényeg minden feladatnál az volt, hogy megtanuljanak beszélni erről, ki tudják fejezni magukat, hogy ezen elvek, szempontok mentén szeretnék én kapcsolódni valakihez, vagy akár arról beszámolni, hogy miért volt eddig nehéz kapcsolódni, milyen félelmek, önbizalom hiány vezetett oda, hogy egyre nehezebbnek éltem meg a kapcsolódást a másik személyek.
1: Esetleg olyan is volt, hogy ott elpróbálták, hogy hogyan lehet oda menni valakihez.
0: Természetesen voltak ilyen alkalmak is, ilyen gyakorlatok is. Hogy történik egy bemutatkozás, vagy mennyit mondjak el az első randi magamból? Mi az, ami érdekes lehet a másik számára? És ilyen helyzetgyakorlatok voltak ezeken a csoportos alkalmakon, ahol valakik eljátszották, és a többiek pedig visszajelzést adtak, hogy hú, hát ha ennyi mindent mondanám magadról az első alkalom, akkor nekem ez nagyon ijesztő lenne. Vagy éppen lehet, hogy kaptak egy olyan visszajelzést egy ilyen szerepjáték kapcsán, hogy sok mindent mondtál, csak éppen azt nem tudtam meg, hogy te ki vagy. Mert folyamatosan a családodról beszéltél például, vagy a munkádról, de hogy valójában te ki vagy arról, kevésbé. Vagy kaphattak olyan visszajelzést is ilyen szerepjáték után, hogy már az első momentum a találkozásnak olyan volt, ami esetleg nagyon szimpatikus volt, vagy kevésbé volt szimpatikus, és akkor erről lehetett nagyon nyíltan a csoportokba beszélni, és ezt a tudást, ezt a tapasztalatot aztán lehetett vinni a úgymond való világba, igazi randiba.
1: Egyébként milyen az igazi randi? Mi kell hozzá, hogy randinak minősülhessen egy ilyen találkozás?
0: Nincs erre konkrét definíció, hogy pontosan mi a randi, de egy olyan találkozás, ahol én azzal a szándékkal hívom meg a másikat, hogy róla megtudjak valamit, magamról valamit megosszak, és hogy talán arra reflektáljak, hogy mennyire tudunk kapcsolódni egymáshoz. Nyilvánvaló, hogyha valakit meghívunk egy randira, akkor van valami szándékunk azzal. Nem véletlen, hogy éppen őt hívom meg. Tehát szeretnék hozzá kapcsolódni, szeretném megismerni, mert számomra izgalmasnak, érdekesnek vagy értékesnek tűnik a másik, és valamilyen fajta kíváncsiságomat felkeltette, és akkor megpróbálom megszólítani, hogy hát, ha nem kapok azonnal kosarat, és eljön vele, és egy ilyen első találkozás megszülethet. Szóval a randizás nem egyenlő azzal, hogy én akkor az első alkalom után már kérjem meg a kezét. Addig érdemes eljutni az első randig, hogy vajon van-e vágy bennem arra, hogy legyen egy második randi. És hogyha ez a vágy bennem van, legyen egy második randi, akkor vegyem a bátorságot, és tegyem meg a következő lépést.
1: A teljességünk felé mai adásának vendége Jobb Máté evangélikus lelkész, mentálhigiénés lelki gondozó, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense volt, akivel a kapcsolatokról, a randizásról beszélgettünk. A jövő héten ismét várjuk Önöket. Megköszönöm figyelmüket, Zsoldos Szilviát hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Október 12-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink röviden. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Elfogadták az Európai Unió Oroszországgal szembeni új szankciós listáját Luxemburgban. Brüsszel tiltakozik a Trump-Putyin egyesség miatt. Varsói biztonságpolitikai fórum, orosz-ukrán energiaipari tűzszünet. Jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetést. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogait szabályozó törvényt, amely a kárpátaljai magyar iskolák számára is fontos változásokat hozhat. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. Közben újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit. Nyíri Kata jelenti.
2: Az ukrán parlament 266 képviselő támogatásával elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvényt. A jogszabály biztosítja, hogy a kisebbségekhez tartozó gyermekek az ukrán mellett anyanyelvükön is tanulhassanak. A magyar tannyelvű osztályokban a magyar nyelvet az oktatás során és az iskolai kapcsolattartásban is használhatják. A törvény különleges védelmet biztosít azoknak az iskoláknak, ahol a tanulók többsége valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanul. Ezeknek az intézményeknek az átszervezéséhez vagy bezárásához az ukrán oktatási minisztérium jóváhagyása is szükséges lesz. Az oktatási tárca becslése szerint a szabályozás legfeljebb 141 Kárpátalján, Csernivci, Odessa és Lemberg megyében működő iskolát érinthet. A törvényt most Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elé terjesztik aláírásra. Elfogadása az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások folytatását is elősegítheti, lehetővé válhat két újabb tárgyalási fejezet megnyitása. Emellett Harkivban egy orosz Shahed drón csapódott be egy többszintes lakóépületbe hétfő reggel. Az épületben tűz ütött ki, és a korai jelentések szerint többen megsérültek. A Harkiv megyei gázkitermelő létesítményeket is támadás érte. A Naftogaz közlése szerint az éjszakai csapások tüzet okoztak, és megrongálták a vállalat infrastruktúráját. Az Európai Unió eközben újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt. A korlátozások többek között az orosz hadiparhoz kötődő személyeket és szervezeteket érinti. Brüsszel továbbra is arra szólítja fel Moszkvát, hogy hagyjon fel az ukrán polgári és energetikai infrastruktúra támadásával.
0: Fontos előrelépésnek nevezte a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében Orbán Anita külügyminiszter, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Orbán Anita az X közösségi oldalon hétfőn kifejezte, hogy a magyar kormány várja az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Ukrajna jövője az Európai Unióban van. A csatlakozási fejezetek keddi megnyitása várhatóan zökkenőmentes lesz. Erről már Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő beszélt hétfőn Luxemburgban. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. Támogatását fejezte ki az amerikai elnöknek az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetre vonatkozó bejelentésével kapcsolatban. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon. A Trump-Putyin dízel megállapodást rosszul fogadták az EU külügyminiszterei, akik szerint az aláássa a transzatlanti egységet. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Donald Trump úgy véli, Zelenszkijnek választásokat kellene kiírnia, az orosz fél pedig azt közölte, az ukrán elnök ezt nem akarja megtenni. Az Európai Unió továbbra is szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben a Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putin orosz elnök között a hétvégén megkötött dízel megállapodás ellenére, közölték hétfőn európai külügyminiszterek. A megállapodás értelmében Moszkva azonnal 300 000 tonna dízelt bocsát az amerikai és a globális piacokra, további 500 000 tonnát novemberben, majd további 1 milliót ezt követően. A megállapodás elősegítése érdekében Washington széleskörű szankciómentességet adott ki az orosz dízelolajra 2027 áprilisáig, ami aggodalmat keltett Ukrajnában és szövetségesei körében. Az EU hétfőn elfogadta a szankciós listájának eddigi legnagyobb kiegészítését, amely több mint 1600 olyan szemét és szervezetet céloz meg, akiket az orosz háború támogatásával vádolnak. A szankciók által érintettek több mint fele ballisztikus rakéták gyártásával áll kapcsolatban. Svédország szintén bírálta a dízel megállapodást és arra bíztatta európai kollégáit, hogy használják fel az oroszországi lefoglalt eszközöket Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásának fokozására. Észtország képviselője szerint a Trump által vasárnap hirtelen bejelentett energiaszünet nem működik, utalva Oroszország Ukrajna elleni szüntelen légicsapásaira. Donald Trump élesen bírálta szombaton Volodymyr Zelenszkijt, amiért az ukrán haderő az orosz kőolajfinomítókat támadta. Donald Trump szerint Zelenszkij láthatóan problémát akar okozni az egész világnak. Úgy vélte, a finomítók elleni ukrán csapások eredményezik, hogy az amerikai farmerek számára emelkedik a gázolajára, minthogy ebből az üzemanyagból Oroszország nagy mennyiséget ad el a világpiacon. Ideje, hogy új elnöke legyen Ukrajnának, hangsúlyozta az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij a megállapodás kapcsán azt közölte, hogy megbeszélte Trump tűzszüneti bejelentését Mark Rutte NATO főtitkárral, a kanadai miniszterelnökkel és a finn elnökkel is. Ukrajna támogatja a tűzszünetet, és fontos, hogy Oroszország is támogassa. Zelenszkij ugyanakkor elmondta, hogy az orosz erők továbbra is légitámadásokat mérnek az energetikai infrastruktúra ellen, beleértve egy Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában található közös fűtési és erőmű elleni csapást.

0: Az orosz hírszerzés szerint az Európai Bizottság lejárató kampányt folytat a Rosatommal és a Paks 2 projekttel szemben. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: Mindeközben az orosz külső hírszerző szolgálat sajtószolgálata azt közölte hétfőn, hogy Brüsszel lejárató kampányt folytat a Rosatom és az orosz állami atomenergetikai vállalat részvételével Magyarországon épülő Paks 2 atomerőmű ellen, a kampány fő megrendelője pedig az Európai Bizottság vezetése. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen az orosz külső hírszerző szolgálat szerint egyértelműen megfogalmazta stábja számára azt a feladatot, hogy rákényszerítse Magyar Péter kormányát az Oroszországgal folytatott békés célú atomenergia együttműködés feladására. Az orosz kémszolgálat tudnivéli, hogy von der Leyen, aki szerinte gazdag tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalatok érdekeinek önös érdekű lobbizásában, arra számít, hogy aktív szerepét a Rosatom Magyarországról való eltávolításában és az orosz koncernek egy nyugati céggel való felváltásában méltóképpen értékelni fogják. Az orosz kémszolgálat sajtószolgálatának közleménye szerint az euróbürokraták nyíltan elismerték, hogy az európai gyártók képtelenek tisztességesen versenyezni a Rosatommal a nukleáris energiapiacon, ami azt jelenti, hogy a Paks 2 bármely egyéb változata kevésbé lesz hatékony és biztonságos. Mindemellett védelmi innovációs program létrehozásáról szóló rendeletet fogadott el az Európai Unió tanácsa hétfőn. Az új 115 millió eurós finanszírozási eszköz célzott támogatást nyújt a kis- és középvállalkozásoknak az innovatív védelmi megoldások kidolgozására és elterjedésének támogatására. Mindemellett libanoni védelmi és biztonsági intézmények megerősítését szolgáló erők képzését támogató misszió létrehozásáról határoztak hétfőn az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei Luxemburgban. A misszió kezdeti megbízatása 3 évre szól. Az Európai Unió 2028-2034-es időszakra szóló több éves pénzügyi keretére vonatkozó az írsoros elnökség által előterjesztett módosított kompromisszumos javaslatot az Európai Parlament 4 politikai csoportjának vezetője pedig elutasította.
0: Szombaton 13 ember vesztette életét, és több mint 300-an megsérültek a Huszik támadásában. Vasárnap egy ember meghalt, és közel tucatnyian megsérültek egy újabb támadásban Riad nemzetközi repülőterén, jelentették a szaudi hatóságok. A Reuters emlékeztet, a szaudi királyság légi hadjáratot folytat a Huszik ellen, akik szárazföldi háborút vívnak Jemenben a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány ellen. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelte, olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális, gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Magyar Péter ismét felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra. A kormányfő felszólalásában azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Fejes Péter vasmegyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök hétfőn. Fejes Péter jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Vas megyei főügyész helyettesként ment nyugdíjba 2025-ben. A bíróság első és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Sesták Miklossal szembeni őrizetbevételi eljárását, közölte az NVVH hétfőn az MT-vel. A mentelmi jog felfüggesztése egy egyedi konkrét személyre és ügyre vonatkozó parlamenti határozat, amely döntés az ülést vezető elnök általi kihirdetésével azonnal véglegessé válik. A KDNP-s képviselőt még azelőtt vették őrizetbe, hogy hivatalosan értesítették volna mentelmi jogának felfüggesztéséről. Hak Péter jogtudós, az ELTE professzor emeritusza szerint ezért megsérthették Sesták Miklós mentelmi jogát, ezért indokolt lenne, hogy az országgyűlés kivizsgálja az ügyet. Bőte Csaba Ferences szerzetes nyilvános válaszban utasítja el a magyar állami támogatással kapcsolatos kritikát, amely a Piski hídnál vívott az 1849-es diadalmas csata színhelyén kialakuló 48-as emlékhelyre vonatkozik. Gáspár Sándor tudósítása.
2: Mivel a sajtóban is napvilágot látott, hogy vannak, akik elvitatják azt a 200 millió forintot, amit a Piski csatatéren kialakítandó emlékhelyre kapott a Szent Ferenc Alapítvány a magyar államtól, nyilvános válaszban utasítja el a kifogásokat Facebook levelében Bőte Csaba, és közli, türelmesen várja a pénzügyi ellenőrzést, ugyanakkor büszke arra, amit a történelmi szentély megmentéséért tett. A véres csatában elesett katonáknak emléket állító kő obeliszket 2025-ben helyreállították. Idén februárban a csata évfordulójára pedig felkerültek rá az eredeti szöveggel megegyező feliratok és egy BEM dombormű is. A Szent László Alapítvány 2019-ben 80 ezer euróért megvásárolta a több száz éves ingatlanokat a 2 hektáros területtel együtt, ezután hagyta jóvá Bőte Csaba személyes megkeresésére Kásler Miklós miniszter egyedi miniszteri döntésként a 200 millió forintot, hogy az itt elesett 1500 katona nyugvóhelyén hozzanak is létre emlékparkot. Az utolsó fillérig a tervekre, az engedélyekre és az épületre költöttük a kapott támogatást. Mindennel hivatalosan el is számoltunk. Az épület udvarán az 1919-ben ledöntött 10 méter magas monumentális emlékoszlopot sikerült közadakozásból újból fölállítani. Írta posztjában a jelenleg csíksomjai plébános, aki 30 éven át szolgált Déván és Szászvároson. Tegyük hozzá, hogy a hatalmas méretű gránit tömbök azért maradtak meg, mert a rombolás után a piski és környékbeli magyarok külön-külön elásták, majd az évtizedek teltével többségüket a piski római katolikus templom udvarára szállították. De vannak gránit tömbök, amelyek csak Bőte Csaba felhívására kerültek elő évszázados rejtekhelyükről. Érthető, hogy Csaba testvér nyilvános levelében fölkérte a kritizáló újságírót és azokat is, akik sajnálják a pénzt az emlékhelyre, menjenek el oda éppen október 12-én, Bőte atya ott várja és megmutatja a helyszínen, miképpen becsülik azoknak a katonáknak az emlékét, akik 1849. februárjában életüket áldozták a szabadságért Hunyad megyében a Piski hídnál.
0: A Fidesz szerint a jogot és a szabadságot szolgálja, hogy AVH figyelő néven listázzák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a párt weboldalán. A Fidesz hétfői közleményében arra reagált, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közölte sérti az általános adatvédelmi rendeletet, de bizonyos esetekben akár jogellenes is lehet az NVVH munkatársainak listázása. A Fidesz azt írta, nem lehet jogellenes egy olyan politikai kezdeményezés, amely rámutat a kormányzati hatalom és az önkényuralmi erőszakszervezet visszaéléseire, és bemutatja az egypártrendszer felé haladó önkény politikai fogjait. A párt szerint az AVH figyelő a magyar jogállamiság visszaállítását célozza. A Fidesz a budapesti BEM téren tartja ünnepségét az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, közölte az ellenzéki párt sajtófőnöke hétfőn az MTI-vel. Az október 23-ai rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az ünnepségen beszédet mond Schmidt Mária történész professzor és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője is. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatója közölte, az egykor az intézményt is működtető alapítvány köteteit visszarendelték a könyvesboltokból. Schmidt Máriát a kormány eljárása a kommunista diktatúra idejére emlékeztette, amikor fontos klasszikus kötetek csak titokban terjesztett szamizdatként voltak elérhetők. A történész arra is választ vár, hogy mi indokolta a döntést. Jövő hét elején műtik 14. Leó pápát, mondta október 11-én Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója a pápa vasárnapi, az urangyala imádság utáni váratlan bejelentésével kapcsolatban, amely szerint tüdőműtét vár a Szentatyára. A nyilatkozatot az Agenzír, az olasz püspöki konferencia hírportálja közölte. A kórházi beavatkozás a vatikáni források szerint a Gemelli klinikán lesz. Az olasz püspöki konferencia kifejezte együttérzését, közelségét. A püspöki kar elnöke Matteo Zuppi bíboros biztosította a pápát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. A Szentatya november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. Chicagóban Blaise Kopik bíboros érsek hívott mindenkit közös imádságra. Kiderült, kik kapják idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford új makrogazdasági modelleket fejlesztettek ki, amelyek jelentősen javították a hatékony stabilizációs politika végrehajtásának képességét. Ők rakták le az új Keynesi paradigma alapjait, amelyben a modellek mikroalapokra, azaz alulról felfelé építkeznek, áll a Nobel-bizottság hétfői indoklásában.
3: Kárpát-medencei lapszemle. A méz lovagrendek felvonulása látványos eleme volt a hétvégén megrendezett 14. Csíkszéki Mézfesztiválnak és hagyományos termékek vásárának, írta meg a Hargita Népe. A csíkszeredai szabadság térre látogatók számos mészfajta, helyi élelmiszer és kézműves termék közül válogathattak, közvetlenül a termelőktől szerezhették be a portékákat, és közelebbről is megismerhették az azok mögött álló munkát és hagyományt. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján Balogné Dóra Alexandra, Magyarország 2026-os méz királynője, köszöntőjében a magyar termelői méz képviselete és a méhészek közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Arra bíztatta a vásárlókat, ismerjék és becsüljék a termelői mézeket, amelyek mögött a méhészek egész éves munkája áll. Mint fogalmazott, a méz orvosság, előállítása pedig életforma. Bece István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke a lapnak elmondta, a közvetlen találkozás lehetővé teszi, hogy a vásárlók megismerjék a méhészeket és termékeiket, a termelők pedig értéküknek megfelelően kínálhassák portékáikat. Az ilyen vásárok ezért nem csak az értékesítésben segítenek, hanem a termelők és a fogyasztók közötti bizalom erősítéséhez is hozzájárulnak. A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltás kampánya is jól halad idén, olvasható a Székelyhon cikkében. A hónap első napjaiban elkezdődött a rókák veszettség elleni oltás kampánya, amely tavaly pénzhiány miatt elmaradt, és mint arról István Róbert, a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott, már több mint 1 millió veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki repülőből a Hargita megyei természeti, tehát a településeken kívüli területekre. A kutyák és macskák veszettség elleni évenkénti oltáskampánya normális esetben október elején kezdődött volna el, de a veszettség megjelenése miatt már az első igazolt eset másnapján elkezdték oltani a házi állatokat, a gócpontokban a szarvasmarhákat is. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. Főpirenk még egyszer, röviden. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Elfogadták az Európai Unió Oroszországgal szembeni új szankciós listáját Luxemburgban. Brüsszel tiltakozik a Trump-Putyin egyesség miatt. Varsói biztonságpolitikai fórum, orosz-ukrán energiaipari tűzszünet. Jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetést. Elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző Iványi Balást hallják.
8: 2026. október 12-e van hétfő. Isten éltesse Miksa és Rezső nevű hallgatóinkat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, később pedig eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására is használták. A Rezső a Rudolf férfinév magyarosított változata. Szent Szerafinra, a 16.-17. század fordulóján élt kapucínus szerzetesre emlékezik ma a katolikus egyház. Egyszerű életéről és segítőkészségéről volt ismert, a szegények és betegek különösen szerették. 1604. október 12-én halt meg. 1492. október 12-én Kolumbusz Kristóf elérte a Bahama-szigetek egyikét, a mai San Salvadort. Ezt az eseményt és dátumot az európai történelem Amerika felfedezéseként tartja számon. 1810-ben ezen a napon vezette oltár elé Lajos bajor trónörökös, a későbbi első Lajos király, Tereze von Sachsen-Hildburghausen hercegnőt Münchenben. A Wittelsbach uralkodó család étellel, itallal vendégelte meg az ünnepségek résztvevőit, végül lóversenyt is rendeztek a város kapui előtti réten. A házasság kötést már abban az időben népünnepélyként emlegették. A rákövetkező évben megismételték a rendkívül népszerű lóversenyt, és ezzel lerakták a belőle később kialakuló, ma is népszerű Oktoberfest alapjait. 1885. október 12-én történt az első kapavágás a pesti Tömőtéren, és ezzel hivatalosan is kezdetét vette az országház építése. Az országgyűlés mindkét házát befogadó parlament építését az 1880. évi törvény rendelte el. A pályázatra 20 pályamű érkezett, amelyek közül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el. Az eklektikus neogótikus épület 1885 és 1904 között készült el. A félkész épületben 1896. június 8-án a millennium idején tartottak először ünnepi ülést, az első országgyűlést pedig 1902. október 8-án. A végleges átadásra 1904-ben került sor. 1902. október 12-én játszotta első hivatalos mérkőzését a magyar labdarúgó válogatott. A találkozóra Bécsben került sor, és ezzel kezdetét vette a több mint 100 alkalommal megrendezett magyar-osztrák összecsapások sorozata. Az osztrákok 5-0-ás győzelmét hozó találkozón csapatunk bal összekötője a kétszeres olimpiai bajnok úszó Hajós Alfréd volt. 1928-ban ezen a napon próbálták ki először a vastüdőt, a légzés segítésére szolgáló berendezést. A beteget egy fémkamrába helyezték, úgy, hogy csak a feje és a nyaka maradt szabadon, majd a kamrában változó légnyomással segítették a mellkas mozgását és ezáltal a légzést. A szerkezet később a járványos gyermekbénulás nagy járványai idején vált világszerte ismerté. 1931. október 12-én adták át Rio de Janeiroban a megváltó Krisztus szobrát. A 709 méter magas Corcovado hegy tetején álló kitárt karú Krisztus azóta Rio és Brazília egyik legismertebb jelképe. A közel 30 méter magas vasbetonból és szappankőből készült szobrot több éven át építették, darabjait a hegyre szállítva. Az avatáskor több tízezer ember ünnepelt a városban. A tervek szerint a szobor világítását a híres olasz feltaláló Marconi rádiós jelével kapcsolták volna fel Olaszországból, ám a rossz időjárás miatt a kísérlet nem sikerült. A Krisztus szobrot 2007-ben a világ 7 új csodája közé is beválasztották. 1946. október 12-én a párizsi békekonferencia elfogadta a magyar békeszerződés szövegét. A szerződés visszaállította Magyarország 1938 előtti határait, semmisnek nyilvánította az első és második bécsi döntést, és Magyarországnak három, a sziget közben fekvő falut is át kellett engednie Csehszlovákiának. A szerződést végül 1947. februárjában írták alá. A konferencia október 12-i ülésén a magyar békeszerződés cikkeiről szavaztak. Végül 1999. október 12-ét az ENSZ a 6 milliárdos világnépesség jelképes napjaként jelölte meg. Ezen a napon született meg Szarajevóban az a csecsemő, akit a világszervezet jelképesen a 6 milliárdodik emberként köszöntött. A számítás természetesen csak becslés volt, de jól érzékeltette, milyen gyorsan növekedett a világnépessége a 20. század végére.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Fogolyán Kristóf és Mirei Anna felvételeiből válogattunk. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a Rózsafüzér imádság a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekbe, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miként

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Asztor, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Asztor, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Igen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és minden.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ments meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba, jó estét kívánok! 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este bejelentette, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves 2025-ben megválasztott egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A lábadozás időszaka közel egy hétig tart majd. 14. Leó pápa helyett Luis Antonio Taye, a bíborosi kollégium dékánja mutatja be a misét szerdán, amely Ferenc pápa Amoris Laetitia, a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítása 10. évfordulója alkalmából a Vatikánban zajló tanácskozást zárja le. Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn. Orbán Anita hangsúlyozta, az ukrán parlament döntése fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le. Kifejezte, hogy a magyar kormány várja az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. Magyarország helye ott van az európai biztonságáról szóló tárgyalóasztalnál, írta a Warsaw Security Fórumon résztvevő Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter közösségi oldalán hétfőn. A fórum Európa egyik vezető transatlanti biztonságpolitikai konferenciája. Kiemelte, Magyarország kész részt venni az Európa biztonságáról szóló szakmai párbeszédben. Elmondta, áttekintették, hogyan lehet még több katona Európában, hogyan lehet még több bevethető alegység vagy egység, és miként lehet növelni az európai védelmi ipar lehetőségeit, képességeit. Közös nyilatkozatban ítélte el Iránt hétfőn 29 ország, köztük Magyarország a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt minapi incidens ügyében. A londoni külügyminisztérium által ismertetett kommuniké aláírói, köztük Magyarország, Nagy-Britannia és sok más ország mellett az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Csehország, Szlovákia és Románia általánosságban is elítélték azokat a támadó jellegű erőszakcselekményeket, emberülésekre szőtt terveket, kibertámadásokat, gyújtogatásokat, más szabotázs és hibrid akciókat, amelyeket a teheráni rezsim a közleményhez csatlakozó országok ellen elkövetett. November 20-án Brüsszelben rendezik meg a második EU-Egyesült Királyság csúcstalálkozót, amelynek középpontjában a stratégiai partnerség megerősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll, jelentette be hétfőn az Európai Tanács. A találkozó Antonio Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fogadja Andy Burnham brit miniszterelnököt. Hazánk időjárásáról. Holnap többnyire napos idő várható, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet hajnalban 2 és 8 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Tarbai Ede, Varjú Dombi mesék. Előszó. Egy bácsikám, ki csősz volt, s egész évben a varjúdombi kunyhóban lakott, olyan mesét mesélt, amilyen éppen abban a percben eszébe jutott. Sok dohányt vittem néki, mert bagózott, hogy kezdjem már, haj, kezdjem már mesélni, és ő nyomban bele is fogott, nem győztem ülni, hallgatni, megélni. Mert az volt a jó, hogy élni kellett, élni a sok szeszélyes mesét, csinálva nékem ingerkedő kedvet ahhoz, hogy éljek úgy, ahogyan ő élt. Mert ő volt, ő meséje minden hőse, a hónapok és magok ismerője, kinek a nap volt kalendáriuma, Szél a nagyapja, Parázs meg a húga. Voltak éppen az előszó is mese, csak rövidebb, mint a többi is, mindössze arról szólt, hogy kitől is hallottam ezeket a meséket. Ez volt tehát varjúdombi keresztapám, azaz anyai nagybátyám bemutatása. És most következzék az első mese előzménye.

Nagyanyám frissen dagasztott kenyeret küldött velem a csőzkunyhóba, Varjú Dombi keresztapámnak. Az út hosszú volt és keserves. Nem csak azért, mert a hatalmas kerek kenyérnek nagy volt a súlya, hanem azért is, mert az illata ingerelt. Ahogy kibontotta keresztapám a kendőt, még jobban megcsapott az átforrósodott kovászos liszt illata, s egyszeriben minden még nyugtalanítóbb, még csábítóbb lett. Hogyan, hogyan nem? Neki erről nyomban a tél jutott eszébe, és egy mese, amit azon nyomban elmondott. A meséje olyan volt, mint a kenyér illata. Voltaképpen arról is szólt. Elsőnek tehát ezt mondta el nekem azon a nevezetes délelőttön, amíg megülhettem mellette, és figyelhettem a napsütésben. Mesélés közben nem mosolyodott el egy pillanatra sem. Rám bízta. Tegyek úgy, ahogy kedvem tartja. Tegyetek hát ti is, akik hallgatjátok.

Mese a kéményseprőről, a pékről és a manóról. A kéményseprőt, aki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, reggel legelső útja a pékhez vezette, s míg ment, örömében, a hóesésben csicsinkázott az út jegén. Kurjongatott is hébe-hóba, hey, dúlilárom, zengett a nóta, s a füttyögetése végén a pont a pékség csengettyűje volt. Künn, hó a házakon, az úton, ideben, liszt a zsákokon, a pulton, melyik fehérebb, tudja szösz. A kéményseprő ezen tűnődött éppen, mikor a pék, az ősz öreg bendő eléje toppant, ő is hófehéren. Cipókéne, lenne, ha süthettem volna éjszaka, így kezdi, s folytatja nyomban. De a tűz, a manó tudja mitől, miért és hogy van, sehogy se gyúl ma. Pedig fújta a legényem hajnaltól kezdve serényen, s hogy szuszhoz jusson, a feleségem élezgette a parazsat, s reményem. Majd jött a lányom, a fiam, de semmi. A tüzem oda van. Oda a sok dagasztott cipó, sok perec, volt vagy 30 kiló, nem is beszélve kifliről, kalácsról, 40 tepsiről, amiben bukta, túrós volt. Nincs tűz, nincs, de van mi a gond. Na, a kéményseprő, ki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, szerszámait mind válra vette, és mászott a ház tetején. Ott baktatott a fehér hóban, ahol fölötte is csak hó van, pihével haján, fülén, orregyén, fehér csizmával lábán, és fehér bojttal sapkája közepén, kicsi fehér zsubával hátán. Valóságos hóember volt már, s mire a kéményhez ért, nem látta senki, merre, hol jár. A fekete lett csupa hófehér, pedig lehallatszott a dúdolása, tudták, odafenn dolgozik, s a kéményből is különös lárma, kocogás, morgás neszezik. Egyszerre zsupsz, a kemencéből kigurul, szurtosan a széntől, ugyan mi, jaj mi, egy dió, nem is dió, egy csöpp manó. Manó, akit a havazás a pékházán talált, s mert fázott, nem volt habozás, a kéménylikba szállt. Tavaszig ült volna odaben, koromban, füstben, melegen, de a kéményseprő, ki úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én, a vasgolyóval kikergette, s most ült a pékség közepén. Közben a tűz is égett, füstje a kéményseprőt megfüröztve lefújta róla a havat, s maradt, mint volt, fekete, hogy mindenki lássa, kéményseprő baktat a padlásra. És amíg sülnek a cipók, hárman, a manó, a pék, a kéményseprő, megbeszélik, a havazásban mi a jó, a becsülendő. Hogy a takaró alatt a búza, ha már szárát az ősz kihúzta, nem fagyhat el, és tavaszon nőhet tovább, s ez kész haszon. Megbeszélik, hogy a házak melegebbek, ha hóban állnak, és megbeszélik, hogy a sör mi módon erjed házilag, bajúzt ki, meddig mekkorát pödör, és szilvesztert e város mint ünnepli majd. Ülnek a tűznél, várnak, hol ez, hol amaz szól, diskurálgat, hisz mind a három úgy szerette a friss kenyér szagát, mint mondjuk én. Ki a történetet papírra vetette. S bár tudja, nincs manó, s a vén kéményben senki sem csücsülhet, mégis titokban arra vár, egyszer talál egy kis manót, és összeülhet vele, amíg a friss kenyér szagát orrába fújja majd a szél.

Varjúdom közelében magányosan álló, kőfallal körülkerített, vadszőlővel befuttatott öregházban lakott a boszorkány, akit ki tudja miért, keresztapámon meg rajtam kívül mindenki csak Sára néninek hívott. Márpedig mi tudtuk, hogy boszorkány volt. Termetre se alacsony, se magas. A ruhái egy kicsit lötyögtek rajta, s ha elment hazulról, kalapot tett a fejére, nyakába pedig forgyos csipke kendőt. Mindenféle kacatokat készített kagylókból, gyöngyökből, sejempapírból, s ha valaki valamelyik rokonának a fényképét ki akarta színeztetni, ő hozzá fordult. Születésnapi verseket is írt. Olyasmiket, hogy nagyra nőjön Benedek, ne itasson soha többé egeret, meg szép lány legyen Rozáli, ha kell, azért menjen szépen kaszálni. De ő írta a sírverseket is. Így nyugszik Varota Máté, aki nagy kópé volt, nyugszik a falu is, senkit se csap már bé. Egyszer, amikor a boszorkány kordéjával szokása szerint a vásárba indult, a következő történetet találta ki a bácsikám.

Mese a jóságos boszorkány seprűjéről. Egy jóságos boszorkány egy napon kezébe vette ócska seprűjét, elszállt házából ki az ablakon intézni sok-sok összegyűlt ügyét, mert pénzt hozott nemrég a postás, bevált munkája jól az időjóslás, s most arra gondolt, zoknira, köpenyre, sálra, új kalocsnira, festékre költi mind, amit kapott. Míg szállt, a lombjuk lassan vetkező fák fölött gyakorta kapkodott, mivel a szél vén juggatott kalapját cibálta, épp ezért eszébe véste, valamit kell még vegyen a fejére. Röpült, röpült, alatta szüreteltek, szőlővel teltek puttonyok és vedrek, s a szüretelők föl-föl kiabáltak, adj Isten, boszorkány, eljössze majd, ha már a must forr, írsz-e dalt, amit a násznép eldanászhat, ugyanis nem csak időjós, de költő, az is volt e jóságos boszorkány. Mögötte maradt 30 emberöltő, és sok tapasztalás, meg sok bíz, sok koholmány. Mindenfelé köszönt a jó boszorka, s a sok kalap mind meglendült felé. Közben pihenni hívta őt egy malomtornya, mely tudva lévő Márton sógoré. Rőt Márton és a fél tucat gyerek a háztetőt, a kéményt és ereszt megülte, mint egy fecskeraj, és faggatóztak, hogy mint van, mi baj? Vásott köpenykém, sálam, zoknim talpa sarka, csíkjait csupán egy pók fonása tartja, a kalpagom, látjátok, mint a rosta, és fél kalocsném elveszett a hóba. Festék is kéne, tudnillik, hogy télen otthon az időm ne tölthessem tétlen, a falu népét lefessem szépen sorba, és kiállítsam Esztóni, Julcsa, Borcsa, mivel a postás tegnap pénzt hozott, most végre télre vásárolhatok. Jó vásárt! És jó utat kiáltott Rőt Márton és a fél tucat gyerek, midőn boszorkányunk a seprűjére mászott, és ott hagyott tetőt, kéményt, ereszt. Repült tovább. Már látta is, 5 perc a város, célba visz jó drága ócska seprűm, hó, ha-hó, készítsd a mércéd, Schuster és Szabó! Míg lelkendezett, nem vette észre, egy varjú ült le hátul seprűjére, és csőrével a vesszők kötelét, mint egy ollóval, nyisz, úgy vágta szét. Hullott, repül a sok-sok drága vessző, maradt a nyél, seprőtlen lett a seprő, s ez, tudva lévő, szörnyű nagy hiba, mivel a vessző itt a masina. Sóhajtozott a jóságos boszorkány, hol utasát, hol önmagát okolván, amíg a varjú egyre hajtogatta. Ha tudtam volna, ó, bekár, bekár. S a boszorkányt az erdőszélen hagyva egy bagoly régi odújába száll. A lassan hulló levelek közül egy favágó jött megrakott szekéren. Láttán boszorkányunk bús arca felderül, kiáltozik és integet serényen. Elég volt néhány szó, és a bakon kocognak együtt szép hallgatagon. Boszorkányunk a szatócsot kereste, hogy seprűjéhez új vesszőt vegyen. Mivel már félt reá közönt az este, s baktathat dombon, járhat völgyeken. A szatócsboltban akadt is vessző, jó, varázsos, de sokért adta, sokért bíz az áros. Már látta, télre nem lesz sál, se zokni, kalapköpeny, meg festék és kalocsni. A seprűcskére szükség van nagyon, hogy jó idő lesz rossz, így tudatom, s azt is,
Mikor kell óvni fagytól a rügyet, hőségtől borjat, és sok más ilyen ügyet. Így első a seprű, aztán jön a többi, azaz jelenleg úgy látom már semmi. Boszorkányunk új seprűjén, a régi rossz kalappal, a párás alkonyatban már is hazanyargal, szorosra vonván nyakán a köpenyt. Látván mezőn és erdőn nem jár senki lent, oly bánatos lett hirtelen. Sok terve, mind terv maradt, csak terv, és füstbe menve, és társa sincs, magányos ráadásul. És ebbe még egy jó boszorkány is csak belefásul. Így ért haza, hol meglepetve látta, szép rend van, ágya is bevetve, és rajta sorban mindaz, mit télre kívánt, sál és köpeny és csíkos zokni, vadonat kalap, vadonat kalocsni, s a sok festék belepte majd a díványt. Az asztalon talált még mit? Egy levelet. Jó telelést kívánunk mi, az emberek.

0: Varjú Dombi mesék. Tarbai Ede meséjét Bánfi György mondta el. Az első rész hangzott el. Közreműködött Kristán Attila. A hangmérnök Horváth János, a zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Taréva.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

Alessandro Marcello E-dur koncertójának első, második és harmadik tétele hangzott el. Előadta a Camerata Bern. Oboán közreműködött Heinz Holliger.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este bejelentette, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves 2025-ben megválasztott egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A lábadozás időszaka közel egy hétig tart majd. 14. Leó pápa helyett Luis Antonio Taye, a bíborosi kollégium dékánja mutatja be a misét szerdán, amely Ferenc pápa Amoris Laetitia, a szeretet örömmel kezdetű apostoli buzdítása 10. évfordulója alkalmából a Vatikánban zajló tanácskozást zárja le. Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn. Orbán Anita hangsúlyozta, az ukrán parlament döntése fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le. Kifejezte, hogy a magyar kormány várja az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Magyarország szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban, ami lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter technikai előkészítésének folytatását. Magyarország helye ott van az európai biztonságáról szóló tárgyalóasztalnál, írta a Warsaw Security Fórumon résztvevő Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter közösségi oldalán hétfőn. A fórum Európa egyik vezető transatlanti biztonságpolitikai konferenciája. Kiemelte, Magyarország kész részt venni az Európa biztonságáról szóló szakmai párbeszédben. Elmondta, áttekintették, hogyan lehet még több katona Európában, hogyan lehet még több bevethető alegység vagy egység, és miként lehet növelni az európai védelmi ipar lehetőségeit, képességeit. Közös nyilatkozatban ítélte el Iránt hétfőn 29 ország, köztük Magyarország a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt minapi incidens ügyében. A londoni külügyminisztérium által ismertetett kommuniké aláírói köztük Magyarország, Nagy-Britannia és sok más ország mellett az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Csehország, Szlovákia és Románia általánosságban is elítélték azokat a támadó jellegű erőszakcselekményeket, emberülésekre szőtt terveket, kibertámadásokat, gyújtogatásokat, más szabotázs és hibrid akciókat, amelyeket a teheráni rezsim a közleményhez csatlakozó országok ellen elkövetett. November 20-án Brüsszelben rendezik meg a második EU-Egyesült Királyság csúcs találkozót, amelynek középpontjában a stratégiai partnerség megerősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll, jelentette be hétfőn az Európai Tanács. A találkozón Antonio Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fogadja Andy Burnham brit miniszterelnököt. Hazánk időjárásáról. Holnap többnyire napos idő várható, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet hajnalban 2 és 8 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Julianus Domonkos rendi barátról, aki a magyarok őshazájába, a Volga, Káma, Urál folyók által övezett térségbe próbált eljutni, és el is jutott, abban a hiszemben, hogy Magna Hungáriában, ez az ő kifejezése, megtalálja a magyarok rokonait, már szóltunk műsorunkban. 4. Béla király hatalmazza fel erre az útra. találkozik is magyar testvéreinkkel első útja során. Kétszer utazik Magna Hungáriába. Egy hónapot tölt körükben, az óhazában, akik megértik őt, és 1236 karácsonyán érkezik vissza az országba. Négyen indulnak el, egyébként ezt a Ricardus féle jelentésből tudjuk, Ricardus valószínűleg előjárója volt Julianusnak, és a vatikáni levéltár őrzi a Ricardus jelentést. Négyen indulnak el, kedves hallgatóink, ketten a viszontagságos körülmények között visszafordulnak. Gerardus testvérrel folytatja útját Julianus, Gerardus viszont meghal útközben. Nos, a második útja meghiúsul. Már a tatár betörés miatt hiúsul meg, nem találja meg azokat a magyarokat, akikkel még egy évvel korábban találkozott. Kodolányi János 700 évvel Julianus útja után regényt ír a domonkos rendi, szerzetes, kalandos, veszélyektől korán sem mentes útjáról. A regény utolsó fejezetében egy asszonnyal találkozik Julianus, aki magyar, és egy bolgár városban lakik, oda ment férhez. Ő mondja el neki, hogy miként is kerülhet a magyarok őshazájába. Hát ezt a részletet szeretném önökkel megosztani, ez a befejező oldala a regénynek. Indulnia kellett, ha még este át akart jutni a folyón, pedig nagyon is akart. Most már, hogy megszabadult érzései torlódó súlyától, röpült volna. Hát, ha nem is magyarok azok ottan. Hát, ha az asszony nem két, de több napot tévedett. Egyszerre megértette, miért mondott két napot. Ő a távolságot lovon számítja, de akkor mégis Magna Hungária kapujában áll most, és a túlsó parton csak ugyan magyarok vannak. Fölállt, vállára vette átalvetőjét, kezébe botját, s átnézett a folyón. Nagyon képszerű, gyönyörű jelenet ez. Odaállt egy ember, lóra kapott, s terelni kezdte a többi lovat vízre itatni. Ott állt a kicsi csoport, belegázolva a sötét tükörbe, tisztán látszott, hogy a lovak paskolták, csurgatták a vizet. Kiáltások hallatszottak, egy ló fölemelte fejét, messze elbámult, s hosszan nyerített, mintha kacagna. A sátrak között halk citera szó pendült, s először egy, majd több férfi hang dalolt. A szél elelkapta vidám, hajladozó hangjukat, mint ősszel a napsugárban csillogó ökörnyálat. Julianus figyelt, hiszen ez ugyanaz a dal, amit a vitézek énekeltek az úton, amikor Konstantinopolisba indultak. Ugyanaz a dal, de mégsem. Most mégis más, majd megint ugyanaz. Julianus fülében fölharsant a lovukon poroszkáló vidám férfiak harsány éneke. Sűrű a lovam sörénye, feketével kifonta be. A szavak nem szálltak át a vizen, de a dal zümmögött, a citora pengett, mintha tücsök ciripelne, és a múltból harsogva ráfeleltek a lovagló katonák hangjai, sűrű a lovam sörénye, hiszen tudta, első pillanattól fogva tudta, hogy magyarok vannak odát, most mégis hangtalanul nevetett, bele kiáltott a messzeségbe, ha-ho, ha-ho, hej! Hangja kürtszóként hullámzott tovább, s megismétlődött a hegyek fölriadt seregében. Mintha csodálkozva kérdezgetnék egymást, ha-ho, ha-ho, hej! Julianus feszülten várt, aztán túrról felé szállt a felelet. Ha-ho, ha-ho, hej! Mintha gyermekek játszanának. Futva indult lefelé a tetőről. Ez a befejező része a regénynek, mint említettem. Fodor Andrást is megihlette Kodolányi regényének záró jelenete. A vége ugyanakkor teljesen más perspektívát nyújt át az olvasónak, más ígéretet, mint a Kodolányi regény. Hallgassuk csak meg. Anti Julianus a címe, már a cím is beszédes. Végül már csak a térdek, a karok, a tehetetlen akarat egymásba kapcsolt üteme vitte tovább, hogy akárhogyan is, de a felhők rongyai alatt a végső kaptatót még el kell érnie. És zihálva, botolva, valahára ott állt a fensíkon, előtte lent kinyílt a hegykaré, nézte, ahogy sikárló füveken kövek zuzmóin tapogatva vibrál, motoz a szél. Halántékához nyúlt, az arca lángolt, de ujjafésűjében hidegen tördelőzött elvékonyult haja. És látta, nincs, hogy nincs.

0: Julianus szerzetes ruhájába. Verset ír. Beszéd a hazainduló Julianus baráthoz címmel. És 1986-os ez a vers, kedves hallgatóink. A rettegések ideje. Még él a diktátor, és az anyanyelv megtartásáért a falu rombolás szándékának ördögi idejében születik meg a költemény. Hát a helyzet ma sem változott azóta sem nagyon sokat. Nem az egészet olvasom fel önöknek. Tehát beszéd a hazainduló Julianus baráthoz. Késő jöttél, testvér. Késő. Kenyerünk keserű, a vízünk kígyóval, varangyal teli. Reményünk por, hamu a hitünk. Udvara a kánnak megvet, mégis velük kell hajlongani a farra felkent klán előtt, égve égnek lelkünk romjai. Elvették földjeink s nevünk, vérünk sem elég hála adóra, rabszíra fűzi gyermekünk, önmagába pusztít a horda, bélyeg lett nyelvünk, nyílt fekély, arcunkon lobognak poklai, anyánk megtördelt szavával álmunkban is félünk szólani, és szét iszonyít Ázsia, mint száműzöttet álmai. Egyedül a szél, csak a szél, minket csak ő tud megváltani. Ég veled, testvér! Ki tudja, kinek leszünk majd vérei? Mire visszajössz, meg lehet. Egymás sem fogjuk már megérteni. Köszönöm, hogy meghallgatta, kedves hallgatóink. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Dohnányi Ernő első D-moll szimfóniájának első tétele hangzott el. Előadták a BBC filharmonikusok Matthias Bamert vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc, hangoló. 1986. október 12-én hunyt el Fényes Szabolcs zeneszerző. Ráemlékezünk dalaival.

0: Fényes Szabolcs dalaiból válogattunk a Budapest Bár előadásában. Elhangzott a hangoló. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leópápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A püspöki kar elnöke, Mateo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. A programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, hogy a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Közben hétfőn újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit. Miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Ezt megelőzően Washington az üzemanyagárak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxemburgban úgy vélték, a Trump-Putyin dízel megállapodás aláássa a transatlanti egységet. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön hétfőn elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben kiemelte, olyan 2027-es költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A kormányfő ismét felszólította az állami számvevő szék és a gazdasági versenyhivatal elnökét hivatalukból történő távozásra. Magyar Péter azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Szombaton 13 ember vesztette életét, és több mint 300-an megsérültek a huszik támadásában. Vasárnap egy ember meghalt, és közel tucatnyian megsérültek egy újabb támadásban, Riád nemzetközi repülőterén, jelentették a szaudi hatóságok. Hazánk időjárásáról. Kedden többnyire napos idő várható az ország középső felén, gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igények.

Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből a 29-től a 32. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21:07 van, a Vatikáni rádióadását hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya bejelentette, hogy az elkövetkező napokban műtéti beavatkozást hajtanak végre rajta. Leó pápa beszéde a múzeum igazgatókhoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. A pápa a Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. Amoris Laetitia tanácskozás, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata. Hirdessük mindig hittel és bátran Krisztus örömhírét. Leó pápa úrangyala imája.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás mondott beszédében, 14. Leó pápa arra buzdított katekézisében, hogy legyünk Krisztus örömének hirdetői. Az Úr arra választott ki bennünket, hogy vele együtt legyünk az élet hordozói. Leó pápa az évközi 28. vasárnap evangéliumi szakaszához, a királyi mennyegzőről szóló példabeszédhez fűzte elmélkedését. A mai evangéliumban Jézus egy mennyegzői lakomáról szól, amelyet egy király a fiának készített, kezdte beszédét a Szent Atya, utalva rá, hogy egy gyermek esküvője minden család számára különleges pillanat, és az evangéliumi szakaszban szereplő boldog apa mindenkivel meg akarja osztani örömét. Egy mennyegzői lakomát rendez, amelyre sok embert meghív. Aquinói Szent Tomás ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a jó természeténél fogva terjed. Bonum dicitur diffusivum sui. A jóról azt mondják, hogy önmagát árasztja. Idézett Leó pápa a 13. századi itáliai egyházdoktor Summa Theologiae, a teológia összegzése című fő művéből rámutatva, hogy a példabeszédben elhangzott történet képe is egy konkrét élethelyzet kapcsán erről a valóságról szól. Amikor valami jó történik, felgyullad egy fény, amely másokat is bevon a saját boldogságunkba. Azonban a meghívottak egy ilyen szép meghívásra szemben, ahelyett, hogy csatlakoznának az ünnepléshez, szétszélednek, és inkább a saját ügyeikkel törődnek. Néhányan pedig bosszankodnak, megsértik, sőt egyesek meg is ölik a király küldötteit. Sajnos előfordul ez is, hogy a jót, amit felkínálunk, nem mindig értékelik, nem ismerik fel, vagy nem becsülik, sőt, néha félreérték és elutasítják. De ez nem bátortalaníthat el bennünket, hangsúlyozta a pápa. A király a visszautasítás ellenére sem mondja le az esküvőt és az ünnepést, sőt, szolgáit kiküldi az útkereszteződésekre, és még több embert hív meg, hogy az ifjú pár öröme mindenki számára ajándék legyen. Ekkor felteszük magunknak a kérdést, hogy kiket képviselnek a történet főszereplői. Szent Jeremus a királyt a mennyei atyával, a vőlegényt Jézussal, a mennyasszony pedig az egyházzal azonosítja. Emlékeztetett az egyház tanító Máté evangéliumához fűzött kommentárjára a pápa. Tehát mi is ott vagyunk a főszereplők között. Az Úr választott ki minket arra, hogy megosszuk vele életünket, és vele együtt az élet hordozói legyünk. A mennyegző a miénk, a mennyegzői lakoma terme pedig nem más, mint templomaink, otthonaink és lakóhelyünk, azok helyek, ahová a király fia Jézus Krisztus nap mint nap eljön, hogy kinyilvánítsa irántunk érzett szeretetét, és várja a mi igen válaszunkat. Ezeken a helyeken találkozunk vele mi is, a mennyasszonyhoz hasonlóan a keresztség fehér ruhájába öltözve, s a jótettek ékszereivel díszítve, amelyek közelebb visznek minket Istenhez és egymáshoz. Az az öröm, amelyet hirdetünk, tehát nem mesterséges,
1: la gioia che annunciamo allora non è artificiale,
0: hanem mély, kézzelfogható, valóságos, olyan szép, mint azoknak az embereknek az arca, akikkel találkozunk. Valódi, mint a munka, a mosolyok, a könnyek, a készfogások és a jó cselekedetek,

0: demokrácia a 19. század vége és a 20. század eleje között bátor szeretettel szolgálta a rászorulókat és a hátrányos helyzetűeket. Az Ukrajnában dúló háború továbbra is szenvedést okoz, még messze a határain túl is, főleg a legszegényebb országokban, ahol sokan a gabonaimporttól függenek, állapította meg Leó pápa, majd szívből jövő felhívásra fordult a konfliktusban álló felekhez. Tegyék lehetővé a gabona biztonságos szállítását a Fekete-tengeren. Millió mindennapi kenyerét nem tarthatja túszként a háború. Leó pápa üdvözölte a római híveket és zarándokokat, elsőnek a Rómában élő perui híveket, a Csodák Ura testvériség tagjait, és mindazokat, akik részt vettek a keresztre feszített ikon kíséretében tartott körmeneten, megköszönve a közelgő, novemberben esedékes perui apostoli látogatásáit mondott imáikat. A Csodák Ura ünnepének hagyománya Perúból származik, a Robert Francis Prévost több mint 20 éven át misszionárusként szolgált. Az úrangyalai elimádkozása és a köszöntések után a pápa bejelentette, hogy a közelmúltban néhány vizsgálat során az orvosok egy körülhatárolt gócot fedeztek fel tüdejében. A jól körülhatárolható elváltozást nagyon korai stádiumban észlelték. Az orvosok célszerűnek tartják a beavatkozást, így Leó pápa, elfogadva tanácsaikat a műtét mellett döntött, hogy az elváltozást eltáborítsák. A beavatkozásra az elkövetkező napokban kerül sor. A pápa imáikban bízva megköszönte a hívek lelki közelségét. A Szent Atya ezekkel a szavakkal tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról.
1: Carissimi!
0: Kedves barátaim! A közelmúltban végzett néhány orvosi vizsgálat során az orvosok egy jól körülhatárolható gócot találtak a tüdőmben. Nagyon korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok úgy vélik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Tanácsukat követve ezért úgy döntöttem, hogy alávetem magam a góc eltávolítását célzó műtétnek.
1: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: A beavatkozást már előjegyezték a következő napokra. Köszönöm lelki közelségeteket, és imáitokra bízom magam. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A felépülés várhatóan egy hetet vesz igénybe.
2: Leó pápa a múzeumok igazgatóihoz. A szépség az Istenhez vezeti az emberek szívét. Október 10-én délelőtt Leó pápa a világ legrangosabb múzeumainak vezetőit fogadta az apostoli palota Kelemen termében. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyház számára a művészet nem csupán esztétika, hanem az evangélium hirdetése, amely a szépségen keresztül Istenhez vezet. A múzeumok az emlékezet, a szépség és a történelem helyei, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti találkozást, előmozdítják a kultúrát és az emberi kreativitást, szólt a múzeumok igazgatóinak 70 fős csoportjához Leó pápa. Emlékeztette őket, hogy az egyház az évszázadok során különleges figyelemmel követte és értékelte a művészet különböző formáit. A művészet által az ember saját tehetségével formálja és alakítja az anyagot, vagyis a teremtett világot, amelyben Isten képmásaként él. A találkozón a Szent Atya az anyag témájáról, a tárgy és a műalkotás közti kapcsolatról elmélkedett. Úgy fogalmazott, az anyag nem más, mint egy ránk bízott ajándék.
3: Indeed, it is a gift entrusted to our care.
2: Ezt a művész mesteri tudásával átalakítja, és mások számára is ajándékká teszi. Így válik a teremtés szépsége a kultúra fejlődésévé. A teremtés védelemről szóló Laudato Si kezdetű enciklikát idézve a pápa emlékeztetett, hogy maga Jézus is a kezével dolgozott. Naponta érintette az Isten által teremtett anyagot, hogy kézműves tudásával formát adjon neki. Az anyag képlékeny, így lehetővé teszi, hogy a művész elképzelése szerint formálja, kifejezze intuícióját és alkotásán keresztül testet öltsenek érzelmei, álmai. A művészet valójában olyan kreatív folyamat, amelyen keresztül az emberiség Isten teremtő művét utánozza, miközben transzcendens jelentéssel tölti meg az anyagot. A szépség egyben az Istenhez vezeti az emberiség szívét és elméjét. A Szent Atya beszédében arra is kitérte,

0: Ért, hogy az anyag emlékezet. A múzeumokban őrzött művek történelmi korokról tanúskodnak, nemzedékekről nemzedékekre kihívások elé állítják az emberiséget. A múzeumi tárgyak a múlt bölcsességét őrzik meg a jelennek. Éppen ezért az egyháza a művészetet nem puszta esztétikaként értelmezi, hanem az evangélium hirdetésének formájaként, amely a szépségen keresztül valósul meg. Leó pápa beszéde végén gratulálta a múzeumok igazgatóinak, és megköszönte, hogy értékes munkájukkal védik az emberiség örökségét. Sok sikert kívánt a kezdeményezéseikhez, és az Úr áldását kérte rájuk, szeretteikre és munkatársaikra. A találkozón jelen volt Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója, valamint Gian Domenico Spinola, művészeti tudományos igazgató helyettes.
1: Leó pápa Szent Péter kör tagjaihoz. Szolgálat, az imádság, a cselekvés és az áldozat karizmáival. A Szentatya hétfőn délben a konzisztórium teremben fogadta a Szent Péter kör tagjainak mintegy 800 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a kör hármas karizmája, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségéről elmélkedett. Beszéde kezdetén Leó pápa felidézte a Szent Péter kör létrejöttét, amikor 1869-ben az Egyesület tagjai a pápa nevében számos rászorulónak nyújtottak segítséget Rómában, felajánlva naponta kiosztott ételeiket, éjjeli menedéket a hajléktalanoknak, szállást a nehéz helyzetben lévő családoknak és más egyéb szolgáltatásokat. Dicséretes munka ez, amely tanúságot tesz az evangéliumról a szegények és a rászorulók között. A Szent Atya a kör hármas karizmáját, az imádság, a cselekvés és az áldozat jelentőségét méltatta röviden. Először is, az ima a szeretet alapja,
2: la preghiera è il fondamento della carità,
1: amely az Isten kapcsolatot ápolja. Csak azt adhatjuk, amit mi magunk is kaptunk. Az ima pedig pontosan az a kapcsolat, amelyen keresztül ugyanazt a szeretetet kapjuk, amelynek adására hivatottak vagyunk. Ezért arra buzdítja őket, forduljanak mindig Isten igéjéhez és az imához, mint szolgálatuk kimeríthetetlen forrásához. Mottójuk második szava a cselekvés, azt a távlatot jelöli, ami felé az Istentől kapott szeretet irányul. Az ima ugyanis akkor válik hatékonnyá, amikor mások felé fordul. A Szentlélek által létrehozott caritas, Istennek a szeretete, amely a szívünkbe áradt, olyan szeretet, amely az élet és a szolgálat iránti elkötelezettségé válik. Ennek a szeretetnek kell életünk céljává, stílusává és értelmévé válnia. És végül a harmadik karizmájuk az áldozat, amely a szeretet lényegére utal, jelezve az ima és a cselekvés közötti egyensúlyt. Igazi áldozat, ahogy Szent Ágoston értelmezi, minden olyan munka, amelyen igyekszünk szent közösségben egyesülni Istennel. És bár ember végzi, mégis valamiképp isteni mű. Az áldozat révén ugyanis Krisztus művében veszünk részt, aki szeretett minket és életét adta értünk. A szeretet legyen mindig imádságunk forrása, cselekedeteink lelke és lelki áldozataink kifejeződése. A pápa hálás a Péter fillérek gyűjtésében nyújtott szolgálatukért, amelyen Róma püspökének szeretett szolgálatát támogatják, majd a Szent Péter kő tagjai Czűz Mária a Salus Populi Romani oltalmába ajánlotta. God has made us a
3: family, and together... Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Antonio Vivaldi G-dur Gordonka versenyének harmadik tétele hangzott el. Előadta Perényi Miklós. Közreműködött a Zene Akadémia zenekara, vezényelt Simon Albert. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Ugi Szabina, a gránát alma íze, hangjáték, a szerző azonos című regénye alapján. Első rész.
3: Annyira gáz ez a szám, a Rivera. Mégis imádom. Már a második kávémat iszom. Éjfélig el kellene küldenem egy szinopszist a kiadómnak, de sehogy sem állok vele. 101 dolog, amit ki kell próbálnod Szicíliában, mielőtt meghalsz. Ez lesz az úti könyv címe, amihez anyagot gyűjtök az elkövetkezendő hónapokban. A kiadóm azt mondta, próbáljak a széles magyar közönséghez igazodni. Ütős címek, rövid leírásokkal. Top 10-es lista és miniszótár.
4: Barbara, már ott vagy egy hónapja Szicíliában, és semmi értelmeset nem csináltál. Megbeszéltük az úti tervet, amit követned kell. Tudod, milyen témákról kell írnod? Mi olyan bonyolult az egészben?
3: Új kiadó, sok pénzzel, Amerikában PR-t és újságírást tanult főnökkel, aki mellesleg résztulajdonos egy fapados légitársaságban, és aki megelégelte, hogy Magyarországon az úti könyvpiac többnyire külföldi könyvek fordításából áll.
4: Ennek a rengeteg olcsó járatnak köszönhetően most már mindenki oda utazhat, ahová csak akar, de nehogy már egy német vagy egy angol úti könyvíró mondja meg nekünk, hogy mi a tuti. Egy magyar másként utazik, mást lát és mást keres, mint egy német, francia vagy amerikai. A lényeg a sztori, a mítosz, érted? Hogy érezze, hogy ott van, és amikor becsukja a könyvet, fájjon neki, hogy otthon ül a lakótelep negyedik emeletén a lakásában. Döbbenjen rá, milyen szánalmasan unalmas az élete. Mert még nem mártotta a croissantját, csücskét a maradék teljes kávéjába Párizsban. Mert nem dobott pénzt egy madridi utcazenésznek. Mert még nem fürdött éjszaka mesztelenül a Jón-tengerben. Érted?
3: Yes, I got it. Elsőként a menő európai városokkal kezdtük. London, Párizs, Berlin és így tovább. Több tízezer példányt adtunk el belőlük. A nagy sikeren felbuzdulva most a mediterrán térséget készítjük elő, így lett az én szigetem, Szicília. Gondoltam, oké. Tőlem aztán annyi szex és pasta lesz benne, amennyi belefér, csak fizessék ki a szállásom 3 hónapra, és adjanak tisztességes honoráriumot. Amióta itt vagyok, készítettem 2000 fotót, elszívtam 5 csomag dohányt, és megnéztem vagy 10 várost, de a hideg és az eső miatt egyelőre még nincs túl sok kedvem itt hagyni ezt a kényelmes és legfőképp olcsó albérletet. 1. Nézd bele az Etna kürtőjébe a repülőről. 2. Menj el a mandula virágzás ünnepére Agrigentóba. 3. Várd meg a naplementét a Cataniai kikötőben.
5: Barbara, itthon vagy?
3: Na.
5: Ahó.
3: Felébredt a lengyel lakótársam. Egy szőke, durcás arcú baba. Erasmusos. Élete 5 hónapos EU-s pénzéből fizetett partiának közepén. Ráér délben kelni, délután 3-ra beesni valami szemináriumra, amiből semmit sem ért, mert olaszul van. Aztán, hogy ne féljen annyira a vizsgáktól, de még inkább a nem teljesített kreditek esetén az ösztöndíj visszafizetésétől, van ideje hajnali 2-ig szórakozni. Tapintatos, mosolygós, és kissé kényszeredett, mint mindenki, aki nem beszéli a másik nyelvét. Amiért különösen szeretem, az a letagadhatatlan kelet-közép-európai bátortalansága. Bár mindketten próbálkozunk az olaszszal, végül a világnyelvet használjuk.
5: Buongiorno, Barbara.
3: Buongiorno, Kásia. Kávét?
5: Sí, grazie.
3: Na, hogy sikerült a tegnap estéd?
5: Jaj, ne is mondd. Borzasztó volt.
3: Megint lecsaptak rátok az olasz hiénák? Ma come tanto sei meravigliosa, di dove sei bella, bellissima?
5: Nem. Sajnos nem volt semmi vicces. Sőt.
3: Mi van? Te sírsz?
5: Szakítottam Tomekkel.
3: Na ne!
5: Elege lett a Facebookból, meg a Snapchatből.
3: Hogy mi? De miért? Olyan aranyosak voltatok, ahogy csacsogtatok esténként.
5: Azt mondta, nem akar úgy elaludni, hogy csak kihangosítva hallatja a szuszogásomat. Még nincs kész egy felnőtt kapcsolatra.
3: Felnőtt kapcsolatra? Ez hülye? Hány évesek vagytok, Kássia? 19-20?
5: Én 22, Tom meg 23.
3: Ó, az mindjárt más. Jaj, ne bőgj már, Kássia. Jobb helyen nem is válhattál volna szinglivé. Szicíliában, Erasmusosként, majd csak megvigasztalódsz valahogy. Felnőtt kapcsolat, Istenem. Gyere, tekerek egy cigit. Na jól van, bőg csak, bőg. Legalább kevesebbet kell majd pisilned.
5: Én azt hittem, hogy ő lesz a férjem. Igazán. Ő volt életem első nagy szerelme, és tényleg, annyira összeillettünk, annyira sorsszerű volt ez az egész.
3: Tudod, azt hiszem, kétféle ember van a világon. Az egyik, akit elhagyott az első szerelme, a másik pedig, aki elhagyta az első szerelmét.
5: Érdekes gondolat. És te, melyikbe tartozol, Barbara?
3: Hát, mint minden jó arc, természetesen az elsőbe.
5: És mitől lesz olyan jó nekünk, elhagyottaknak?
3: Mi vagyunk, akik a szerelem mindkét oldalát ismerjük. Az édeset és a keserűt, érted? És ettől leszünk igazán érzékenyek, és...
5: Lúzerek.
3: Nem egészen ezt a szót kerestem.
5: Nincs. Igaz. Te vagy az író.
3: Keresők. Ez az. Örök keresők. Akik egész életükben ugyanazt keresik, azt az egyetlen, soha be nem fejezett szerelmet.
5: És mi lett a te elsőddel? Hogy tudtad elengedni?
3: Nem engedtem el. Még mindig szeretem. Ha néha összefutunk zavaromban, még mindig képes vagyok hülyét csinálni magamból.
5: És?
3: És? Semmi, Kássia, semmi.
5: Néha azért beszélgettek, vagy ilyesmi?
3: Dehogy beszélgetünk, mit mondanánk a másiknak? Semmi közünk egymáshoz. Én nem a mostani őt szeretem, hanem azt a régit. Érted? És ez mindig így marad. És ez így van jól. Néha talán ő is gondol rám, de szinte mindegy is.
5: Ezt a legnehezebb elképzelni, hogy soha többé nem beszélgetünk. Vagy csak alig. Pedig tudod...
3: Jaj, ez biztosan az anyám lesz, ezt most muszáj felvennem. Bocs. Szia, anya, mondjad.
6: Hát így kell köszönteni anyádat. Barbikám, egy hete semmi hírem sincs rólad.
3: Mert nem történt velem semmi. Dolgozom. Próbálok dolgozni, anyagot gyűjteni, fotózni, de hideg van. Zsibbasztóan hideg, érted? Egész nap esik, amióta itt vagyok. Egyfolytában esik, aztán meg kisüt a nap, de a lakás ettől még nem melegszik fel. Na, fázom, ez történt velem. Ez a hír.
6: És még mindig nem vettél valami hősugárzót?
3: De, anya, vettem. Viszont egyfolytában lecsapja a biztosítékot. Nem bírja el a rendszer. Csoda, hogy egyáltalán van áram ebben a lakásban. Esténként két műanyag flakon töltök meg forró vízzel, és beteszem a takaró alá. Egész jó meleget csinál.
6: Jaj, Barbikám. A két diplomáddal, meg a nyelvvizsgáiddal ilyen körülmények között élsz, mint egy hajléktalan. Ahelyett, hogy itthon lennél velem a jó melegben.
3: Ezt most ne kezdjük előről, jó? Legkésőbb júliusra ebből a kéziratból már könyvnek kéne lenni, hogy a nyaralóknak legyen mivel legyezgetniük magukat, de egyelőre még nagyon rosszul állok vele. Te jól vagy?
6: Jól, szívem, jól. Amennyire egy magamfajta jól lehet.
3: Suli?
6: Képzeld, kaptunk egy új pianinót. Jaj, hát az egy álom. Végre nem azon a lehangolt vacakon kell tanítanom. És bár nem fogod elhinni, De a szegény répásinét kirúgták. 17 év munkaviszony után rajta kapták az ivást. Bár ezt mindenki tudta, de sajnos az egyik gyerek lefotózta az okójával, ahogy meghúzott a kockás üveget a két szertárban. Most képzeld el, 2 éve lett volna a nyugdíj.
7: Anya, nem hallak, hallod? Nem jó a vonal.
6: Jaj, biztos a macska. Várj! Jaj. És most jobb? Lesz, Barbikám!
7: Anya, nem igazán hallak, bocs, meg mennem is kéne. Anya, meg mennem kéne anyagot gyűjteni, szóval most leteszlek.
6: Hogy már mész is? Na jól van, szívem, menj, menned kell. Vigyázz magadra, és vigyázz ezekkel a szicíliaiakkal. A kés, amit adtam, megvan még?
7: Megvan, remekül lehet vele narancsot hámozni, köszi. Na, puszi, anya!

0: Nyolc. Kilenc. Tíz. Tizenegy.
1: Oh, basszus! Megint elkéstem. Aj, már a téren kéne lennem.
2: Azért jó olaszokkal barátkozni, mert általában te vagy az első minden találkozón. Kássia ajánlott egy helytörténészt az egyetemről, Signor Castellit, aki állítólag mindent tud Szicíliáról, de még sehol sem látom. Fél óra késés természetes, háromnegyed elegáns, egy óra csúszás esetén azért rátszolnak telefonon, hogy kicsit késnek. Signor Castelli 35 percnél tart. Helyette bevándorlók egy nagyobb csoportja bolyong csak a téren. Egymás felé fordulnak, tanakodnak és mutogatnak különféle utcák felé. Valószínűleg most osztják fel a terepet. Lassan már arcról ismerem mindegyiküket. A tisztes családapa kinézetű például zenélő ugráló plüskutyákat és távirányítós repülőt árul, ami sosem repül fel. Megérkezik, kicsomagolja őket a dobozból, elemet cserél, értő figyelemmel egymás mellé teszi őket, majd az egyik távirányítós repülővel szlalomozik a szökőkút körül. Egy szétvetett lábakkal rohanó olasz fölrúgja az egyik robotot, a bevándorló csöndben méltatlankodik, felállítja a fejtetőn ugató valamit, és minden megy tovább a megszokott medrében.
3: A karkötőkészítők és a rózsaárusok sokkal jobban keresnek náluk. Üdvözlöm! Signor Castelli vagyok, maga pedig bizonyára Barbara, az úti könyvíró.
1: Honnan tudta, hogy én vagyok az?
3: Maga itt az egyetlen olyan ember, aki még megbámulja a bevándorlókat. Nekünk, szicíliaiaknak már fel sem tűnnek. Mindig is velünk voltak, és mindig is itt lesznek. Másrésztről meg maga az egyetlen 180 cm magas nő, aki, ha megbocsáj, de vékonyabb, mint egy agave virág. Evett ma már valamit?
1: Hát nem igazán volt rá időm. Siettem, mert attól féltem, hogy el fogok késni, de lassan kezdek rájönni, hogy ez lehetetlen Szicíliában.
3: Állítólag a középkori Messinában az Etna havát citromlével ízesítették. Ez volt a mai granita őse. Mivel Szicíliában mindent mandulával vagy pisztáciával esznek, a granitából is érdemes megkóstolni elsőként ezeket. Azután a többit. Mi scusi, signorina, due granite, per favore. Ha lenyelte a falatot, akkor kóstolja meg ezt. Talán még a granitánál is catániaibb sütemény, a minne di vergine, azaz a szűz melle. Másik nevén a Le Casatelle di Sant'Agata.
1: Ha jól értem, akkor ezt Szent Ágota melléről nevezték el így.
3: Szent Ágota levágott melléről, úgy bizony. Városunk védőszentjét a Krisztus utáni 3. évszázadi keresztény üldözés idején fogságba ejtették. És hiába vallotta meg hitét, mégis tovább ostorozták, égették. Végül megcsúfolásként levágták a keblét, és még börtönbe is zárták.
1: Te jó ég!
3: Az 1575-ös egyházmegyei zsinaton végül megtiltották, hogy továbbra is a kolostorokban készítsék a tagadhatatlanul mellformájú édességet. Friss jutóróból készül, mint általában minden szicíliai sütemény, enyhén keserű mandulaillatú. Jöhet a következő?
1: Signor Castelli, ön nagyon kedves, de inkább egy pohár vizet kérnék már csak.
3: Nagy kár, hogy nem lehet most kapni az én kedvencemet, majd csak november 1-től az Ossa di Morto nevű édességet.
1: Hogy micsoda? A halott csontja?
3: Jól értette, kisasszony. A szicíliai hagyományok szerint a november 1-e és 2-a közötti éjszakán a halottak visszatérnek az élők közé. Meglátogatják otthonaikban evilági szeretteiket, és cukorból készült, valóban apró csontdarabkára hasonlító édességgel lepik meg a legkisebbeket. Az édes csontocskák szopogatásakor a halál sem olyan ijesztő, gusztustalan dolog. Ilyen oldott hangulatban pedig könnyebb felidézni elhunyt szeretteink emlékét. A gyerekeket már kiskoruktól arra neveljük, hogy ne felejtsék el, hogy a halál is az élet része. Capisce?
1: Tizenhatodik. Így áll Mandulabort a Castelmúlai Bár Turízi teraszán. Ráadásul kedves olvasó nem csak tökéletes panorámában lesz részed, hanem egy kizárólag falloszokkal díszített étterem vendégszeretetében is. 17. Szedj mezei virágokat a Perguzató partjánál. 18. Ha igazán különleges édességre vágysz, november elején mindenképp kóstold meg a halottak csontját.
4: Bocsánat, dolgozol?
1: Várj egy pillanatot, Kássia, mindjárt befejezem. Ahol Perszefóné épp a szerelmével hetyeg az alvilágban. Nem jó. Perszefóné épp a szerelmével mulat az alvilágban. Tessék.
4: Miről van szó?
1: Csak egy mítosz Szicília két évszakáról. És persze erről is a szerelem tehet.
4: Na, halljuk. Ez érdekel.
1: Hádész belezúgott Perszefónéba, aki a Perguzató partján virágokat szedegetett. Megkérte Zeuszt, adja már oda neki a csajt, de ő nem adta. Hádész viszont annyira be volt indulva, hogy inkább elrabolta Perszefónét.
4: Hú, ez izgi. Folytasd!
1: Aztán, amikor a csaj anyja megtudta, hogy a lányát elrabolták, gondolatot, hogy milyen ideges lett. És mivel ő volt a termékenység és a földművelés istene, hát bosszúból majdnem kinyírta az egész emberiséget.
4: Ó, az durva.
1: Hélios súgta meg neki, hol keresse Perszefónét. Ekkor Déméter megzsarolta Hádészt. Csak azzal a feltétellel volt hajlandó újra munkába állni, ha visszakaphatja a lányát.
4: Nyilván.
1: Hádész végül beleegyezett az alkuba, de még mielőtt Perszefóné visszatért volna a földre, etetett vele 7 szem gránátalma magot. Nem tudta szegény, hogy az, aki evett az alvilág gyümölcséből, annak mindig vissza kell térnie oda. Így az év 8 hónapját Perszefóné anyjával tölti, ekkor van nyár Szicíliában, télen pedig Perszefóné épp a szerelmével hancúrozik az alvilágban.
4: Jaj, Barbara, ezek a görögök még tudták, hogy mi az igazi szerelem.
1: Ne kezd előről.
4: Igazából csak azért kerestelek, hogy megkérdezzem, nem megyünk el a piacra. Megpróbálnék zúreket főzni, de nincs itthon hozzá semmi.
1: Csak nem honvágyad van.
4: Inkább csak másnapos vagyok. De persze hiányzik az otthonom, hogy valamit igaziból csináljak. Meg hiányzik a nyelvem, anyuék, meg a szabadság, bármikor, bárkivel találkozhatok.
1: Ennyi? Csak ennyi, kicsikásia?
4: Na jó, meg talán a könyveim. Tudod, mielőtt idejöttem, azt gondoltam, hogy ez lesz életem legjobb fél éve. És azt hiszem, tényleg az is volt. Leszámítva Tomeket. Minden este buli, új emberek, nagy ivások, tenger, napfény, ösztöndi, és semmi felelősség semmiért. Persze, hogy jó volt, de amikor tudod, hogy valószínűleg tényleg ez életed legjobb fél éve, akkor valahogy az egész nyomasztóvá válik. Szerintem az Erasmusosok többsége azért izzik, hogy el tudja viselni ezt a lelki furdalást, hogy most mennyire jó. Érted, mit akarok mondani? Mint hogyha csalnék, vagy ilyesmi. Jó lenne otthon is így élni, mint valami ösztöndíjas. Fizethetne valaki a semmiért. Nincs ezeknek se fehér kolbászuk, se tejfölük.
1: Helyette van minden más. Egy frissen megnyúzott bárányka, vagy egy kartholfej.
4: Fúj, ne már!
1: Tessék, csak tessék, szinyorina! Esetleg egy kosár illatos eper 1 euróért. Ó, és ezek az olajbogyók, ami itt nincs, az nem is létezik. Ez sem olyan rossz azért, na.
4: Nem bizony.
1: Te figyú, nem iszunk meg egy kávét? Tudod, azon a helyen, ahol az az idős házaspár a tulaj, és körülbelül 10 féle kávé közül lehet válogatni. Ott a Via Garibaldiban.
5: Tessék, a 2 finom cappuccino. Kis kakaóport szórhatok rá?
1: Igen, köszönjük szépen. Nagyon kedves.
5: Látom, már bevásároltak. Én csak ennyi dolgot vettek. Fogadjunk, hogy csak magukra főznek. Eltaláltam?
1: Igen.
5: 2 ilyen szép lány és egyedül élnek. Veszeg az én időmben. Alig múltam 17, amikor eljegyzett a férjem. Azóta eltelt, belegondolni is szörnyű, több mint 60 év. Amikor jött a háború, majdnem egy évig nem láttuk egymást, mert a férjem, aki akkor még csak a vőlegényem volt, a marokkói, aztán meg az egyiptomi fronton szolgált. Néha jött egy-egy levél, de volt úgy, hogy hónapokig csak Istenben bízhattam, hogy megőrzi az én drága Mikélémet. Amikor végre hazajött, rögtön össze is házasodtunk. Ezt a boltot kaptuk hozományként. Mennyit küzdöttünk érte és egymásért. Ahogy a dal is mondja, a távolság olyan, mint a szél. La lontananza come il vento spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi.
6: Arrivederci, signora.
5: Oh, hát már mennek is.
6: Hé, Kassia, várja már meg!
5: Mindig, mindenki siet valahova.
6: Várj meg, most mi bajod lett?
7: Semmi, csak igazad volt. Semmi értelme folytatni vele. Nem fogom többé felhívni Tomeket, soha!
6: Ez a beszéd, kislány! Na gyere, menjünk haza! Ezek a padlizsánok már nagyon unatkoznak a szatyorban.

0: Elhangzott Ugi Szabina, a gránát alma íze. Hangjáték, a szerző azonos című regénye alapján. Az első részt hallották. Szereplők Barbara, Gáspár Kata. Anya Bálsági Ildikó. Főnök Snell Ádám. Kásdia Katona Kinga. Signore Castelli Festbaum Béla. Kávé Árus Pásztor Erzsi. Szövegkönyv Ugi Szabina. Hangmérnök Liszkai Károly és Gera Csilla. Zeneszerző Oravec Péter. Zenei szerkesztő Bögös Herjetta. Szerkesztő Szikora József. Gyártásvezető Werner Nagy Eszter. Rendezte
1: Elhangzott a rádiós regénytár.

Karl Stamitz F-dur zongora versenyének harmadik tételét hallották. Előadta Elena Pinceroli és a Rami Musicali zenekar, vezényelt Filippo Conti.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra.
3: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős pápai ház prefektúrája hétfő este arról tájékoztatott, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. A 71 éves egyházfő vasárnap délben jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. A püspöki kar elnöke, Mateo Zuppi bíboros biztosította a Szentatyát arról, hogy az ország egyházi közösségei imádkoznak érte a szertartásokon. Az egyházfő november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. A programot egyelőre nem módosították. Az ukrán parlament hétfőn elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatási jogairól szóló törvényt az EU-s csatlakozási fejezetek keddi megnyitása előtt. Magyarország múlt héten szerdán feloldotta a vétót Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban. Orbán Anita külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn azt írta, hogy a magyar kormány várja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Közben hétfőn újabb orosz támadások érték Ukrajna városait és energetikai létesítményeit. Miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Ezt megelőzően Washington az üzemanyagárak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxemburgban úgy vélték, a Trump-Putyin dízel megállapodás aláássa a transatlanti egységet. A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön hétfőn elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját. Ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben kiemelte, olyan 2027-es költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. A kormányfő ismét felszólította az állami számvevő szék és a gazdasági versenyhivatal elnökét hivataluból történő távozásra. Magyar Péter azzal vádolta a Fidesz és a KDNP képviselőit, hogy a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták a kampányukat. Szombaton 13 ember vesztette életét, és több mint 300-an megsérültek a huszik támadásában. Vasárnap egy ember meghalt, és közel tucatnyian megsérültek egy újabb támadásban, Riád nemzetközi repülőterén, jelentették a szaúdi hatóságok. Hazánk időjárásáról. Kedden többnyire napos idő várható az ország középső felén, gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű. Az északi a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Lehetünk egy helyen úgy, hogy közben lélekben egészen máshol járunk. Lehetünk folyamatosan elérhetők, miközben éppen annak nem vagyunk igazán jelen, aki ott ül velünk szemben. És talán az is előfordul, hogy a saját életünkben is csak később vesszük észre, elszaladt mellettünk egy pillanat, egy találkozás, egy fontos mondat. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az idei nagymarosi ifjúsági találkozó éppen erre kérdezett rá. Tudunk-e valóban jelen lenni? Önmagunk számára, egymás számára és mindenek előtt Isten számára. De hogyan lehet a jelenlétből nem csupán egy szép gondolat, hanem megtapasztalható valóság? Erről készített összeállítást Tóth Kata. Elsőként Dobszai Benedek ferences szerzetest hallják.
1: Főadónak, a Kuratumen Kriszti közösség tagjainak ez egy nagyon-nagyon fontos téma, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak, hiszen itt a mindennapokban, ahogy élünk, úgy elfelejtjük azt, hogy Isten van, az nem csak két szó, hanem arról szól, hogy valójában mit jelent az, hogy itt és most, abban az élethelyzetben, amiben vagyok, annak örömeiben, annak nehézségeiben folyamatosan Isten jelenlétével lehet találkozni. Ő maga jelen van, és a kérdés az, hogy én magam ezekben a helyzetekben jelen tudok-e lenni az ő számára. Erre akartunk rámutatni ezzel a témával.
2: Egy olyan világban, amelyben szinte állandóan ugye online vagyunk, mit jelenthet valóban jelen lenni? Mit tapasztalnak ebből ma a fiatalok között?
1: Ez egy nagyon fontos téma, mert tényleg azt látjuk, hogy soha a világban annyira nem tudtunk virtuálisan, vagy akár az utazások lehetőségét nézzük, fizikailag is ott lenni máshol, jelen lenni másnak az életében, és eközben egészen ellentétes vagy paradox módon azt látjuk, hogy olyan elmagányosodás van, a személytelenségnek olyan szintjeit látjuk, a magánya a küzdésnek olyan formáit, ami többen érthetetlen az előzők fényében. És talán, hogy meg kell értenünk, hogy az igazi jelenlétben egyfajta figyelem, egyfajta nem csak ott lét, hanem tényleg jelen lét, vagy szoktuk mondani más szempontból, hogy ne csak néz, hanem láss is. Valahogy az a fajta személyesség az, amit újra kell tanulnunk, aminek lehető az is az oka, hogy ezt elfelejtettük, hogy kicsit telítődtünk a sokféle lehetőséggel, és egyszerre sok helyen ott akarunk lenni, de mégis a másik személy az valahogy kevésbé érint meg minket. És szerintem egyébként nagyon nagy szomjúság van erre. Azt látjuk, miközben pörgetjük meg túlhasználjuk a dolgokat, közben néha annyira jó végre egy olyan beszélgetésben benne lenni, ahol azt érzem, hogy valaki tényleg figyelemmel volt ott, vagy én figyelemmel tudtam ott lenni. Ezért is jó, hogy ez a téma előjön, mert ennek egyébként van egy ilyen hittani alapja, hogy hát Isten ezt a fajta jelenlétet kínálja és ajánlja számunkra is.
2: Talán mondhatjuk azt, hogy Nagymaros különleges hely abból a szempontból, hogy itt egyszerre lehetünk jelen Isten előtt és egymás között is. Mit tud hozzáadni ehhez a közösségi élményhez maga a találkozás?
1: Úgy fogalmaztuk meg évek óta a Nagymarost, hogy ez egy nem ilyen színes, szagos, széles vásznú, bombasztikus találkozó, hanem sokkal inkább egy olyan nap, amikor kiszagadunk. Az, hogy nem Budapesten van, nem egy nagyvárosban. Az, hogy aki azért ide eljön, az úgy jön el, hogy ő neki rá kell szállni legalább egy fél napot vagy egy napot. És talán ez, amit tudunk adni, hogy itt el lehet időzni. Hogy itt valóban nem csak egy ilyen pörgő téma halmaz lesz, hanem arra hívjuk őket, akik eljönnek, hogy akár picit unják el egy részét, akár feledkezzenek bele, és hogy ezzel adjanak időt maguknak és a Jóistennek. Kezdettől fogva, tehát több évtizeddel ezelőtti kezdés óta az egy fontos szempont volt, hogy ez találkozó Istennel, és találkozás a másik keresztény testvérrel. Azért is van ilyen hosszú idő hagyva, hogy ott legyenek találkozások.
2: Mikor érezték azt, hogy ez több, mint egy program megszervezése? Volt-e olyan pillanat, amikor megtapasztalhatták, hogy valami valóban megszületik a résztvevők között?
1: Ugye ez a találkozó 70-es évek elején indult, és ezért azt lehet mondani, hogy már nagyon-nagyon sokszor meg lehetett tapasztalni különböző történelmi korokban, különböző események között, hogy Isten itt is működik, vagy ezen keresztül is működik. Most a legutolsó talán nagy tapasztalat az volt, hogy a Covid azért nagyon megütötte ezt a találkozót, tehát hogy nyilván többször csak online tudtuk megtartani, ráadásul onnantól kezdve legalább 6 vagy 7 találkozót elvert az eső, és nagyon erős kérdés volt, hogy lehet ezt így olyan szempontból folytatni, hogy a fiatalok fognak-e visszajönni, vagy azok, akik nosztalgiából jönnek, ami jó, csak hát alapvetően az ifjúsági találkozó. És tulajdonképpen azért az elmúlt években többször megtapasztaltuk azt a csodát, hogy egy nagyon alacsony költségvetésű szervezésben, tehát emiatt nem túl profi szervezésben, hanem inkább sokszor rutinból letolva. De hogy azt a jó szándékot, azt az erőt, amit mi beleteszünk, azt a Jóisten meg sokszor hozza, és hát az, hogy ma itt ennyien vannak, ez egy olyan létszám, amit ma itt látunk, amit nagyon régen láttunk. Covid után szépen elkezdett visszajönni a létszám, de hogy most azért megdöbbentő. És amit látunk, hogy nagyon sok minden történik közben. Ezeket nem itt rögtön szoktuk megtudni, hanem akár fél évekkel később, hogy azért történnek változások, döntések, találkozások, páratalálás, egy életdöntés meghozatala, egy hivatás alakulása. Tehát nagyon sok minden történik, és különösen azóta, mióta azt látjuk, hogy a szentségimádása és benne a közbenjárás, közben a gyóntatás kiszolgáltatása egyszerre van jelen, azóta ilyen megdöbbentő, ilyen tényleg átfordulások is történnek találkozóról találkozóra.
2: Ha egyetlen mondatot vagy gondolatot kellene úgy megfogalmazni, amit a rádióhallgatók megfognák, és akár jövőre eljönnének, tudna egy ilyen gondolatot mondani nekünk erről a napról?
1: Talán azt mondanám, hogy jussunk el attól a nagyon sablonos mondattól, hogy Isten van, odáig, hogy Isten tényleg van, és jelen van. Nyilván ez most egy találkozó mottója is, de hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon erős ilyen belső egzisztenciális átfordulás, amikor az ember rájön, hogy uram, még ez nem csak egy leírt mondat, hanem ez a valóság. És talán ezt mondanám, hogy a Isten jelen van abban a valóságban, ahol vagyok, annak fájdalmaiban és örömeiben, és arra vár, hogy ezt felfedezzem.
3: Farkas Emmanuel atya vagyok, Korátum Megtiszti közösség tagja, idén felszentelt pap.
4: Ferenc István vagyok, a Karatlumán Kriszti közösség bentlakó életének a vezetője itt Magyarországon.
2: Amikor a keresztény ember jelenlétéről beszél, rögtön felmerül a kérdés, hogyan lehetünk jelen Isten számára, miközben Isten mindig jelen van számunkra. Mit jelent ez a mindennapokban?
3: Na hát ez egy nagyon összetett kérdés, úgyhogy én igazából csak egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami éreztem, hogy az én életemben is így kulcsfontosságú volt, mert ugye ezt mindig elmondjuk, hogy Isten jelen van. És ezt tudjuk, de valójában tényleg elhiszem-e? Tényleg elhisszük-e? És hogy én nekem fel kell fedeznem, hogy ez egy információ a fejemben, de a szívemben nem hiszem el. Tehát az első és legfontosabb lépés, hogy elhinni, hogy Isten tényleg jelen van, hogy én ezt elhiggyem, és hogyan higgyem el, ez az imában mélyül ez a hit. Ahogy újra és újra megtapasztalom az ő jelenlétét, egyre mélyebb lesz bennem. És amikor elhiszem, hogy jelen van, akkor leszek nyitott, mert egyébként a szívem nem tudom erőszakkal megnyitni, az megnyílik az ő jelenlétére.
2: Sok fiatal talán éppen azért nehezen csendesedik el, mert fél attól, ami a csendben megszólalhat benne.
4: Sajnos, amikor leülünk imádkozni, akkor elsősorban önmagunkkal találkozunk, legelőször önmagunkkal találkozunk, nem Istennel. És ilyenkor a vívódásaink, a félelmeink, a szorongásunk, a félelmünk a jövőtől, mit gondolnak?

0: figyelést és a csendességet gyakorolni, a rászánt időt gyakorolni, és akkor ez egy folyamat, Isten átalakítja a belsőnket, és egy belső békét, egy belső szabadságot, egy belső megérkezést tud hozni az életünkben, és így valósulhat meg, hogy egyre inkább az imánk egy egység, egy közösség lesz Istennel.
1: Jézus életében újra és újra megjelenik, hogy észreveszi azt az embert, aki éppen előtte van. Mit tanulhatunk ebből a fajta figyelemből?
2: Szerintem ebből a figyelemből igazából nem tanulni kell elsősorban, hanem egyszerűen megélni, megengedni Jézusnak, hogy ez megtörténjen velem. Mert hogy ezt ő ma teszi, ő ma rám néz, hozzám akar jönni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokszor van egy ilyen csapda, hogy mi azonnal következtetéseket vonunk le, tanulni akarunk, és tenni akarjuk a dolgunkat, és már is mi csináljuk. Szerintem nagyon fontos megállni, és megengedni Jézusnak, hogy ezt megtegye velem. Hogy meglássam őt, ahogy közelít felém, ahogy a nevemen szólít, és ez automatikusan formálni fogja azt, ahogy én a másikhoz fordulok.
1: Lehet-e a jelenlét önmagában is imádság? Például, amikor valaki egyszerűen csak ott ül Isten előtt, szavak nélkül.
0: Egyértelműen a válasz az, hogy igen, viszont ez nem ilyen egyszerű a gyakorlatban, mint ahogy hangzik, tehát hogy ide meg kell érkezni, meg kell érni, mert nagyon sok minden tódul a világból, az életünkből, be abba a csendességbe, amit Istennek akarunk adni. Tehát nem lesz az ember már holnapra kontemplatív, ezt nagyon szépen leírja a Vilai Szent Teréz, vagy mondjuk a Karmelita ima lelkiség, hogy ennek van egy útja. Az Isten átformálja a bensünket, a szívünket, hogy meg tudjunk érkezni ebbe a csendességbe, ebbe a jelenlétbe. És hát az első stádium ennek az, hogy mondjuk Isten igéjével elmélkedünk, és hagyjuk, hogy Isten igéje, a Szentírás átformálja a bensünket, az életünket, kitisztítson minket, átalakítson minket, és ez fokozatosan évek alatt érik meg oda, hogy az ember igenis csak Isten jelenlétébe helyezkedik, és akkor ott van, anélkül, hogy a figyelme szétszóródna a millió egy dolog között. Tehát, hogy igen, lehetséges, és nagyon-nagyon jól hangzik, viszont ennek van egy útja, és nagyon gazdag a katolikus egyházunk öröksége, ahogy említettem, nem csak karmelita vonal, nagyon sok szerzetes rend, nek megvan a lelkisége, ami ezt a folyamatot leírja, és segít bennünket megérkezni ebbe a jelenlétbe.
1: Beszélgetésünk zárásaként mindkettőtöktől kérdezném, hogy mit üzennétek annak a fiatalnak, aki úgy érzi, hogy túlságosan szétszórt, túl sok minden történik vele, és képtelen megállni egy pillanatra is Isten előtt?
2: Szerintem a legjobb dolog, ami történhet veled, az Isten. És hogyha úgy érzed, hogy túl sok minden van, túlságosan szétszórt vagy, akkor abból nyugodtan elengedhetsz többet is, mert a legértékesebb, a legjobb az maga Isten, aki megéri, hogy időt, energiát szentelj neki.
0: Én azt mondanám, hogy elsősorban felismerni azt, hogy nagyon sok félelem van bennünk, és ez a szétszórtság, és hogy mindenben benne vagyunk, legyen ez FOMO, hogy kimaradunk valamiből, vagy aggódunk az iskolai teljesítményünkért, vagy a jövőnkért, vagy bármi. Ezek sokszor meggátolnak minket, ezek a félelmek, hogy leegyszerűsítsük az életünket, és az igazán fontos dolgokra szálljunk időt. De első lépésként szerintem jó szembenézni ezekkel a félelmekkel, és második lépésként Isten elé vinni őket, vagy egy tapasztaltabb pap, lelkivezető keresztényjel átbeszélni ezeket a félelmeket, hogy induljunk el azon az úton, ami segít minket a megállásban, a megérkezésben, a lecsendesedésben.
3: Hogyan lesz a jelenlétből gyakorlat? Mert könnyű azt mondani, figyelj a másikra, légy jelen, lassíts le, vedd észre Istent a hétköznapokban. De mit jelent mindez akkor, amikor visszatérünk a megszokott életünkhöz? Amikor újra ott a telefon, a tanulás, a munka, a határidők, a rengeteg inger és a megválaszolandó kérdés. A nagymarosi fakultációk éppen arra adtak lehetőséget, hogy a fiatalok különböző utakon keressenek választ erre. A csend, a beszélgetés, a közösség, a párkapcsolat, vagy éppen a személyes tapasztalat mind-mind olyan tér lehet, ahol megtanulhatunk valóban figyelni. Kígyósi Őrst hallják.
4: Nekem a valódi jelenlét az érzelmi jelenléttel egyenlő. Pár és családterapeutaként nagyon sokat dolgozom azzal, hogy hogyan

0: tudjuk az érzéseinket azonosítani, mert ez valahogy így a figyelmünknek az alapja, hogy mennyire tudom befogadni a másik gondolatait, érzéseit, a mögött az van, hogy én mennyire tudom azonosítani, hogy én hogy vagyok, hogy bennem szomorúság, harag, megajándékozottság vagy hála van, hogyha egyre ügyesebb és egyre jobban azonosítom, hogy ezek az érzések jelen vannak, és ezek hatással vannak rám, annál inkább tudom a másik érzését is azonosítani, befogadni, és azzal valamit kezdeni. Ez volt az előadásnak, vagy a műhelynek az egyik fókusza. A másrészt meg, hogy az önismereti munka mennyire meghatározó abból, hogyha én dolgozom a saját sebzettségeimen, dolgozom azon, ami nem jó az életembe, ami rossz érzést szül, akkor egyre könnyebben tudom akár az Isten hangját meghallani, akár a mellettem lévő embereknek a gondolatait a velük való kapcsolódásban jobban jelen tudok lenni.
1: Mi az, amit egy ilyen közösségi helyzetben könnyebb megtapasztalni, mint otthon, vagy az iskolában, vagy esetleg a munkahely hétköznapjaiban?
0: Én nagyon szeretem a nagymarosi találkozóban azt, hogy itt sokan együtt foglalkozunk egy kérdéskörrel. A műhelyemben is az volt az egyik ilyen szándékom, hogy élményeket szerezzünk, és hogy együtt sokkal könnyebb élményt szerezni, mint otthon ülve elolvasni még egy szakcikket ebben a témában. Az egyik feladat, amit most megcsináltam a csoporttal, és jó visszajelzések születtek rá, hogy ez a válasz ki egy idegen embert itt most az itt ülők közül, vele szembe üljél le, és nézd a szemét, és próbálj fantáziálni arról, hogy ő kicsoda, micsoda, mivel foglalkozik, hol él, kivel él együtt, kutyája van-e vagy macskája, és miután mind a ketten egymásnak elmondták, hogy mi jutott az eszükbe, azután osszák meg, hogy mennyi érződik ebből igaznak. És újból és újból, amikor ezt a feladatot így kiadom, akkor annyira megdöbben mindenki rajta, hogy van egy vadidegen ember, akinek csak a szemét néztem 2 percig, és hogy ő is mennyi mindent elmondott rólam, ami igaznak érződik, és én is olyan dolgokat mondtam el, ami igaz, és hogy senki nem nyújtotta fel a kezét, hogy egyetlen egy állítása volt az, amit a másik mondott, ami így félrevitt volna. Tehát, hogy azért szeretem ezt a játékot nagyon, mert hogy azt mutatja meg, hogy jóval több az emberi kapcsolat, mint csak az, hogy én valakivel rendszeresen összejárok, rendszeresen elmesélem, hogy mi van velem, hogy valahogy így össze vagyunk még drótozódva, amit nem pontosan értünk, hogy valahogy így sokkal több közös dolgunk van egy-egy emberrel, egy-egy vadidegen emberrel, mint amit gondolnánk, és hogy olyan jó erre kíváncsinak lenni, meg erre így rádöbbenni, hogyha csak nézek valakit, megnyílhat előttem, és egy egész világ nyílik ki.
1: A jelenlét figyelmet kíván. Hogyan lehet megtanulni úgy figyelni a másik emberre, hogy közben ne a saját gondolatainkat és válaszainkat fogalmazzuk meg előre?
0: Alapfeltétel a kíváncsiság, hogy én tudok-e éppen valami feszít, félelemmel tölt el, hogyha ilyen erős érzések vannak bennem, akkor nyilván képtelen vagyok jól jelen lenni, hogy ezek az érzések arra űznek, hogy valamit kezdjek velük. De hogyha megtanulom, hogy ezek az érzések valami jelzések, hogy ezzel dolgom van, akkor egyre inkább tudom a kapcsolataimban is kifejezni, hogyha most félek, akkor hogyan tudom megteremteni a biztonságomat, hogyha szomorú vagyok, akkor hogyan tudom kifejezni azt, hogy most támogatásra, mellémállásra, meghallgatásra van szükségem. Hogy olyan keveset beszélünk a kapcsolatainkban arról, hogy mit kérek, mire van szükségem, és hogyha már kifejezzük, akkor is van bennünk egy ilyen, hogy úgyse fogja megcsinálni, úgyse lesz jó. Arra próbáltam a mai műhelyen résztvevőket is bátorítani, hogy érdemes, miután beazonosítottam, hogy milyen érzés van bennem, érdemes ebből minél többet megosztani, mert ez teremt majd bizalmat arra, hogy a másik is megossza, és ez egy mélyebb minőségű kapcsolódásra ad lehetőséget.
1: Mi az, amit reményeid szerint a műhely résztvevői nem csak megértenek, hanem magukkal is visznek Nagymarosról?
0: Én nagyon remélem, hogy elviszik magukkal azt, hogy érdemes lelkivezetőt választani, hogy érdemes, hogyha segítségre szorul valaki, és te vagy ott, aki ezt a segítséget tudja nyújtani, hogy akkor ne a saját erődbe bíz, hanem hogy hívd az Istent imában, hogy ő gyógyítson rajtad keresztül, hogy ő segítsen megfogalmazni azokat a mondatokat, amit most ennek az embernek az életébe ki akar mondani. Hogy mivel az Istennek nincs keze, nincs lehetősége, hogy megsimogassa a másikat, mivel az Istennek nincs hangja, úgy hangja, hogy ez hallható. Ezért egymás életébe egymás kezei és egymás hangjai vagyunk, és hogy ezt bátran lehet próbálni. Persze külön kell választani, hogy ezt most csak én akarom, ez az én agyamba született meg, vagy pedig tényleg az Isten szándéka az, hogy ezt most kimondjam, hogy erre nagyon bíztatom az embereket, hogy már pedig az Isten nagyon sokszor akar minket arra használni, hogy figyelj, hívd már föl, figyelj, simogasd már meg, lehet, hogy egy ölelésre lenne szüksége, hogy ezt tedd meg, ezt minél gyakrabban tedd meg, hogyha jön erre indítás.
1: Összefutottunk a Café Francescóval, ami amúgy egy kávézó, szóval meglepő lehet sokaknak, hogy itt találkoznak vele.
2: Most már másodszorra települtünk ki a kávézóval, ide a nagymarosi találkozóra. Hát egyrésztről szerettük volna a kávézót kicsit népszerűsíteni. Sokan járnak hozzánk, sokan megfordulnak a belvárosba, de aki esetleg nem budapesti, vagy nem Budapesten tanul, vagy él, azok nem mindig találkoznak velünk az utcákon. Ezek a találkozások lehetőséget adnak, hogy magát ezt a kávézót megmutassuk. Ugye a Café Francescó az egy missziós vállalkozás, egy alapítvány által üzemeltetett keresztény missziós kávézó. A lényege az, hogy egy kávézóként működünk rendesen, viszont folyamatosan szeretnénk olyan tartalmakat biztosítani, előadásokat, podcast adásokat, ahol keresztény tartalommal találkozhatnak az emberek, fiatalok. Meghívunk püspököket, papokat, egyházi embereket, művészeket, tanúságtételek. Tehát a lényeg az, hogy folyamatosan lelkiségi tartalmakat gyártunk, és ezeket ugye az online térben is közvetítjük, de azért hoztuk létre magában ebben a formában vagy műfajban, hogy egy kávézót, egy közösségi teret, mert az elsődleges az a személyes találkozás, és hál' Istennek, hogy most már a keddi eseményeinkre ezek keddeste vannak, sokan eljönnek, megtelik a kávézó, van, hogy teljesen tele van, már nem férnek be az emberek.
1: Mit jelent számotokra az, hogy jelen lenni?
2: Ugye mi Ferenc pápa lelkiségében végezzük a missziónkat, ami azt jelenti, hogy Ferenc pápa beszélt a kilépő egyházról. Azt mondta, hogy az egyháznak mindig ki kell lépni önmagából, és el kell menni a világba, találkozni kell az emberekkel, jelen kell lenni az emberek között, és a Café Francescó is egy olyan vállalkozás, ami nem egy hagyományos egyházi struktúrán vagy kereteken belül van, hanem túllép ezeken, és kilép a társadalomba, egy híd akar lenni a civil világ és az egyház között, és azt gondoljuk, hogy akár egy ilyen kitelepülés, egy nagymarosi találkozóra lehetőség, hogy megmutassuk egy olyan formáját az evangelizációnak, ami szokatlan nagy álmunk lenne, nyilván nem a mi szervezésünkben, de hogyha minden nagyvárosban megjelenne egy ilyen keresztény kávézó, ahol keresztény fiatalok összejöhetnek, Jézusról, az evangéliumról beszélgethetnek, és közben egy rendes társadalmi közegben mozognak.
1: Papként mit jelent az a mondat, hogy jelenlét?
2: Jelen lenni talán azt jelenti, hogy megtanulunk abban a valóságban élni, ami az életemet jelenti. A valóság az, amit az Istentől kapunk, a jelenben vagyunk igazán otthon. A jövő az még nem a miénk, a múlt az már nem a miénk, a jelen az, a miénk. És azt is mondja Ferenc pápa az egyik beszédében, hogy mikor a fiatalokról beszél, hogy ti vagytok Isten jelen ideje a világba. Ami azt jelenti, hogy mi, hogyha megéljük az evangéliumot, akkor az Istent jelen valóvá tudjuk tenni az emberek számára. Jelen lenni azt jelenti, hogy ott, ahol vagyok, az életállapotomban, hivatásomban, családomban, munkahelyen próbálom az életemmel, az életpéldámmal az Istennek a jelen idejét megmutatni, az Isten sugározni, az Isten továbbadni. Talán ez a keresztény embernek a jelenlétének a legfontosabb üzenete, hogy ott, ahol vagyok, arról tegyek tanúságot, akit legjobban szeretek.
3: Én Urkuti Csabi vagyok.
4: Én Berezvai Laura vagyok, és már nagyon sok ideje vagyok piros pólós önkéntes itt a találkozón.
1: Volt-e ma olyan pillanat számotokra, amikor azt éreztétek, hogy most tényleg itt vagytok? És mi volt ez a pillanat? Mi történt akkor pontosan?
3: Nekem most a szentségimádás alatt volt az, hogy egy fa alatt olyan helyett álltam, ahol így pont így betakart szó szerint az ágaival a fa, és úgy éreztem, hogy itt vagyok a semmi közepén, csak én, meg Isten, és ez a fa, és annyira közel voltam hozzá, kicsit így egymagam is, de mégis a tömeg kellős közepén, és elképesztően jó élmény volt így tényleg jelen lenni a adott pillanatban.
5: A jelenlét nem feltétlenül valami rendkívüli dolog. Sokszor egészen hétköznapi döntéseken múlik. Meghallgatom-e a másikat? Észreveszem-e, hogy szükség van rám? Tudok-e valóban ott lenni egy beszélgetésben? A nagymarosi ifjúsági találkozóról Tóth Kata összeállítását hallották. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bolyás János nevében is a szerkesztő, Kékes Jenikő.

0: Következik a tükörkép.
1: Herkó Kristóf és Ágoston testvérek. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Cibakházán születtek, általános iskolai tanulmányaikat is itt végezték. Kristóf a középiskolát a Szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban folytatta, Ágoston pedig Tiszaföldváron tanult a Hajnóci József gimnáziumban. Jelenleg mindketten egyetemisták. Kristóf a Műszaki Egyetemen tanul műszaki menedzsernek, és levelező most kezdte el Szegeden a mezőgazdasági mérnöki szakot. Ágoston a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tanul, és tervei közt szerepel, hogy elvégzi az ELTE tanári szakát. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Kristóf és Ágoston évek óta kántori szolgálatot lát el a Cibakházi Minden Szentek plébánia templomában. A hívő közösség oszlopos tagjai, akik, idén lesz 10 éve, hogy újraalkotják minden évben Európa egyik legnagyobb beltéri Betlehemét, amelynek csodájára járnak. A tükörkép vendége Herkó Kristóf és Ágoston, akikkel az egyházzene szeretetéről beszélgettünk, és arról, hogyan vált meghatározóvá számukra, hogy életüket az orgonálás, a Szentmisén való zenei szolgálat köré szervezik, és hová nyúlik vissza a zene szeretetük.
2: Szerintem ez mind a kettőnknek teljesen úgymond random született meg. Sajnos nem jártunk zeneiskolába, hogy ott Cibakházán nem is volt már rá akkor lehetőség, mikor mi elértük azt a kort. Én random kerültem bele a zenébe az ottani atyával, Varga Tamás atyával, ő volt a kántor, mielőtt pappá felszentelték, és én énekből 5. nem voltam olyan jó, nem tudtam kottázni, annyi bajom volt, azon kívül minden tantárgyból jeles voltam, és úgy voltam vele, hogy egy bizonyítványom, hogy csak ne roncsam már el az ének 4-es, ezért megkértem Tamás atyát, hogy segítsen már nekem, tanulj meg kottát olvasni, kottát írni. Ő akkor állított egy ilyen kis szintetizátor, tehát egy 2 oktávosat, semmi komolyra nem kell gondolni, és azon elkezdte nekem mutogatni, hogy vannak az angorán a hangok. Engem ez már ott egyből megfogott, hogy ott volt egy csodás hangszer a templomban az orgona. Az is elbűvölt igazából, akkoriban még csak lentről láthattam. Akkor mondta, hogy próbáljuk ki az orgonát is. Hát nekem gyerekként 12-13 évesen hatalmas lehetőség volt, ez egy álmom vált valóra. Elkezdtünk orgonálgatni, aztán utána pár évig abban maradt, viszont 2019-ben, azt hiszem, még talán a Covid előtt megüresedett a kántori pozíció Cibakházán. Ekkor már Ágoston a templomi műsorokban, ami volt a karácsonyi műsor, rendszeresen énekelt, neki nagyon jó hangja volt, ezt hál' Istennek fel is fedezte az ottani énektanár. Ágostont ugye felkért az atya, hogy akkor legyen ő a kántor, mert jó hangja van, majd kitanítják, megoldják. Én nekem már volt egy kis zenei előképzettségem, és így ketten összefogtunk, és mi lettünk a kántorok. Tehát ilyen 2-1, Ágoston énekelt általában, neki jó hangja volt, én pedig orgonáltam.
1: Mennyi idő van kettőtök között?
3: 5 év. Hát igazából én is elkezdtem talán 19-ben tanulni ott a Covid járvány idején, ugye az online oktatás közben, hát volt olyan, hogy az online órákat, az orgona óra közben hallgattuk a templomba, és akkor orgonáltunk, közben ment az óra. Akkor kezdődött nekem is, de akkor én még ugye nagyon kis tudással rendelkeztem az orgonás képességeim, de viszont az énekhangom az mindenki szerint nagyon jó volt, és így kerültem oda, és aztán végül is én is fel tudtam fejlődni egy elég magas szintre orgonálásból.
1: És akkor már tudatosan elkezdtetek együtt a liturgián részt venni, egyikötök énekel, másikotok orgonával. Éreztétek a vágyat arra, hogy akkor, ha már csinálunk valamit, akkor jobban csináljuk? Hogy született meg a kántor iskola, kántor képzésen való részvétel?
2: Igen, ugye hát mondhatni még gyermekfejre, ez hatalmas felelősség volt, hogy az embernek nem csak minden vasárnap, mi ugye akkor otthon voltunk Cibakházán, minden egyes nap mentünk a misére, orgonáltunk, vasárnap nagyobb ünnepeken azért hatalmas felelősség volt az, hogy 2 fiatal gyereknek 100-150 ember előtt kell bizonyítani, a lehető legjobbat kell nyújtani, és utána született meg bennem az ötlet, hogy volt egy ilyen kántorképző. Mondom, próbáljuk meg. Atya fogta is a fejét, megmondom őszintén, mert ugye nekem nem volt semmiféle zenei előképzettségem. Egy nagyon minimális volt, amit tőle egy év alatt kaptam. Ugye a kántorképzőben a legtöbb ember zeneiskolai képzettséggel megy. Nem egy, nem 2 osztálya, van, aki 8-10 osztálya volt az én évfolyamomban, és hát megpróbáltam a felvételit. Nagyon jól sikerült, mondhatni szerintem, el is voltak csodálkozó rajta, hogy 0 képzettséggel odamentem, és nem mondhatni, hogy magas szinten voltam, de az előképzettségemhez képest szerintem egy nagyon jó szinten voltam.
1: Láttak benned az elhivatottságot, és akkor ez már fél siker, nem?
2: Valószínűleg ez is benne volt a dologban, mert tehát nagyon lelkes voltam, engem nagyon megfogott. Ugye, amint mondtam, hogy tehát hatalmas felelősség is volt, de szerintem az én életem útjának nagyon jót tett, hogy egy ilyen hamar, ekkora felelősséget kaptam a vállamra.
1: Hogy éltétek meg, tehernek, áldásnak?
3: Én áldásként értem meg. Nyilván voltak olyan részei, amikor nehéz volt, hogy na, gyakorolni, és nem mindig úgy jött össze a dolog, ahogy mi azt elvártuk volna, de azon kívül egy áldásnak mondható ez a orgonás dolog.
1: Az éneklésben meghatározó volt azt, hogy a liturgián elhangzó népénekeket, egyházi énekeket szívesen énekeltétek, tehát részt vettetek egész gyerekként a templomi szolgálatban?
3: Igen, részt vettünk. Még annak idején, amikor a jelenlegi plébános kántor volt, akkoriban neki volt egy kórusa, és ebbe anyukánk is oszlopos tag volt, és ő általa is mindig, minden vasárnapot fentöltöttünk a karzaton, úgyhogy így szinte gyerekkorunktól fogva ott voltunk e körül, és volt egy időszak, amikor ugye az atya már mint nem kántor, hanem mint plébános mondta a misét, akkor nyilván lekerültünk minisztrálás szempontjából, de úgy látszik az Isten útjai ennyire kifürkészhetetlenek, hogy mégis visszakerültünk oda föntre.
1: A felelősség szót említetted, hogy felelősséggel jár az, hogy fiatalként ott álljunk egy 100-150 fős templom előtt. Hogy értetek meg erre a feladatra?
2: Szerintem mindenképpen köszönhető ez ugye az otthonnak is, a családnak, és annak a random helyzetnek, ami ugye sokszor azt mondják, terre alatt mi a pálma. Vele kell dobni az embert a mély vízbe, és ez nagyon jót tett nekünk.
3: Nyilván meg lettünk kérdezve, hogy akarjuk ezt csinálni, és bátran mondtuk, hogy igen.
1: 7 éve minden áldott vasárnap ott vagytok a liturgián, a Szent Misén, illetve ünnepnapokon is. Nem okoz ez terhet, nehézséget, hogy Budapestről Cibakházára, vagy úgy osszátok be a misék, azok a tartó oszlopok, amiket tudjátok, hogy az mikorra kell hazaérni, és az összes többi program hozzá idomul?
2: Így van, tehát megmondom őszintén, nekem ez az elsődleges szempont. Hál' Istennek, nekem olyan munkahelyem van, ami mellett ezt meg tudom csinálni. Ugye Cibakházán, most így, hogy egyetemen vagyunk, itt csak hétvégente, nagyon maximum pénteken és esetleg csütörtökön tudunk orgonálni, viszont én itt Pesten kaptam egy zseniális lehetőséget, az egyetemi templomban vagyok helyettes kántor, körülbelül most már, de szeptemberben lett 2 éve, hogy én töltöm be ezt a pozíciót Újvári Csaba mellett, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, mert úgymond ő egy egyszerű falusi kántorként emelt fel engem. Hát Budapestnek az egyik legszebb orgonájához. Egyszer láttam egy képet az egyetemi orgonáról, és engem úgy megfogott, nekem egy életem célja volt, hogy eljussak oda, és hát nagyon-nagyon hamar bekövetkezett ez, hál' Istennek.
1: Ha beléptek egy templomba, akkor az első nézés az orgonára vetül?
3: Hát nyilván az Úr Jézus köszöntése után a következő nyilván az orgona, és ezt mindig meg is szemléljük lentről is, tehát hogy mennyi regiszter lehet, hogy szólhat, mikor építhették, mondhatni ezt egy talentumnak, hogy erre is rögtön fölnézünk, és elgondolkozunk rajta.
1: És nem csak itt álltok meg, hogy énekeltek, illetve kántorkodtok, hanem azért mélyebb ismereteket is szereztek az orgonával kapcsolatban.
3: Mint már említettük, hogy bármilyen templomba bemegyünk, rögtön az orgonát megnézzük. Ez abból is adódik, hogy én belekerültem nagyon ebbe az orgona világába, talán egy 4-5 éve, hanem már 6 megfogott, és azóta így nagyon nézem, olvasok utána, és orgonaépítők mellett is dolgozom. Ez a orgona építés iránti szeretet talán onnan jött, hogy egy jó 5-6 éve a Rózsák terére egyszer bementünk, orgonasípokat vásároltunk az ott felújítás alatt lévő orgonából, és nagy lehetőség volt ez, és így mindig úgy néztem fel, hogy Pest második legnagyobb temploma, nyilván a Szent István Bazilika után, illetve hát egy gyönyörű kastély szinte. Tehát a országház szakrális másaként szoktuk emlegetni, és ami nagy örömöt hozott nekem tavaly június-július környékén, hogy itt felkeresett engem a jelenlegi főkántor, hogy nem lennék neki a helyettese. És hát ez nekem szívem vágya volt mindig, és ez így jött, és én azóta nem tudok hálával eltelni, hogy miért pont engem, aki tényleg egy falusi kántor, ott pedig teljesen meg vannak elégedve velem, és mondták, hogy még sokra vihetem az életbe ezt, mert látják, hogy fejlődőképes vagyok, és hát nagy szeretettel várnak mindig.
1: Említettétek, hogy az orgonáláshoz, illetve a liturgián való részvételhez osszátok be a heti, havi munkarendeteket. sorrendiséget állítotok abban, hogy az életetek milyen cölöpökre épül, hogy mik a fontosak, mik a kevésbé fontosak, és mi alapján szervezitek az életeteket? Most már azért fiatal felnőttként, tudatosan?
2: Így van, tehát én próbálom mindig minél előrébb helyezni az organálást, mert megbíztak minket egy feladattal, és ezt a feladatot, ezt a szolgálatot nekünk teljesíteni kell, nekem ez a veszőparipám. Tehát én minden programot próbálom a lehető legjobban úgy igazítani, hogy oda tudjak érni a misére, el tudjam látni a templomban a feladataimat. Mondhatni, ezt helyezem az első helyre. Amiért sokszor már kaptam rossz szavakat is, hogy miért csinálom, ez fölösleges, de én úgy érzem, hogy nem, ez egy nagyon jó dolog, és nekem ez hatalmas örömet okoz. Zseniális érzés sokszor ott lenni. Az embernek olyan jó kiszakadni a mindennapi világból, mert oké, hogy feladat, ami sokszor nyűg is egyben. Tehát minden misén odafigyelni, pontosan mindent megcsinálni, ami kell. Sokszor ez nyűg. Van, hogy nekem is úgy van, hogy elmegyek egy misére, jó, csináljuk meg, utána végre lesz egy kiszabad időm, de ez az eseteknek a kevesebbik része. Általában azért egy misén részt venni, egy misét leorganálni, főleg ha még jól is sikerül az embernek, azért az hatalmas büszkeség és hatalmas öröm.
3: Nálam talán ez a felelősségérzet, ez ott kezdődött, amikor ugye elkezdtük 19-ben, és úgy rá egy fél évre, amikor volt olyan, hogy hát nem tudtunk éppen egy misén ott lenni, ugye ez nagyon ritka, tehát azt mondom, akkoriban egy évben talán 4-5 ilyen alkalom volt, és akkor még megjegyezték a hívők, hogy hát nem voltatok tegnap. És akkor ott éreztem, hogy na számítanak rám, és a felelősség az meg nyilván magamtól jött, és én is e köré próbálom építeni az életem. Néha volt olyan, hogy pont a mise kezdetére tudtam csak odaérni, vagy volt, hogy egy-két percet késtem, és nyilván megvártak. Illetve még talán az is mondható, hogy itt Pesten is ugyanígy próbálom. Tehát sokszor már az egyetemen tudják a tanárok, hogy hát én most el fogok menni 5 perccel hamarabb, hogy odaérjek orgonálni.
1: Ez a közösségi élmény, ez mindig is fontos szerepet játszott az életetekben? Tehát a zene nem önmagában, hanem a közösség megélésében?
2: Igen, a közösség nagyon fontos szerepet játszik mind a kettőnk életében. Mondhatni, szeretünk a közösségek középpontjába lenni. Idén lesz 5. alkalommal, hogy én és Ágoston összeszervezünk egy baráti templomi fiatalokból álló közösséget. 2022. decemberében adtuk elő először a pásztorjátékot. Ez ugye a Covid alatt teljesen megszűnt, előtte is azért már e-mailámmal jött össze, és nekem az nagyon pozitív volt, amikor 23. januárjában bentem egy boltba, és ott random megállítanak emberek. Nagyon jó volt a pásztorjáték, ott voltunk, remélem jövőre is lesz. Tehát nekik hatalmas élmény volt, úgy mondta, nekem is a baráti körömnek is hatalmas élmény volt. Akármikor összeültünk, mindig előtt, hogy akkor énekeljünk egy pásztorjátékos nótát, ugye nálam mindig ott volt a szintetizátor, van egy harmonikám, és akkor azokon eljátszogattam, és akkora hatalmas feltöltődés meg élmény volt, hogy azóta ezt nem hagyjuk abba. Most már azért egy kicsit nehezebb felnőttként, úgyhogy az embernek sokkal több feladata van ezeket összehozni, de nincs mese, csinálnunk kell, mert úgy érzem, hogy nekünk ez a feladatunk.
3: Ez nálam is szintén így van, hogy én is közösségben vagyok, és próbálok nekik a javukra tenni. Nálam ugye, ami fő meghatározó pont még az életemben, a Cibakházi Betlehem, ez Európa legnagyobb beltéren épített betlehemi látképet ábrázoló alkotása, és itt van az, hogy szinte ez már most elkezdődött, főleg az idejében, amikor 10 éve van ez, hogy csináljuk, és itt össze kell fogni egy 10-12 fiatalt, és itt is van egy ilyen ifjúsági élet, illetve maga így a templom körüli tennivalókat, akárcsak a templomkerttől a templomtakarításon át, ezt mind próbáljuk a fiatalokkal csinálni, és szerintem egész jól is megy, és hát ez néha okoz fáradalmakat, mert egy-egy nagyobb ünnep előtt mi 2-3 napig meghajtjuk nagyon magunkat, és akkor épp már csak az ünnepi misére félfáradtan beesünk, de azt is végig csináljuk teljesen lendületesen és lelkiismeretesen.
1: Milyen testvérek voltatok ti, mikor gyerekek voltatok? Mert most azt látom, hogy viszonylag nagy az összhang.
2: Őszintén megmondva, szerintem azért nem voltunk a legjobb testvérek. Még mostanában is sokszor van, hogy összekapunk, veszekszünk. Hát ugye a felelősség alatt is sokszor volt, hogy összevesztünk, hogy most mit kéne énekelni, most én ezt miért nem úgy csináltam, Ágoston miért nem úgy csinálta. Ez előfordult, de utána általában mise végre mindig szent volt a béke.
1: Térjünk még vissza kicsit erre a Betlehemre. Hogy indult ennek a elképzelésnek a végül is valóságá válása?
3: Hát ez úgy indult, hogy annak idején még 15 vagy 16-ban Tamás atya elvitt a hajnali misékre járó fiatalokkal engem is Wörsre. 16-ban volt ez pontosan, és már előző évben mi már próbáltuk a Betlehemen egy kicsit bővíteni ott a mellékoltár előtt, akkor még Tamás atyával, és Hát ott megjött 16-ban az ötlet, hogy na, ilyen nekünk is kell. És akkor az atya mondta, hogy na, akkor jövőre építhetjük is. Vagyis, bocsánat, az évben, 2016-ban. Innen jött az ötlet, és hát szépen évek alatt fejlődött, nagyobb lett, és most már tényleg elérte ezt a közel 80 négyzetméteres, a teljes mellékhajó, több szinten, látványelemekkel, vízzel, csobogókkal, több száz kiló kő, több száz kiló sárga homok, amit minden évben leszitálunk, mert nyilván belekerül a tűlevéltől kezdve minden, és ezen felül például tavaly, ami nagyon tetszett, és tájidegen volt a betlemi látképbe, de tudtuk, hogy valamit tenni kell, az egy malom volt, aminek még pörgött is a lapátjai, és azóta próbálunk mindig fejlődni, egyre magasabb szintre, és igazából ezt nem is azért csináljuk, hogy mi érdemünk legyen, vagy mi dicsőségünk, hanem hogy a templomba járó híveknek, illetve szinte most már elmondható, hogy az országba örömöt okozzunk az embereknek.
1: 80 négyzetméter, ez egy hatalmas terület. Mennyi ideig látható?
3: Tehát a Betlem advent első vasárnapjára készül el, akkor van egy ilyen hivatalos megáldása, és egészen hamvazó szerda előtti szombatig, péntekig, attól függ, hogy tudjuk lebontani, mivel hogy mozgó ünnep a húsvét ezáltal változó, idejében nagyon rövid ideig lesz a gyertyaszentelő boldogasszony utáni napokon látható a Betlehem.
1: Meséltek róla, hogy miből készülnek a jelenetek, vagy az alakok, vagy mi lesz azzal a tömérdek mennyiségű homokkal, vagy sziklával, vagy kővel, amiről beszélt, hogy hol tároljátok például ezeket?
3: Nagyon érdekes, mert ez úgy indult el, hogy annak idején nagyon sok közintézményt újítottak, és onnan szigetelő anyagok, tehát hungarocell és stb. Kerültek kidobásra, amiket én megmentettem. Ugyanígy történtek, hogy bútorlapok, ilyen anyagok kerültek, és akkor ebből épül az egész Betlehem, illetve a templomnak van bizonyos mennyiségű sör asztal, és ez adja az alapját. Ami nagyon érdekes, az atya mondta egyszer szintén egy riportban, hogy hát ha ezt a Betlehemet most kibontanánk, szinte szemétből állna. A többi dolog, tehát a homok, kövek, ezeket vagy megvásároltuk, vagy tüzéptelepről kaptuk. Tehát, hogy gondolnak mindig az emberek ránk. És szinte egész évben ez, hogy na, ez jó lesz a Betlehembe, az én szavam járásával él már mindenki. Illetve mi is nagyon sokat figyeljük, ha olyan tájon járunk, tehát a hegyekből, hogy na, ez a kő milyen szép lenne. Ez a fa ágacska is pontot jól mutatna, és így gyűjtjük össze. Ez nagyon sok munkával jár, tehát ezeket minden évben át kell nézni, helyre kell egy kicsit rakni, mert sérülnek elpakolás után, és ezeket pedig a régi plébánián őrizzük, ahol Szarvas András atya lakott, őt ugye meggyilkolták 2013-ban, és így ez a plébánia igazából egy raktárfunkciót tölt most be, ott tároljuk, több szobányi dolog. Az alakok azok nagyon érdekesek, azok a templomnak megvoltak több száz éve, és azokat használjuk mind a mai napig. Nyilván ütött, kapott egy kicsit, de ez adja neki az autentikusságát.
1: Beszélgetésünk alatt többször említettétek a Cibakházi atya, a Tamás atya a nevét. Mit jelent ő nektek?
2: Varga Tamás atyának mi nagyon hálásak lehetünk, mert ő volt az, aki nekünk segített abból, hogy a talentumunkat kiássuk, a talentumunkat megtaláljuk. Ő volt az, aki vezetett minket a felnőtté válásban, mondhatni. Ugye akkor már együtt dolgoztunk vele. Szerintem ezt ő is megmondja, hogy nagyon ritkán zörrentünk össze, de szerintem az is kell az ember életébe, tehát nekünk nagyon jó a munkakapcsolatunk, és ugye előtte is ő ismert minket gyerekkorunk óta, tehát mióta megszülettünk, ő kapcsolatban velünk, és hogy mi is vele. Ő az, akire mi nagyon felnézünk, és ő az, akinek nagyon hálásak lehetünk, hogy elindított minket az orgonálás útján, és hát lelki gondjainkat is bármikor azzal fordultunk hozzá, azt mindig meg tudta oldani, és tudott benne segíteni.
1: Ágoston?
3: Én is szintén Tamás atyára nézek fel. Nekem is szintén ő volt, aki elindította ezt az orgonás karrieremet. Tehát ő volt az, aki ez bármi gondom volt, fordulhattam, bármi kérdésem volt. Sőt, sokszor ő kérdezi, hogy minden rendben van-e, meg ő mondja azt, hogy Ágoston, egy kicsit pihenjél már, mert már sok lesz a dolgokból, túlhajtod magad, és ő az, akire fel tudok nagyon nézni.
1: Melyik egyházi ének áll hozzátok közel? Kristóf?
2: Nagyon sok gyönyörű szép énekünk van, a karácsonyi énekkör különösen kedves, mint az én, de szerintem mások is így vannak vele, hogy az ő szívük számára is. Nekem az hatalmas élmény volt, amikor olyan barátaim, akik azért nem a legtöbbet járnak templomban, ők is a pásztorjáték közben után elkezdték dúdolgatni magukban az Ősi Jóslat beteljesült című, ez egy ilyen ifjúsági bének, ez nekem hatalmas élmény volt, én azt az éneket nagyon szeretem, úgymond az a pásztorjátékunk lezárás, az hatalmas öröm, mikor sikerül befejezni a pásztorjátékot, főleg, hogyha hiba nélkül is tudjuk, és nekem az első ének az a Boldogasszony anyánk volt, amit a YouTube-on így meghallottam random. nekem nagyon megtetszett, nagyon megfogott mind a szövege, mind a dallama. Nekem adhatni a mai napig ez a kedvenc énekem. Vannak még nagyon kedvelt énekeim, de ezek általában időszakonként változnak. Tehát mindig jön egy új, amit meghallok, és akkor az majd úgymond a slágerlisták élén.
1: Ágostan?
3: Én is szintén így vagyok, hogy talán nem is tudnák választani, hogy melyik a kedvenc. Itt én azt mondom, hogy minden ünnepkörnek megvan a saját szépsége, és én ugyanúgy a nagyböjtől kezdve a karácsony, a húsvét, az advent énekeken át, a hazafias énekekig, amik a boldogasszony anyánk, Isten hazánkért érdelünk elődbe, és ne soroljam tovább, mert nagyon sok van belőle. Talán ezek a legjobban, amik közel állnak hozzám, bár mi nagyon közel áll még hozzánk, és a templom titulosából is adódóan nagyon sokat énekeljük, ez a Szent Kút csillaga. Ugyanálunk a templom az minden szentek plébánia, illetve a minden szentek titulust kapta, ám a főoltár felé egy szűzanya szobrot helyeztek, aminek sokáig a kezébe jogar volt. És ez talán a 70-es években, és ebben nem vagyok most teljesen biztos, az akkori plébános Szarvas András a tiszakécskei plébánossal Gémes Mihály atyával közösen kérték a Váci püspököt, hogy hagyd lehessen már a rózsafűzér királynője titulus is a templomnak a búcsú ünnepe, és emiatt van az, hogy nagyon sok Máriás ének elhangzik a templomba, illetve én szoktam kutatni ezeket, tehát hogy nagyon sok olyan éneket is behozunk, amik nem olyan ismertek, és interneten is valahol rábukkanunk, vagy nagyon régi kötetből, illetve ami nálam még nagyon sokat jelent, hogy szoktam bizonyos dallamokra énekeket írni. Van nagyon sok szent, akiről nincs ének. És akkor akárcsak például Pió atyáról is van egy ének, és ezekről próbálunk írni, nyilván az atya segítségével, jóváhagyásával, illetve talán még itt lehet megemlíteni, hogy van az Isten hazánkért érdelünk elődben, és arra is született egy közel 30 versszakos átirat nagyon sok magyar szentről, boldogról, és ezt már egy jó pár versszakkal én kibővítettem, amik hát néhány embernek már megvan, ezt majd országos szinten is el kell terjeszteni.
1: Herkó Kristóf és Ágoston volt a vendégünk. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bólyás János nevében is a műsor szerkesztője, Kékes Jenikő.

Elhangzott a tükörkép, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Telemann E-moll kettős verseny blokkflőtére és fuvolára és zenekarra című művének harmadik tétele hangzott el. Előadta a Capella Savaria, a művészeti vezető Kalló Zsolt volt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Teljességünk felé.

0: Teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, mindennapjaink működését. Köszönti Önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Hogy legyen második randi, ahhoz első is kell. A fiatalok és a fiatal felnőttek valós igénye hozta létre a kapcsolatműhely programot, amely többek között gyakorlati támogatást nyújtott az ismerkedéshez, a randevúzáshoz. A programnak, ami itthon az Anthroposz Mentál Higién és Módszertani Központ szervezésében valósult meg, egyik kiinduló pontja egy holland pszichológus, Merj randizni című könyve volt. Jobb Máté evangélikus lelkésszel, mentálhigiénés lelkigondozóval, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének docensével beszélgetünk. Azt olvastam, hogy a fejlett világban a gyerekszületéseknek a száma most már nem azért csökken, mert túl keveset szülnének a nők, hanem egyszerűen nincsenek kapcsolatok. Egyetért ezzel, hogy Magyarországon is van egy ilyen tendencia, hogy egyszerűen nem jutunk el odáig, hogy kialakuljanak a tartós kapcsolatok, amiben aztán gyerekek születhetnek.
1: Igen, nyugodtan mondhatjuk világtendenciának, legalábbis a fejlett nyugati országokban, hogy kevesebb gyerek születik, kevesebben kötnek házasságot. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebben élnének éppen egy adott pillanatban együtt, de a tartós kapcsolat iránti elköteleződés úgy tűnik, hogy sokak számára nehézséget jelent.
0: Ennek egyik okát egyébként ez a cikk az internet, és azon belül is az okos telefonoknak a megjelenésével is összefüggésbe hozza. Azt mondja, hogy a születések száma azokon a területeken csökkent először is leggyorsabban, amelyek legkorábban kaptak nagy sebességű mobil internetet. Magyarországon kimutatható ilyen összefüggés, vagy tapasztalt ilyet?
1: Nem tudok ilyen felmérésekről, de nem lepődnék meg akkor, hogyha összefüggést találnának kutatók a között, hogy mennyit töltünk valójában egyedül, legalábbis ami a látható, hallható jelen világot jelenti, és mennyit töltünk mondjuk egyedül egy kütyüvel a kezünkben. Nekem nagyon meglepő volt éppen most, ahogy így ezt a kérdést hallottam, eszembe jutott egy nemrégi reptéri élményem, amikor már minden útlevél vizsgálat után a várakozó terembe ott leültem, jött egy 20-25 fős fiatalokból álló csapat. Az üres helyekre reültek, és gyakorlatilag mindenki maga elé nézett, vagyis hát pontosabban a kütyűjével kezdett el foglalkozni. Miközben ott voltak, ott ültek egymás mellett. Tehát nem volt igazából interakció egymás között. Persze egy más interakcióban voltak, mert esetleg éppen a kütyükön keresztül jelen nem lévő személyekkel voltak kapcsolatban. Tehát itt nem arról van szó feltétlenül, hogy ne lennének kapcsolatokban az emberek, csak egy más formában vannak, és úgy tűnik, ez viszont bizonyított, hogy minél több időt töltünk el virtuális világban a kapcsolódások által, talán annál nehezebb a valóságban megélni a kapcsolatokat. Gondolhatunk arra is, hogyha én hirtelen be akarom fejezni a kapcsolódást valakihez, akkor egyszerűen csak egy gombnyomás által kinyomom, és már nincs ott. Ez azért nem olyan egyszerű mondjuk egy valóságos kapcsolatnál.
0: Még egy pillanatra vissza a reptéri példához, hogy én a metrón ülve szoktam nézni, és egyébként annyira bele vannak merülve az emberek a kapcsolattartásba, hogy érzelmek is látszódnak az arcukon, mosolyognak, majd, hogy nem nevetnek, szomorkodnak, tehát, hogy úgy élik meg valahogy ezt a telefonon keresztüli kapcsolatot, hogy az egy bensőséges kapcsolat, nem is foglalkoznak azzal, hogy a külvilág mit gondol, és nem is nekünk szólnak ugye ezek a mosolyok.
1: Azért ez nem egészen új jelenség. Metróba vagy bárhol látunk egy szerelmes párt egymás mellett ülve, azért ugyanezt érzékelhetjük, hogy szinte beburkolóznak a saját aurájukba, és nem nagyon vannak kapcsolatban a külvilággal. Szóval ez a jelenség azért korábban is azt gondolom megvolt, de az biztos, hogy sokkal többen utazás közben vannak ilyen módon kapcsolatban, nem a jelenlétben, hanem a virtuális világban.
0: Hogyan jutottak el ahhoz a felismeréshez akkor végül is, hogy elindítsanak egy offline kapcsolatokat elősegítő programot?
1: Képzéseinken, mentálhigiénés képzésen, vagy a mentálhigiénés lelki gondozói képzésen nagyon sokat hallottunk tanároktól, papoktól, lelkészektől olyan gondolatokat, hogy a saját közösségeikben érzik azt, hogy a fiatalok egyre nehezebben kapcsolódnak egymáshoz, és hogy jó lenne valamilyen programot szervezni. Tehát részben volt egy ilyen külső igény, de hát akik ebben a projektben benne voltak, azok legtöbb esetben családos emberek, édesanyák, édesapák, serdülőkorú vagy fiatalkorú gyerekekkel, tehát ők maguk is érezték szűkebb körben azt, hogy nagyon sokszor nehézséget okoz a fiatalok számára azt, hogy hogyan kapcsolódjanak kortárs csoportokhoz, vagy akár ha már így a randizásról, párkeresésről beszélgetünk, akkor hogyan tudnak mélyebb kapcsolatokat kialakítani.
0: Vannak egyáltalán olyan fórumok, ahol erre lehetőségük van mondjuk az interneten kívül?
1: Hogyne, ilyen fórumoknak nyugodtan nevezhetjük a plébániai közösségek, gyülekezeti közösségek ifjúsági csoportjait. Szóval ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy ilyen kapcsolódások szülessenek, baráti kapcsolatok, párkapcsolatok, de nyilvánvalóan ez nem éri el az egész társadalmat. Meg lehet persze nevezni a sportegyesületeket is, nagyon divatos az utóbbi években a különböző fesztiválok, ott is lehetőség van a találkozásra, csak talán ezek nem elegendőek ahhoz mégsem, hogy hosszabb távú, tartós, baráti kapcsolatok alakuljanak ki. A kis közösségeknek nagyon nagy jelentőségük lenne a tekintetben.
0: Nekem is kamasz gyerekeim vannak. Régebben én úgy emlékszem, hogy ez a gimnazista korosztály, ez már szeretett randizni. Na most tőlük meg olyasmiket hallok mostanában, hogy osztálytársal semmiképp, hogy a hittan csoportból nem, mert hogy azok barátok. Ők akkor ezt miért nem tekintik adott esetben lehetőségnek ezeket a helyzeteket?
1: Nem tudom pontosan a választ, de lehet, hogy azért van ez a félelem a fiatalokban, mert nincs fórum arra, hogy arról beszélgessenek, hogy jó, én lehet, hogy kapcsolatot létesítek valakivel, járok egy ideig együtt, és lehet, hogyha utána úgy érezzük, hogy mégsem folytatjuk, na akkor hogyan kapcsolódjunk egymáshoz? Tehát azt is meg kell tanítani a fiataloknak, vagy legalább lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy erről beszélgessenek. Igen, lehet, hogy mi egy ideig együtt vagyunk, utána már nem járunk együtt, de mégis elviseljük egymás társaságát. Nyilvánvalóan ehhez jó azt is átbeszélni, hogy mondjuk egy adott életkorban, egy adott típusú, mélységű párkapcsolatban mi fér bele, mi nem fér bele, hogy ne kerüljünk feltétlenül olyan helyzetbe, hogy elmenekülök a másik elől, vagy már nem merek vele találkozni, vagy éppen őt féltem attól, hogy velem találkozzon. Ezekről is fontos lenne nyíltan beszélgetni.
0: Jól értem, akkor a félelem is benne van ebben a dologban, tehát akkor ebben van egy ilyen inkább elkerülöm helyzet is.
1: Egészen biztos, hogy ez is benne van, mert hogy nem csak az okozhat problémát egy fiatal számára, de nem feltétlenül csak fiatal számára, hogy hogyan létesítsek kapcsolatot, hanem azt is, hogy hogyan zárjak le egy kapcsolatot, ha esetleg arról van szó, hogy mind a ketten arra jövünk rá, hogy mégse vagyunk egymásnak valóak, vagy hogy más az érdeklődésünk, mások a életcéljaink, vagy lehet, hogy éppen másképp gondoljuk azt, hogy a következő lépés mi legyen a párkapcsolatunkban. Ez is a gondot okozhat, szóval nem csak az az izgalmas, hogy hogyan támogatjuk, segítjük a fiatalokat abban, hogy jó kapcsolatot létesítsenek, hanem őszintén arról is kéne beszélni, hogy hogyan kell lezárni egy kapcsolatot. Ez még mindig érdekes módon sokkal inkább tabu téma, de gondoljunk csak egyházi környezetben is arról, hogy sokkal könnyebben beszélünk házasságról, mint válásról. Az még mindig nagyon sok esetben közösségekben tabu téma, és nehezebb feldolgozni egy ilyen jellegű veszteséget, amit mondjuk a válás okoz egy egyházi közösségben. És mivel ezt nehezebben dolgozzuk fel, és nem beszélünk róla, valószínűleg ez kihat arra, hogy a fiatalok is nehezebben tudnak mit kezdeni azzal, hogy hogyan folytassuk esetleg akár egy ifjúsági közösségben a közösségi életet akkor, hogyha már nem vagyunk együtt, mi korábban együtt voltunk.
0: A gyerekek legtöbbször ugye a minta alapján tanulnak. Lehet-e beszélni szülőkkel erről? Elmesélhetjük-e nekik, vagy elmeséljük-e nekik? Hasznos-e ez nekik? Érdekli-e őket?
1: Egy kicsit túlzásnak érzem azt, hogy a gyermekeink a minták alapján tanulnak. Inkább úgy mondanám, hogy a minták egészen biztos, hogy hatnak rájuk, de egy egészséges kamasz nem akar tanulni a szülei mintájából. És ha már itt arról beszélgetünk, hogy hogyan lehetne a fiatalokat támogatni a párkeresésben, akkor egészen biztos, hogy izgalmas lenne arról is beszélgetni, vagy esetleg egy olyan jellegű csoportot is megszervezni, hogy hogyan lehet a szülőket támogatni abban, hogy a saját tapasztalataikat, a saját élményeiket, örömeiket, vagy kudarcaikat meg tudják osztani a gyermekeikkel, mert valljuk meg, hogy szülőként azért van néhány olyan kérdés, amit ha a gyermekeink feltennének nekünk, akkor bizony elég nagy zavarba lennénk, hogy hogyan is válaszoljunk úgy, hogy őszinték is maradjunk, ugyanakkor legyen benne valami tanító jelleg is a mondani valónkban.
0: Meg valamihez nincs közük.
1: Hát, és lehet, hogy valamihez nincs közük. Igen, igen. De hogy hol húzzuk meg azt a határt, hogy ehhez már nincs közük, ez nem egy egyszerű kérdés, nem egy egyszerű téma a szülők számára sem.
0: Esetleg a jövőben, hát ha a szülőknek is lesz ilyen, viszont a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, nevezzük inkább őket így, már segítettek, vagy segítenek.
1: Hollandiából származik ez a program neve, Dare to Date, merj randizni. Ezt mi kiegészítettük még egy magyarosabb kifejezéssel, ez pedig a kapcsolatműhely. És ennek a programnak, projektnek az volt a célja, hogy országosan lefedett 15 csoportot szerveztünk, meghívva olyan fiatalokat, 20-as, 30-as, de akár 40-es éveikben lévő fiatalokat, akik valahol elakadtak a párkeresés útján. És a csoportnak a lényege az volt, hogy mindazokat az élményeket, legyenek akár pozitív, vagy akár negatív élményeket, amiket szereztek a párkeresés során, meg tudják egymással osztani, tanácsot, ötleteket tudjanak adni egymásnak, és így próbáljanak újra a randizás a párkeresés útján elindulni, vagy az útjukat folytatni. Sokan vannak, akik egy-két kudarc után megakadnak, talán már önmagukban sem bíznak eléggé, hogy képesek másokhoz kapcsolódni, kapcsolatokat teremteni. Ez egy 7 alkalmas sorozat volt. Az első 2 alkalmon a csoportokban elsősorban a különböző modellekről beszélgettünk, arról, hogy ők milyen mintákat láttak otthon, milyen mintákat tapasztaltak, és aztán a 2 alkalom után pedig volt még 5 alkalom, ahol ez a megosztás megtörtént, azzal a plusz feladattal, hogy az alkalmak között el kellett menni randizni. És a randinak az élményeit kellett behozni a csoportba, és ott ezeket megosztani, és ezekre a csoport többi tagjai válaszoltak, kérdéseket tettek fel, ötleteket adtak, és ezeknek a ismeretében, tudásában aztán mentek újra randizni a csoporttagok.
0: Mennyire bátrak a fiatalok kezdeményezni, mennyire bírják elviselni a kudarcot?
1: Az egyik legizgalmasabb visszajelzés éppen a női csoporttagok részéről érkezett, mert ők mindig azt gondolták, hogy a fiúknak sokkal könnyebb randizni. Talán a társadalmi beágyazottság szokások miatt is így gondolták, és hogy ezekben a csoportokban derült ki, hogy sok esetben a fiatal férfiak is sok-sok kérdéssel, nehéz

0: Andira. Mert annyira előtérben van az a vágy, hogy élettársat, egész életen át tartó társat találjak. És lehet, hogy pont ezt teszi nehézé a randizás, hogy túl nagyok az elvárások a randizással kapcsolatban, és sok esetben a másik személlyel kapcsolatban, és nem tudják már könnyedében venni azokat a találkozásokat, hogy igen, én most nem szeretnék más, csak valakit meghívni egy moziba, egy beszélgetésre, egy kávéra, és hogy kapcsolódjunk, hadd ismerje meg a másik szemét, hadd ismerje meg általam magamat is jobban, és aztán majd kialakul, hogy jól együtt tudunk-e lenni, van-e még további témánk, van-e kémia közöttünk, el tudjuk-e képzelni akár hosszabb távon is a közös utat.
1: Akkor ez egyszerre nyomasztó, talán egy kicsit biológiai óra is ketyeg, ugye? Illetve nem érez-e egy kis maximalizmust, hogy senki nem felel meg, senki nem jó, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy nem szánunk rá időt, hogy megismerjük a másikat.
0: Azt hiszem, hogy mindegyik állítás igaz. Nem szánunk kellő időt, és ez egészen biztos, hogy baj, és lehet, hogy azért éppen, mert a biológiai óránk már ketyeg, de hogy nagyon fontos, hogy tényleg legyen bőségesen idő ahhoz, hogy megismerjük a másikat, és a másik megismerésén keresztül megismerjük jobban azt, hogy mi mit tudunk nyújtani a másik számára, és mi az, amit szeretnénk, hogy a másik nyújtson, mert hogy valójában ezek nagyon sok esetben találkozások, kapcsolatok által kristályosodok ki, hogy én mit tudok nyújtani a másiknak, és mi az, amit én elvárok a másiktól. Ahhoz idő kell, hogy ezek így igazán összeérjenek, ezek az elvárások, meg az is, hogy én mit tudok nyújtani a másik számára.
1: Akkor ez egy kicsit egy ilyen önismereti út is.
0: Hogyne? És ez is egy fontos visszajelzés volt a csoporttagok részéről. Többen megfogalmazták azt, hogy nagyon sokat fejlődtek azáltal az önismeretükben, hogy ebben a biztonságos, csoportos térben tudtak reflektálni saját magukra, jobban meg tudták érteni, ki tudták mondani, vagy ki merték mondani azt, hogy mit tudnak nyújtani egy másik személy számára, és milyen elvárásaik vannak. Nem mindig egyszerű ezeket az elvárásokat, vágyakat megfogalmazni. De egy jó, biztonságos körben, csoportban magam számára is világosabbá tud válni az, hogy mi az, ami nekem fontos a másik szemében, milyen értékek, de akár a külsőségek is. Ezeket nem mindig könnyű kimondani, de lehet, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy igazán jó gondolatokkal és elvárásokkal tudjak a másik felé fordulni.
1: Jó, akkor ott ülünk a csoportban. Milyen feladatok azok, amik segítették, vagy segítik a résztvevőket abban, hogy közelebb jussanak önmagukhoz is, meg akkor ahhoz is, hogy mit szeretnének?
0: A csoportokban nem volt előírt olyan módszertani csomag, amit meg kellett valósítani. A csoportvezetők feladata volt az, hogy éppen az aktuális csoport számára olyan feladatokat, játékokat találjanak ki, amelyek ezt az önismereti munkát, a párismereti munkát előre viszik. A lényeg minden feladatnál az volt, hogy megtanuljanak beszélni erről, ki tudják fejezni magukat, hogy ezen elvek, szempontok mentén szeretnék én kapcsolódni valakihez, vagy akár arról beszámolni, hogy miért volt eddig nehéz kapcsolódni, milyen félelmek, önbizalom hiány vezetett oda, hogy egyre nehezebbnek éltem meg a kapcsolódást a másik személyek.
1: Esetleg olyan is volt, hogy ott elpróbálták, hogy hogyan lehet oda menni valakihez.
0: Természetesen voltak ilyen alkalmak is, ilyen gyakorlatok is. Hogy történik egy bemutatkozás, vagy mennyit mondjak el az első randi magamból? Mi az, ami érdekes lehet a másik számára? És ilyen helyzetgyakorlatok voltak ezeken a csoportos alkalmakon, ahol valakik eljátszották, és a többiek pedig visszajelzést adtak, hogy hú, hát ha ennyi mindent mondanám magadról az első alkalom, akkor nekem ez nagyon ijesztő lenne. Vagy éppen lehet, hogy kaptak egy olyan visszajelzést egy ilyen szerepjáték kapcsán, hogy sok mindent mondtál, csak éppen azt nem tudtam meg, hogy te ki vagy. Mert folyamatosan a családodról beszéltél például, vagy a munkádról, de hogy valójában te ki vagy, arról kevésbé. Vagy kaphattak olyan visszajelzést is ilyen szerepjáték után, hogy már az első momentum a találkozásnak olyan volt, ami esetleg nagyon szimpatikus volt, vagy kevésbé volt szimpatikus, és akkor erről lehetett nagyon nyíltan a csoportokba beszélni, és ezt a tudást, ezt a tapasztalatot aztán lehetett vinni a úgymond való világba, igazi randiba.
1: Egyébként milyen az igazi randi? Mi kell hozzá, hogy randinak minősülhessen egy ilyen találkozás?
0: Nincs erre konkrét definíció, hogy pontosan mi a randi, de egy olyan találkozás, ahol én azzal a szándékkal,

0: másikkal hívom meg a másikat, hogy róla megtudjak valamit, magamról valamit megosszak, és hogy talán arra reflektáljak, hogy mennyire tudunk kapcsolódni egymáshoz. Nyilvánvaló, hogyha valakit meghívunk egy randira, akkor van valami szándékunk azzal. Nem véletlen, hogy éppen őt hívom meg. Tehát szeretnék hozzá kapcsolódni, szeretném megismerni, mert számomra izgalmasnak, érdekesnek vagy értékesnek tűnik a másik, és valamilyen fajta kíváncsiságomat felkeltette, és akkor megpróbálom megszólítani, hogy hát, ha nem kapok azonnal kosarat, és eljön velem, és egy ilyen első találkozás megszülethet. Szóval a randizás nem egyenlő azzal, hogy én akkor az első alkalom után már kérjem meg a kezét. Addig érdemes eljutni az első randig, hogy vajon van-e vágy bennem arra, hogy legyen egy második randi. És hogyha ez a vágy bennem van, legyen egy második randi, akkor vegyem a bátorságot, és tegyem meg a következő lépést.
1: A teljességünk felé mai adásának vendége Jobb Máté evangélikus lelkész, mentálhigiénés lelkigondozó, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense volt, akivel a kapcsolatokról, a randizásról beszélgettünk. A jövő héten ismét várjuk Önöket. Megköszönöm figyelmüket, Zsoldos Szilviát hallották.

0: Crossovers muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23:30, hangoló. 1933. október 12-én született Déri Gabriella, Kossuth-díjas operaénekes szoprán. Összeállításunkban a művész Verdi szerepeiből válogatunk.

Déri Gabriella énekelt Verdi Aida, Otello és Álarcos Bál című operájából. Közreműködött Ilosfalvi Róbert. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba, Bixa Levente technikai munkatárs, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Fülöp, Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Jézus nyilvános élete állandó küzdelem volt a lázadó elmékkel és a megátalkodott szívekkel. Gyakran ütközött bele kemény emberi akaratba, és emiatt a könnyekre fakadásig szenvedett. Honnan van a kegyelemnek való ellenszegülés? Gonoszságunkból és romlottságunkból. Az eredeti bűn mélyén földúd a természetünket. Minden részében megtámadta. Értelmében, melyet a szenvedélyek elhomályosítanak és elvakítanak, szívében, ami természetszerűen kevésbé szereti, amit jobban kellene szeretnie, akaratában, amely minden természet fölötti segítségtől megfosztott, álhatatlan és törékeny. Alig tudunk fogalmat alkotni természetünk romlottságáról, mert magunkon nem tudjuk megfigyelni. Nem elbukott, hanem elkorcsosodott emberek vagyunk. Ha a keresztség nem is oltotta ki az érzéki vágyat, legalább gyöngítette. Így a szenvedélyeknek az Isten gyermekeinél nincs olyan tűzük és életképességük, mint a pogányoknál. Közelebbről kell tanulmányoznunk a régi társadalmak érzelmi és erkölcsi világát, hogy megtudjuk, mi volt az ember a megváltás előtt. Márpedig a legkiválóbb és legelfogulatlanabb történetírók tanúsága szerint is az ember nem volt más akkor, mint az érzékiségnek élő állat, a föld pedig örökös villongások és egyetlenkedések szintere. Szent Pál megdöbbentő képét adja a pogány léleknek, aki az érzékiség teljes hatalmában a legalacsonyabb vágyakban fetrengett. Ha merészelnék, tudnék a régi Rómában, Görögországban, Asszíriában végbe ment fényűzésről, érzékiségről és kegyetlenségről olyan részleteket fölhozni, amelyektől megdöbbennének. Ekkor a lecsúszás láttán Jézus a szószoros értelmében megundorodott. Lejött a földre hirdetni az alázatosságot, a tisztaságot, a szeretetet, mert látta, hogy a világ, a gőg, az érzékiség, a gyűlölet zsákmányává lett. Hogyan emelje ki abból az iszonyatos szennyből, amelyben az ember gyönyörűségét leli? Azt mondják, hogy a Divina Komédia isteni színjáték szerzője, aki képzeletben bejárta az alvilági köröket és rendkívül élénk színekkel megrajzolta, egész életében szomorkodott ezen, és nem talált békét. Így volt Jézus is, aki miután betekintett az emberi romlottság mélységébe, mindig homlokán viselte a szomorúság redőjét. Fájt neki a sok betegség, nyavaja, testi fogyatkozás, a számtalan mindenféle csapás, amely mind a bűn következménye és büntetése. Oly mélységes és élénk volt szánakozása, hogy a nyomorúság egyik alakját sem nézhette meghatottság nélkül. Tekintete azonban messze túllátott Palesztina szűk határain. Látta, ahogyan a halál, mint megittasodott arató, jár kell az emberi nemzedékek fölött, aki kaszájával találomra osztogatja vágásait, és megkülönböztetés nélkül vágja le az érett kalászokat, valamint az alig kinyílt virágokat. Hallotta a betegek nyögését, a sebesültek jajgatását, a haldoklók halálhörgését, mindazokat a siralmakat, amelyek éjjel-nappal szüntelenül szálltak föl a földről. Hallotta a tönkretett lelkek még tompább és szívszaggatóbb nyögéseit, akik, miután elvesztették hitüket vagy önuralmukat, szomorú roncsként hányódtak. Végül hallotta az elkárhozottak kétségbeesett jajkiáltását, mint a tengerben elmerülő hajó utasainak szörnyű jajveszékelését. Azokét, akik a nap minden percében zuhannak le az örök lángokba. Ennyi gonoszság, bűn és szenvedés láttán a kenyérszaporításkor ezt suttogta. Szánom a sereget, szánom a bűnös és nyomorult emberiséget. Bizonyos értelemben boldogok a korlátolt, előre nem látó vagy önző elmék. Szürke életükben viszonylagos nyugalmat élveznek. Keveset aggódnak a holnap miatt, és mások baján könnyen túlteszik magukat. De a nemes szívek drágán fizetik meg éles látásukat és nagy lelkűségüket. Mivel előrelátásuk nagyon messze nyúlik a jövőbe, a jelen bajaihoz hozzáfűzik azokat is, amelyeket ott látnak. Személyes szerencsétlenségüknek érzik a vallás és a haza viszontagságait is. Tudásukkal bővül rokonszenvük, és mondhatni az egész világ érdekli őket.
távoli események miatt, melyeket mások észre sem vesznek, ők nyugtalankodnak és szomorkodnak, hogyha azok ártanak az előttük kedves ügyeknek. Ha ez így van, mély nyugtalan és milyen fájdalmas lehetett Jézus szíve, ez az isteni szív, amely, mint egy tükörként, az emberiség minden szenvedését visszatükrözte. Könnyen érthető tehát, miért ábrázolják a szentséges szívet tövis koszorúval körülvéve, lángokkal és kereszttel. Népies ábrázolás, ha úgy tetszik, de nagyon kifejező. Jézus egész földi életében tövis szúrások gyanánt érezte a csalódásokat, a megaláztatásokat, az árulásokat. Minden nap viselte keresztjét, és már előre elszenvedte a passió minden kínját. Végül, mint emésztő tűz, a szeretet lángra gyújtotta odaadó lelkét. Innen van az a szomorúság, amely gyakran kitűnik megnyilatkozásaiból. Nyelvezete egyszerű és családias. Kerülő az ünnepélyességet és a lendületet, emellett mindig komoly marad és sohasem nevetséges. Néha mosolygott, mint például amikor anyjuk karján megáldotta a gyermekeket, de a hagyomány szerint nevetni sohasem látták őt. Ő maga mondta ezeket a meglepő szavakat. Jaj nektek, akik most nevettek! Nem mintha száműzni a testet és a lelket üdítő ártatlan és gondtalan örömet, de van bűnös nevetés is, amely hiúságból, érzékiségből vagy a kielégített gonoszságból ered, és ez a nevetés a fékevesztett ösztönök kitörése, amit az evangélium elítél.

0: Gottlieb Müfa D-moll szvittjének Jig tétele hangzott el. Előadta Dobozi Borbála. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Juliánus Domonkos rendi barátról, aki a magyarok őshazájába, a Volga-Káma-Urál folyók által övezett térségbe próbált eljutni, és el is jutott, abban a hiszemben, hogy Magna Hungáriában, ez az ő kifejezése, megtalálja a magyarok rokonait, már szóltunk műsorunkban. Negyedik Béla király hatalmazza fel erre az útra. Találkozik is magyar testvéreinkkel első útja során. Kétszer utazik Magna Hungáriába. Egy hónapot tölt körükben, az óhazában, akik megértik őt, és 1236 karácsonyán érkezik vissza az országba. Négyen indulnak el. Egyébként ezt a Ricardus-féle jelentésből tudjuk. Ricardus valószínűleg előjárója volt Juliánusnak, és a vatikáni levéltár őrzi a Ricardus jelentést. Négyen indulnak el, kedves hallgatóink, ketten a viszontagságos körülmények között visszafordulnak. Gerardus testvérrel folytatja útját Juliánus, Gerardus viszont meghal útközben. Nos, a második útja meghiúsul. Már a tatár betörés miatt hiúsul meg, nem találja meg azokat a magyarokat, akikkel még egy évvel korábban találkozott. Kodolányi János 700 évvel Juliánus útja után regényt ír a domonkos rendi, szerzetes, kalandos, veszélyektől korántsem mentes útjáról. A regény utolsó fejezetében egy asszonnyal találkozik Juliánus, aki magyar, és egy bolgár városban lakik, oda ment férhez. Ő mondja el neki, hogy miként is kerülhet a magyarok őshazájába. Hát ezt a részletet szeretném önökkel megosztani, ez a befejező oldala a regénynek. Indulnia kellett, ha még este át akart jutni a folyón, pedig nagyon is akart. Most már, hogy megszabadult érzései torlódó súlyától, röpült volna. Hát, ha nem is magyarok azok ottan. Hát, ha az asszony nem két, de több napot tévedett. Egyszerre megértette, miért mondott két napot. Ő a távolságot lovon számítja, de akkor mégis Magna Hungária kapujában áll most. És a túlsó parton csak ugyan magyarok vannak. Fölállt, vállára vette átalvetőjét, kezébe botját, s átnézett a folyón. Nagyon képszerű, gyönyörű jelenet ez. Odaállt egy ember, lóra kapott, s terelni kezdte a többi lovat vízre itatni. Ott állt a kicsi csoport, belegázolva a sötét tükörbe, tisztán látszotta, hogy a lovak paskolták, csurgatták a vizet. Kiáltások hallatszottak, egy ló fölemelte fejét, messze elbámult, s hosszan nyerített, mintha kacagna. A sátrak között halk citera szó pendült, s először egy, majd több férfi hang dalolt. A szél elelkapta vidám, hajladozó hangjukat, mint ősszel a napsugárban csillogó ökörnyálat. Juliánus figyelt, hiszen ez ugyanaz a dal, amit a vitézek énekeltek az úton, amikor Konstantinopoliszba indultak. Ugyanaz a dal, de mégsem. Most mégis más, majd megint ugyanaz. Juliánus fülében fölharsant a lovukon poroszkáló vidám férfiak harsány éneke. Sűrű a lovam sörénye, feketével kifonta be. A szavak nem szálltak át a vizen, de a dal zümmögött, a citora pengett, mintha tücsök ciripelne, és a múltból harsogva ráfeleltek a lovagló katonák hangjai, sűrű a lovam sörénye.

0: hiszen tudta. Első pillanattól fogva tudta, hogy magyarok vannak odát, most mégis hangtalanul nevetett, bele kiáltott a messzeségbe, ha-ho, ha-ho, hey! Hangja kürtszóként hullámzott tovább, s megismétlődött a hegyek fölriadt seregében. Mintha csodálkozva kérdezgetnék egymást, ha-ho, ha-ho, hey! Julianus feszülten várt, aztán túrról felé szállt a felelet. Ha-hó, ha-hó, hej! Mintha gyermekek játszanának. Futva indult lefelé a tetőről. Ez a befejező része a regénynek, mint említettem. Fodor Andrást is megihlette Kodolányi regényének záró jelenete. A vége ugyanakkor teljesen más perspektívát nyújt át az olvasónak, más ígéretet, mint a Kodolányi regény. Hallgassuk csak meg. Anti Julianus a címe, már a cím is beszédes. Végül már csak a térdek, a karok, a tehetetlen akarat egymásba kapcsolt üteme vitte tovább, hogy akárhogyan is, de a felhők rongyai alatt a végső kaptatót még el kell érnie. És zihálva, botolva, valahára ott állt a fensíkon, előtte lent kinyílt a hegykaré, nézte, ahogy sikárló füveken kövek zuzmóin tapogatva vibrál, motoz a szél. Halántékához nyúlt, az arca lángolt, de ujja fésűjében hidegen tördelőzött elvékonyult haja. És látta, nincs, hogy nincs sehol a megígért haza. Hát az utókor felől nézve Fodor András verse az igaz, kedves hallgatóink. Nem is az első, hanem a második út tragikumát hordozza a befejezés. Ez a befejezés előrevetíti a Magna Hungáriában maradt maradék magyarság sorsát. Eltűntek a föld felszínéről. És említek, kedves hallgatóimnak, egy harmadik verset is, ugyancsak Julianus baráttal kapcsolatban. Ezt egy kitűnő erdélyi író, költő Ferences István írta. Belebújva Julianus szerzetes ruhájába verset ír. Beszéd a hazainduló Julianus baráthoz címmel. És 1986-os ez a vers, kedves hallgatóink. A rettegések ideje. Még él a diktátor, és az anyanyelv megtartásáért a falu rombolás szándékának ördögi idejében születik meg a költemény. Hát a helyzet ma sem változott azóta sem nagyon sokat. Nem az egészet olvasom fel önöknek. Tehát beszéd a hazainduló Julianus baráthoz. Késő jöttél, testvér. Késő. Kenyerünk keserű, a vízünk kégyóval, varanggyal teli. Reményünk por, hamu a hitünk, udvara a kánnak megvet, mégis velük kell hajlongani a farra felkent klán előtt, égve égnek lelkünk romjai. Elvették földjeink s nevünk, vérünk sem elég hála adóra, rabszíra fűzi gyermekünk, önmagába pusztít a horda, bélyeg lett nyelvünk, nyílt fekély, arcunkon lobognak poklai, anyánk megtördelt szavával álmunkban is félünk szólani, és szét iszonyít Ázsia, mint száműzöttet álmai. Egyedül a szél, csak a szél, minket csak ő tud megváltani. Ég veled, testvér! Ki tudja, kinek leszünk majd vérei? Mire visszajössz, meg lehet. Egymás sem fogjuk már megérteni. Köszönöm, hogy meghallgatta, kedves hallgatóink. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: a Lavotta János kamarazenekar felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és kedves barátomat, úgy szintén Bese László Zsozét, a kiváló publicista rock szakírót, a TTD Rock Archivum kurátorát, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét, és egy nagyon szép és nemes folyamatról, akcióról, kezdeményezésről, a máig ható tevékenységről fogunk beszélgetni. Nemrégiben említettük, szép zenékkel körítve, hogy 20 éve elindult egy leukémia fesztivál, országos jótékonysági fesztivál sorozat, ugye a leukémiás betegekért, és hozzátartozó módon, amit ma inkább nagyító alá veszünk, ugye szerves részeként az emberek jótékonysági válogatás sorozat. Itt most két különleges felvételt hallhattunk, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik, és csak a Zsozénak van meg, így most mi is tudtuk élvezni a Latin Duo Kreol napfényét Szűcs Totya Antal Gabival, Tátray Tibivel, és a Török Ádinnak és Mininek a Figyel a nagy fivér című szintén élő különlegességét az Emberek emberekért sorozatban jelent meg. Aztán jön még remek zene Fischer Laci korálos csodás gitárosunkkal, és egy kimondani se tudom, Mahanaim, de majd elmeséli Zsozé, hogy mi lesz a búcsú számunk. De közben nyilván szeretném őt kikérdezni erről a csodálatos válogatás sorozat, hiszen ahogy mondtad, és a fesztivál és a fellépő és támogató zenekarok eddig 7 jótékonysági válogatás albumot készítettek, és itt nagyon komoly magyar és külföldi előadókkal többféle műfajban élvezhetjük a kiadványokat, és nagyon sok jó barát segített a zenélésben, a kiadásban, munkával, művészetével, barátságával. Ezekről mesélj egy kicsit, kérlek szépen, mielőtt felcsendül a záró két dalunk, úgyhogy tiéd a szó. Zsozé, Bese László, szia, Isten hozott.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm. Hát ahogy fölvezetted, végig is elmondtál mindent, ami most hallható és hallható lesz. Annyit javítanék csak, hogy a Latin Duónak ez nem egy ritkossága, mert ez megjelent az egyik lemezükön, a latin lemezen, onnan kértem el. Hát pontosabban ezzel nyitottál, akkor elmesélem, hogy volt egy koncepció, hogy hogyan lehet ezt a jótékonysági válogatást fölépíteni, mint zenei szerkesztés, és az első ötlet az volt, hogy ennek a válogatás sorozatnak a második vagy a harmadik része az a Totyának a Tátray Tibinek a Tosztív című instrumentális darabjával kezdődjön, ezt ugye megcsinálta a Tátray Bandel a latinnal is, hát ez egy elég melankolikus, szomorkás dal, és hát egy fölütés, hogy érzi magát, aki kap egy ilyen hírt. Nem volt ebben semmi ének, stb. Nem is akartuk ezt így eldramatizálni, de hogy hát legyen valami. És akkor innen eljutni a napfényig, a reményig, ha mindig van kiútig, a kapaszkodjunk Istenbe, stb. Üzenetig, ki mit tette ez hozzá. Tehát ez volt az eredeti koncepció, meg is kerestük a Kersákogit, azonnal igen mondott, ővé volt ugye ennek a felvételnek a joga, mert ő adta ki ezt a latin CD-t. És egy vagy két napra rá, már nem emlékszem, hogy fölhívott, vagy küldött egy e-mailt, hogy ugye Latin Duo Tátray Szűcs Antal, hogy a Totya is szeretne egy dalt, és hogy hát nem lehetne, hát mondom, de hogy nem, hát nagyon nagy megtiszteltetés, csak hát nem is akartuk őket így most ilyen szinten, hogy két dal meg stb., de hogy hát szószót követett, hogy milyen jó volna, hogyha két dal lenne rajta, mert akkor Tátray szerzemény, Szűcs Antal szerzemény, szomorkásabb, vidámabb, és végül is és nem kértük, és végül is így kialakult az adott lemezen belül is ez a fajta eredeti koncepció, hogy végül is az ő fülítésük is az ő, hogy mondjam, vidámabb, napfényesebb, jövőképesebb dolog belekerült így ebbe a folyamba. Itt is azt éreztem, mint sokszor máskor, hogy emberi kézérintése nélkül. Tehát, hogy egyszerűen kvázi magától megy idézőjelbe, persze ezt jó értelembe véve.
0: Ugye itt komoly barátaink nevei kerülnek szóba, illetve a palettára még. Hát ugye Gidófalvi Attila társad az folyamatban, ugye hát Boldogul Török Ádi, Som Lajos, Benkő Laci, hát nem, már mindegyikük a mennyben. De hát Fischer Laci és a Korál, ugye remek gitárosa, és hát a Fischer is szóba került,
1: a
0: ugye?
1: A Fischer az egy nagyon érdekes dolog, mert amikor beszéltem erről a Fecóval, még csak terben volt, hogy tehát elkezdtük csinálni a fesztivált, és a Lordnál derült ki, egy régebbi adásban azt hiszem már beszéltünk róla, hogy a Lord nem tudja vállalni teljesen ingyen, a zenészek ugyan eljönnének, de nagy költsége van, hogy Szombathelyről ők fölcucoljanak, ródoljanak, teherautó, stb. És végülis a Gidóval beszélgetve meg a Bernát is annyival ültünk egy klubban, és akkor vetült fel, hogy akkor közt csatornázzuk be ezt úgy, hogy válogatás lemez, illetve a Sanyi kitalálta a nevét, meg azt is, hogy lehet ezt eljutatni a sajtóba, tehát ez ilyen szinte jött be. Aztán a Gidó fővédnök is lett, mint a kvázi ötletgazda, vagy az egyik alapító atya ennek. És meséltem a Fecónak, hogy csináljuk ezt a fesztivál sorozatot, és lehet, hogy lesz egy lemez. És a Fecó azonnal rábólintott, hogy hát nyilván akkor legyen Korál is. Akkor volt éppen nekik az utolsó nagy lemezük, amikor visszatértek, ez a Ne állj meg soha. Kis stadion bulival az utolsó nagy, olyan szempontból, hogy új megmozdulás, hogy új dolog, stb. Na most itt nem tudom pontosan, hogy mi történt, nem is akarom kavarni, főleg így, hogy szegény már nincs itt, de valamilyen módon a Korál nem tudott szerződni az alapítvánnyal. Nem tudjuk, hogy ez kiadói szinten, vagy valamelyik zenekari tag, de azt tudom, hogy a Fecó meg a Fischer Laci eléggé zabosak voltak. És hát jó, hát akkor, ha nem megy a Korál B-terv, akkor csináljunk szólódalt. És akkor a Fischer Laci azt mondta, hogy ő már készülne egy következő lemezre, ami sajnos se valósult meg, de hogyha mégse tudja megcsinálni, akkor a ZBB nevű másik zenekarával megcsinálja, sajnos ez sem valósult meg, mert az meg feloszlott. De lényeg az, hogy ezt az Út a jövőbe című dalát, amit gyakorlatilag egy szám maga játszott föl, és azt hiszem, hogy egyedül gépdobbal segített be, minden mást ő játszik, odaadta exkluzív felvételként a leukémés betegekért, és egyébként ez sokkal nagyobbat ütött abban a kultúrkörben, mint hogyha a Korál lemezről le lett volna szedve egy dal, és újra játszálva, mert hogy ez csak itt van.
0: Hát az úr nyújtotta le megint az ágat.
1: Hát nem én mondtam, de mi is erre gondoltunk, és hát úgy néz ki, hogy kvázi egy utolsó utáni koráldal erre a válogatásra fölkerült, és hát nagyon örülök neki, hogy Laci így állt hozzá. Egyébként ez a 2007-es történt, ez a negyedik részen szerepelt volna a Korál, és akkor ez lett helyette, ha jól emlékszem, ez is lett a nyitódal.
0: És hát akkor még zárunk, mert most jön a Fischer Laci méltatott szerzeménye, és a Mahanaim egy mondatot mondj róla, hát szeret engem.
1: A Mahanaim az egy keresztény gyülekezet, a kifejezés egy bibliai kifejezés, ezt most talán nem lesz már idő kifejteni. A gyülekezetnek van egy gospel kórusa, vagy dicsőítő kórusa, és ők is támogatták a fesztivált, és ők is adtak egy ilyen Isten dicsőítő gospel dalt a negyedik résznek, hát ez is a végén már, hogy honnan hova jutunk a rossz hír depressziójától az Isten dicsőítéséig, de ez is egy ilyen szép kerekívet húzott.
0: A legszebb végső mondat, és már is csendülnek a melódiák, Vese László, Zsozé, nagyon szépen köszönjük, szia!

messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

Elhangzott a Hangárium.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messze látunk mai adásában, folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett csongrádi barangolásunkat. A természeti, szakrális és néprajzi helyi értékek után ma a város két gyűjteményével ismerkedünk. Az idén 70 éves Tari László Múzeumba és az ott jártamkor épp a 9. születésnapját ünneplő Népek Háza Baba Múzeumba látogatunk. Tartsanak velünk! Mit jelent a város címerében a három rózsa? Hol állt egykor a Csongrád nevét adó Fekete Vár? Melyek a tiszaparti település jól ismert és kedvelt hangjai? Miért különleges régészeti darab a 70 ezer éves ősbölény koponya és az avarkori Rómeó és Júlia sírlelet? A 2022 tavaszán teljesen megújult állandó kiállítás élmény, tudás és vizuális látványtér is egyben. Itt beszélgetünk dr. Gyöngyösi Orsolya néprajzkutatóval, a Tari László Múzeum igazgatójával.
1: Az én elképzelésem az volt, hogy a belépőterem mutassa meg Csongrádnak a legfontosabb jellegzetességét, mégpedig a folyóhoz való viszonyát. Tehát a legelső terem, ez a piros terem, Csongrád városa és a Tisza folyó kapcsolatát hivatott bemutatni. Meg itt látható a kiállításnak a fő címe is, Csongrád a Fekete Vár virága. Ez arra utal, hogy Csongrád neve azt jelenti Fekete Vár, Csernigrád, amely az itt élő szlávok adtak, és hát ugye onnan nyerte nevét, hogy itt egy földvár állt, és a beköltöző, meg ide érkező honfoglalók ezt a várat már itt találták, felújították. Későbbiekben a tatárok által pusztult el 1241-ben. Tehát Csongrád városa ősmagja tulajdonképpen a Fekete Vár romjaira épült. A későbbiekben is három olyan esemény volt, amikor a város nagy veszélybe került. Három rózsa jelenti meg a címerben ezt a három tragédiát. Elsőként a tatárok dúlása, majd a törökök kivonulása, illetve a város felgyújtása 1849-ben. És azt jelképezi a kiállítás címe, hogy a Fekete Vár romjain mindig újra indult az élet, akármilyen nehézséggel is szembesültek a csongrádiak. Tehát egy nagyon pozitív üzenetet szerettünk volna adni ennek a kiállításnak, hogy megmutassuk a mi közösségünknek az életerejét és a kitartását, az újjászületési képességét.
0: És nagyon sok látványelemet használtak, hogy itt már említette a fekete és a piros színnek a kontrasztját, ez a fényekben, illetve a berendezési tárgyakban is tükröződik. Vannak hallgatható felületek, vagy hallgató felületek, Csongrád hangjait is meg lehet hallgatni?
1: Igen, ez egy egészen egyedi kezdeményezés. Megkérdeztük a lakosokat internetes fórumokon, hogy mit gondolnak, melyek azok a hangok, amelyeket, hogyha meghallanak, becsukják a szemüket, tudják, hogy itthon vannak. És azért ebbe a terembe került, mert nagyon sok hang a Tisza folyóhoz kapcsolódik, vagy a folyón történő átkeléshez. Itt van például a Géza komphajónak a hangja. Gézát tavaly nyugdíjazták, és meghallgatható.
0: Beindul Géza.
1: Igen, egy komphajó, illetve az is meghallgatható, milyen az, amikor a híres csongrádi fahídon átkel egy autó. Ennek a döngő hangja ez az egész városban, legalábbis a Tiszaparthoz közel nagyon jó hallatszódik. Papallókon közlekednek az autók, nagyon alacsony sebességgel, nagyon jellegzetes. Aki először megy át rajta, egy kicsit félelmetes is lehet a számára, de teljesen biztonságos az átkelés. Van olyan hang is, amelyet a semmiből támasztottunk fel újra. Ez tulajdonképpen egy Truman 411-es amerikai hadigőzmozdonynak a sípja. Ezeket ugye a háborút követően felhasználták különböző célokra, nálunk gyárak tetejére szerelték ezeket, a bútorgyár, a fűtőbelgyár tetején műszakjelzőkültként szolgált, és néhány évvel ezelőtt az egyik gyár leszerelte ezt, már régóta nem volt használatban, felújították, és a Truman alapítványtól mi pedig elkértük ennek a sípnak a hangját, amely így meghallgatható. Évtizedeken keresztül erre ébredtek a csongrádiak, és most már a kisgyerekek is meghallgathatják azt, ami nekik már nem volt élményszerűen az életük része.
0: És ezt meg lehet nyomni, meg lehet húzni, itt például konkrétan látjuk, nem is egy gombnyomásra működik, hanem meg kell húzni egy kart az eredeti mozdonynak a kürtjét. De lehet még béka és tücsök koncertet. a Piroska városi piac szombat reggeli hangjait, a Nagy Boldog Asszony templom harangját, tehát minden, ami a városhoz mint hang köthető. Akkor átjövünk a következő helyiségbe.
1: És itt kezdődik a régészet.
0: Ez a régészet. Igen. Váltott a szín, zöld és fehér falakat látunk. Kacskaringós utakon haladhatunk a tárlat elemei között. Csongrád múltja talán a legrégebbi időszak.
1: Igen, ez nagyon különleges, hogy láthatják ezt a csongrádiak. A korábbi állandó kiállítás a megye bronzkori anyagát mutatta be, tehát ilyen korai neolit anyagot például korábban nem lehetett látni a múzeumban, úgyhogy most itt egy nagyobb idősávot ölel fel. Az egyik legrégebbi itt látható régészeti lelet, ez az ősbölény koponya, amely a Tiszából került elő, és körülbelül 70 ezer éves.
0: És ez így egyben került elő?
1: Igen.
0: Az egyik szarvát teljesen jól lehet látni, a koponyacsontból nagyon nagy méretben maradt meg rész.
1: Igen, a gyerekeket leszokta nyűgözni, meg mindig elmeséljem nekik, hogy ugye a csontok, hogy hogyan válnak kővé, hogyan nehezednek el, hogyan változnak meg, és hogy milyen nehéz volt kialakítani a kiállításban ezt a látványos megjelenést.
0: De látunk itt kerámia edényeket mind a két oldalon, fémeszközöket is. Ugye a vaskor emlékei, hunkor, germánok, haladunk tovább az időben, és egy sír, feltárt sír.
1: Ez a múzeumunk egyik nagyon fontos látványossága. Generációk óta visszajárnak ide látogatók. Van, aki kimondottan azért, hogy lássa ezt a fiatal párt, ugye, akik arccal egymás felé fordulva nyugszanak ebben a sírban. Körülbelül 800 évvel ezelőtt hunyt el ez a kb. 20 év körüli fiatal pár, a haláluk körülményeit nem ismerjük. Felgyőn történt a feltárás, László Gyula régész professzor nevéhez köthető, és mikor felfedezte azt ásatás közben, hogy ez milyen különleges lelet, akkor úgynevezett in situ helyzetben, tehát a feltalálási helyzetben emelték ki, és hozták el a múzeumba a 60-as évek elején, mint egy gyászmenet, olyan lassan jött egy óriási teherautó rajta a páros sírral, és az ablakon emelték be, és azóta itt vannak a múzeumban, és őrizzük őket. Pont a tegnapi napon zárta le a csontoknak a restaurálását, Hamar Edina restaurátor, ugyanis egy NKA pályázat segítségével az idők során keletkezett kisebb repedéseket, azokat helyre tudtuk hozni, úgyhogy ismét szép és épp formában tekinthető meg a páros sír.

0: Ez a fekete vár, ugye a bejáratnál már volt róla szó, hogy Csongrád egykori vára vízparti vár volt?
1: Nagyon jó a kérdés. Évtizedeken keresztül viták tárgyát képezte, hogy hol lehetett a csongrádi földvár, mert 17.-16. századi térképek úgy mutatják, hogy az ős Csongrád a Tisza túlsó partján volt. És emiatt így egy vita alakult ki a helytörténészek körében, hogy valójában hol lehetett ez a vár, de pont két évvel ezelőtt a Nemzeti Múzeummal együttműködésben lehetőségünk volt arra, hogy megvizsgáljuk egy nagyon modern technológiával ezt a területet, ahol sejteni lehetett, hogy Csongrádon található a földvár, és nagyon szépen kirajzolódott az alakja, úgyhogy a mai halászházakkal tarkított belvárosban található, úgy néz ki ez a földvár, nagy valószínűséggel, ásatások is voltak az elmúlt évben. Ez a föld, amely a makettet körülveszi, ugyan nincs kiírva, de a földvárból származik, és azért üres még egy kicsit a vicc, mert a leleteket majd ezt követően fogjuk elhelyezni.
0: Korszakot váltunk, ez már a török időszak.
1: Ezt a várat, a fekete várat, amelyről először meséltem, ezt elpusztítják a tatárok, és ráépül tulajdonképpen a település, tehát ez idővel teljesen beépül ez a terület. És mikor a törökök érkezésének a híre eléri a várost, akkor a helyi lakosok eldöntik, hogy akkor egy korszerű palánkvárral próbálják meg megvédeni magukat, és el is kezdik építeni, de nem a régi földvárnak a helyére, hanem az elé. Tehát a mai kerekároknak nevezett rész volt tulajdonképpen a várnak az árka, ahol a Szent Rókus templom van, az pedig már a vár belsejébe tartozott. Tulajdonképpen nem készülnek el vele a csongrádiak, tehát amikor megérkeznek a törökök, egy félkész várba bevonulnak, és saját ízlésük szerint fogják a végső alakot kialakítani. És 1686-ban, októberében vonulnak ki a törökök, és felgyújtják maguk után a várat, tehát ez a vár sem látható. Két várunk volt, de most már sajnos egy sincs.
0: De gyönyörű terem. Föltekintünk a mennyezetre, itt még a stukkók is tükrözik azt, hogy a díszítő elemek, hogy ez egy régi épület. Teremből terembe lépünk, mint ugye a kúriáknál is, kastélyoknál is. Ez pedig egy időszakot is váltó terem. A Károlyiak 1956, a hazafiasság ára és az iparosodás a szocializmus idején.
1: Igen, ez
0: most néhány hirtelen ezeket a feliratokat olvasgattam el.
1: Igen, ez a történeti terem, és nagyon örülök, hogy felhívta a figyelmet a stukkokra a mennyezeten, minden teremben más stílusú. Nagyon törekedtünk arra, hogy az épület eredeti eleganciáját őrizzük meg. A kiállításnak szigorúan ehhez a millióhoz kellett igazodnia, tehát a modern forma és a régi patina az így nagyon szépen összeölelkezik ebben a kiállításban. Ez volt egy fontos cél, hiszen nem csak a tudás átadása fontos, hanem az is, hogy mindezt hiteles közegben tegyük meg, és az emberek közben jól érezzék magukat, ez egy kellemes közeg legyen.
0: Ki lehet húzni a fiókokat, amelyből most korabeli egyenruhákat, illetve viseleteket, egy férfi egyenruhát lehetett elővarázsolni.
1: Igen, egy honvéd viselet, ezek felvehető ruhák, férfi, női és gyermek viselet egyaránt, és lehet fotót készíteni, van egy fotófalunk, amelyen Kossuth Lajos látható toborzó körútján, ahogy éppen a csongrádiakat bíztatja, és hát lehet vele közös fotót készíteni, kicsit belehelyezkedni a kor világába, így a viseleten keresztül.
0: Mindegyiket ki lehet húzni, itt van alul is egy más, ez pedig a hölgy ruhadarabok, szoknya.
1: Igen, kisgyermekeknek is, kislányoknak, kisfiúknak, úgyhogy az egész család itt be tud öltözködni. Kicsit át tudja élni, nem csak ezen a részen van beöltözős lehetőség, hanem az 50-es éveknél ugyancsak, illetve ami mellett semmiképpen nem szabad elmennünk, az Kossuth Lajos szerepvállalása és kapcsolata a várossal. Az 1840-es évek közepén, 45-46-ban Csongrád városa Kossuth Lajost kérte fel, hogy az örökváltság ügyében a várost képviselje, ezért Kossuth ügyvédi működésének egyedüli papíralapú bizonyítékai nálunk vannak, 9 Kossuth levél, és ezek közül egy eredeti, itt megtekinthető a kiállításban Kossuth Lajos aláírásával.
0: Nagyon szép kézírása volt, egész olvasható, 1846-os dátumban rajta Pest.
1: Igen, úgyhogy ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos emlék, és nagyon fontos örökség, Kossuth Lajos és a város kapcsolata. Egy óriási változás volt, ugye a 60-as, 70-es évek nagy változásokat hozott. Az iparosítás egy nagyon fontos feladata volt, ugye az államszocializmusnak egy teljesen agrár, mezőgazdasági jellegű települést kellett teljesen átformálni. Fűtőbergyár, kötöttárúgyár épült, a Tisza bútoripari vállalat nagyon fontos volt, a mérköz, illetve az áfészüzletek. Vannak itt olyan jellegzetes Csongrádon készült termékek, amelyek ugye országos, sőt határon túl is nagy hírnévre tettek szert. A háziipari szövetkezetnek sláger termékei voltak ugye ezek a fali szőnyegek, ezt kimondottan csongrádi csomósnak nevezzük ezt a cseresznyés motívumot, melyből készült ugye még kávés csésze is. Itt látható egy ilyen előrajzoló készlet a festékekkel és a rajzeszközökkel, illetve az úgynevezett verőke, amelynek a segítségével ugye ezeket a szőnyegeket, az

0: Hát ilyet hordtunk a 70-es években.
1: Még usánka is van itt valahol.
0: Igen. Nyakkendők, férfi nyakkendők, és otthonka, azt hiszem ez is valami hasonló női viselet.
1: Igen.
0: És ezeket ki lehet szedegetni, meg lehet nézegetni. Igen, ez is egy kortörténet. Akkor megint csak időszakot lépünk.
1: Ez egy nagyon elegáns terem. Itt arra is törekedtünk, hogy megmutassuk azt, hogy ez egy régi polgárház volt, egy ügyvédnek a háza, ezért gyönyörű szép kristálycsillár uralja ezt a termet. Itt igazából a 19. század vége, 20. század elejének csongrádi társadalmát szerettük volna bemutatni, amely nagyon erősen rétegzett volt. Volt egy nagyon szűk, értelmiségi és nagy birtokos réteg, ők valóban nagyon kevesen voltak. Jóval több viszont az egyszerű paraszt, a summás munkából élő ember, és akkor ezeket a különböző társadalmi osztályokat, csoportokat szerettük volna megmutatni egy-egy kiemelkedő személyiséggel. Van itt egy nagyon érdekes, megint csak egyedinek nevezhető látványelem. Van egy úgynevezett emlékalbum, ez a Belica féle album, amit Barátság tükrének neveztek el. Ez egy nyomdai termék volt, amelyben nagyon sok előre megadott kérdésre lehetett válaszolni. Tehát az album tulajdonosa ezt odaadta a jó barátainak, akik válaszolhattak ilyen kérdésekre, hogy mi a te fő jellemvonásod, miért tudnál leginkább lelkesedni, mi a kedvenc ételed, italod, vagy hazánk mely táján szeretni leginkább lakni. És ez a csongrádi album, ez az 1890-es években lett kitöltve. Nem tudjuk, hogy ki volt a tulajdonosa, valószínűleg egy úri hölgy, aki odaadta az akkori ismerőseinek, és ezeket próbáltuk szépen egyesével látványosan megjeleníteni, és hogy mindenkinek hozzáférhetővé tenni, hogy el tudja olvasni egy általa kiválasztott karakter, mit gondol az életről, és hát azért adtuk ennek a panelnek a címet, hogy kedvenc színeim a piros, fehér és a zöld, mert a hazaszeretet nagyon-nagyon erősen megjelenik, egy olyan világszemlélet, egy olyan értékrend, ami most már azért erősen eltűnő félben van, de így ezeken a karaktereken keresztül talán közelebb hozható az ember.
0: A Csongrádi Tari László Múzeumban dr. Gyöngyösi Orsolya néprajzkutatóval, az intézmény igazgatójával beszélgetünk.

0: monokrómiában, jól olvasom, színfoltok monokrómiában, Kun Madonna.
1: Igen, azért találtam ki ezt a címet a Csongrád vallási életét bemutató egységnek, mert a város lakosságának 96-97% hagyományosan római katolikus volt. Voltak nyilván protestáns vallásúak is a városban, kisebb számban, illetve zsidók, és szerettük volna őket is így megmutatni minden vallást, amely csak itt a városban számszerűen jelen volt, és hát a katolikus vitrén tulajdonképpen, ugye mint többség, kapott egy ilyen látványosabb bemutatást is. Ez az egyetlen Kun Madonna szobor, amely a gyűjteményünkben megtalálható. Egy házi oltárnak a részét képezte a csongrádi öregváros részben, a belső városban, és restauráláson ment keresztül ez a szobor, de látszik, hogy a kis Jézusnak ugye a végtagjai hiányoznak. Mivel többféle módon is tarthatta a kezét, ezért a szakmai hitelesség érdekében nem választottunk, nem mi találtuk ki, mert már így került a gyűjteménybe. Úgyhogy a végtagok azok nem lettek pótolva. De én személy szerint nagyon szeretem ezt a szobrot, hiszen a szűzanya egy nagyon természetes megjelenés, egy nagyon anyai, egy nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint akármelyik nagyon szép parasztasszony, aki fogja a gyermekét. A kezét is, ha megnézzük, hogy a test arányaihoz képest egészen nagy méretű, és ez úgy vélem az anyai gondoskodás.

0: megoldást mutatja az anyai szeretetnek egy szép kifejeződése, hogy a gyermekét fogja a könnyedén a kezében. Ebben a vitrínben még törekedtem arra is, mert alapvetően vallási néprajz az én szakterületem, hogy valami újdonságot is belevigyek, meg emberközelibbé tegyem egy kicsit ezt a témakört. Azokat a tárgyakat igyekeztem ide kiemelni, amelyek a hétköznapi vallásosságnak képezik fontos részét az egyén számára. Például volt egy olyan hagyatékban egy pénztárca, amelyből előbukkant egy kis papírba csomagolt szentelt lilium, és rá is írta a tulajdonos, hogy szentelt lilium óv az utadon, és ezt ugye magánál hordta a tulajdonos, ez fontos volt számára. Van itt egy olyan kis nyaklánc, amelynek az egyik kinyitókájában Jézus Krisztus arcképe látható, a másikban pedig a nyaklánc tulajdonosának a fotója, és ezzel úgymond közel szeretett volna kerülni a szenthez, és ennek láthatjuk egy nagyon szép kifejeződését. Tehát az ilyen 9 szent betű, amelyet szintén összehajtva hordtak a tárgy. Ez már kicsit olyan, ugye ez a népi vallásosságnak a különböző megnyilvánulásai, illetve az imakönyvnek is azt az oldalát nyitottam ki, amelyben az olvasható, hogyha elveszne, akkor mindenképpen adják vissza az utca, házszám, ki ez az imakönyv, mert hát fontos a tulajdonosa számára.
1: És apró szobrokat is láthatunk még, ugye, amit a szent sarokba esetleg otthon behelyeztek. Rózsafüzér, feszület, kis képecskék, és nyitott, kézzel írott könyvek. És akkor itt is belépünk a következő terembe, hamarosan majd fölkapcsolódik, és már föl is kapcsolódott a villany. Szőlőművelés, borkészítés, tehát ez a mezőgazdaság, és ezek szerint akkor szőlő és bor termesztés, készítés is volt. Egy házikót látunk, egy kis házat, amelynek az ablakán be tudunk nézni, sőt az ajtón is
0: be is lehet menni. Igen, ez egy ilyen kis kanzen jellegű, felépítettünk Igen. itt a házon belül egy házikót, ez egy kis szőlőbeli kunyhó, hiszen mondták is sokáig, akik ide beköltöztek Csongrádra, hogy akkor kezdték igazán helyinek érezni magukat, amikor szőlőt vettek. Mert ez annyira jellegzetes, hogy Csongrádon ezek a kis keskeny szalag parcellákon, hogy néhány sor szőlővel legalább foglalatoskodni kelljen, és azon legyen ezen a területen egy kis kunyhó, ez nagyon tipikus a mi környékünkön, és egy ilyen kis kunyhót építettünk fel ide, igyekeztünk eredeti elemeket használni, tehát főleg a nyílászárók, azok valóban ilyen kunyhóból származnak, és a berendezését is olyan helyi lakosokra, múzeumpártolókra bíztuk, akik ugye kisgyerekkoruk óta élték ezeket a kunyhókat, és hát családjuknak volt ilyen kunyhója, ők hoztak tárgyakat, ők rendezték be, tehát itt például muzeológusnak nincs itt a keze nyoma, hanem teljesen autentikus a berendezés. És hát van itt egy ilyen kis apró játék is, ilyen helyi kifejezéseket kell megkeresni, hogy mi a magyarázata, mi az, hogy garaboly, karasoló, rekenyő, mit jelent a zákányos, és akkor lehet ilyen így tesztelgetni a saját tudásunkat, hogy a pirossal villan ki az érintőképernyő, ha nem jó választ adunk rá. Tehát például, hogy fiatal lányt a szüreti bára elkísérő nőrokon, hát az ugye a Gárdi mama.
1: Gárdi mama, igen, igen. Rosszul termékenyülő kadartőke.
0: Nem is olyan könnyű, nem is könnyű. Olyan egyszerű. Ezek hát nagyon
1: ez
0: helyi.
1: Másodszorra sem sikerül.
0: Ez a rugós kadar lesz.
1: Aha, tehát a rosszul termékenyülő kadartőke, ez a rugós kadar. Ez a holdalakú pengével ellátott szőlőművelésben használt kés, nagyszemű, lugas szőlő, szőlővesző, fiatal hajtása, és ezeknek mindegyiknek van egy csongrádi neve, úgy mint zákányos, rekenyő, karasoló, kimondani is nehéz.
0: Ha már szőlő és bor, akkor a pálinka. Nagyon gazdag butella gyűjteményünk van a múzeumban, 55 darabot őrzünk, és ezek ugye egyrészt a feliratoknak ugye nagyon személyes, tehát nyilván a használója, tulajdonosa neve található rajta, de vannak humoros feliratok is. Az egyik személyes kedvencem ez a kerek butella, amelyre az van írva, hogy miért nézel, hisz nem te csináltál. Igen. Ezek a
1: butellák mind zöldek egyébként, és vagy virág, vagy valami geometrikus minta van rajta, és a feliratok belevésve egy kis vers, vagy név, évszám.
0: A fazekas mester ezt a színt csak a butellákhoz használta.
2: A Csongrádi Tari László Múzeumban dr. Gyöngyösi Orsolya néprajzkutató, az intézmény igazgatója kalauzolt. A múzeumban december végéig Csongrád a Kádár korszakban címmel időszaki kiállítást tekinthető meg. A most következő muzsika után a Népek háza babagyűjteményben folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A város főutcáján találjuk a Népek Háza Baba Múzeumot. Itt lakik a Fancsali Alberto, a 120 éves Frida baba, és itt várja a vendégeket a kedves arcú üzbék pár Dirar és Nerzin. Mellettük 700 baba, báb a világ csaknem minden tájáról és országából. S hogy ki az, akit szívesen befogadnának még maguk közé? Melyik országból várnak érkező babát, aki hiányzik az egyedi gyűjteményből? Erről is kérdezem Tóth Tamarát, aki évek óta szívén viseli a különleges csongrádi helyszín sorsát és a lakók bemutatását.
1: Idén 9 éves, akkor most pont egy szülinapi eseményre csöppentem be. Igen. Tehát idén 9 éves ez a Baba Múzeum itt Csongrádon. Igen. Hogy került ide, milyennek a múltja?
2: Dr. Bánszegi Katalintól kapta a városunk igazából 9 évvel ezelőtt. Csongrádi kötődéseinek hála ajándékozta a városunknak. Nagy szó, hogy ajándékozta, és nem vásároltuk ezt a gyűjteményt. Az volt igazából a feltétel, hogy biztosítsunk egy méltó helyet ennek a gyűjteménynek, ami akkor még csak 300 darabból állt. De nagyon büszke vagyok rá, hogy ugye én 3 éve kerültem ide, és ez a 3 év kellett ahhoz, hogy most már 700 babánk van. De ahhoz mértem fogadjuk el a babákat, hogy beleillik-e az alapgyűjteménybe. Úgyhogy általában csak népviseletes babákat, viszont vannak kivételek, amikor egy baba elég különleges ahhoz, hogy akkor is befogadjuk, ha nem viseletes. Katalin az egy igazi világutazó volt, és valamiért úgy döntött, hogy a helyekről, ahova ő ellátogat, mindenhonnan babákat hoz. Ezek általában véve inkább szuvenír babák voltak, akiket igazából bárki beszerezhet, viszont nagyon boldogok vagyunk, hogy az eredeti gyűjteménynek is része nem egy olyan baba, akikből nincsen még egy a világon. És azóta is már egy csomó olyan babával bővültünk, akik egyedi darabok.
1: Mindig is itt volt, tehát eleve mindig ide került, ez volt az első helyszín.
2: Így van, ez az eredeti helyszín, az egyetlen helyszín, és nagyon érdekes látni, hogy mondjuk a 3 évvel ezelőtt lettünk volna itt, ezek a polcok itt még nem lettek volna, ezek a szekrények, ez a babaház, és ugye nyilván a babák tömkelege nem lett volna még itt.
1: És amikor elkezdte gyűjteni ez a hölgy, törekedett arra, hogy párba hozza a babákat, vagy a népviselethez kötötte mindig?
2: Inkább a viselethez, nem mindegyik babának van párja, de nagyon sok baba eleve párban kapható. Tehát úgy is vannak összecsomagolva, de ezeken mindig nagyon jól látszik. Ugye a ruhájuk annyira összepasszol.
1: Külön tetszik az, hogy a babákon túl van egy tükör hátfal, és a tükör megnagyítja a teret. Nagyon sok országhoz, illetve az adott országhoz, illetve az adott babához kapcsolható fotó, rajz, kiegészítő kellék is van, hogy még hatásosabb legyen, még jobban rá lehessen ismerni az adott országra, babáira. Tehát amikor valaki vezetést kér, hogyan mutatjátok be neki azt, hogy mindenből kapjon ízelítőt?
2: Ez az azért érdekes, mert körülbelül 6 évig egyáltalán nem volt tárlatvezetés. Tehát nem volt olyan, hogy így végigmegyünk. Egyébként sem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy hagyományos múzeumi tárlatvezetést, mert úgy működik, hogy mindig leülnek ide, most is azért vannak itt kint székek, és én elmondom nekik a múzeum történetét, és aztán rátérünk inkább a babák történetére. Mert azt vettem észre, hogy korábban leginkább arról szólt ez a múzeum, hogy honnan jöttek ezek a babák, a helyekről szólt. Pedig nem az az érdekes, hanem maguk a babák az érdekesek. És az, hogy most már a nyugdíjasokat és a gyerekeket is ugyanúgy meg tudja fogni, egyébként ez az egész tárlatvezetés, hogyha lehet így mondani, szerintem annak köszönhető, hogy mindenkiben ott van ez a játékosság, mindenki babázott egyszer. És hogyha ebből az irányból közelítjük meg, és nem onnan, hogy ó, hát innen jött Indiából, meg onnan, mert nem mindenki járt Indiában. Viszont a babákon keresztül mindenki egy kicsit közelebb kerülhet ezekhez az országokhoz. Tavaly óta még bővítettük mindegyik babához, amelyiknél látunk QR kódot, azokhoz forgattam kis bemutatkozó videót, rendesen, mint hogyha a baba szólna hozzánk. Ennél fogva vannak olyan babák, akik önállóan be tudnak mutatkozni, és ezért önállóan, ha végigmegy rajta valaki, akkor nem is kell mesélnem, hiszen a babák képesek rá önállóan is. És ez fantasztikus, mert nem csak a viseletéről mesél, hanem az országról is, ahonnan érkezett. Így szerettük volna egy kicsit ugye kiváltani azt, hogy nagyon pici a hely, nem lehet mindenfelé táblákat kitenni, meg nagyon sok olyan gyerek jár hozzánk, aki még nem tud olvasni. És ezzel meg tudja hallgatni ezt a történetet.
1: Gyermek mértékben van, szemben van a babákkal, igen. Tehát nem fölfelé kell szegénynek a nyakát forgatni, van egy-kettő nyilván ilyen felnőtt látótérben, de a babák többsége, ez a gyermekméret.
2: Igen, ez egyébként szerintem is nagyon egyedülálló egy múzeumhoz mérten, meg amit a gyerekektől mindig megkérdezek, mikor belépnek ide, hogy tudják, hogy mi a szabály egy múzeumban, és mindig ugyanazt mondják, hogy nem szabad hozzányúlni semmihez. És amikor elmondom, hogy ezt itt felejtsék el, ahol van, akkor úgy felragyog az arcuk, hogy csodálatos az, hogy ez mindenki, aki kint van, mindenkit meg lehet fogni. Lehet velük játszani, mert elmondom a gyerekeknek is, és ez szerintem egy általános dolog, a babákat azt teszi boldoggá, ha játszunk velük. Hiszen elsősorban játékra vannak teremtve, akármilyen baba is az. Úgyhogy erre bíztatok minden gyereket. És felnőttet. Némelyik babának is fantasztikus története van. Itt, ahol pont állunk, menjünk a pulton, semmi nem árulkodik arról egyébként, hogy a kedvenceim, nincsenek rajta 5000 képen itt a falon, de ők ketten.
1: De a képeslapon rajta vannak, hát az egyik képeslapot megtaláltam.
2: Hát igen, mindenhol ők vannak.
1: Mit lehet róluk
2: tudni? És a csoportjainkkal is mindig ők fotózkodnak le. Ők a Baba Múzeumnak a reklámarcai. Az érdekességük, és én, amikor a Baba Múzeum 5 éves volt, akkor jöttem ide először. És akkor láttam először az egész tárlatot, és ők ketten az eredeti gyűjteménynek a részei voltak, de nem voltak kiállítva. Hanem itt voltak bent, itt a pult alatt. És mikor megtaláltam őket, borzasztóan megtetszettek, és annyira láttam bennük a fantáziát, hogy szerintem annyira barátságosak és képesek rá, hogy megszólítsák az embereket. Úgyhogy ezért lett ő Nesrin, ő pedig Dirár, egyébként Üzbegisztánból érkeztek hozzánk, és pálcabábok, most azért tudnak megállni a lábukon, mert ilyen kis vázában vannak, de egyébként pálcabábok, és tudjuk róluk, Katalinnak hála, hogy ő úgy talált rájuk, hogy egy úriember ment a sivatagban, Teveháton. És az embernek a hátára volt erősítve egy óriási nagy háttér, egy festett háttér, és előtte bábozott velük. És azt is tudjuk most már, hogy az ilyen babákat úgy készíti a készítőjük, hogy vagy arról mintázza, akit nagyon szeretett, vagy akit nagyon gyűlölt. És mindig kérdezem, hogy na hát ki lehet találni, hogy ők jóságos, vagy gonosz karakterek, szeretett, vagy gyűlölt karakterek lehetnek.
1: Arcvonásokból szerintem szeretett mind a kettő. Annyira kedves arcú a hölgy is, a fiú is. Látszik egyébként a ruhákon is, a viseleten is, hogy jellemzi az adott országot. A hajviselet, a lánynak a hajfonata.
2: Az különösen érdekes, mert volt nálunk egy török csoport, és nekik hála tudtam meg, hogy a lány egy menyasszony. Ugyanis ez a fejdísz a menyasszonyoknál van. És úgy lehet tudni, hogy ezek a kis tallérok, amik itt vannak körben, valódi aranypénzek az igazi viseleten, és a fiú családja ajándékozza a lánynak, azért, hogyha esetleg a fiúval bármi történne, a lány el tudja tartani magát egyedül is. Úgyhogy így lehet tippelni azt is, hogy az anyóséknak mennyire szimpatikus a lány, mert ha kevés a pénz, akkor nem annyira, hogyha sok a pénz, akkor meg nagyon is szimpatikus. Úgyhogy nyilván Nesrin egyébként egy szimpatikus teremtés lehet, mert elég sok aranypénz van itt neki, de valamiért őket azonnal nagyon megszerettem.

0: Vannak közönségkedvenceink most már, és Alberto nagy közönségkedvenc. Ő kint is van, nincs is vitrínben, mert imádják megfogni is. És hát szerintem a vonásait nézve, majd mindjárt megmutatom, teljesen egyértelmű, hogy miért. Ő egyébként egy spanyol baba, és egy fintorgó baba. Kifejezetten grimaszolva, gyártják.
1: Keressük meg Albertót, hol
2: van. Na, megnézzük, hogy hová tették le a gyerekek, mert az előbb is itt dajkálgatták. Remélem a sapkája, igen, visszakapta a sapkáját.
1: Meg van Alberto, igen.
0: Igen, itt van Alberto.
1: Puha baba, ahogy nézem, a teste puha, így a kezei van. Pedig műanyagok.
0: Így van. Egyébként egy tipikusan játékra termett baba. Tehát ez
1: huncut
0: a...
1: arc, igazi, huncut,
0: így van.
1: Kölyök fej.
0: Ugyanakkor fontos, hogy egyébként nem rosszalkodik, bármennyire is úgy tűnik, hanem ásít. És az az érdekessége az ilyen babáknak, hogy bármennyire is egy ilyen egy kaptafára készült babának tűnik, ezek a grimaszok, van másik ásító baba, ugyanilyen ruhában, ugyanez a típus, márka, viszont nem lesz pontosan ugyanilyen, mert ez kézzel készül. És neki az a nagy története, nagy pici története, hogy látható itt egy szám, 1800, ugyanis 1800 forintért vettem a helyi turkálóban. Ilyen kincsekre lehet bukkanni, és imádtam a telefonhívást, amikor a turkálósok felhívtak engem, hogy van itt egy nagyon fura baba, hát nem akarom megnézni. Mondtam, hogy hát de megnézném, és ő volt az a nagyon fura baba, és nem is gondolták, hogy micsoda kincset adnak nekünk szerintem.
1: Általában merevek a baba arcok. Érzelmet kevésbé fejeznek ki.
0: Hát igen, és ezért is nagyon érdekes, hogy a régi időkben viszont erre valahogy rájöhettek. Ugyanis itt van egy csutka baba. Ugye a csutka babákról tudhatjuk, nincs arcuk. És ma már kifejezetten gyártanak olyan babát, akinek nincsen. Mert pszichológiailag bizonyított tény az, hogy nagyon jót tesz, hogyha nincs arc kifejezése a babának. Mert a gyerekek mindenféle érzést eljátszanak vele, hogyha nem mosolyog. És ez nagyon jó hatással van rájuk, a szorongással küzdő gyerekek, szorongással küzdő felnőtteknek is ajánlják a babázást. És nemrég voltam Soltvadkerten egy idősek otthonában előadni a babákkal, és ott mesélte az egyik ápolónő, gondozónő, hogy ők is babáznak a demens idősekkel, mert nagyon jót tesz nekik. És én is látom azt, hogy az idősek eszmet, hogy ki tudnak itt nyílni az ilyen nyugdíjas klubok, amikor érkeznek, imádják megfogni a babákat, babázni, csak úgy, mint a gyerekek. Úgyhogy tényleg egy olyan játék a baba, ami mindig képes volt megújulni, újat mutatni, és minden korosztálynak élvezhető.
1: Babázik a gyermek, amikor pici, utána babázik a szülő a gyerekkel, amikor kicsi, mert nyilván leül mellé jó
0: így
1: esetben
0: van.
1: Az anyuka, sokszor az apuka is, így és van. Akkor babázik a gyerkőccel, és ezt a mintát viszi.
0: Így van, és időskorban meg nagyon sokszor megfigyelhetjük, hogy már nem úgy van a babázás, a babáknak már ruhát készítenek az idősebbek. És van rá egy nagyon jó példám. Itt van például Luizi baba, ez a nagy kalocsai baba. Ez a ruha, ami rajta van, teljes egészében az adományozónknak a munkája, Juhász Mária munkája. A hölgy már nem él, a fiától, Fodor Gyulától kaptuk meg a babát, és vele együtt a ruhát is. Úgyhogy elképesztő, hogy mennyi energia és idő van ebben az öltözékben, és ezzel egyedi lett maga a baba is. Érdekesség, hogy egyébként nem ezen a babán volt ez a ruha, átöltöztettük, mert sokkal jobban passzolt a külsejéhez, neki a külsejéhez, mert sajnos egy igen megfodrászolt babám volt ez a szép ruha, és ezért inkább egy másikra adtuk, de nyilván ez egyáltalán nem volt az értékéből, gyönyörű szép. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy itt a magyar részen, ami kezdetben nagyon-nagyon szegényes volt, most már olyan baba is van, aki egyedi. A legegyedibb a magyarság részen szerintem a magyaros Betlehem. Egy az egyben fából van faragva, kézzel van festve, egy olyan Betlehem jelenetet láthatunk, amit sehol máshol. És tetszik nekem egyébként, hogy mindenki azonnal felismeri. Nyilván a jászolban fekvő Jézusról mindenki felismerné, de szerintem magát a jelenetet is, és Mária alakja nekem különösen nagyon tetszik, mert ez még inkább sugározza azt felénk, hogy ő is egy asszony volt. És csodálatos, hogy ilyen emberi módon láthatjuk ezt a jelenetet. Egyébként a magyar babák azért is olyan különlegesek számomra legalábbis, mert a legtöbb babától eltérően nekik nem nyomatos mintájú a ruhájuk, hanem valóban meg van hímezve, és annyira csodálatosak, annyira szépek, és akikből a legtöbb van, azok a matyó babák.
1: Díszesek is, annyira rá lehet ismerni a fejviseletről.
0: Így, a fejviseletről így van, meg ez az a magyar viselet, amit a legtöbbször örökítenek meg babákban is.
2: A matyó.
1: A magyarok, nyilván a magyar viselet.
0: Így van, a magyar viseletek. A matyó az, amivel biztos, hogy találkozunk. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy hozna be egy babát, és az magyar, tudom, hogy matyó. Anélkül, hogy meglátnám. Mert biztos, hogy ilyen mindenkinek van otthon. Ugyanis nagyon sok háziipari szövetkezet is foglalkozott babak készítéssel, és legtöbbször ilyen matyó babákat készítettek. Érdekesség, hogy sajnos egyébként a Csongrádi Házipari Szövetkezet nem foglalkozott babakészítéssel soha.
1: Van nálunk Csongrádi népviselet egyébként? Nincs. Tehát tartanak számon? Nincs. Valamilyen motivum kincs, tehát nem. Bármi, ami fennmaradt?
0: Nem. Érdekes, hogy nincsen Csongrádi népviselet. Nem tudunk ilyet mondani. A textíliáinkon leginkább ezek a lyukhímzések, amik jellemzőek, de nincs olyan, hogy Csongrádi viselet, nincs egy minta, ami hozzánk kapcsolódik. Ugyanakkor például a szőnyegkészítésnél ott van a Csongrádi cseresznye minta, ott vannak olyan minták, és mégsem ültettük át valahogy a viseletekre. Pedig nagyon szép népviseleteink lehetnének.
1: A Csongrádi Népek Háza Baba Múzeumban Tóth Tamarával beszélgetünk.

0: Na nézzünk még egy pár babát. Dél-Amerika, Afrika, ugye itt vannak
1: itt
0: a...
1: Azon kiemelem a kedvencemet.
0: Dél-Amerikánál?
1: Abszolút favorit. A nagybabánk a sarokban, ő Frida. Frida baba, hát ő egy mexikói baba, most már. Ugyanis, amikor őt kaptuk, akkor teljesen darabokban volt, teljesen mesztelen volt ez a baba. Nem volt neki egy nemzetisége. Azért fogadtam el, mert ő 120 éves. Ez a baba gyönyörű, és az egyik lelkes önkéntesünk rakta össze, hogy újra egyben legyen, és a helyi hagyományőrző kézi munkaszakkörnek köszönhetjük a mexikói viseletet, ami rajta látható. Azért mexikói lett, mert tavaly Dia de los Muertos-t tartottunk itt, a Baba Múzeumban. Nagyon sok rendezvényünk van, ami különböző népekhez kapcsolódik. Hát úgy szeretnénk közelebb hozni ugye a más népek kultúráját ide a csongrádiakhoz, és tavaly a mexikói kultúrát választottuk, és Frida ennek örömére öltözött fel ünneplőbe, és egyébként nyilván Frida Kahlóról kapta a nevét. Érdekesség, hogy Fridának ugye július 6-án van a születésnapja. Az igazi Frida Kahló most lenne 119 éves, és Frida 120. Gyönyörű baba. Ő azért is egyébként el szokott ő vándorolni, mert hogyha valahova hívnak, akkor őt viszem magammal, mert már most nem sérülékeny, hál' Istennek, hála ugye. Igen, nagyon szépen össze van rakva, úgyhogy ő abszolút az egyik hatalmas kedvencem, és a legnagyobb babánk is ő, nem csak az egyik legidősebb.
0: Kedves az arca.
1: Igen, a legtöbb babának mindig kedves arca van. Ne feledjük, hogy a gyerekek vonásait akarja utánozni elsősorban egy baba. A babák általában a gyerekek vonásait utánozzák. Ez nem minden babára igaz, hiszen ő rá sem igaz. Ő már egy felnőtt nőt szeretne mutatni, és itt lent a perui nők különösen nagyon szépek szerintem, mint ő ott hátul. Neki igazán gyönyörű, érett, jellegzetes arca van. De van nekünk gonosz babánk is, akinek nyilván itt ő is kint van. Ő is kint van, mert
0: megfogható, a gonosz,
1: megfogható.
0: Gonosz arcú baba.
1: Így van, mert direkt azt is szoktam, hogy ide ültetem, ő az.
0: Ez egy fabáb.
1: Ez egy fabáb, így van, ő Indiából, Rajasztánból érkezett hozzánk, és egy eredeti táncos baba. Egyébként a jó párjai is megtalálhatóak nálunk, ott vannak fent. Azért is vannak távol tőlünk, őket azért tettem messzire, mert a báboknál különösen fontos, hogy távolról is észrevegyük, hogy melyik a gonosz és melyik a jó. És szerintem ez a hármas tök jó példa erre. Mert rajtuk még innen is látom, hogy jóságosak, nagyon szép élénk a ruhájuk. Ha közelebb megyek, látom, hogy szép az arcuk is. Még neki, ő itt rá van egyébként, neki eléggé pocsék.
0: Félelmetes, fából van a feje, tehát ez így egy faragott báb, és akkor a faragott báb a feje fa, a teste
1: rongy.
0: Szerintem rongy, itt de elég
1: rongy,
0: de masszív.
1: Itt a feje és a teste kb. Eddig félig, az fából van. Hiszen, és nincsen lába.
0: És hogyan mozgatták, mint báb?
1: Nos,
0: ez a felülről mozgathatós?
1: Így van, a felülről mozgathatós. Felülről mozgatják, és egyébként akik jobban mozognak, azok a fiú babák, nekik van lábuk is, és tudnak ugye rugni meg mindent, sőt, vannak olyan babák, akik le tudják kapni a saját fejüket.
0: Vannak még olyan országok, ahonnan nagyon szeretnél babát kapni?
1: Van egy nagy álmom, fáraót szeretnék. Nagyon szeretnék egy szép fáraó babát, mert itt az egyiptomi részünk nagyon szegényes. Nem is igazán van babánk, inkább figuránk van, meg képeink. És annyira gyönyörű lenne bármi, ami ténylegesen baba, mert hát azért ne feledjük, hogy sok olyan baba van ám itt, aki nagyon látszik, hogy szuvenírnek készült, és nem tükrözi a valódi viseletet, hanem csak el akartak úgymond adni egy babát. Mindjárt megmutatok olyat, aki viszont szerintem azért érdekes, mert hogy a kreativitást is megmutatja, hogy akik szeretnének szuvenír babát gyártani, azok mennyire kreatívan tudnak hozzáállni, mert itt van ez a szír férfi. És nem tudom, hogy feltűnik-e rajta valami furcsa.
0: A szakálla meg van színezve, van. Tehát az arca ki van festve, mintha filctollal vagy tollal
1: így
0: festették
1: van.
0: Volna. És hogyha mondjuk nincs rajta a szakáll, és másik ruha van rajta, szerintem egy lánybaba.
1: Ez egy lány. Így van. Ennek egyébként egy nagyon egyszerű oka van. A Barbie babát számtalan cég másolja. Nagyon sok silány másolattal találkozhatunk, amit olcsón be lehet szerezni. Hát beszereztek. És megcsinálták fiúnak. Hát Kent nem sokan másolják, úgyhogy ezért Szegény Barbie kapott egy szakállat, meg egy férfi viseletet, és nem ő az egyetlen, mert ott is van egy. Itt van egy albán férfi, aki szintén valójában lány. Szintén ugyanígy készül, csak egy sokkal szebben kivitelezett verzió egyébként. Tehát ezzel semmi gond nincs, meg nem is szokatlan egyáltalán, mert még itt is van még másik ilyen is, akit én fel sem, tehát nem is tűnt fel nekem, csak amikor kézbe vettem, hogy hát vannak női részei. Úgyhogy elég nyilvánvaló lett.
0: Közben most olvasgatom a babák között, hogy vannak ilyen kérdések, például a román népviseletnél. Tudtad-e, hogy Románia nemzeti virága a vadrózsa? Akkor az orosz népviseletre is, hogy régiónként eltér, de mindenütt jellemző a hatalmas, élénk színű válkendő viselete.
1: Nagyon fontos, hogy ugye ne csak a babákat lássák az emberek, hanem tényleg egy szelet kultúrát is. És a QR-kódos videós megoldások is pont erre jók. Még nyelvet is tanítanak a babák. A saját nyelvükön mindig mondanak egy-két szót, amit megtanulhatunk. És ezt nagyon szokták élvezni. Egyébként vannak legnépszerűbb videósaink is. Nyilván itt, aki elől van, Hoát, azt nagyon szeretik hallgatni. Úgyhogy én fontosnak tartom, hogy a babákat ne tárgyakként lássák az idelátogatók, hanem személyekként, és ez nagyon nagyban segít, hogy önállóan bemutatkoznak, mert jobban tiszteljük őket ezáltal. A gyerekek is teljes máshogy nyúlnak hozzájuk. Sose tesznek kárt bennük. Úgyhogy szerintem működik a recept.
0: Az iménti percekben Tóth Tamarával, a Népek Háza Baba Múzeum munkatársával, háziasszonyával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, mai messzelátónkban Csongrád város két jelentős gyűjteményével ismerkedtünk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Elhangzott a Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: A leányok megszerették a legényeket, s persze a legények is a leányokat. De eljött az ősz, s a falubéli fiúkat elvitték katonának. Így hát szegény Basa Pista is bepakolt a kofferjába, Varga Julcsa pedig csak sírt, s éjszakánként sűrű könnyeivel áztatta keszkét.

0: Pár Julcsi és Szabó Dániel felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.